0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
1: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon. A Rádió Dik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. április 23-a csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem Olátszumó Árpád, jazz zongora művész, aki 2005-ben végzett a Herbie Hancock Institute-ban Amerikában. Beszélgetésünk harmadik részében mesélt nekünk a zeneipar helyzetéről, a koncert lehetőségekről és a gázsikról is. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
3: Szoktál használni mesterséges intelligenciát esetleg a zeneszerzésnél?
4: Nézd, hát igen. Nem használtam, de hülyeségre szoktam használni.
3: Például mire
4: használod? Hát nagyon baromságokra, most bocsánat, hogy ezt mondom, de írok ilyen nagyon vicces szövegeket, és akkor a kisfiammal az örögünk, hogy ő megcsinál rá egy zenét. És is szétrögjük magunkat. Én ezt nem tudom komolyan venni, de szóval, hogy már ezt sokan komolyan veszik, meg ebben óriási biznisz van, mert nem kell jogdíjat fizetni senkinek, és erre már gyártanak is, már olyan lesznek a művészek, akik AI. Ez a szomorú benne, de azért nézd, nem használok, és szerintem ez nem fog működni. Bármilyen is akarják, mert azért emberek vagyunk, érző lények, nem gépek vagyunk. És ezzel szerintem mindenki van, hogy hát most jó, most bár nincs olyan ember, aki ne szeretne a zenét, vagy nincs olyan ember, aki ne tudna dúlulni, legalább valamit. Most teljesen mindegy, hogy mi. De a zene az élet része. Most zene, most gondold, de nem lenne zene a világban, akkor nagyon fura világ lenne. Akkor az ilyen olyan, mintha fekete fején lenne minden is számomra. Hát most ezek. Szerintem ez a lényege, hogy nagyon sokan múlik, tudod, az a mi felelősségünk a zenészeknek, hogy hogyan adják tovább, meg miket csinálnak, meg mi bennek benne. Erről ne is beszéljünk üzletileg, meg mit tudom én. Az, hogy az a mi felelősségünk, hogy milyen ki, mit adunk át. Mit adunk át az embereknek, mit rakunk le az asztalra. Most leraksz egy rohadt szalámit, vagy egy friss, nem tudom, salátát. Érted?
3: Nem gondolod, hogy megváltoztak az igények is az elmúlt időszakban?
4: Az igények meg, hát ez nem tudom. Valamennyire nyilván változtak, mert az, hogy naponta 60 ezer szám jelenik meg a Spotify-on, az rettenet, naponta rettenet mennyiségű. Ennyi zene soha nem volt a világban, mennyi most van. Rengeteg zene van. Mindenhol zene szól, libe zene szól, csak nem mindegy, hogy milyen zene szól. Na most, ezt nem mi irányítjuk. Ez van 3 milliárdos ember a világban, akik a Spotify-t csinálják, és azok eldöntik, hogy mi megy hova. Ezért harcolnak nagyon sok zenész ez ellen. Ugye Prince az úgy harcolt, hogy nem lehetett se a YouTube-on, se a Spotify-on megtalálni az a zenéjét. Azt mondta, hogy nem, ez nem az én pénzem, ez nem is én vagyok. Ők felrakják úgy, hogy és a sok milliárd dollárokat az valakinek a zsebébe ment. És ő úgy csinálta, hogy a koncertjeit leadta, és meg tudtad venni CD-n aznap a koncertet. Annyira profi volt, hogy lejátszották a show-t, és az abc közben írták a komputeron a CD-re az minőségbe, és utána a CD-t ott azt megvette a koncerten. És szerintem ez a művésznek a feladata, hogy Ne, te add át, ami a tiéd. Ne. Mert azt mondtad, hogy fölmegy egy felhőbe, és te azon egy forintot nem fogsz kapni, és mások azon viszont meg milliárdokat keresnek. Ez igazából az internetnek ez kivégezte a zenei ipari bizniszt, lehet így mondani, mert így tulajdonképpen 3-4 emberhez landol a pénz. Nagyon sok ember ezt meg is mondja, meg nagyon sok sztár, és ezt meg is mondja, hogy vegyék le a zenét, és nem kapja meg azokat a stream után a pénzeket, akkor bepereli őket. Szóval ez mai napig megy ez a harc, de viszont a koncerteket ezt nem tudják. Még nem tudják meghamisítani AI-ja. Szerintem az lesz, az a korszak lesz, amikor AI és robotok fognak játszani, és ha megveszik a jegyet az emberek erre. Azt fogom mondani, hogy lehet, hogy ott már lehet, hogy az sem fog fönnmaradni, de biztos, hogy ezt meg fogják csinálni, hogy ez megtörténjen, de hogyha az embereknek erre lesz igényük, akkor nagyon nagy baj van. Vagy baj lesz.
3: Akkor miben látod a kiutat végül is? Az élő koncertekben?
4: Abszolút. Az élő és a kommunikációban.
3: Ez alatt mit értesz, hogy kommunikáció?
4: A maga az, hogy te, mint művész, hiteles és önmagadat adod az embereknek szemtől szembe, és nem valami, hogy mondja, mesterséges intelligencia. Hát, hanem te, mint ember, ott vagy, a rossz napodban azt is látják, a jó napodban azt is látják, a milyen hangulatodban azt is látják, milyen ruhában vagy, azt is látják. És szerintem ez az, ami az embereket mindig is vonzotta, és mindig is fogja vonzani. Mert ez az, ami a művésznek, ha ezt nem tudja átadni valaki, akkor az igazából nem önmaga. Vagy valami gát van. Ez a lényege, hogy te add át magad, amit te vagy. És hogy az embereknek tetszik-e, vagy nem, hát az már egy más kérdés. De addig szerintem nem tudsz, nem tudsz addig hiteles lenni, ameddig ez. Hogyha itt kitalált személy vagy, volt olyan zenekar, aki kitalált személy. Például a Mini Vanilli, az ilyen volt. A Mini Vanilli azok két modell, akik nem is ők énekeltek. Már akkor elkezdődött ez az egész üzletben, csináltak nekik számokat, és ezt eladták, és valaki ezen nagyon sok pénzt keresett. Ők nekik meg kiadtak egy pár fillért, nyilván vettek ők is ebből egy nagy házat Amerikában, de meggazdagodtak, de ez utána 20 év után derült ki, hogy ez így volt. Szóval ez egy mocskos, ha lehet így mondani, egy mocskos a világ, ez a történet, ez ilyen a világunk, ugye? Vérfolyam, ugye, hogy a költök mondanák. Szóval ez sajnos egy ilyen háborúk vannak, ezt nem tudod elkerülni. Ugyanúgy a zenében is benne vannak ezek a hogy mondjam, sötét dolgok, de hát ez egy művész, ezt nem szabad, hogy érdekel. Szóval azt nem szabad, hogy a világ az téged be tudjon úgy, hogyan mondjam, átalakítani, hogy te ne légy önmagad. Mert akkor csak egy kitalált valami, vagy egy kamu vagy. Én ezért nem szeretem ezeket a trendi dolgokat. Nagyon sok zenész csinál ilyen trendi dolgokat. Ez lemegy egy trendi dolog, lemegy két hét múlva, talán jön a másik trend. De az, mint a divat, érted? Ez ilyen, jössz, mész, és akkor ezt fölkapják, lejátszuk a számait, jaj, de jó, utána buf, kidobják, jön a következő szalagon. Én nem ez a vagyok, tudod.
3: Mai vendégem Olátszomó Árpád, jazz zongora művész, aki 2005-ben végzett a Herbie Hancock Institute-ban Amerikában. Most pedig hallgassuk meg tőle a Gypsy Logic című számot a Promise című albumról.

0: A Gypsy Logic című számot hallhattuk a Promise című albumról, Olácumó Árpád előadásában. Most pedig folytatjuk a jazz zongora művésszel készült beszélgetésemet.
1: Ha a koncertekben látod a lehetőséget, akkor viszont beszéljünk arról, hogy milyen koncert lehetőségek vannak, mert azt látom, hogy egyre szűkülnek a koncert lehetőségek is. Vagy érinthetjük azt a gondolatot is, hogy a gázsi sem teljesen egyforma mindenkinek természetesen ilyenkor, hiszen vannak sztárgázsik, meg vannak olyan gázsik, amik az átlag zenészeknek, hogy úgy mondjam, tulajdonképpen alkalmasak arra, hogy eltengődjenek, megéljenek belőle, de abból megazdagodni biztos nem fognak.
2: Igen. Hát most Magyarországról ugye ez egy kis ország vagyunk. Nyilván nem akkora gázsink, mint egy amerikainak, vagy mit tudom én. De hogy mondjam, ez is olyan dolog, hogy szerintem nem kéne, hogy ingyen elmenjen valaki. Mondjuk lehet, hogy ingyen elmegy valaki, de inkább ingyen elmegy, mint hogy olyan kevés pénzt kapjon, hogy ha valamiért valamit szolgálsz, az más dolog. Az úgy jó. De az, hogy mondjuk olyan kevés pénzt adjanak, hogy egy takarító többet keressen, szerintem ahhoz egy zenésznek már nem szabadna lemenni. Én azt gondolom, hogy tényleg aki erre rátette az életét, és csak ezt csinálja, mert az is más, hogyha valakinek kompjútercége van, és mit tudom én, vagy vállalkozó, és akkor úgy hobbiból zenél, az egy másik dolog. De valakinek ez a szakmája, akkor az nem menjen el olyan kevés összegén, én azt mondom. Mert ha már erre rakta föl, akkor ezzel saját magának nemet mond, ha saját magát meghazudtolja, hogy akkor elmegy el egy kevés pénz. Nem azt mondom, hogy persze pénz az pénz, de ebben is vannak, hogy mondjam, mert legyen egy határ.
1: És hogyha kitágítjuk egy picit a nézőpontot, akkor mondjuk ez hogy működik Európában, vagy a világ más területén? Mert Magyarország egy pici piac, az kétségtelen, tehát itt a lehetőségek azért mégiscsak korlátozottabbak.
2: Attól függ kinek. Uh-huh. Most a jazz az egy réteg művészene, vagy lehet mondani a klasszikus zenét is besorolni, most már a népzenét is talán, de a pop rock sztárok azok Magyarországon is nagyon jó keresnek. Azok nagyon jól keresnek, szóval azok milliókat keresnek. De egy művész, hogy mondjam, egy művészeti ág, mint a jazz, vagy a klasszikus zene, az, ha nincs támogatva, hát akkor abból nehéz. Ugye ott vannak a koncertek, nyilván most attól függ, milyen koncert van. Hát vannak nagyobb koncertek, de vannak ugye az Opus Jazz Club és a Budapest Jazz Club, 150 ember fér be, ha dupla koncert, akkor 300 ember fér be. Hát azért itt nem beszéltünk milliós gázsikról. Szóval, hogyha vannak 5-6-an a színpadon, akkor nyilván pár tízezer forintról beszélünk gázsiról. De vannak nagyobb koncertek, ahol nyilván 1000-2000 ember is be tud férni, vagy 500 ember nyilván. Hát ez, hogy mondjam, ez mindenkinek a saját maga dolga, hogy mit akar csinálni, mi mennyire akar koncertezni, vagy tudod, most már, mert ez is megváltozott, tudod, nagyon ritkán van az, hogy azért még hál' Istennek van, hogy engem fölhívnak és kérnek, hogy adjak koncertet. De látom azt is, hogy ezerrel hívják fel azokat a szervezőket, és kopogtatnak, hogy hadd játszanak. És tudod, még az én időmben nem ez volt. Az én időmben hiába akartál te ott játszani. Ha főnök nem hívott téged, nem játszottál. Most már ez is átalakult. Most már lehet úgy játszani. Tudod, ebből egy teljesen, hogy mondjam, ez teljesen jó dolog. Ez egy jó dolog, de annak van a hátulütője is, mert annyi zenész van, aki mondjuk, hogy lehet, hogy te már legutolsó, lehet, hogy te már nem, akik 30-ben vannak a szakmában, lehet, hogy hát te nem biztos, hogy sorra fogsz kerülni, lehet, hogy csak 2 év múlva, mert aki kopogott 20-szor, az lehet, hogy nem. Vagy, mondok egy másikat, ugye régen nem lehetett olyan dolgokat, hogy te kibérelsz egy helyet nagyon. Ha te ott téged nem hívott meg az adott szervező, akkor te nem játszottál. Most már, mivel piacorientált világ van, te kibérelhetsz bármit. Mondjuk régen is ezt meg lehetett csinálni, de mondjuk a Carnegie Hallt nem biztos, hogy ki lehetett bérni. Most már ki lehet bérni a Carnegie Hallt. Kibéreld a Carnegie Hallt, és azt mondod, hogy te három éve zongorázol, vagy két éve, és te ott a boci-boci tarkát fogjál játszani. Nyilván lehet, hogy ki fognak röhögni, meg írnak utána egy borzalmat, de te meg tudod, ezt csak gondolj bele. Szóval azért ekkora lehetőség teret nem biztos, hogy kellene adni. És nem biztos, hogy mindent csak a pénz irányít. Nem biztos, mert egyébként ez, itt nagyon hátulütők lesznek, és ez egy, hogy mondjam, azért az emberek mégis a koncertjegyet megveszik. És az emberek mégis azt akarják, hogy rosszat kapjanak. Ugyanígy bemész a boltba, és friss kenyeret akarsz venni. Szerintem, mert az emberek még, ezt szoktam mondani, ugye mi a legfőbb elem ugye nekünk az emberiségnek? Ugye a levegő, víz, tűz, föld. Hát, hogyha érted, bármennyire is az internet korszakban, meg bármennyire is nem tudom, milyen AI fog kijönni. Hát a víz nélkül, levegő nélkül, meg ezek, kikapcsolják az internetet, akkor mi lesz? Semmi. Koncertre fognak járni az emberek. Nem így volt. De hogy ezelőtt is így volt. Szerintem én nem bánnám, ha megszűnének az összes zenei szolgáltatók, és visszaállnánk a CD-re meg Bakelitre, és talán akkor jobb lenne mindenki.
0: Mai vendégem Olátszumó Árpád, jazz zongoraművész, aki 2005-ben végzett a Herbie Hancock Institute-ban Amerikában. Most hallgassuk meg a Nice South című számot a Promise című albumról Olátszumó Árpád előadásában.

0: a Nice South című számot hallhattuk a Promise című albumról Olátszumó Árpád előadásában. Most pedig folytatjuk a művésszel készült beszélgetésemet.
1: Legutóbb fönt voltam nálatok, és a húgod kisfia, a Bubuka betett nekem egy bakelit lemezt. És nekem nagyon megtetszett, hogy ő tudja a kiadóknak a nevét, tudja az előadóknak. Tehát ő szépen végigolvassa a bakelitnek a hátulját, ugye, ami nagyon fontos eleme tulajdonképpen ennek az egésznek, hiszen egy körítés. És ő ezeket tudja, és nagyon élvezi, hogy föltesz egy lemezt, és akkor ő azt végighallgatja.
2: Hát lemezgyűjtő.
1: Te fontosnak tartod egyébként a gyerekeknél ezt a fajta oktatási módszert, hogy ne csak úgy belekapjanak ebbe-abba, mint a YouTube-on nézegetjük össze-vissza a videókat, vagy a TikTokon, ahogy csak húzzuk a különböző videókat egymás után fölle. Te például hogyan tanítod a gyerekeket, illetve a gyerekedet?
2: Hát tulajdonképpen így. Az, hogy egy könyvet megnéz, ez fontos, hogy a részleteket is megtudja róla. A lemezre, hogy megtudja az utolsó papírszálat is, hogy az mi van, hogy van. A CD-ben ugyanígy. Olvassa el, mi van, miről szól. Ahogy én, meg ahogy az én generációm volt, hogy megvettük a lemezt, és akkor mindent átolvasni. Tudtuk, hogy mikor csinálta, ki készített a felvétel. Még azt is, sokszor azt is, ez ugyanaz, a Rudi Van Galer, ugyanaz a stúdió, vagy a lemezekben, vagy ugyanaz a kiadó, ugye tudtuk, az Impulz, vagy ugyanúgy a klasszikus kiadóknál, ugye. Ezek nagyon fontos dolgok, és az unoköcsém, a Patrik, a Bubu, az ugye láttam, hogy én is így a bakelitra visszatértem, az volt, hogy bevolt a Covid, ugye, Covid, és akkor mondtam, hát itt most nekem zenét kell hallgatni. Ugye nem volt semmi koncert, meg minden, és akkor vettem egy bakelit lemezjátszót, nekem volt régebben, de aztán a CD-n, mindenhol a CD-n átértünk, és ugye, és akkor elővettem a régi bakelitjeimet, hogy porosak le, mostam őket, meg minden, vettem egy kis lemezjátszót, és akkor a Bubuk ezt látta, hogy is nagyon megtetszett. És mondta, de jó. És akkor és fiam, a Samu az 4 éves, és az is nagyon szereti őket, tudod, és mindig mondja, rakd be azt a zenét. Ez nagyon fontos, hogy a gyerekek, hogy mondjam, fizikálisan megfogjanak valamit, mert tulajdonképpen az az idegrendszernek az érzet, az lesz az igazi. Hogy megfogom, megszagolom, és akkor szól is, hát akkor ez hogy az én koromban volt. És ugye ez nem lehet pótolni azt, hogy beraksz egy digitálisan a telefonodon egy számot, ami rosszul is szól, mert le van butítva. Ez nem is hallod a basszus, meg semmit nem hallasz rajta, csak hallod az éneket, meg a dobot, tudsz. Igazából teljesen más, hogyha leülsz és úgy hallgatsz egy jó minőségben. Még ha az autódban is van egy jobb lejátszó, és ha úgy hallgatsz a rádiódon, vagy egy CD-n keresztül, az is teljesen másképp szól, mint hogyha a telefonon beraksz egy zenét, és úgy megy. Hát igen. Na most a mi korszakunkban azok az emberek, akik jönnek mai napi koncertre, azok az idősebb generáció. Fiatalok is jönnek, de inkább az idősebb generáció. Akik ebben nőttek föl, akiknek annyi lemezük van, mert régen a lemez az olyan volt, hogy 180 forintért megvették a Mepton, melyik a Gurdnak a lemezét, a Hungaraton, és ezt berakták otthon. De ez nem kellett akadémiára járni, ezt berakta a Pista bácsi, meg akárki, bement a lemezboltba, és megvette. Egyszerűen meg tudta venni, volt rá pénz, meg hát az volt a szórakoztató masina, hogy berakták a lemezt a két hangszóron, és a rádiót hallgatták. Ez volt a most akkori Facebook és a Spotify. Csak mindenki kifizette a pénzt erre, fizikálisan. Ugye a pénz sem megy ki, most hiába mondják, az sem fog kimenni a világból, bármit csinálsz. A pénz is ugyanúgy meg fog maradni. Hát megvették, és elfogytak a lemezek, és az egy bizonyos összeg, a kiadó is jár, jobban járt a kiadó, mint minden művész, de gondold el, hogy a művész hogy járt? Hogyha házakat tudtak venni, meg luxus autókat tudtak venni, már akkori időkben is, 70-es, és most magyar előadókról beszélek, nem külföldi előadók, magyar előadókról, akik meg tudták ezt engedni, hogy megvettek egy Stanley zongorát. Bármit meg tudtak egy villát venni, és három Stanley zongora is lehet. Érted? Más, teljesen más volt az egésznek. Most már ez nincs. Most már csak a koncertek maradtak meg, ami fizikálisan is megmaradt.
1: Hát én kívánok neked nagyon-nagyon sok jó koncertet, rengeteg növendéket.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Megtisztelő volt nekem, hogy itt beszélgethettem
2: veled. Is nagyon jó volt.
1: Nagyon izgalmas dolgokról beszéltünk, és én nagyon szívesen várlak vissza természetesen a jövőben téged bármikor. Köszönöm. Hiszen olyan dolgokat tudtunk meg a zeneiparról, amit te azért élőben tapasztaltál, meg hát az amerikai tanulmányaiddal kapcsolatban is elmeséltél nekünk, amik felejthetetlenek, legalábbis számomra mindenféleképpen.
2: Nagyon kedves vagy. Köszönöm.
1: Köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm.
1: Mai vendégem Olátszumó Árpád jazz-zongora művész volt, aki 2005-ben végzett a Herbie Hancock Institute-ban Amerikában. Beszélgetésünk harmadik részében mesélt nekünk többek között a zeneipar helyzetéről, a koncert lehetőségekről és a gázsikról is. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, tartsanak velünk jövő héten is. A viszonthallásra!
3: Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió Di. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Di-ben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádió Di. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Di-ben.
1: Egyelőre nem kell fizetni a szolidaritási hozzájárulást a fővárosnak, október közepén viszont egy összegben kell 86 milliárd forintot átutalnia az államnak. Budapest vezetése abban bízik, hogy az ország pótköltségvetésének tárgyalása során meg tud egyezni a kormánnyal a fővárosi önkormányzat idei finanszírozásáról, írja a Kontroll. Budapest idei költségvetésében eredetileg 534 milliárd forint bevétellel számolt a főváros vezetése, de ezt az összeget menet közben 550 milliárdra emelték. Az első negyedéves pénzügyi beszámolóban már az emelt összeg olvasható. Szolidaritási hozzájárulás címén a fővárosi önkormányzatnak közel 100 milliárd forintot kellene befizetnie 2026-ban az államkasszába. Teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere, miután az országgyűlés tegnap elfogadta a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról szóló Tiszás képviselők által benyújtott jogszabályt, ami a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, visszaáll a Nemzeti Hírügynökség önállósága az MTI Nonprofit ZRT megalakulásával, a struktúra új tulajdonosi felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lesz. A jelenlegi MTVA helyett felálló sajtó alap már nem a struktúra működtetését, hanem a független média tartalomszolgáltatók, közösségi média szolgáltatások, közszolgálati műsorszámok és az etikus újságírás normái szerint működő sajtótermékek támogatását szolgálja. Célegyenesbe érkezett Budapest közbrinka rendszerének megújítása. Péntektől elindult az új generációs kerékpárok tesztelése, közölte Karácsony Gergely pénteken Facebook oldalán. A főpolgármester azt írta, péntektől már láthatók az új generációs bubik a városban. Ez egy zárt tesztidőszak kezdetét jelzi. A Budapesti Közlekedési Központ munkatársai és partnereik például a kerékpáros klub teszteli a bicikliket, hogy a tapasztalatok alapján lehessen még finom hangolni ezt a bonyolult rendszert. Ezt követően jön az ajándékbubizás. Júliusban a Budapest Go alkalmazásban érvényes bérlettel rendelkezők díjmentesen próbálhatják ki a bicikliket. Csak regisztrálni kell hozzá, a felhasználás feltételeit e-mailben küldik majd. Az izraeli hadsereg légi csapásokat és tüzérségi támadásokat hajtott végre Dél-Libanonban, válaszul a Hezbollah ismételt tűzszüneti jogsértéseire. Libanoni források szerint az izraeli támadásokban legkevesebb 15 ember vesztette életét Dél-Libanonban. A támadásokat követően Svájc bejelentette, hogy elmaradnak az Irán és az Egyesült Államok közötti tárgyalások. A Hezbollahhoz közel álló televízió szerint az iráni tárgyalóküldöttség a dél-libanoni izraeli támadások miatt elhalasztotta utat.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Di hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Di, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Di-ben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Di. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések. Roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Di. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Di FM 100,3 MHz-es frekvencián. A Cifra György díjas Varga Tivadar jazz zongora művész a mai vendégem, akinek pár nappal korábban jelent meg legújabb lemeze, amelynek kapcsán mesélni fog nekünk a lemezről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
4: Köszönöm szépen, Tivadar, hogy elvállaltad a beszélgetést.
5: Köszönöm a meghívást, nagyon, nagyon sok szeretettel jövök mindig ide hozzád.
4: Közösségi médiából értesültem, hogy megjelent a lemezed, aminek nagyon megörültem, és ezért természetesen azonnal fel is kerestelek, hogy beszélj nekünk mindenféleképpen erről az új megjelenésről, de most tudtam meg, hogy ez annyira friss, hogy tulajdonképpen az adás napján jelenik meg a közösségi médiának azon a részén, ahol meg lehet hallgatni, tehát Spotify, Apple Music, stb.
5: YouTube Music, mindenhol, igen.
4: Aha. Viszont a lemezt már a kezemben fogom. Ez a Varga Tivadar Trio and Friends. Uh-huh. Először is kiből áll a Varga Tivadar Trio? Mesélj nekünk.
5: A Varga Tivadar Trio ugye az így a közösségi médiában, YouTube-on, meg már van egyébként egy lemezünk, és ez a Veszeli János dobos, és a Gajer Feri bőgős. Ugye ez egy tulajdonképpen egy kiszakadt ritmuszekciója a Budapest Rectime Bandnek.
4: Ahol te már régóta ott vagy.
5: Hát ott vagyok már egy 7 éve. Uh-huh. De nem a szó rossz értelme kiszakadt, mert ugye mi még aktívan vagyunk a Rectime-ba is, meg a Feri az a Rectime-nak a zenekar vezetője. Uh-huh. Hanem így ugye ezt már elmeséltem többször, hogy ugye véletlen helyettesítés folyamán kerültem be a ritmus szekcióba, ami által bekerültem a Budapest Rectime Bandbe, aztán ezt megbeszéltük, hogy csináljuk ezt a triót. Na most az van, hogy ezen a lemezen olyan emberek is játszanak, akiknek én a muzsikálására nőttem fel. Szóval, hogy ilyen 10 évesen, meg ilyen kisrác koromban hallgattam például a Robi Lakatost. Uh-huh. Ugye hát az ő hegedülése az ilyen kuriózum. Hát szóval, hogy így az van. Ember meghallja és elolvad. Borzalmas technika, vér, time, minden tökéletes. És az, hogy eljött a lemezemre, az nekem komolyan mondom, ilyen sok volt. Komolyan. És amikor felhívtam, és azt mondta, hogy persze, tudod, ilyen nagyon faim volt, és hogy ne, mit játszunk, tudod. És akkor végül is megbeszéltük, hogy mit játszunk, de aztán, amikor eljött a felvétel napja, akkor nem azt játszottuk, hanem megbeszéltük, hogy akkor legyen ez. Hát mondom, én ezt nem ismerem. De hogy nézzük már meg a kört, tudod, és akkor megnéztük a kört, és felvettük. Úgyhogy tulajdonképpen ezek ilyen a Robival ilyen jam-ként csináltuk meg ezeket a dolgokat, az intrókat. Például a Love and Rose-nak nem is tudtam, hogy van intrója. És ezt a Robi ott tanította meg nekem, és felvettük, és szerintem nagyon-nagyon jó lett. Most így tovább menve, ugye a Gyárfás István, szerintem mindenki ismeri, jazzgitáros, ugye a Csapó Krisztián, a Budapest Rectime Bandben is énekel és pozanozik, és nekünk van egy külön duónk is, amivel rendszeresen járunk koncertezni. Kovács Laci szaxofonos barátom, aki egyébként klasszikus klarinétos, egy 10 éve kezdett el jazzt játszani, és most jelenleg úgy néz ki, hogy a Tony Lakatosnak az utódja, ezt most így mondanám, mert uh-huh. nagyon jó barátok is lettek, meg a Robi osztogatja meg a Facebookon a Lacinak a videóit, és nagyon büszke rá, hogy úgymond belőle táplálkozik. Csári Sanyi, ő egy klasszikus trombitás barátom, aki eljött egy számba egy szólamot felfújni, és hát Botos Lajos is eljött énekelni 2 számot, egy Stevie Wonder számot és egy jazz standardet. Őt ugye a Hídgyülekezetből ismerhetjük, ott énekel, és ugye a híres Amerikában élő magyar származású jazz zongorista Botos Robi bátyja. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ugyanaz a vérmérséklet, csak énekbe. Szóval, hogy nagyon-nagyon szeretem az énekét, ahogy énekel. A Robi ugye megnyerte a Montreux-i jazz zongora versenyt, és az volt az egyik díja, hogy Oscar Peterson előtt játszhat. Ezt ő mesélte nekem el, mert ugye volt itt, eljött itthon Magyarországra, és beszélgettünk, és játszott Oscar Peterson trió előtt, azt hiszem 1 órát játszhatott, és mondta, hogy kiment a színpadra, és az első sorban ültek a Michel Petrucciani, a Camilo, a George Duke, tudod, és mindenki jött a Petersont meghallgatni. És azt, hogy Petersonnak a
6: előzenekar.
5: Hát tulajdonképpen igen, de nem is azt akarom mondani, hogy a Petersonnak a közönségének játszhatott. Aha. Tehát ez hatalmas dolog. És aztán ugye vacsora, és akkor a Peterson is ott van, tudod, és aztán megkérte a Peterson, hogy tanítsa a lányát zongorázni.
6: Hát ez óriási dolog.
5: Ez hatalmas, és a Robi ezt olyan jól mesélte el, lehet, hogy nem fogom tudni úgy átadni, de az volt, hogy a legelső órán az történt, hogy elment a Robi a Oscar Peterson otthonába, és elment az ajtóhoz, és nem mert bekopogni. Ezt így mesélte a Robi, és akkor ott kint járkált, ott az ház előtt, és ő nem tudta, hogy a Petersonéknak a ház előtt kamera van. És ők ezt bent végig nézték. Hogy a Robi ott, a szegény ott nem mer bemenni. És hát akkor végül becsöngetett, és aztán mondták neki, hogy, hogy hát ezt mi végignéztük, és úgy ment le az óra, hogy Robi tanította a lányt, a Peterson meg a másik szobából végignézte, meg hallgatta is, tudod. Úgyhogy szerintem ez olyan dolog, amit nem is tudom, hogy ez én nem tudom, mit csináltam volna a helyébe, szóval, hogy...
6: Igen. Óriási dolgok egyébként ezek, hogy ilyen zenészek vannak közöttünk.
5: Igen.
6: Ilyenek járnak közöttünk, akik egyáltalán egy légtérbe kerülhettek, akár egy Oscar Peterson.
5: Hát hihetetlen. Igen. Igen. Hát én nem is tudom, a feleségem szokta mondani, hogy mit csinálnál, ha találkoztatnál Petersonnal? Mondom, nem tudom. Tudod, hát szerintem sokkot kapnék, hogy tudod valami ilyesmit.
6: De visszatérve a lemezre, igen, aminek egyébként a címét még nem is említettük, Gypsy Colors, vagyis cigány színek, roma színek. Uh-huh, uh-huh. Honnan jött ez az ötlet? Ez mit jelent számodra?
5: Az egész album címet egy saját kompozíciómra formáltam, aminek a címe Gypsy Blues. Na most ez a Gypsy Blues-t én meghangszereltem egy jazz szepsztetre, leírtam, meghangszereltük, és ugyanezt a dalt ezt feljátszottuk a Robival is. És ugye az egyik az nagyon jazzes lett, a másik meg ilyen romásabb. Uh-huh. Ugye maga a téma, ezt szokták mondani, hogy ilyen cimbalom, cigány cimbalom stílusú téma lett, ez egy more blues, és beszélgettem pont a Laci barátommal az autóba, a Kovács Laci barátom, és mondom neki, hogy ez lesz a cím a lemeznek, és ilyen számok lesznek rajta. És mondja, tehát ez nagyon színes ez az album. Mi nem az lesz a cím, hogy Gypsy Color? Mondom, nagyon nagy ötlet. Mondom, az lesz a címe. És igazából így alakult, hogy nagyon színes az album, mindenféle zene van rajta, filmzene, saját dalok, Sting dalok, szóval, hogy tényleg minden van rajta.
6: Emeljünk ki néhány dalt ezek közül, hiszen tényleg annyira színes ez a felhozatal, hogy én is csak kapkodom a fejemet, és úgy látom, hogy például tényleg ez a Gypsy Blues, ez rajta van az egyes és a hatos tracken is, mm-hmm. Tehát az egyik egy sextet verzió, és a másik pedig akkor egy septet a Robi Lakatos.
5: Nem, ez egy négyen vagyunk a Robival, trió plusz a Robi. Igen.
6: Miért akartátok feljátszani még külön így?
5: Ez az én ötletem volt, mert akartam hallani ezt a témát hegedűn, és a Robi, ahogy a Robi játsza, és a Robi bejött, és megtanulta a témát ott kb. 5 perc alatt se. És úgy eljátszott, és úgy megvariálta, hogy tudod, hát végem lett egyből, és fel is vettük gyorsan. És ugye ez nem az a tipikus jazzes, mert ugye a megírt verzió az nagyon-nagyon jazzes lett. Ugye nyilván jazz akkordokra írtam fel szaxofon, trombita és pozan rá hangszereltem, és ez a kvartett, ez pedig nagyon ilyen gyorsabbra is vettük a tempót, majd meghallgatja a közönség, nekem mind a kettő nagyon tetszik.
6: Uh-huh. De ugyanaz a téma.
5: Ugyanaz a téma, mégis más.
6: Ez érdekes egyébként, hogy egy lemezen belül meghallgatható két különböző stílusban is ugyanaz a téma,
5: igen,
6: és ugyanaz a dal,
5: igen,
6: tulajdonképpen.
5: Igen,
6: ez nagyon érdekes, hogy teszi a dolgot. Viszont itt több dal is feltűnik tőled, például Hallelujah Time.
5: Igen, hát ez igazából azt az érzetet adja nekem, mikor én vasárnap reggelente elmegyek az aszódi gyülibe, és ugye van, meg tudod, néz az ember ilyen régi filmeket, amikor így a fekák bemennek a csörcsbe, és tudod, ilyen nagyon jó érzésed van, és én ezt próbáltam ott visszaadni. Nagyon vidám dal, én nagyon szeretem, jó gyors tempója van, szóval, hogy nem egy lassú dal.
6: A Cifra György díjas Varga Tivadar jazz zongora művész a mai vendégem, akinek pár nappal korábban jelent meg legújabb lemeze. Most pedig hallgassuk meg az albumról a Hallelujah Time című dalt.

0: A Varga Tivadar trió előadásában hallgathattuk meg a Halleluja Time című dalt. Most pedig folytatjuk beszélgetésünket a Cifra György díjas Varga Tivadar jazz-zongoraművésszel, akinek napokban jelent meg legújabb lemeze.
1: Amit én még egyébként kiemelnék ebből a rengetegből, mert 15 dalt vettünk fel, 16 dalt vettünk fel egyébként két nap alatt, de egy dalt nem tettünk a lemezre, hanem csak a digitális platformokra került fel. Ez a Red Bull című dalom, saját szerzeményem. Ezt minden koncerten el szoktam mesélni ennek a történetét. Ugye én egy békési gyerek vagyok, és az ottani cigány telep mellett nőttünk fel, és volt ott egy a testvéreimmel nap mint nap kimentünk fotbalozni, játszani, és ott a réten ott volt egy piros labda. És ugye ez a piros labda az enyém volt, de egyébként meg mindenkié volt. Szóval, hogy mindenki azt mondta, hogy ez az ő piros labdája. Ezzel a labdával addig játszottunk, ameddig nem is tudom, mi lett vele, így elnyelte a föld. Tehát tényleg valami lett vele. És az egyik testvérem az rám írt, hogy te emlékszel arra a piros labdára? És a mai napig élénken él bennem, hogy nézett ki, mindent tudok, minden paraméterét tudom, tényleg, mert annyit játszottunk vele. És mondtam, hogy tényleg, rá emlékszem, és én ezt papírra vetettem tulajdonképpen, hogy azt az érzést, amit már lehet a mai fiatalok már nem is feltétlenül tudnak, vagy éreznek, hogy nem érdekel semmi, tudod, a telefon, meg tévé, meg játék, hanem hogy az, mikor kimész a rétre, a barátaiddal, testvéreiddel, a kezedben van a zsíros kenyér, vagy nem tudom mi, és csak játszol, és focizol, és nem érdekel semmi, se akarja, se semmi, tudod, csak játszol. És ez az önfelett érzés, ezt írtam le, és meghangszereltük, és a dobosom mondta egyébként azt, hogy te, ez nagyon csikóreás dal lett. Aha. És akkor így lett az, hogy akkor én ezt fel is ajánlottam tulajdonképpen így a csikóre emlékére. Mert tényleg az lett egyébként, egy picit ilyen koreás világ, de nagyon-nagyon-nagyon szeretem játszani, és az emberek ezt a történetet is nagyon szeretik, ami a dalhoz fűződik.
0: A következő dal tőled Far Away, vagyis messze.
1: Igen, hát ez igazából ilyen honvágy volt. Ennek a témája azt hiszem Kínában jött.
0: Amikor a Ragtime-ben voltál Kínában.
1: Igen, voltunk Kínában, és valahogy így jött, tudod, hogy így nagyon sokat repültünk, nagyon sokat voltunk a felhők fölött, és jött egy ilyen téma a fejembe, és ezt leírtam. És igazából ennyi. És ezen a dalon játszik a gyárfás, ugye a fish velünk.
0: Uh-huh. Amiket itt te komponáltál, ezek mind tulajdonképpen jazzes művek. Jazzes dalok.
1: Jazzes dallamok egyébként, jazzes művek, de például pont a Faraway az, aminek nagyon sok a klasszikus akkordok benne. Szóval elég sok klasszikus akkordot használok. Szeretem. Jók azok is, tudod.
0: Tehát a klasszikus alapok azok nyilván azért hallatszódnak nálad is. Sőt, gyakran hasonlítanak téged azért Oscar Petersonhoz is, hiszen nem csak azért, mert olyan fantasztikus technikád van, hanem a stílusod is időnként, vagy hát tudod utánozni az ő stílusát.
1: Igen. Hát abból merítek egyébként. Pont ezt, hogy mondod, tennap játszottunk a Mazeltov étteremben a triómmal, és jött egy fickó, láttam, nagyon mosolyogott tőlünk, itt ami 10 méterre, és akkor itt mondott Oscar Peterson. Tudod, és akkor mondtam neki, igen, tudod.
0: Most a magyar Oscar Peterson.
1: Igen, de nem magyar volt, mert próbáltam neki, hogy mondom, hogy gyere ide, beszéljünk, de nem nagyon értette, tudod, aztán közben játszottunk, de így felismerik az emberek, hogy tudod, hogy miből merít az ember. Hát én meg a persze. Peterson, meg az Artétum világ, nekem az a világom.
0: Hát ez még a klasszikus jazz. Igen. Ez a jazznek a fénykora.
1: Igen.
0: Mondjuk
1: igen.
0: Így legalábbis én azt tartom a fénykorának.
1: Abszolút.
0: Akkor ebbe egyetértünk.
1: Igen.
0: És tulajdonképpen a lemezen az összes dal alapvetően azért jazz ihletésre készült?
1: Egyáltalán nem egyébként, mert például van itt egy Sting dal, ugye Sting az egy pop énekes, az ötödik dal.
0: Törékeny.
1: Ez a Fragile, ugye? Ez a Törékeny című dal. Ezt egyébként én így szoktam hívni, hogy Törékeny. A Fragile dal, ezt a érdekes, mert ezt a Csapó Krisztiánnal nagyon, a Budapest Ragtime-ben nagyon sokszor játsszuk, és akkora sikere van mindig, hogy nagyon, legtöbbször oda jönnek hozzánk, hogy nekik a Fragile tetszett, a Sting szám, olyan jól játsszuk, és olyan jól énekli a Krisztián, meg jók a szólók benne, és mondtam neki, hogy akkor vegyük már fel. Uh-huh. És ugye a Krisztián nem énekes, de nagyon jól énekel, és nagyon jól improvizált, tényleg, hát, hogy meghazudtol jazz énekeseket, ahogy improvizál, és hát én ezt kihasználva, ezt gyorsan a lemezemre fel is dobtuk, felvokálozta, megimprovizáltuk, adtunk neki egy szerkezetet, úgyhogy egy popdalt megcsináltunk tulajdonképpen egy ilyen jazz standardes köntösben.
0: A Cifra György díjas Varga Tivadar jazz zongora művész a mai vendégem, akinek pár nappal korábban jelent meg legújabb lemeze. Most pedig erről az albumról hallgassuk meg a Fragile, vagyis Törékeny című dalt.

0: A Fragile, vagyis törékeny című dalt hallgathattuk meg a Varga Tivadar trió előadásában. Most pedig folytassuk a beszélgetésünket a Cifra György díjas Varga Tivadar jazz zongoraművésszel, akinek pár nappal korábban jelent meg legújabb lemeze.
1: De ha már itt a könnyebb műfajoknál vagyunk, Edith Piafnak egy dala is szerepel a lemezen.
2: Igen, a Lavien Rose, igen. Hát én ezt a dalt nagyon szeretem. Hát ennek olyan igen. hangulata van, tudod, és én ezt nem is gondoltam, hogy én ezt bárki mással játszanám fel a Robin kívül. Talán ezt a Robival még amikor felhívtam, hogy vállalná-e, akkor ezt mondtam neki, hogy ezt mindenféleképpen vegyük fel. És nem azt kérdezte, hogy melyik az, nem azt kérdezte, milyen hangnemben szeretnél. És akkor mondom, hogy amiben szeretnél, nekem mindegy, tudod, aztán megcsináltam a kört a trióval, átnéztük, de az a profizmus, meg az a lazaság, amit a Robi hozott a lemezbe, az nagyon jó.
1: De ha már itt tartunk, azért meséld el nekünk, hogy mennyi energiabefektetést, mennyi készülést igényel egy ilyen CD-nek az elkészítése, hiszen az egy dolog, hogy vannak olyan vendégművészek a CD-n, mint Robi Lakatos is, aki oda megy mondjuk a felvételre, és olyat improvizál, hogy ilyet kidolgozni is nagyon nehéz lenne.
2: Igen.
1: De hát azért nyilván azért vannak olyan részei is az albumnak, ami azért elő van készítve ilyenkor.
2: Figyelj, igazából a triós felvételek, ahol nincsenek vendégművészek, azokat már van, hogy ilyen 5 éve játsszuk, és gyakoroljuk, és volt olyan, hogy a felvétel előtt is 2 héttel minden második nap több órára összeültünk. Például a Jaj, de jó habos ütemény című dalt, ugye ezt mindenki ismeri, ezt a könnyed dalt, ez egy filmzene, és hát ezt úgy meghangszereltem, hogy valakinek nem is jut eszébe feltétlen egyből a dal. De nagyon-nagyon könnyed, szóval nem azt kell képzelni, hogy ilyen free jazz lett, vagy ilyen avantgárdizék. Szóval egyáltalán nem, hanem felismerhető Peterson stílus egyébként ez is. Nagyon szeretik a közönség ezt a számot, szokták is tőlünk kérni. Na például ezt a dalt nagyon sokat próbáltuk. Az, hogy ilyen, nagy, ilyen gyors tempót, hogy játszunk úgy, hogy legyen benne arancs. Ezt is a közönségtől megkaptuk azt is, hogy milyen jó az, hogy nem csak darálás megy az improvizálásban, hanem jönnek arancsok. És én ezt nagyon nagy hangsúlyt fektetek, hogy az arancsok azok jók legyenek. És legyenek. Mert ugye nem az legyen, hogy lemegy a dal, és akkor 40 kör improvizáció. Mert ezt megunja. Nyilván lehet, hogy a művész élvezi, hogy ott kiteljesedhet, de mégiscsak a közönségnek játszunk valahol, és ez nekem nagyon fontos, hogy ugye, ahogy a Peterson is csinálja, hogy izgalmas legyen, és jó legyen. És ezek az arancsok, ugye ez azt jelenti, hogy megy a dal, és egyfajta dallamot kitalálok, amit meghangszerelek a dalon belül. Ezt ugye a Big Band, Peterson mondta azt, hogy Big Band hangzást akar elérni a trióban. És nagyon sokszor ezt is érzem, hogy olyan, mint egy Big Band szólna a triójában. Olyan felrakásokat csinál, úgy szólal meg, mint hogyha egy Big Bandet akarna megszólaltatni. És én ez nagyon bennem van, és én ezt nagyon szeretem csinálni.
0: A Cifra György díjas Varga Tivadar jazz zongora művész a mai vendégem, akinek pár nappal korábban jelent meg legújabb lemeze. Most erről fogjuk meghallgatni a Gypsy Blues című dalt, melyen Robi Lakatos is közreműködik.

0: a Gypsy Blues című dalt hallgathattuk meg Robi Lakatos közreműködésével és a Varga Tivadar trió előadásában. Most pedig folytassuk beszélgetésünket a Cifra György díjas Varga Tivadar jazz zongora művésszel, akinek pár nappal korábban jelent meg legújabb lemeze.
1: És ezek szerint ez valahogy könnyebben eljut a közönséghez, meg hogyha végig ott van egyfajta dallam, akkor azt könnyebben meg tudja emészteni az átlag közönség is. Úgy érzed?
2: Kellenek támpontok.
1: Uh-huh. Igen, igen.
2: Kellenek támpontok. Ez, igen. Igen. Igen. Igen.
1: Visszatérve ismét a CD-re, olyan filmzenék is azért feltűnnek a CD-n, mint a Keresztapa.
2: Uh-huh. Igen, ezt is nagyon régen hangszereltem meg. Képzeld el, ezt körülbelül 2019-ben hangszereltem meg, aztán annyit játszottuk, ezt még a Diana Krall előtt is játszottuk, amikor előzenekara voltunk 22-ben, és talán ott játszottuk talán utoljára. És meguntuk, elfáradt, és most vettük elő a lemez előtt, mondtam a Ferének, meg a Janinak, hogy vegyük fel. És akkor egy picit átvariáltuk, még egy-két helyen, és nagyon jó lett. Tettünk bele egy-két olyan aranzsot, amit ugye előbb beszéltünk, hogy az nagyon, nagyon kell bele, mert elég hosszú a téma, és azért egy trióval úgy megcsinálni, hogy izgalmas is legyen, a szóló is ugye izgalmas legyen. Hát volt bennem munka rendesen, de látszik is, hogy majdnem 7,5 perces lett, úgyhogy beletettünk mindent, de nem unalmas. Szóval hogy ez is elég jó lett.
1: Tehát ez egy lassú dal, ez egy lassú szám. Melyiket könnyebb feldolgozni, vagy melyiket könnyebb játszani, vagy ilyen szempontból mindegy, hogy most mondjuk egy picit jazzesebb változatban lassú vagy gyors a jellege, a karakter a dalnak?
2: Hát ez a témától függ egyébként, hogy dolgozott fel a témát. De egyébként szerintem mindegy, hogy gyors vagy lassú. Például itt van a Stevie Wonder szám, hogyha már itt tartunk. Ugye a Stevie Wonder számnak ez a You Are the Sunshine, ez egy bossanova dal. És mi megcsináltuk swingbe. Úgyhogy ez is nagyon, nagyon jó lett. Ez a Gajer Feri ötlete volt. Bejött a Lali a próbára, egyszer próbáltunk egyébként a lemezre a Lalival, és mondta, hogy mit vegyünk fel? Hát nem tudom, mit vegyünk fel? És néztünk számát, ezt annyira nem szeretném, mert ugye mégiscsak én voltam az, aki eldöntötte, és mondja Feri, tesz, hogy nem veszük fel azt a Stevie Wonder számot, mert ő ezt még nagyon régen, 30 évvel ezelőtt játszotta a Garaival, Garai Attilával, és az nagyon jó. Hát mondom, nézzük meg, hogy szól. És megnéztük, és nagyon jó lett. És egyébként az a durva, hogy a felvételen is, amikor bement, ugye megnyomtuk a piros gombot, megnyomta a felvétel gombot a Tomi, a Kontor Tomi vette fel a lemezt, akkor a Feri elkezdett szólózni a dal elején egyből. De úgy, hogy szóval azt beszéltünk meg, hogy az elején játszunk egy picit, hogy a Lali rá hangolódjon a dal, és a Feri elkezdett szólózni. És egyből elreagáltuk. Szóval, hogy ez is egy ilyen kicsit jammes annyira spontán jöttek ott a dolgok, és minden jó lett, tudod, hogy elkezdett szólózni, és mentünk utána, és a Lali meg belépett a legjobb helyen, és elkezdte énekelni. Szóval, hogy nagyon jól lereagáltuk egymást.
1: Hát ez a pillanatnak a hangulata, ezt nagyon-nagyon nehéz megfogni, ez még koncerten is ritkán jön ennyire nagy összhangban, akkor ezek szerint, ahogy te ezt most így elmesélted.
2: Igen. Igen, bár mondjuk mi, ahogy mondtam is, már elég régóta játszunk együtt, 18 nyarán találkoztunk ugye legelőször a trióval. Azóta mindent tudunk, és ezt beszéltük is, hogy ez milyen jó, hogyha nekünk szólnak, hogy holnap után, nem tudom, Brüsszelbe kell egy koncertet adni, akkor nem kell gondolkodni azon, hogy mit játszunk, hanem bármikor tudunk, mert ugye ez egy olyan trió, ami aktív. Mm-hmm. És tudod az, mikor már tudjuk azt, hogy mikor fogja befejezni a szólót. Erről is beszéltünk már így a trióval, hogy milyen jó, hogy már érzik, hogy én mikor fejezem be a mondatot, és akkor elkezdi a bőgő a szólót, vagy valami más történik, ami nem a zongora szól. Szóval, hogy nagyon fontos egymást érezni.
0: A Cifra György díjas Varga Tivadar jazz zongora művész volt a mai vendégem, akinek pár nappal korábban jelent meg legújabb lemeze. A beszélgetésünk folytatásának érdekében pedig tartsanak velünk a jövő héten hétfőn is. Ezzel búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Dr. Suki András. A viszonthallásra!
3: Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

valóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: rádiónk,
1: a mi hangunk, a mi hangunk.
2: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík.
1: Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak.
0: A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A vándor cigányokról szóló legrégebbi feljegyzések. A cigányság eredete hosszú időn keresztül tudományos viták tárgyát képezte, azonban a nyelvészeti és történeti kutatások mára egyértelművé tették, hogy őseik az indiai szubkontinens északnyugati területeiről származtak. A cigány nyelv számos olyan elemet őriz, amelyek kapcsolatot mutatnak az indiai nyelvekkel, különösen a hindi és a pandzsábi nyelvvel. A legrégebbi történelmi feljegyzések a cigány népcsoportokról a középkorból származnak. A kutatók szerint a cigányság több hullámban hagyta el Indiát, és fokozatosan haladt nyugat felé. Útjuk során áthaladtak Perzsián, Örményországon és a Bizánci Birodalom területein. A 11.-12. századból már találhatók olyan források, amelyek különleges, idegen eredetű népcsoportokról számolnak be a Közel-Keleten és Kis-Ázsiában. A Bizánci Birodalomban a cigányok elődeit egyes források acciganoi vagy hasonló néven említik. Ezek a megnevezések később számos európai nyelvben is nyomot hagytak. A korabéli számolók szerint ezek a csoportok különféle mesterségekkel foglalkoztak, például kovácsolással, állatkereskedelemmel, zenéléssel vagy éppen jóslással. Európában a 14.-15. század során jelentek meg legnagyobb számban. Az első hiteles európai oklevelek között szerepelnek olyan dokumentumok, amelyek a Balkánon és Közép-Európában említik a vándorló cigány közösségeket. Sok helyen zarándokként vagy menedéket kereső utazóként fogadták őket, és uralkodói engedélyekkel közlekedtek egyik országból a másikba. A 15. század elejére a cigány közösségek már számos európai országban voltak jelen. Megjelentek a mai Németország, Franciaország, Spanyolország és Magyarország területén is. Kezdetben gyakran kíváncsisággal és vendégszeretettel fogadták őket, később azonban több helyen korlátozó intézkedések és előítéletek alakultak ki velük szemben. A vándorló életmód sokáig meghatározta a cigány közösségek mindennapjait. A mesterségek, a kereskedelem, a zene fontos megélhetési forrásnak számítottak, a közösségek pedig alkalmazkodtak a különböző országok kultúrájához, ugyanakkor megőrizték saját nyelvüket, hagyományaikat és szokásaikat is. A legrégebbi feljegyzések tehát nem csak a cigányság európai megjelenéséről adnak információt, hanem arról is, hogy egy rendkívül alkalmazkodó és sokszínű népcsoport miként járja be évszázadokon keresztül Európa és Ázsia jelentős részét. Ezek a történelmi források ma is fontos alapját képezik a cigányság múltjának kutatásában és kulturális örökségének megőrzésében.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dík roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
4: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Díknóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió Dík.
1: Korábbi adásunk ismétlése következik.
0: Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon.
1: A Rádió Dík kulturális műsora.
0: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
5: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dík FM 100,3 MHz-es frekvencián. A Cifra György díjas Varga Tivadar jazzzongora művész a mai vendégem, akinek pár nappal korábban jelent meg új lemeze. Beszélgetésünk második részében mesél nekünk továbbra is az albumról, az alkotói folyamat kulisszatitkairól, valamint arról, hogy hogyan lett Mága Zoltán zongoristája. Tartsanak velünk a mai este folyamán is! szükség van ezekre az improvizatív jellegű előadásokra is, ezekre a jam sessionökre természetesen, ahol összetalálkoznak a különböző zenések, és akkor egy örömzenélés jön ki az egészből, de valójában az igazi érték tényleg ilyenkor szólal meg, amikor egy banda, egy kis zenekar, egy kis kamarazenekar össze van szokva, és már évek, szinte évtizedek óta együtt vannak, és egymás lélegzetvételét is ismerik. A Budapest Ragtime Bender is azért annyit játszottok együtt, hogy tényleg nagyon jól ismerhetitek akkor már egymást.
6: Persze, persze, már mondjuk van köztünk egy jó nagy generációs különbség nyilván, de ugye a zenében nincs idő, és nincs tér, ott van egy nyelv, amit beszélünk, és ugye az, hogy a jammeken nagyon fontos, hogy az ember minél többet játszon, persze, de az, hogy mit tudom, elkezdünk egy blues-t játszani, és mindenki játszik azt, amit akar, annak is van egy varázsa. Meg az is van, mikor egy olyan dalt játszol, amit az előbb beszéltem, hogy ugye megvan hangszerelve, vannak benne aranzsok. Az egy egészen más dolog. Szóval, hogy ez a jazznek a, hát úgymond, nem is tudom, hogy mondom, a piedesztára emelése, hogy úgy játszod el a dalt, hogy az szóval, hogy leírható legyen maga a szerkezet is. Nem tudom, érthető-e, hogy mit akarok mondani, hogy nem az van, hogy csak így játszunk valamit, és élvezzük a pillanatot. Persze a leírt daloknál is, a leírt aranzsos daloknál is lehet élvezni, meg kell is élvezni a dalokat, de nagyon fontos az, hogy kompozíció legyen, ne csak játszás legyen, hanem kompozíció és komponálás legyen. Ez nekem nagyon fontos.
5: Visszatérve ismét a CD-hez, van itt egy olyan dal is, ami például Django Reinhardt szerzeménye, a Hungária.
6: Igen. Fú, hát ennek nagyon szerettem a sztoriát, mert én ezt a dalt nem ismertem a felvétel előtt még egy órával. És Robi mondja, te ezt játszol? Játszátok? Nem játszom, Robi, ezt a dalt, nem is tudom, hogy melyik. És akkor kikerestem az akkordvázat, a kört, és elfejvettük először. Hát mondom, nem lett olyan jó. Robi is mondta, játsszuk fel még egyszer, tudsz tenni jobban zongorázni. Felvettük másodjára. És mondja Robi, tehát te nem is zongoráztál most. Azt mondják, hogy te vagy a magyar Oscar Peterson, tudsz tenni jobban. És tudod, már kimentem, mondom, hogy te Robi ezt mondja nekem, akkor nagyra kell magamat tenni. És akkor harmadjára felvettük, már gyorsabb tempóba, és mondja Robi, na ez most jó volt, tudod, megnyugodtam. És kimegyünk hallgatni, és mondja, tudsz tenni jobban, tudod? És már negyedjére bementünk, felvettük, és már negyedjére már jó lett. És az a durva, hogy nem azt tettem a lemezre, nem a negyedik felvételt, hanem a harmadikat tettem rá, mert szerintem abban van a legnagyobb dög, meg aztán. És a Robi meg olyat hegedül mind a négybe, hogy ez eszméletlen, tudod? Hát, és ez például ez egy olyan dal, ami jam nóta, de van benne koncepció. Az elején Robival beszélgettünk hegedűn és zongorán, és tulajdonképpen egy ilyen kétszólamú invenciót kreálunk ott a intróként. Nagyon-nagyon jó, én nagyon megszerettem ezt a dalt.
5: A másik, ami nekem nagyon felkelti az érdeklődésem, ez a Michel Legrand dal. Watch What Happens. Nézd, hogy mi történik.
6: Uh-huh. Igen, ez egy olyan dal, amit én még a konziban tanultam meg. Mindig is nagyon szerettem volna játszani, de nem nagyon erő. Szóval, hogy egyedül szólóban játszottam, de így zenekarral nem. És ebben hát ilyen plusz, hogy tulajdonképpen ebben nincs dob. Ezt úgy vettük fel, hogy zongora, bőgő és gitár. És ugye ez egy bossanova dal, és mi eljátszottuk swingbe. És ezt ugye Petersonnak ez egy, azt hiszem, 72-es Ronnie Scott koncertjén volt, ahol a Bernie Kessellel és a Pedersennel ugyanígy játszották el, így swingbe, és ez annyira tetszett nekem, hogy mondom, ezt valahogy így meg akarom én is csinálni, és annak a mintájára mi is felvettük, és ez nagyon-nagyon-nagyon jó lett. Én nagyon élveztem a felvételt.
5: A Cifra György díjas Farga Tivadar jazz zongora művész a mai vendégem, akinek pár nappal korábban jelent meg új lemeze. Most hallgassuk meg a Watch What Happens című dalt a Varga Tivadar Trio and Friends előadásában a Gypsy Colors című albumról.

0: Watch What Happens című dalt hallgattuk meg Varga Tivadar Trio and Friends előadásában, a napokban megjelent Gypsy Color című albumról. Most pedig folytatjuk a Cifra György díjas Varga Tivadar jazzzongora művésszel készült beszélgetésemet.
1: Milyen érdekes egyébként, hogy minden dalnak van egy története, van hozzá egy emlék, egy érdekesség. Mi a helyzet például az Utca napos oldalán című dallal? On the Sunny Side of the Street.
2: Igen, hát ez nekem az egyébként az egyik kedvenc jazz standardem. Aha. És a Kovács Laci barátom, aki ugye a lemezen ezt a szólószámot szántam neki, nagyon megörült neki, és nagyon vidám témája van, nagyon szeretem, és igazából ennek úgy különösebb sztoria nincs, azon kívül, hogy nekem nagyon szeretem, nagyon vidám dal, tettünk bele egy kis megírt dolgot, ami érdekessé teheti, de inkább ezt inkább úgy szántam, hogy ezt így játsszuk el, és improvizáljunk rá. Nagyon jó lett. A Laci egy picit a végét is megvariálta. Szerintem nagyon jó lett. Érdemes meghallgatni. Nagyon jó a hangulata.
0: A következő dal, amiről még nem beszéltünk, You Don't Know What Love Is It, tehát nem tudod, hogy mi is a szerelem.
2: Uh-huh. Igen, ez is egy vokális dal lett, a Botos Lali, ez a második szám, amit felénekelt.
0: Ezt kiválasztotta?
2: Ez ilyen közös dolog volt, mert én pont rá voltam kattanva egy George Benson lemezre, uh-huh, aminek most nem jut eszembe a neve, de biztos, hogy ha valaki ilyen a George Benson fan, az tudja, hogy melyik ez a lemez. Ő énekli, és hasonlóképpen vettük fel egy kis zongora intróval, szabadon elénekelve. Igazából kellett egy ballada, ugye, a lemezre, és ez lett a ballada.
0: Ja, világos.
2: Uh-huh. Úgyhogy ezért választottuk ezt ki. Én nagyon szeretem ezt a dalt. Feleségem azt mondta, hogy nagyon, nagyon szomorú a dal, de hát nem lehet mindig minden vidám, ugye? Mert pont a másik dal, a Steve Wonder szám, az meg egy nagyon vidám dal. Uh-huh.
0: 15 dal van egyébként az albumon, és ezt pont a felénél, hát most a 8. ebben az esetben. Uh-huh. Tehát igen. Pont a vízválasztó, mondjuk így.
2: Igen.
0: Ez így direkt lett, így ide szerkeztem?
2: Teljesen véletlenül.
0: És még egy dal van, amiről nem beszéltünk, I Wish You Love. Bár csak szeretnél?
2: Igen, ez is egy ilyen gypsy jazz dal. Szóval, hogy ilyen Django Reinhardt stílusú francia dal. Ennek az a sztoria, hogy játszottunk a Budapest Ragtime Band-del Prágában, egy jazzklubban, és énekeltem ezt a számot. Nem tudtam, hogy mi a címe.
0: Te énekelted?
2: Hát nem úgy énekeltem, hogy koncerten, nem dúdoltam, ugye.
0: Ja, ja.
2: A buszban, meg mindenhol, és nem jutott eszembe a címe, és a zenek, a Feri se tudta, és akkor ott odajött az ottani jazzklubnak a vezetője, hogy ez a szám, tudod? Uh-huh. És akkor tényleg, és akkor ott kikerestük, és én ezt már előtte hallgattam ezt a számot egy énekesnőtől, de nem tudtam, hogy mi ez, csak nagyon szeretem a témáját, és Robit kérdeztem, hogy játssza-e ezt a dalt, és annyit mondott, hogy milyen hangnemben.
0: És ő egyből tudta természetesen.
2: Persze, és akkor oda mentünk a felvételre, és mondja Robi, hogy az intróval kezdünk. Hát mondom, Robi, oké, de mondom, én nem tudom az intrót, ennek van intrója? És akkor mondta, tudod, és olyan jó volt, egyből otthon éreztem magam, hogy elmondta, és tudod, C-dur, és akkor itt fogja egy GBC-szét, tudod, romással, tudod, és annyira jó, álmom, jó van, akkor tudod, ez jó lesz, és akkor elmondta, megcsináltuk, és megint kegyetlent rázott rá, nagyon jól eljátszotta. Aztán ebben van egy bőgő szóló is, ez egy picit ilyen nyugodtabb, ilyen nyolcados gypsy jazzes swinges dolog lett. Nagyon-nagyon szeretem. Uh-huh. Nagyon szeretem.
0: A Cifra György díjas Varga Tivadar jazzzongora művész a mai vendégem, akinek pár nappal korábban jelent meg Gypsy Colors című új lemeze. Most hallgassuk meg az I Wish You Love című dalt az albumról.

0: I Wish You Love című dalt hallgathattuk meg a Varga Tivadar Trio and Friends előadásában, a napokban megjelent Gypsy Colors című albumról. Most pedig folytatjuk a Cifra György díjas Varga Tivadar jazz-zongora művésszel készült beszélgetésemet.
1: Szóval nagyon színesre sikeredett ez a lemez. Vannak rajta improvizatív jellegű dalok, vannak megkomponált, megszerkesztett dalok, vannak olyanok, amiket már évek óta játszol, vannak olyanok, amiket akkor ismertél meg a felvételen. Ez nagyon érdekessé teszi ennek az albumnak a szerkezetét, a felépítését. És tulajdonképpen akkor ezek szerint ebből jött a cím, hogy Gypsy Colors.
2: Igen.
1: Beszéljünk egy picit a borítóról is, hiszen ennek is van egy története. Egyébként te vagy a borítón, és talán a háttérben egy felrobbanó csillag?
2: Hát valami ilyesmi, ilyen kicsit ilyen barokkos, nem is tudom, ilyen régi módi, talán egy picit ilyen rozsdás, nem tudom meghatározni pontosan mi ez. Lehet, hogy ez a felrobbanó csillag lesz a helyes válasz.
1: Minden esetre a színvilág az nagyon hangulatos, hát mivel ez egy barna zongorának néz ki, ahol ülsz, ez nagyon beleillik tulajdonképpen ebbe a színvilágba.
2: Igen, leginkább a színre mentem rá, hogy a színek stimmeljenek, ugye, mert itt pont egy ilyen kékes zakó van rajtam ezen a képen. Ez egyébként ez egy teljesen random fotó rólam, amit nem is tudom, kilőtt rólam, és annyira megtetszett, hogy mondom, akkor legyen ez a borító, és ami az érdekesség, hogy ezt tulajdonképpen én csináltam. Szóval, hogy kis AI segítséggel kipingálva itt-ott a fényeket, megerősítve, itt-ott levéve ezt-azt, ez az én művem.
1: És ez hogy készült? Mesélj kérlek erről, mert ez nagyon izgalmas. Tehát megmondtad az AI-nak, hogy készítsen egy CD borítót, és akkor beadtál neki egy képet, vagy hogyan képzeljük el ezt, hogy
2: figyelj, ennek a folyamatát? Ez körülbelül egy hónapi munka. Aha. De úgy, hogy nem mindig volt rá idő, persze, hanem hogy visszakerestem azt, amit akkor. Szóval mindig beírtam valamit, és ChatGPT csinál nekem egy ilyen fotót. És akkor ez nem tetszett, mert ott nagyon-nagyon látszott, hogy AI. Szóval, hogy ez ne legyen annyira AI, viszont a kiírás legyen nagyobb, a nevek legyenek ilyenek, és tudod, valamikor el is rontja a neveket, nem úgy teszi be, ékezeteket nem tesz ki, vagy pont kitesz. Úgyhogy volt vele meló, aztán ugye van ez a Canva nevezetű alkalmazás, vagy program, amit ugyancsak a kiírásoknál használtam, de leginkább a ChatGPT volt, amit használtam. És a hátulját az pedig teljes mértékben egy grafikus kollega alkotta meg, a képeket elküldtem neki természetesen, és ugye ez nem AI egyáltalán, hanem ott teljesen meghagytuk a valódi képeket, és a zenészek szerepelnek rajta. Megmondom őszintén, hogy körülbelül 2 vagy 3 olyan kép volt az elejére, amire azt tudtam volna mondani, hogy ezt így bevállalom, nem rossz. Aztán megkérdeztem pár ismerősömet, akik zenészek, és láttak már pár borítót, hogy mi a véleményük. És ezt mondták ők is, egyébként nekem is ez tetszik a legjobban, ugye mosolygók, ott a zongora, igazából ez úgy én vagyok szerintem.
1: Nagyon jók egyébként a betűtípusok, a színek, tehát valahogy olyan összhang van rajta.
2: Én is ezt látom, igen, nagyon jól sikerült. Mondom, ezt volt benne segítségem, a Csapó Krisztián barátom is segített a stílus vagy típus kiválasztásában. Meg ugye az, hogy a Robi Lakatost én mindenféleképpen akartam, hogy ő kitűnjön. De nem tudtam, hogy szokás. És akkor itt jött ugye a grafikus, akit a kiadó ajánlott, hogy keresen fel, és ő segített ebben, mert ő, ha jól tudom, bár pedig jól tudom, hogy nem egy Presser Gábor lemezt is grafikált már.
1: Tehát nagyon hasznos az AI, és nagyon sok munkafolyamatot ki lehet vele váltani.
2: Igen.
1: De amikor viszont valamiféle igazi szakmai elmélyült tudásra van szükség, akkor mégiscsak emberhez fordulunk.
2: Minden
1: és ezt jó hallani egyébként.
2: Igen. Nagyon, tényleg nagyon sok. Szóval az, hogy ilyen képet tudtam én csinálni, ezt még én se hittem el. És úgy, hogy igazából csak letöltöttem a programot, befizettem egy hónapot, hogy tudjam használni korlátlanul. És csak ilyen irány elveket adtam meg neki. Nem, félsz, körülbelül 50 képet szerkesztettem meg, és rosszabbnál rosszabbak is voltak, meg jobbnál jobbak, de szerintem ez nagyon jó lett.
1: Igen, ez tényleg. Nagyon érdekelne, hogy miért tartottad fontosnak, hogy én ezt az albumot, ezt a CD-t kézbe tudjam fogni, aminek én egyébként nagyon örülök.
2: Figyelj, szerintem a lemez az ma már egy névjegykártya. Uh-huh. Szóval, hogyha oda jönnek hozzám egy zenélés után, hogy ki vagyok én, akkor szoktam adni lemezt, hogy itt vagyok, és meg lehet hallgatni. Meg hát azért ez mégiscsak egy ilyen korszak lezárás tulajdonképpen, hogy ez vagyok én, ennyi éves vagyok, most 33 éves vagyok, ezt tudtam én 33 évesen produkálni. Aztán a következő lemezemet 34 évesen fogom felvenni, aztán majd kíváncsiak, hogy akkor mit fog csinálni, vagy hogy milyen lemezt fog. Én még magam is kíváncsi vagyok rá, mert nem tudom még. Persze van egy csomó ötlet, meg inspiráció, de aztán majd látjuk, nem tudom még.
1: De ha már így a jövő felmerült, akkor mondd el nekünk, hogy milyen jövőt tervezel ennek a lemeznek? Tehát lesz esetleg bemutató koncert?
2: Mindenféleképpen szeretnék lemezbemutató koncertet. Azt még pontosan nem tudom, hogy hol és mikor. Az első lemezemnek, ugye a Sunrise Nocturne-nek nem is Magyarországon volt a lemezbemutatója, hanem, ha jól emlékszem, Brüsszelben csináltuk meg, a Magyar Intézetben. Ez valószínű, hogy ez is valahol külföldön lesz. Nem azért, mert a magyar közönség nem szereti, vagy nem hajlik rá, hanem nem tudom, én valahogy ezt ilyen nem így beszorítva egy országba szeretném ezt a lemezt, hanem így legszívesebben kivinném.
1: Tehát ettől, hogy felkerül az internetre, és az interneten is hallgatható online számos különböző zenei szolgáltatón, igen, keresztül, így tulajdonképpen az egész világ megismerkedhet ezzel a CD-vel, ezzel az albummal.
2: Végül is igen. Jól be kell promózni, mert szerintem ez az anyag, ez nagyon jó lett. Szóval, hogy odaadtam pár olyan is, például az autószerelő ismerős, aki az autómat szereli, neki is adtam egy lemezt, hogy mert nekem fontos az, hogy egy lalikus, aki nem érti a jazzt. De tudom, hogy jó ízlése van, szóval, hogy nem most nem akarok neveket mondani, kiket hallgat, de meghallgatta, és mondta, hogy neki nagyon tetszett. Igen. Szóval, hogy érti. Tudod, az van, hogy elindul a dal, és nagyon sok jazz dalba, mai ilyen free, meg nem tudom, ilyen jazzekben, hogy az ember úgy nem tudja, hogy hol tart.
1: Igen.
2: És ezt hallom az emberektől, hogy nem tudják, hogy hol tart. Valamit játszanak, és mi azt tudod?
1: De ez nem kell laikusnak lenni, hiszen a szakmabeliek is időnként ezzel így vannak. Az nem jó, hogyha az ember nem érti, hogy van ennek a szerkezete, hogy van ennek a kompozíciója, nem értem, miről szól az egész. Valahogy akkor valami hibázik.
2: Nagyon sok esetben a zenésre tudja maga, hogy hol tart egyébként. Aztán várják, hogy valaki beüsse az egyet. Egyébként ez tényleg így van. Ez egy olyan, mint hogyha egy Picasso elkezdene, vagy nem tudom, most nagy nevet akarok mondani, elkezd valamit úgy rajzolni, nem tudja, mi lesz a vége, tudod, és csak így felkeni, és jön a következő szín. Játszottam ilyen zenét is, nem élveztem túlzottan. Én jobban szeretem azt, mikor van egy kör, és akkor ott meg lehet mutatni. Mert igazából vannak azok a zenészek mai napig olyan, mondjuk őket jazzmuzsikusoknak, akiket még nem hallottam jazz standardet játszani. Pedig hát igazából ott dől el minden, és ez nagyon fontos szerintem.
1: Ha már így a műfaji kitekintéseknél járunk, akkor mindenféleképpen említsük meg, hogy az életedben egy nagy változás történt néhány hete, hiszen te lettél Mága Zoltán zongoristája. Mesélj nekünk erről egy picit.
2: Igen, Rátany Robi mellett én vagyok a Mága Zoli zongoristája. Ezt képzeld el, ez úgy volt, hogy egy kb. Egy hónapja, másfél hónapja a Masa Tamás egyébként a Sabadszunk Klezmer Band vezetője, ahol ott én zongorázom, felhívott, hogy délután 3-kor, hogy mit csinálsz. Hát mondom, Tamás, megyek tanítani, ahogy szoktam így délután, és mondtam, erre Zolinak nagyon kell lennie. Hát mondom, itt vagyok, hogy mit tudod, hogy hát egy Szabadkára kéne, mondom, Szabadkára, mondom, megyek tanítani. És mondta, hogy 6-tól van a koncert. Szóval 3-kor hívott, hogy nekem 6-kor Szabadkán kéne legyek. És nyilván félreálltam autóval, átgondoltam, hogy a tanítást, ugye nagyon fontos nekem a tanítás, hogy azt hogy helyezem át, hogy a gyerekek megkapják az órát, és hogy ne legyen probléma. Aztán végül is sikerült úgy megoldani, hogy hazamentem, felvettem a ünnepi gulyámat, és azonnal rohantam ki. És az volt, hogy oda mentem 5:45-ra, elém tettek 5 darab kottát, és elindult a koncert. És mondtam az olyanak, hogy most akkor én lejátszom ezt az 5 dalt, és menjek ki. És mondtam, hogy végig kéne zongorázni. És 3 órás koncertet én ott végigültem. És fülelni kellett, hallgatni kellett a zenekart. És nyilván Brahms 1, Brahms 5, Róka tánc, és hasonló ilyen ugye híresebb darabok, amiket én még nem játszottam, de ismerek, szóval, hogy, és nyilván nem mindegyikbe kell zongora, de volt, hogy oda néztek, hogy most kéne játszani, tudod. Szóval, hogy ilyenek vannak, és ez először nekem annyira nem tetszett, hogy nem tudom, hogy mi történik, tudod.
1: Hát ez egy óriási felelősség egyébként, tehát hogy egy koncerten azonnal így próba nélkül becsöppen az ember, főleg, hogyha alapvetően azért jazz muzsikus vagy.
2: Igen.
1: És hát mondjuk a Brahms 1-et nem biztos, hogy akkor gyakran játszottad, vagy a Róka táncot meg, aztán
2: Igen. És akkor azt le kell fülelni. Ismerem a dalt, mert persze, még nagyon régen játszottam 4-kezessel a nővéremmel, szóval, hogy megvan valahol ott alul, mélyen, valahol ez megvan. De például van olyan dal, amit én kezdek be. És tudod, ott van 1500 ember, és néznek ott a zenészek, ott ugye rettenet jó zenészek vannak az Oliv mellett, és akik őt kísérik. És akkor, hát, akkor kezdjem el a dalt. És ott a kotta, tudok kottát olvasni nyilván, de tudod azt, hogy most akkor én vagyok ott, és előttem egy rettenet jó klasszikus zongorista volt ott, a Cenerudi.
1: Így van.
2: És hát tudod, aztán nyilván bele kellett törődni, vagy nem törődni, bele kellett szokjak ebbe. Dús. Én jobban is szeretek fül után menni dolgok után. Szeretek egy picit úgy máshogy játszani, mint ahogy a kottában van írva. Hát ugye nem is hiába lettem jazzzongorista.
1: Persze.
2: Nem feltétlenül szeretem a kottát követni. És ugye ma már ott felhívott a Rátonyi Robi 1-2 hete, nem hiszem, nagyon beteg voltam, hogy 3 nap múlva erdélyi turné Mága Zolival, és kéne vállaljam. És akkor mondom, hogy oké, akkor elvállalom, meggyógyultam, hál' Istennek, és második koncert után a Zoli, ugye hatalmas muzsikálások, hatalmas siker, mindenhol teltház, és oda szól a Zoli nekem, hogy szól hozzál valamit. Tudod, és mit szól hozzak? Itt vagyok egy katolikus templomban, hideg van, a kezem is hideg, mit csinálja? És játszottam egy ilyen improvizációt, ilyen Petersonos világban, egy ilyen kis blúzos dolgot, ilyen stride-os az én világomban, és nagyon nagy sikere volt. És aztán még kért máskor is a Zoli tőlem ilyen szólót. Úgyhogy nagyon örülök neki, hogy tetszik neki a zongorázásom. Persze le kell hozni azokat a dolgokat, amik a zenekari repertoárban benne vannak, nyilván le kell kísérni Schindler listája, meg ilyen hasonló dalokat, amiket a Zoli nagyon jól játszik, és a zenekar is olyan szépen kísér, és ugye nekem bele kell szokni abba, hogy milyen egy cigány zenekarra játszani. Teljesen más a lüktetés. Szóval utánuk kell menni valahogy, nem. Jazzben az van, hogy 2-4 van, a cigánzenében meg valahogy úgy nincs tempó. Én ezt nem tudom megfogalmazni, ezt érezni kell. Úgyhogy ebben kezdek beleszokni, kezdem megérezni. Úgyhogy nagyon-nagyon szeretek velük járni.
1: Mondhatjuk azt, hogy ez tulajdonképpen neked is egy nagy tanulmány?
2: Hogyne.
1: Mert egyébként te is színesíted az egyéniségeddel a zenekart, hiszen ez is egy új színfolt az ő világukban. De akkor ez egy oda-vissza működő tanulási folyamat, amiről most is szó van.
2: Abszolút. Ezt nekem meg kell tanuljak velük. Aztán nyilván van a kod, ugye le van írva a kottába a hangjegy, de azt ugye a zenévé kell tenni, és én eddig úgy voltam valahogy, ami le van írva, azt lejátszom. Vagy kb. Úgy lejátszom, de az, hogy zenét csinálj vele úgy, hogy figyeld a bőgöst, hogy ő hol játsz a basszust, figyeld a csellót, hogy ő hogy formálja meg a hangokat, és te vele menjél a szólamokba. Szóval, hogy aztán figyeld a fuvolát is, mert ő is jön veled együtt. Szóval, és ez még nagyon rosszul szól, hogyha nem vagytok együtt. Szóval, hogy nekem ez egy nagyon nagy feladat, és szeretem is csinálni most már. Eleinte nem szerettem, mert nem tudtam feltétlenül, hogy mire kell pontosan figyelni, de most így már túl vagyok egy pár koncerten velük, várom a várom a következő koncertet, mert élvezem.
1: De ez egészen más műfaj, mint amit eddig játszottál. Tehát ez egy könnyedebb műfaj, más közönséghez szól, és ennek azért nyilván megvan az előnye is.
2: Hát ez figyelj, ez a Zolinak a világa, a Mága Zolinak a világa, ami merőben más, mint az én világom. Ugye nyilván otthonról hozok dolgokat, mert nekem apu bőgős, cigány bőgős, nagyapám brácsos, szóval, hogy hallottam a villámcsárdást már, meg a Monti csárdást, de játszani még úgy, hogy frankó nagy zenekarban, ugye még nem történt. És kérdeztem is a Robit, ugye a Rátonyi Robit, hogy itt játszani kell, vagy hogy játszol? És mondta, hogy hát menj utánuk. Hát érezni kell. Szóval, hogyha így az ember nem muzsikus, a szó legjobb értelmében muzsikus, akkor nem felel meg ott. És egyébként nagyon sokan, ezt mondták nekem, nagyon sokan be akarnak a Mágával játszani. Több zeneakadémiát végzett klasszikus zongorista beajánlkozik a Robinál, hogy hát jönnék a Zolihoz, és hogy jól olvasok Kottát, meg itt, meg ott játszottam, és így a Zoli ugye viszi a Robi a kérést a Zolihoz, mert a Robinak meg kéne egy ember, aki ugye helyette van, és a Zoli mondta, hogy hát nem szeretné inkább. És nagyon örültem neki, hogy rám azt mondta, hogy én mehetek. Úgyhogy valószínűleg onnan ismert egyébként az Oli, hogy a fiának a nem tudom 18. vagy 20. szülinapján játszottunk a Sabacunk Lezmerbendel a Stefánia palotában, és ott volt egy-két szólóm, amit úgy láttam, hogy figyelt, tudod, és szerintem, és ott nem is nagyon volt reakciója, csak így néha úgy oda nézett. És ő ezt így elraktározta magába, hogy úgy szerintem ez nem olyan rossz, tudod, és tök jó, hogy most ott vagyok. Nagyon, nagyon hálás vagyok neki, hogy ott lehetek.
1: A Cifra György díjas Varga Tivadar jazzzongora művész volt a mai vendégem, akinek pár nappal korábban jelent meg új lemeze Gypsy Colors címmel. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, tartsanak velünk holnap is a beszélgetésünk folytatásának érdekében. A viszonthallásra!
3: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
4: Roma Szalon. Rádió Dick.
3: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

Rádió D. Rólunk neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió D-ben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk. A 100.3 Rádió D-ben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott.

0: Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt tegnap az országgyűlés. A parlament 130 igen, 36 nem szavazattal és 5 tartózkodás mellett szavazta meg a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által jegyzett az árak megállapításáról szóló jogszabályt, valamint a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvény módosítását. Az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A rendelkezés a rögzített árkivezetése mellett a piac változékonyságára hivatkozva lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj legmagasabb árát. Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő, aránytalan megváltozása esetén lesz módja a tárcavezetőnek, a fogyasztók érdekeinek védelmére figyelemmel. A Hadtörténeti Múzeum visszatér otthonába, a Budai Várba, oda, ahová tartozik, mondta Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Felidézte, a gyűjtemény kétszer volt kénytelen elhagyni otthonát. Egyszer 1944. októberében a Vörös Hadsereg közeledése miatt, másodszor pedig 2023-ban egy politikai döntés következményeképpen. A magyar katonai múltat bemutató múzeumot azonban nehéz volna máshol elképzelni, mint ott, ahová most visszaköltözik. Egyértelmű, hogy ezt a helyszínt a magyarok istene is a katonai múzeumnak teremtette, vélekedett. Reagált Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter arra a hírre, hogy a rendőrség nyomoz egy 2 éves kisfiú halála ügyében, aki a Tatabányai kórházban vesztette életét lázgörcsben. Facebook posztjában felidézte, hogy 2 évvel ezelőtt társszerzőként arról írt, hogy mit lehet tanulni egy angliai gyermekhalál és egy magyar eset összevetéséből. Azt hasonlították össze, hogyan reagál a tragédiákra egy egészségügyi rendszer. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy ezekből az esetekből ne tanuljunk, mert minden esetleges rendszerhibából elveszített beteggel nem csak egy életet veszítünk el, hanem a rendszerbe vetett bizalom egy darabját is, mondta. A rendőrség foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt nyomoz. 10 hetes közlekedésbiztonsági ellenőrző akciót indít a budapesti rendőrfőkapitányság és a budapesti közlekedési központ. A vakáció idején a felnőtteknek fokozottabban kell figyelniük a gyermekek biztonságára a közúti közlekedésben, hívta fel a figyelmet Sós Zoltán, a BRFK közlekedésrendészeti főosztályának őrnagya, a rendőrség és a BKK közös sajtótájékoztatóján. Nagyon sok gyermek ezen a nyáron fog először egyedül közlekedni, szülők nélkül, akár nagyobb távolságra, olykor-olykor kiszakadva a biztonságos környezetéből. Javasoljuk és kérjük, hogy készítsék fel gyermekeiket arra, mi történik akkor, hogyha úgy érzik, bajba kerültek, vagy úgy érzik, eltévedtek. Javasoljuk, hogy tanítsák meg számukra a legfontosabb személyes adataikat, a szülők nevét, elérhetőséget, fogalmazott.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. A Cifra György díjas Varga Tivadar jazzzongora művész a mai vendégem, akinek pár nappal korábban jelent meg új lemeze. A beszélgetésünk harmadik részében mesél nekünk terveiről, a zeneoktatás digitális lehetőségeiről és a legközelebbi koncertjeiről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
4: Hogy tervezed a jövőt? Hogy látod magad 5-10 év múlva? Mondtad például, hogy jövőre is akár szeretnél egy új CD-t. Hova akarod tenni a hangsúlyt? Mert azért Varga Tivadar Trió, Budapest Ragtime Band, Mága Zoltán zongoristája, hát ez nem kevés feladat.
5: Igen, meg
4: és az, akkor még a tanítás.
5: Igen, tanítás, meg ott van a család, meg a Sabaccunk Lezmer Band, ez is ott van, ugye még, meg a duókba, ugye a Csapó Krisztán, meg van a Kelemen Angelikával is egy duóm, amivel megyünk elég sűrűn. Figyelj, nagyon aktívnak érzem most jelenleg magam minden szempontból. És mondanám, hogy így sziporkázik, így a gondolatom, jönnek így zenei gondolatok, több ötletem van, hogy a trióval is, hogy lehetne, merre lehetne menni, de az, hogy 5-10 év múlva mit látok, figyelj, azt sem tudom, hogy holnap mi lesz. Megmondom neked őszintén. Az biztos, hogy lemezt azt veszünk fel, minél több lemezt akarok csinálni, nem tudom, nekem ez most ilyen cél, hogy akár egy szóló lemezt kiadjak, lehet a következő albumom, egy szóló lemez lesz. Sőt, szerintem biztos is, hogy bemegyek a stúdióba, és egy napig zongorázom, és abból csinálok egy lemezt. Most én szerintem ez a következő lépés, és a családi zenekarom, mert ugye van 4 fiam, és nekem mindig nagy tervem volt, hogy egy Jackson 5 legyen nekem otthon. Az még hiányzik egy, most van egy Jackson 4-om, Jackson 4-esem. Teszem ki őket internetre, hogy játszunk, hát ugye dobolunk, basszusgitározunk, énekelünk, zongorázunk jelenleg. Kisebb rúvokat megtanulunk, jazzesebb dolgokat, figyelj, van meló velük. De nagyon szeretik a zenét, már az egyéves is Luis Miguel fan, énekli a Luis Migueleket, meg dobol, úgyhogy van feladat, van terv, és talán ambíció is van bőven. De mindez nem menne, hogyha a feleségem nem támogatna, ugye? Mindig mondja, és én ezt neki nagyon szeretem, és én ezt neki nagyon szeretném megköszönni itt is, és innen mondom neki, hogy nagyon szeretem.
3: És ez tényleg így van, tehát nélkülük ez természetes, hogy nem működne, hiszen azért, aki egy koncertező művész, mert még tanítasz is, annak nem biztos, hogy van ideje mindenre otthon és minden gyerekkel foglalkozni. De azért mesélj nekem, adj tanácsot, igazából azt szeretném tőled kérni, nekem is, hiszen Andriskám 21 hónapos, hogyan neveljem a zenére? Te mit csinálsz? Te hogyan neveled a gyermekeidet a zenére? Hogyan próbálod őket motiválni? Vagy hát nyilván, mivel téged is egész nap abban látnak, hogy te egész nap zongorázol, így nem kell nagyon motiválni őket, hiszen hogyha leutánoznak téged, már az is egy nagy dolog.
5: Szerintem pont ez a lényeg, hogy most te is pont a riport előtt mutattál nekem egy videót, ahogy hegedül. Figyelj, ez ennél nincs fontosabb, hogy a gyerek mit lát. Ugye a példa. Az, hogy én például hazamegyek, és nem tudom, sört iszom, meg nem tudom, mit csinálok, hanem leülök, és zenét hallgatok például, vagy komponálok, vagy most például benne vagyok egy gyerekkönyv, ilyen zongorás gyerekkönyv készítésbe, erről még talán nem beszélhetek, de majd ezt is behoznom hozzád, hogyha elkészül. Szóval oda is zenét készíteni, gondolkodni, figyelni a gyerekeim reakcióját arra, hogy ők hogy viszonyulnak egy dallamhoz például. Ez nagyon fontos, mert azokat a dallamokat én beviszem a könyvbe. Uh-huh. Szóval, hogy meg az, hogy én azt szoktam egyébként csinálni, hogy beteszek egy zenét, és bulizunk rá. Például beteszem most a Luis Miguel nálunk egy pár ideje a nagy favorit, előtt a Michael Jackson volt. Nagyon fontos, hogy jó zene menjen. És bulizunk rá. Szóval, hogy táncolunk. És ugye a tánc az már beviszi a testükbe a ritmust. Uh-huh. És nekem ez nagyon fontos, hogy és akkor azt egy idő után rávisszük a dobra. És akkor hogy hoz le egy 2-4-et a dobbal.
3: De ezt te mutatod neki.
5: Persze. Megmutatod, ugye táncolunk rá, ugye korlát bizonyos, nyilván ahogy egy apa táncol a fiával, nyilván.
3: Igen,
5: és aztán idő után bemegyünk a szobába, és megmutatom neki, hogy kell arra dobolni. Van is egy dal, amit nagyon szeret a gyerek. Szájjal ledobolja. Szóval, hogy 15 hónapos, és mondja, hogy tu, csá, tu, tu, csá. Tudod? És tudod, ezt nézem, hogy belé hívódik a zene a gyerekbe, és ez a legfontosabb, hogy példa, és minél több jó zene. Ez, szerintem ez. Mert hogyha beleerőlteted, én a nagyobbik fiamra próbáltam ráerőltetni, és láttam, hogy kezdi nem megszeretni. Uh-huh. Szóval, hogy kezdi inkább így eltolni magától ezt az egészet, és abba hagytam. Uh-huh. Úgyhogy inkább zenét hallgatunk, ha úgy van, akkor felvételeket készítünk, élvezni kell, bulizni kell, játszani kell. Ez a lényeg, játszani kell.
4: Hát ez játék tulajdonképpen, és tényleg erről szól. Aztán majd lehet, hogy visszatalál egyszer a zenéhez, hogyha esetleg egy időre el is fordul valamelyik tőle. Lehetségesnek tartod egyébként?
5: Konzit el kell végezni. Nekem ez ilyen alap dolog. Ugye van egy belsős kisfiam, ő most jelenleg dob és vibrafonórára jár, mert nem tudtam sajnos beiratni zongorára, mert betelt a hely. De ez nem is probléma, mert én ezt tudom pótolni otthon, bár nyilván más az, mikor az ember a saját gyerekét tanítja, mint hogy egy tanár tanítja, és te segítesz neki. Uh-huh. Most dobot tanul, szereti, csinálja, nagyon ügyes volt a vizsgán is, megdicsértem, de azért mégiscsak a zongora lesz a fő irány, és alig várom, hogy jövőre járjon. És én majd csak hátulról ugye tolom, és segítek neki, mert tőlem talán nem is, nem tudom, én nem is tudom, hogy fogadtam én édesapámtól az instrukciókat. Nem emlékszem rá, de az én gyerekeim nem feltétlenül akarnak szót fogadni. Tudod, ha apa mondja, akkor az nem olyan.
4: Persze, de a legtöbb zenész egyébként így van vele, legalábbis amit hallok a környezetemben is, hogy ők nem biztos, hogy tudnak foglalkozni úgy a gyerekükkel, mint egy mondjuk idegen tanár.
5: Igen.
4: Tehát, hogy kell az idegen instrukció, és akkor az otthoni segítség az persze nélkülözhetetlen, és az nagyon sokat számít a gyerek fejlődésben, de azért mégiscsak kell egy kívülálló tanár, aki tanítja a gyereket.
5: És persze, meg tudod, azért te is aktívan tanítol. Igen. Tudod azt, mikor ilyen 6-7 a tanítás után hazamész, akkor nem akarod még a gyerekedet is tanítani.
4: Ez is benne.
5: Mert kimerült vagy, meg talán már otthon nem is úgy vagy motiválva, hogy nem is tudom, én ezt nem akarom.
3: A Cifra György díjas Varga Tivadar jazz zongora művész a mai vendégem, akinek néhány napja jelent meg új lemeze. Most hallgassuk meg a Gypsy Blues című dalt, a Varga Tivadar Trio and Friends előadásában az újonnan megjelent albumról.

0: A Gypsy Blues című dalt hallhattuk a Varga Tivadar Trio and Friends előadásában a napokban megjelent Gypsy Colors című új albumról. Most pedig folytassuk a Cifra György díjas Varga Tivadar jazz zongora művésszel készült beszélgetésemet. Engem nagyon érdekel mostanában a digitális oktatás, természetesen ezzel foglalkozok már egy ideje, és én Andriskának szoktam mutatni olyan videókat, oktató videókat, ahol például van egy hölgy, és mutatja mondjuk a hegedűnek a részeit, mutatja, hogy persze angolul, hogy a csigát hogy hívják, meg a hátlap, meg hogy miből készül, megkocogtatja, mutatja a vonót, tehát, hogy, és megmutatja, hogy hogyan kell húzni. És Andriska ott ül és nézi tátott szája. Tehát nyilván kell egyfajta olyan inspiráció is, hogy ilyet már azért látott nagypapájától, de egyébként leköti ez a fajta videó, és miután mondjuk mostanában Gypsy Devils-t hallgatunk otthon, és meglátta ezt a zenekart a tévében, és ment a hegedűért, amit úgy hív egyébként, hogy Vajó, Vajolin. Persze, hiszen angolul nézi. És megy a hegedűért, és megfogta, és egyből a nyaka alá tette. Tudod? Tehát, hogy próbálta leutánozni, hát mivel én nem tudok hegedülni, úgyhogy ez alapján, de hogy szerinted ezek az oktató videók, ezek mennyire lehetnek hatékonyak, mennyire épülhetnek be az otthoni tanításba, az inspirációba, vagy esetleg te használsz ilyeneket otthon a gyerekeidnél?
1: Én max annyira használom ezeket, nem így oktató jelleggel, de például beteszek egy koncertet.
0: Tehát akkor inkább a zenei inspirációt.
1: Igen, igen. Szerintem jó ez, hogyha ezt használjátok. Szerintem, de ez nyilván nem helyettesítheti azt, hogy valaki oda menjen és megmutassa neki, és megfogja. Persze. Személyesen. Én ezt annyira nem ismerem, ezt a részét a dolgoknak. Én a Covid idején a digitális órákat is se szerettem. Szóval, hogy én inkább bementem egy héten kétszer, ha lehetett, és nagy nehezen felvettem az anyagot, de én nem tudom. Én nekem nagyon fontos a személyes, személyes óra.
0: Képzelt, ha már így a digitális oktatásnak erre a terére is rátévettünk, hogy a Covid időszaka, nekem az volt a tapasztalatom, hogy az Egressi Konziban például számos diák sokkal jobban fel tudott készülni kötelező zongorából, így online oktatáson keresztül. Egyrészt ugyebár úgy jöttek az órára, ahogy éppen, hát, hogy is mondjam, kényelmesebb volt nekik, hiszen nem kellett várni mondjuk egy órára, nem kellett külön ezért bemenni, és hanem otthon felcsatlakoztak, ez nyilván egyfajta kényelmet jelent. Visszanézhették az órát, de ami külön pluszt jelentett, hogy meg is követeltük tőlük, hogy vegyék föl havonta egyszer a megtanult anyagot. Ha akár csak jobb kézzel játsszák föl mondjuk a Bach kis preludiumot, majd utána a következő hónapban csak bal kézzel, harmadik hónapban két kézzel. Ez valahogy olyan motivációt adott nekik talán a gyakorlásra is, és egyfajta rendszerességet, ami azt eredményezte, hogy sokkal jobban fel tudta készülni a Covid alatt, legalábbis zongora kötelező tantárgyból. Úgyhogy megvan ennek, én azt gondolom, a saját kerete, ahol ezek kiválóan alkalmazhatóak. Nyilván a főtárgyoktatás egy picit más, mint ahogy mondtad, tehát, hogy tényleg ott azért szükség van a személyes kapcsolatra. És csak egyfajta kiegészítés lehet. Én legalábbis így tartom. Aztán nem tudom, hogy neked akkor milyen tapasztalataid vannak ezzel kapcsolatban.
1: Én ezt, ahogy lehetett, próbáltam elkerülni. Nekünk az iskolában úgy volt, hogy minden hétre kellett készíteni videót, és próbáltam minél tömörebben, minél célratörőbben megmutatni, elmondani, de sose éreztem azt, hogy de tudod, az mikor eljátszod, és mondjuk a gyerek nem úgy veszi át. Nem tudom, én ezt nem maxoltam ki, ezt a digitális oktatást. Nyilván te ennek a mestere vagy, ahogy látom. Én sajnos ebben nem mentem bele, úgyhogy erről nem is tudok így nagyon neked mit, mert nekem nagyon fontos az, hogy a gyerek ott jön előttem, és meg tudjam fogni a kezét, hogyha valamit nem úgy sem, meg tudjam mutatni neki. Lehet, hogy velem van a probléma, hogy nem tudok ezzel így azonosulni, de én inkább a személyes órákra orientálódtam talán.
0: Nekem gyakran jönnek növendékeim, hogy ezt meg azt hallották az interneten, és biztos láttad már te is, amikor így a levegőből így potyognak le a hangok, és akkor egyszer csak az oggal billentyű az ér.
1: Igen,
0: és,
1: igen.
0: Tehát, hogy,
1: igen.
0: És ezeket nagyon szeretik, és gyakran onnan tanulják meg a dalokat.
1: Igen.
0: A dalokat. Igen. Tehát, igen. Hogy ez a generáció már egy picit másként áll hozzá ezekhez a,
1: figyelj,
0: az anyagokhoz.
1: Nekem a legalapabb, ugye kicsiket tanítok főleg, zongoriskola 1-2.
0: És tulajdonképpen pontosan róluk beszélünk, tehát őket inspirálja ez,
1: igen,
0: a dolog.
1: Igen, és aztán ugye vannak most már ezek a YouTube videók, amiket te is mondol, hogy lepotyognak a hangok, és akkor azok a billentyűk kivillognak, és amiket le kell ütni.
0: Így
1: és
0: van,
1: akkor és ő ezt le tudja utánozni. Ez akkor van, amikor a gyerek olyat akar játszani, amit ismer. Mert nagyon sok gyereknél azt látom, hogy elvész a motiváció, mert az zongoriskola egyből a Bartók láttál már valahát játszuk, és nem akarja játszani, mert ez nem buli. Uh-huh. És akkor ezt most már én is alkalmazom az elmúlt években, hogy akkor játszunk valami olyat, amit ismersz. Karib-tenger kalózai földcímdal, Harry Potter, Rózsaszín Párduc, Mr. Bean, és ugye ezek is jó darabok, mert valaki ezt leírta, szóval megkomponálta a gyerekeknek új rendel, és ezek fejlesztik is a gyerekeket. Én ezt nagyon sokat használom, uh-huh. És a gyerekeket is motiválja. Most például egy olyan fiú jött vissza hozzám a kiiratkozott zongorából, mert a vizsga előtt 3 héttel nem tudta eljátszani a darabot, és hát szigorúbb voltam vele, mint szoktam, és ő egy nagyon visszafogott fiú, és kiiratkozott, mert szigorú voltam vele, és aztán pár hónap múlva felkeresett, hogy nagyon hiányzok neki, de szeretné, hogy olyan darabokat tanulnánk, ami jó. És hát mi az, ami jó, tudod? Hát akkor ne tanuljuk a 62-es, hanem az 58-as, hát tudod? És nem, arra gondolt, hogy jó az, amit ismer. És akkor megtanultuk a Mézga Géza főszímdalát, és azt viszont szárnyalt. Úgy megtanulta olyan gyorsasággal, és annyira szerette játszani, hogy megszerette újra a zongorát. Szóval, hogy meg kell találni ezt az arany középutat, hogy fejlődjön, szeressen játszani, de kedves legyen a tanár, a gyerek az szeressen járni. Szóval, hogy ez egy rögös út, de hát ez a szakma.
0: De tulajdonképpen ez is egy nagyszerű választás volt, hiszen a népdaloknak, a hagyományának az átörökítése ugyanolyan fontos lehet, mint akár a magyar filmtörténet egyik jeles alakjának a főcímdalának az átadása, megtanulása. Úgyhogy ez is értékközvetítés, amit mi itt tulajdonképpen véghez viszünk, úgyhogy ez mindenféleképpen pozitív kicsengésű ebben a tekintetben. A Cifra György díjas Varga Tivadar jazzzongora művész a mai vendégem, akinek néhány napja jelent meg új lemeze. Most hallgassuk meg erről az albumról a Jaj, de jó a habos sütemény című dalt a Varga Tivadar Trio and Friends előadásában.

0: Jaj, de jó, a Habos sütemény című dalt hallhattuk a Varga Tivadar Trio and Friends előadásában a napokban megjelent Gypsy Colors című albumáról. Most pedig folytassuk a Cifra György díjas Varga Tivadar jazz-zongora művésszel készült beszélgetésemet. Hogy tervezed a következő időszakot? Hol lehet téged esetleg hallani a következő néhány hétben?
1: Van egy állandó helyünk a Varga Tivadar trióval, a Mazeltov étterem az Akácfa utcán, ott mindig játszunk minden héten egyszer vagy kétszer, de mindig az egy ilyen fix hely. A Sabatszong Glezmer Bandel, a Spinoza színházban vagyunk minden két hetente pénteken. A Cifra Fesztivál által most júniusban Brüsszelbe megyünk ki 3 napra koncertezni, a trióval május végén Prágába megyünk 2 napra, szóval hogy elég sok sűrű a naptár, hál' Istennek, sok koncert van, és ha bekövetnek a kedves hallgatók a Facebookon és hasonló ilyen internetes oldalakon, akkor értesülni tudnak a koncertekről, mert szokták egyébként tőlünk kérdezni így a koncertek után, és aztán mondjuk, hogy be kell követni, de aztán többnyire nem történik ez meg. Ezért is jó például a CD, hogy az úgy előveszik, és ugye látják, hogy hol, akkor bekövetem, és megnézem a jelenlegi koncerteket. Szóval be kell követni a Facebookon, mert most nekem a Facebook az főleg az ilyen főbb oldalam, amit használok, és oda mindig felteszem a koncerteket.
0: És hogyha mondjuk szeretné meghallgatni valaki a Varga Tivadar Trio and Friends előadásában a Gypsy Colors című új albumot, ami tulajdonképpen a napokban jelent meg, és csak röviden felolvasom, hogy akik még szerepelnek rajta: Robi Lakatos, Gyárfás István, Botos Lajos, Csapó Krisztián, Kovács László, Csárics Sándor, és akkor még mondhattam volna Gajer Ferenc és Veszeli János személyét is, akik a Varga Tivadar triónak az állandó tagjai. Akkor hol kereshetnek még rád, ahol meg lehet hallgatni ezt az új albumot?
1: Figyelj, ez tulajdonképpen az összes ilyen digitális platformon fent lesz, ugye a TomTom a kiadó, és hál' Istennek ezt nem nekem kell most intéznem. Úgyhogy Spotify, Apple Music, YouTube-on is fent lesz, ugye a YouTube az egy ingyenes oldal, ott is meg lehet hallgatni. Nekem nagyon, nagyon tetszik ez a lemez, én erre kifejezetten büszke vagyok most. Nem csak a Robi miatt, ha bár ő nagyon sokat nyom a büszkeségem mi voltával, hanem azért, mert ez a lemez, ez tényleg valóban az én ízlésem és az én gondolataimat tartalmazza teljes mértékben.
0: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttél hozzánk, és beszélgethettünk az új albumodról, az új CD-dről, és további szép életet kívánok ennek az albumnak, hogy remélhetőleg sokan fogják hallgatni, és nagy sikert fog aratni. És akkor várunk vissza téged természetesen legközelebb is.
1: Köszönöm a meghívást, és én is kíváncsi vagyok erre a lemezre, hogy mit fog produkálni, remélem, hogy szeretni fogja a közönség.
0: Köszönöm szépen.
1: Köszi.
0: A Cifra György díjas Varga Tivadar jazz-zongora művész volt a mai vendégem, akinek pár nappal korábban jelent meg új lemeze. A beszélgetésünk harmadik részében mesélt nekünk a terveiről, a zeneoktatás digitális lehetőségeiről és a legközelebbi koncertjeiről. A műsor befejezéseképpen hallgassuk meg a Keresztapad című film zenéjét, Nino Rota szerzeményét, melyet most a Varga Tivadar Trio and Friends előadásában hallgathatunk meg a Gypsy Colors című albumról. Ezzel búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, dr. Suki Andrást hallhatták. Tartsanak velünk holnap este is. A viszonthallásra!

Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió D kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádiódi. Rólunk neked. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódi. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A vándor cigányokról szóló legrégebbi feljegyzések. A cigányság eredete hosszú időn keresztül tudományos viták tárgyát képezte, azonban a nyelvészeti és történeti kutatások mára egyértelművé tették, hogy őseik az indiai szubkontinens északnyugati területeiről származtak. A cigány nyelv számos olyan elemet őriz, amelyek kapcsolatot mutatnak az indiai nyelvek.

0: nyelvekkel, különösen a hindi és a pandzsábi nyelvvel. A legrégebbi történelmi feljegyzések a cigány népcsoportokról a középkorból származnak. A kutatók szerint a cigányság több hullámban hagyta el Indiát, és fokozatosan haladt nyugat felé. Útjuk során áthaladtak Perzsián, Örményországon és a Bizánci Birodalom területein. A 11.-12. századból már találhatók olyan források, amelyek különleges, idegen eredetű népcsoportokról számolnak be a Közel-Keleten és Kis-Ázsiában. A Bizánci Birodalomban a cigányok elődeit egyes források acciganoi vagy hasonló néven említik. Ezek a megnevezések később számos európai nyelvben is nyomot hagytak. A korabeli számolók szerint ezek a csoportok különféle mesterségekkel foglalkoztak, például kovácsolással, állatkereskedelemmel, zenéléssel vagy éppen jóslással. Európában a 14.-15. század során jelentek meg legnagyobb számban. Az első hiteles európai oklevelek között szerepelnek olyan dokumentumok, amelyek a Balkánon és Közép-Európában említik a vándorló cigány közösségeket. Sok helyen zarándokként vagy menedéket kereső utazóként fogadták őket, és uralkodói engedélyekkel közlekedtek egyik országból a másikba. A 15. század elejére a cigány közösségek már számos európai országban voltak jelen. Megjelentek a mai Németország, Franciaország, Spanyolország és Magyarország területén is. Kezdetben gyakran kíváncsisággal és vendégszeretettel fogadták őket, később azonban több helyen korlátozó intézkedések és előítéletek alakultak ki velük szemben. A vándorló életmód sokáig meghatározta a cigány közösségek mindennapjait. A mesterségek, a kereskedelem, a zene fontos megélhetési forrásnak számítottak, a közösségek pedig alkalmazkodtak a különböző országok kultúrájához, ugyanakkor megőrizték saját nyelvüket, hagyományaikat és szokásaikat is. A legrégebbi feljegyzések tehát nem csak a cigányság európai megjelenéséről adnak információt, hanem arról is, hogy egy rendkívül alkalmazkodó és sokszínű népcsoport miként járja be évszázadokon keresztül Európa és Ázsia jelentős részét. Ezek a történelmi források ma is fontos alapját képezik a cigányság múltjának kutatásában és kulturális örökségének megőrzésében.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Digben. Rádió Digben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dig.

0: Almafolk. Magyarország ikonikus folklorzenéi minden reggel a Rádió Dickben.
1: Fajnamok dövla, temera, andelomát robóba, ketemera. Robóba, kemezsana, leseljen, szálltek el, ketemera.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Hírek rólunk neked!
3: 2026. június 25-e csütörtök, 7 óra van, jó reggelt kívánok! Ez a Rádió Dick Roma híradója, Patai Anna vagyok. Olá Gergő, az X-Faktor sztárja, Értényben érkezik. Példaképpé vált a roma fiatalok szemében a győri fodrász. A cigány fiú, aki királyoknak muzsikált Bihari János igaz története.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
3: Olá Gergő, az X-Faktor sztárja, Értényben érkezik. Ingyenes roma nap lesz, különleges programokkal. Különleges kulturális utazásra várják az érdeklődőket jövő hét pénteken Értényben a Művelődési Házban. A program a roma kultúrát mutatja be tudományon, képzőművészeten, gasztronómián, zenén és táncon keresztül. Olá Gergő fellép, és az alig 700 fős településen. Utazás a cigány kultúra világába címmel rendeznek kulturális programot 2026. július 3-án. Pénteken, Értényben. A Művelődési Házban délután 1 órától. Az eseményen tehát fellép Olá Gergő, az X-Faktor 3. évadának győztese. A látogatók több művészeti és tudományos területen keresztül ismerkedhetnek.

0: Meg a cigány kultúrával. Az eseményen közreműködik még Csányi Dávid színművész, az Etnorom zenekar, valamint a Színek Gyöngyök Egyesület is. A szervezők hangsúlyt fektetnek a személyes találkozásokra és a párbeszédre. Az interaktív beszélgetések során a résztvevők közvetlenül kérdezhetnek a meghívott vendégektől, így első kézből kaphatnak képet a cigányság múltjáról és jelenéről. A program különlegessége, hogy aktív részvételre ösztönöz. A rendezvény részeként mini workshopot tartanak, amelynek során kiállítás és közös alkotás várja a résztvevőket képzőművészekkel. Emellett gasztronómiai bemutatót is szervez. A látogatók nem csak megismerhetik a roma konyha jellegzetességeit, hanem közösen el is készíthetnek egy hagyományos ételt, a punyát. Értény Tolna vármegye egyik legkisebb települése, ahol a 2022-es népszámlálási adatok szerint 669 fő él. A település lakosságának közel egyharmada vallja magát roma nemzetiségűnek, ami a helyi közösség identitását és kulturális sokszínűségét tükrözi. A Petőfi kulturális programnak köszönhetően megvalósuló esemény célja, hogy közelebb hozza a roma közösség történelmét, hagyományait és kortárs értékeit. A rendezvényt a Petőfi Kulturális Ügynökség és a Gandhi Közhasznú Nonprofit Kft. Szervezi. A belépés mindenki számára díjtalan. De mi is az a punya? A punya a roma gasztronómia egyik hagyományos, egyszerű, mégis laktató étele. Leggyakrabban kelt tésztából készült lepény, amelyet sütőben, kemencében vagy parázson sütnek meg. Elkészítése gyakran közösségi élmény. Családi és közösségi alkalmak során együtt készítik, miközben beszélgetnek és történeteket osztanak meg egymással. A rendezvényen a látogatók nem csak megismerhetik ezeket a hagyományos ételeket, hanem annak elkészítésében is részt vehetnek, így közvetlenebb betekintést nyerhetnek a roma gasztronómiai hagyományok mindennapi világába. A magyar cigány közösségek hagyományai gazdag, sokszínű kultúrát őriznek, amely generációról generációra öröklődik. A család kiemelkedő fontos szerepet játszik a mindennapokban, az összetartás, az egymás iránti tisztelet és az idősebbek megbecsülése alapértéknek számít. A hagyományos életmódhoz szorosan kapcsolódik a zene, amely talán a cigány kultúra legismertebb eleme. A cigány zenészek évszázadokon át meghatározó alakjai voltak a magyar zenei életnek, és ma is fontos szerepet töltenek be ünnepeken vagy rendezvényeken. A tánc szintén az önkifejezés egyik legélőbb formája, energikus, szenvedélyes mozdulatai, a közösség örömeit és nehézségeit egyaránt tükrözik. A viselet hagyományosan színes és díszes, különösen a nőké, amelyben a hosszú bőszoknyák és élénk minták dominálnak. A gasztronómia terén jellegzetes fogások alakultak ki, melyek egyszerű alapanyagokból készülnek, mégis laktatóak és ízletesek. Példaképpé vált a roma fiatalok szemében a győri fodrász. A fiatal győri fodrász élete nehezen indult, gyerekkorában sokszor ételde is alig futotta. Most mégis éppen Mihácsi Patrik az, aki reményt ad a szegénységből kitörni vágyóknak. Sorstól nehéz csomagot kapott Mihácsi Patrik. Gyerekkorában napról napra éltek, szülei válása után pedig még nehezebb helyzetbe került a család. Édesanyja több műszakot vállalt, hogy a fiainak jusson étel, ám a küzdés mindennapos volt. Egy-egy hétköznapi, ám számukra drága ételt ritkán engedhettek meg maguknak, akkor is hárman osztoztak rajta testvérek. Öccseire rendszeresen Patrik vigyázott, hogy édesanyjuk dolgozhasson. A nincstelenségből kitört, sőt, most ő az, aki reményt ad másoknak is. Saját fodrászüzlete van, több tanuló dolgozik a keze alatt, a csapat rendszeresen nyírja olyanok haját, akik nem engedhetik meg maguknak. Meghívást kaptak újra a Cinka Panna napra, ahol hajvágással egybekötött motivációs előadást tartanak roma fiatalok számára. Számomra mindegy, hogy hogyan hivatkoznak rám, roma vagy cigány. A cigány sem bántó, hanem bántóan mondják, kezdte Mihácsi Patrik. Bízom benne, hogy az utam inspirál másokat, semmivel sem vagyok jobb vagy ügyesebb másoknál, nekem csak annyi a titkom, hogy nem adtam fel sosem. Patrik Szolnokon született, Karcagon nevelkedett, anyai ágon lévő rokonai miatt költözött Győrbe. Újabb csavar a történetben, hogy a szakma fortéjait Németországban tanulta. Édesapám indított el ezen az úton, sokszor engedte, hogy levágjam a haját. A legolcsóbb, sokszor rossz minőségű eszközökkel tanultam meg a szakmát, így még inkább becsülöm, amin van. Németországban egy arab borbélytól tanultam meg a szakma fortéjait. Az arabok nagyon gyorsan dolgoznak, hálás vagyok, hogy ilyen tempó ragadt rám is. A győri fodrász csapat rendszeresen készít olyanoknak frizurát, akik nem engedhetik meg maguknak. Májusban a Bicskei Gyermekotthonban készítettek frizurákat teljesen ingyen, pusztán emberbaráti jó szándékból. Azóta több település rendezvényén vettek részt, legutóbb fedél nélkül élők haját vágták. Az az öröm, amely egy szépen elkészített frizura után az arcokra ül, elmondhatatlan. Más emberek kívánnak, mondta. Patrik egyre ismertebb a social media platformokon, ahol több roma fiatal követi őt, és jelzik a saját profiljukon, hogy példakép előttük. A legnagyobb motiváló erő, hogy példa vagyok előttük, arra, hogy ki lehet törni a szegénységből. Ugyanakkor mindig elmondom, engem nem a pénz érdekel. A pénz csak eszköz arra, hogy segíthessem a szüleimet és támogathassam azokat, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Büszke vagyok arra, hogy vannak, akiknek a szakmát adtam a kezükbe. A jövőben szeretnék még több fiatalt megtanítani hajat vágni, hogy legyen, amivel boldogulnak az életben, mondta el Patrik. A cigány fiú, aki királyoknak muzsikált, Bihari János igaz története. A 18. század végén, amikor Magyarország még a Habsburg birodalom része volt, egy szegény cigány családban megszületett egy fiú, akit Bihari Jánosnak hívtak. Senki sem gondolta volna, hogy egyszer Európa egyik leghíresebb zenésze lesz. A kis János már gyermekként különleges érzékkel nyúlt a hegedűhöz, nem tanult híres mesterektől, nem járt zeneakadémiára, hiszen akkoriban egy cigány gyermeknek erre szinte semmi lehetősége sem volt. A zenét családjától és környezetében élő muzsikusoktól tanulta. Ahogy nőtt, egyre többen figyeltek fel rá. Hegedű játékában volt valami különleges. Egyszerre volt tüzes, érzelmes és virtuóz. Az emberek nem csak hallgatták, hanem szinte megbabonázva figyelték. Fiatal korában zenekart alapított és hamarosan lakodalmakban, vásárokban és nemesi mulatságokon játszott. Egyik fellépés követte a másikat, és híre egyre csak messzebbre jutott. A legenda szerint egy gazdag főúr annyira elragadtatva hallgatta a játékát, hogy a zenélés végén felugrott a székéből, és azt mondta: ezt a muzsikát nem lehet ülve végighallgatni. A vendégek pedig tapsolni kezdtek. Bihari neve harmadszor eljutott a fővárosba is. A korabéli Pest és Buda előkelőségei versengtek azért, hogy az ő zenekara játszon az ünnepségeken. A legnagyobb fordulat azonban 1814-ben következett be. Ebben az évben rendezték meg a híres bécsi kongresszust, amelyre Európa uralkodói hercegei, diplomatái és tábornokai érkeztek. A napközbeni tárgyalások után estélyeket és bálokat rendeztek, ahol a kor legjobb zenészei szórakoztatták a vendégeket. A magyar nemesség pedig úgy döntött, hogy Bihari Jánost és zenekarát hívja meg. A cigány prímás élete legnagyobb közönség előtt lépett fel. Amikor elkezdett játszani, a vendégek először csak figyeltek, aztán egyre többen közelebb mentek. A magyar verbunkos dallamok olyan erővel szóltak, hogy még azok is lenyűgözve hallgatták, akik egyetlen szót sem beszéltek magyarul. A korabeli beszámolók szerint a külföldi előkelőségek nem győztek dicsérni a zenekart. Bihari ettől kezdve nem egyszerűen jó zenész volt, hanem valóságos sztár lett. A történet legszebb része talán az, hogy mindezt nem gazdagsággal, nem ranggal és nem kapcsolatokkal érte el. Egy szegény cigány családból indult, és kizárólag a tehetségével jutott el Európa legelőkelőbb termeibe. Az emberek azért szerették, mert ahol ő muzsikált, ott jókedv támadt. A vendégek táncra perdültek, az ünnepségek hangulata felpesdült, és sokan úgy emlékeztek rá, mint arra az emberre, aki néhány perc alatt képes volt mosolyt csalni egy egész terem arcára. Bihari János ma is a magyar cigányság egyik legismertebb történelmi alakja. Az élete nem háborúról, üldöztetésről vagy tragédiáról szól, hanem arról, hogy egy tehetséges fiú kitartással és zenével olyan helyekre jutott el, amelyekről gyermekként valószínűleg álmodni sem mert. Ez az igaz történet azért maradt fenn több mint 200 éven át, mert bizonyítja, hogy a tehetség néha a legváratlanabb helyekről érkezik, és képes átlépni minden társadalmi határt.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Közlekedési hírek.
2: Lezárják a külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogos átkelő helyet szintén lezárják. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrác úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárják az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Egyirányosítják a 11. kerület Neszmélyi utat az Igmándi utcától a Zelg Zoltán útig, mert tart a vízvezeték javítása. Tart a felújítás a Mester utcában. A Tali Kálmán utca és a Ferenc körút között szakaszosan a villamossinekre terelik a forgalmat. Lezárják a 2. kerület Keleti Károly utcát a Tizedes utcától a Kitai Belpál utcáig útépítés miatt. Lezárják az 5. kerület Verespálné utcát a Szerb utca és a Szarka utca között, mert gázvezetéket építenek. A Szerb utca egyirányúsága a Verespálné utca és a Fejér György utca között megfordul a Fejér György utca felé, valamint a Verespálné utca két irányúvá válik a Szarka utca és a Vámház körút között. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra. Csütörtökön már sehol sem várható csapadék, országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés. Nyugaton és az ország keleti harmadán még több helyen lehet élénk az északi-északkeleti szél. Napközben 31-36 fok között alakul a hőmérséklet.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
3: Rádió

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Adjon Isten erőt, egészséget ezen a gyönyörű nyári reggelen. Csütörtök van, és június 25-e. Csodaszép napsütéses időnk lesz a mai napon is. Egy gram felhő nem fogja zavarni az égen a drága jó napsütést, és ma már 34-35 fokra is számíthatunk itt Budapesten. Na nézzük, hogy kik ünneplik a neve napjukat. A Vilmosok, drága Vilmosok, nagyon boldog névnapot kívánok nektek, akik hallgattok bennünket. Ma 139 éve született Karinthy Frigyes, író, műfordító, kritikus, újságíró, humorista, a kabaré nagymestere. 35 évvel ezelőtt Horvátország és Szlovénia kinyilvánította függetlenségét Jugoszláviától. 418 éve ezen a napon nyílt katonai fenyegetéssel arra kényszerítették első Rudolf magyar királyt, hogy mondjon le trónjáról. 353 éve halt meg D'Artagnan lovag, francia nemesember és katona, kormányzó, aki amúgy egy létező személy volt. 174 éve született Antonio Gaudí, katalán építész. 160 éve született Dudics Andor, festőművész, akinek falképei láthatóak az Országházban is. 150 éve indián törzsek legyőzték az amerikai hadsereg lovassági alakulatát a Little Bright Horn-i csatában, szintén ugye a mai napon júni 25-én. 144 éve született Haraszti Mici színésznő, aki a Hippolita lakály című filmben játszotta Schneidernét. 137 éve született Ács Ágoston festő, ötvös művész és szobrász. 123 éve született George Orwell, angol író. 99 éve született Róka Antal atléta, távgyalogló, és a mai nap 88 éve Horthy Miklós kormányzó megnyitotta a Szent István évet. Ebben az időszakban a Bethlen István vezette konzervatív liberális, az ország függetlenségét elsősorban Németországtól féltő erők jelszava az alkotmány és a magyar szuverenitás védelme volt. Na, hát ezzel a hírmorzsákkal, illetve érdekességekkel én szerintem meg is nyitottam ezt a bizonyos júni 25-ös csütörtököt, úgyhogy menjünk zenélni.

0: Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádiódi.
1: Jó reggelt, nem sokára 7:30 van. Ránézzünk, hogy mi hír van az utakon. Azt mondja, hogy tart a Mester utcában a felújítás. A Tali Kálmán utca és a Ferenc körút között szakaszosan a villamos sínekre terelik a forgalmat. Aztán az 5. kerület Széchenyi rakparton a Vigyázó Ferenc utca előtt útszűkületre kell számítani épületfelújítás miatt. Folytatódik a felújítás az 5. kerület Balaton utcában. Lezárják a Szemere utca és a Nagy Ignác utca közötti szakaszt. Szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni hétköznapokon, napközben a Dózsa-György úton, az István utca és a Hősök tere között, mert hogy kertészek dolgoznak. Aztán a 10. kerület Gép utcában a Doba utca közelében útszűkületen kell áthajtani elektromos közműépítése miatt. Lezárják a 12. kerület Mártonhegyi utat a Diana utca közelében csatorna építése miatt. Ezek voltak most a legfrissebbek, de egy óra múlva jövök még több közlekedési hírrel. Maradjatok addig is itt!

0: Rádió Dick. Hallod?
1: Gyönyörű szép reggelt kívánok minden drága arany hallgatónak. 7:30 múlt jönnek a roma hírek itt az FM 100.3-on. Figyeljetek, füleljetek.
2: Hírek rólunk neked.
3: 2026. április 21-e kedd, 7 óra van. Jó reggelt kívánok. Ez a Rádió Dick roma híradója, Patai Anna vagyok. 15 éves a miskolci görög katolikus roma szakkollégium. A roma nők helyzetéről kerekasztal beszélgetés fontos gondolatai. A cigányasszony fogalom az európai gondolkodásban.
2: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
3: 15 éves a miskolci görög katolikus roma szakkollégium. A miskolci görög katolikus roma szakkollégium idén ünnepli megnyitásának 15. évfordulóját. A jubileumi eseménysorozat nyitónapja egybeesett a Nemzetközi Roma Nappal, így az április 8-i rendezvény, melyen jelen volt Orosz Atanáz megyés püspök is, egyszerre szólt az évfordulóról és a roma kultúra ünnepléséről. Az ünnepségen jelen volt Orosz Atanáz miskolci megyés püspök, Makkai László a kollégium igazgatója, a kollégisták közössége, valamint az Ádorfalva csillagai tanoda gyermekei, pedagógusai, továbbá az Ádorfalva polgármestere. A rendezvény elején Makkai László köszöntötte a jelenlévőket, beszédében visszatekintett az elmúlt 15 év legfontosabb mérföldköveire, kiemelve azt a sok közös sikert és eredményt, amelyet a kollégistákkal együtt értek el. Hangsúlyozta, mennyire lényeges, hogy a hallgatók biztos háttéret ajánljanak a szakkollégiumban. Egy olyan közösségre, amely nem csak tanulmányaik alatt támogatja őket, hanem később is figyelemmel kíséri életútjukat. Orosz Atanáz püspök szintén örömét fejezte ki, hogy részese lehet az ünnepnek. Elismeréssel szólt az intézmény munkájáról és az eddig elért eredményekről, valamint reményét fejezte ki, hogy a görög katolikus egyháza jövőben minél több roma fiatal számára tud majd segítséget és lehetőséget nyújtani. A hivatalos köszöntőket követően a Nemzetközi Roma Nap alkalmából Zádorfalváról érkezett gyermekek adtak műsort. Megelevenedett a roma kultúra tánc és ének formájában, ami magával ragadó hangulatot teremtett Russzó András és kollégái munkájának köszönhetően. Az ünnepi program ezt követően kötetlenebb formában folytatódott. A jelenlévők megkóstolhatták a kollégisták által készített hagyományos roma ételeket. Többek között került az asztalra pörkölt, szórt tésztával, valamint bodag. A nap zárásaként meglepetés várta a résztvevőket. A 15. évforduló alkalmából hatalmas születésnapi tortával ünnepelték meg a szakkollégiumot. Az esemény méltó módon tükrözte az intézmény szellemiségét, a közösség erejét, a hagyományok tiszteletét és a jövőbe vetett eredményt. A roma nők helyzetéről beszélgettek, kerekasztal beszélgetés fontos gondolatai. A roma nők helyzetéről folyt egy nagyon izgalmas beszélgetés a Bura Galériában, Józsefvárosban, az egyik rendezvény sorozat programjaként. Ebből emelt ki pár fontos gondolatot Bogdán Adrián szociológus, az UCU alapítvány oktatási koordinátora, az Egalipe hálózat a romák egyenlőségéért munkatársa. Az április 8-ai Nemzetközi Roma Naphoz kötődően nemrégiben az UCU Roma Informális Oktatási Alapítvány egy egyhetes rendezvényt szervezett, Opre Roma Hét címmel. A rendezvény célja a roma reprezentáció, önreprezentáció erősítése, a Józsefvárosban élő roma emberek cigányság megélésének megmutatása és a kevésbé látható roma csoportok megjelenítése volt. A hét folyamán rengeteg izgalmas, érdekes programon lehetett részt venni. Rendeztek kerekasztal beszélgetéseket roma irodalom, roma fiatalok aktivizmusáról, de színházi előadás, kiállítás, koncertek és vezetett séta is szerepel egyébként a kínálatban. A Bura Galériában a roma nők társadalmi helyzetéről beszélgettek, erről szerettek volna beszámolni, mert nagyon fontos gondolatok hangoztak el. A moderátor Bari Jutka volt, emberi jogi aktivista, aki elkötelezett a roma nők helyzetének javítása iránt. A beszélgetés során közvetlen baráti hangulatot teremtett, a résztvevők mind olyan kivételes roma nők voltak, akik saját szakmájukban elismertek és kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. Rézműves Szilvia, a Polgár Alapítvány az esélyekért munkatársa és az Egy Magyarország kezdeményezés alapító tagja több mint 20 éve foglalkozik szociálpolitikával és az oktatás témájával. Balog Adrián újságíró, kommunikációs szakember, Horváth Anita és Horváth M. Judit fotográfusok az utó utóbbi az Amarodrom, roma közéleti magazin volt főszerkesztője. Mindegyik résztvevő máshonnan jött, más-más témával foglalkoznak szakmai életükben, de mindannyian egy olyan társadalomban élnek, ahol nőnek lenni nem a legkönnyebb. Szembe kell nézniük a társadalmi szerepeknek való megfeleléssel, a munkaerőpiaci hátránnyal és még rengeteg mindennel. Ráadásul a roma nők egy kisebbségi csoport tagjai, minden napjaik során találkoznak az előítéletekkel, sztereotíp gondolatokkal, vagy legrosszabb esetben ezek megnyilvánulásaival. Fontos, hogy lássák, honnan indulnak a társadalom tagjaként. Megosztották a közönséggel azokat az emlékeiket, amikor roma nő mi voltuk okán érte őket, akár hátrány, romák és romát játszó nem romák a filmekben. Fontos volt a diskurzus során a nőkről való beszédmód és a reprezentáció kérdése. A roma nők helyzete ebben is más. A cigányasszony fogalom az európai gondolkodásban. Karcsú, fekete bőrű, villogó szemű, csábító, vagy pedig fejkendős, tenyérjósló asszony, esetleg nagyszoknyás, válkendős, aranyfülbevalós, aranykarpereces asszony sok gyermekkel. Néha megjelenik akár megbotrankoztató nőként, néha gyermekeit védő anyatigrisként, néha pedig gyermekeit éppen nem túl jól nevelő hanyagként. Milyen is egy cigánynő, milyenek a cigánynők a nem cigányok szerint? Milyen az ideális cigány nő alakja? Hol és miért van határa roma és nem roma világok között? Egy tanulmányban egy mikroközösség cigány női történetein keresztül erre keresték a választ. 2004-ben 3 hónapot töltött el Bakó Boglárka egy dél-erdélyi településen, ahol roma és nem roma együttélést vizsgált. Kutatása során szembesült a falu nem roma világának a cigányok ellen irányuló, keretekkel bíró sztereotípia rendszerével. Kutatását a történetek vizsgálatának is lehet nevezni. Roma, magyar és román beszélgető társaival cigányokról, magyarokról és románokról beszéltek, Magnóval vagy akár Magnó nélkül. Nem kérdezte őket előítéletekről vagy cigány női létükről, csak beszélgettek a falu béli viszonyokról. Meséltek arról, hogyan viselkedik egy rendes nő, milyen egy ideális férfi, hogyan kell gyermeket nevelni vagy háztartást vezetni, akár a pénzzel bánni. Történeteket, falubéli pletykákat meséltek. Ennek eredményeképpen a terepmunka utolsó heteire több hosszabb, rövidebb falubéli történetet rögzített és írt le a helybéli romanőkről. Az elmesélt történetek bemutatták azt a mérhetetlen feszültséget is, ami a két világ között van, arról, hogy milyen is lehet egy cigánynő. Ezekben a történetekben a nem romák közhelei, előítéletei szembe kerültek a cigányság saját női eszméivel. A falubéli magyar közösség leggyakrabban a roma nők korai párválasztása felett botránkoznak meg. Az általa felállított első elemzéskor is ez fontos szerepet kap. A nem roma társadalom legnagyobb félelme, hogy valamelyik férfi tagja cigány nőszt vissza közösségbe. Kicsi Mári tavaly augusztusban ment férjhez. Vőlegényével, Ovidúval már 2 éve beszélgetett. Ovidú a Jehova tanúi felekezetének volt tagja, menyasszonya pedig az ortodox felekezethez tartozott. A lakodalmat már nyár elején elkezdték szervezni, szülei téglát vetettek, melynek ára fedezte a lakodalom költségének egy részét és az esküvői ruha bérlését. Ez utóbbit Mári egy falubéli magyar fiatalasszonytól kérte kölcsön, bizonyos összeg fejében. A ruha klasszikus menyasszonyi ruha volt, hófehér tülfátyorral, kicsit hosszú és bő, de az asszonyok pillanatokon belül hozzáigazították. A cipőt a közeli város nagypiacán hosszas válogatás után választották ki. Olyan volt, amilyennek lennie kellett, fehér magas sarkú. A lány szülei Nagy Mári és Pista, a fiú szülei Rozica és Dolfi már korábban elmondták minden romnak, hogy mikor lesz a lakodalom. Hívniuk nem kellett senkit a cigányok közül, mert mindenki tudta, hogy ott van-e a helye.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík,
1: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Díkben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
3: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
1: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják.
5: Olá Gergő, az X-faktor sztárja, Érténybe érkezik, ingyenes roma nap lesz, különleges programokkal. Különleges kulturális utazásra várják az érdeklődőket jövő hét pénteken Értényben a Művelődési Házban. A program a roma kultúrát mutatja be tudományon, képzőművészeten, gasztronómián, zenén és táncon keresztül. Olá Gergő fellép, és az alig 700 fős településen. Utazás a cigány kultúra világába címmel rendeznek kulturális programot 2026. július 3-án, pénteken, Értényben. A Művelődési Házban délután 1 órától. Az eseményen tehát fellép Olá Gergő, az X-faktor 3. évadának győztese. A látogatók több művészeti és tudományos területen keresztül ismerkedhetnek meg a cigány kultúrával. Az eseményen közreműködik még Csányi Dávid színművész, az Etnorom zenekar, valamint a Színek Gyöngyök Egyesület is. A szervezők hangsúlyt fektetnek a személyes találkozásokra és a párbeszédre. Az interaktív beszélgetések során a résztvevők közvetlenül kérdezhetnek a meghívott vendégektől, így első kézből kaphatnak képet a cigányság múltjáról és jelenéről. A program különlegessége, hogy aktív részvételre ösztönöz. A rendezvény részeként mini workshopot tartanak, amelynek során kiállítás és közös alkotás várja a résztvevőket képzőművészekkel. Emellett gasztronómiai bemutatót is szerveznek. A látogatók nem csak megismerhetik a roma konyha jellegzetességeit, hanem közösen el is készíthetnek egy hagyományos ételt, a punyát. Értény-Tolna vármegye egyik legkisebb települése, ahol a 2022

0: 2022-es népszámlálási adatok szerint 669 fő él. A település lakosságának közel egyharmada vallja magát roma nemzetiségűnek, ami a helyi közösség identitását és kulturális sokszínűségét tükrözi. A Petőfi kulturális programnak köszönhetően megvalósuló esemény célja, hogy közelebb hozza a roma közösség történelmét, hagyományait és kortárs értékeit. A rendezvényt a Petőfi Kulturális Ügynökség és a Gandhi Közhasznú Nonprofit Kft. Szervezi. A belépés mindenki számára díjtalan. De mi is az a punya? A punya a roma gasztronómia egyik hagyományos, egyszerű, mégis laktató étele. Leggyakrabban kelt tésztából készült lepény, amelyet sütőben, kemencében vagy parázson sütnek meg. Elkészítése gyakran közösségi élmény. Családi és közösségi alkalmak során együtt készítik, miközben beszélgetnek és történeteket osztanak meg egymással. A rendezvényen a látogatók nem csak megismerhetik ezeket a hagyományos ételeket, hanem annak elkészítésében is részt vehetnek, így közvetlenebb betekintést nyerhetnek a roma gasztronómiai hagyományok mindennapi világába. A magyar cigány közösségek hagyományai gazdag, sokszínű kultúrát őriznek, amely generációról generációra öröklődik. A család kiemelkedő fontos szerepet játszik a mindennapokban, az összetartás, az egymás iránti tisztelet és az idősebbek megbecsülése alapértéknek számít. A hagyományos életmódhoz szorosan kapcsolódik a zene, amely talán a cigány kultúra legismertebb eleme. A cigány zenészek évszázadokon át meghatározó alakjai voltak a magyar zenei életnek, és ma is fontos szerepet töltenek be ünnepeken vagy rendezvényeken. A tánc szintén az önkifejezés egyik legélőbb formája, energikus, szenvedélyes mozdulatai, a közösség örömeit és nehézségeit egyaránt tükrözik. A viselet hagyományosan színes és díszes, különösen a nőké, amelyben a hosszú bőszoknyák és élénk minták dominálnak. A gasztronómia terén jellegzetes fogások alakultak ki, melyek egyszerű alapanyagokból készülnek, mégis laktatóak és ízletesek.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei.
2: Csütörtökön már sehol sem várható csapadék, országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés. Nyugaton és az ország keleti harmadán még több helyen lehet élénk az északi-északkeleti szél. Napközben 31-36 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Közlekedési hírek.
2: Lezárják a külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogos átkelő helyet szintén lezárják. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárják az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Egyirányosítják a 11. kerület Neszmélyi utat az Igmándi utcától a Zelg Zoltán útig, mert tart a vízvezeték javítása. Tart a felújítás a Mester utcában. A Tali Kálmán utca és a Ferenc körút között szakaszosan a villamos sínekre terelik a forgalmat. Lezárják a 2. kerület Keleti Károly utcát a Tizedes utcától a Kitai Belpál utcáig útépítés miatt. Lezárják az 5. kerület Verespálné utcát a Szerb utca és a Szarka utca között, mert gázvezetéket építenek. A Szerb utca egyirányúsága a Verespálné utca és a Fejér György utca között megfordul a Fejér György utca felé, valamint a Verespálné utca két irányúvá válik a Szarka utca és a Vámház körút között. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: azok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádiódik.
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. 8 óra múlt, ez itt a Vekker, azon belül is ugye a program ajánló szegmensem következik. Méghozzá egy operettet fogok nektek ajánlani, a Margit-szigeti szabadtéri színpadán kerül bemutatásra 2026. július 17-én este 8 órakor a Victoria című operett, ez Ábrahám Pál, Földes Imre és Harmat Imre szerzeménye. A háború után Victoria már új életet kezdett egy amerikai diplomata feleségeként, amikor is váratlanul felbukkan a régi vőlegénye, Koltai István, akit mindenki halottnak hitt. A múlt és a jelen drámai találkozása elsöprő érzelmeket szabadít fel. Viktóriának döntenie kell. A biztonságot nyújtó jelen, vagy a mindent elsöprő régi szerelem. Ám a Bon Viván és a Primadonna mellett két táncos komikus és szubrett páros is színre lép, így már három szerelmes pár küzd a boldogságért, három különböző temperamentummal, háromféle szenvedéllyel. A friss hangvételű operettben lesz vágyakozás, humor, könnyek és szerelem, és természetesen felcsendülnek a közönség kedvenc slágerek. A Csak egy kislány van a világon, Honvéd banda, szól a Stefáni, szól a Stefánián. Na, csak úgy gondoltam, hogy hát, ha ezt fölismeritek, és ezzel kedvet csinálok nektek. Az előadás rendezője nem más, mint most kapaszkodjunk meg, Dolhai Attila, aki magát Koltai Istvánt is életre kelti a színpadon, a diplomata szerepében Trokán Péter, Viktória címszereplő pedig Haraszti Elvira. Közreműködik az Alba Regina Szimfonikus Zenekar, Regia Szimfonikus Zenekar, koreográfus Lénárd Gábor, karmester Ruf Tamás, és ahogy már említettem, ugye az előadás rendezője Dolhai Attila, és az a Vörösmarty, Székesfehérvári Vörösmarty Színház előadása, ott már bemutatták, de ilyen nagy szabadtérin most kerül bemutatásra, de hogy a többiek sem maradjanak le, a szereposztásból Feri Viktória bátyja Andrási Máté, Olia San, Ladányi Júlia, Jancsi tisztiszolga Keller János, Riket, Viktória szobalánya, Váradi Eszter Sára, Pörkölti, polgármester Kozári Ferenc, Orosztiszt Juhász Illés, Saci, Vég Szirmai Irén és japán külügyminiszter Szabó Miklós. Tehát velük találkozhattok, hogyha elmentek július 17-én este 8 órakor a Margit-szigeti szabadtéri színpadára, és megnézitek a Victoria című operettet. Most pedig zene következik.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Schuner Romale.
2: Nem sokára 8:30 van. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Útszűkület okoz fennakadást a 4. kerület Baross utcában kifelé a Bátori utca után vízvezeték javítása miatt. Lezárták a jobbra kanyarodó sávot a Bajcsi-Zsilinszky úton befelé a József Attila utca előtt, mert vízvezetéket javítanak. A 13. kerület Rejter Ferenc utcában befelé a Tahi utca előtt a forgalom a parkolósávban haladhat egy rövid szakaszon vízvezeték javítása miatt. A 18. kerület Halomi úton a Királyhágó utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. Buszsávot jelöltek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerület Egér úton befelé a Péterhegyi dűlő és a Péterhegyi út között egy rövid szakaszon. A 157-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti Solymár Kerekhegy megállót, mert vízvezetéket javítanak. A járat Hüvösvölgy felé a Gróf Karácsonyi utcában a Berzsenyi Dániel utca után létesített idéglenes megállóból indul. Hát ennyi volt most a legfrissebb közlekedési hírekből. Amikor legközelebb visszajövök, mi jön? Na, a nyelvoktatás. Maradjatok itt az FM 100.3-on.

0: kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek ismételten, 8:30 múlt. Hát ahogy megszokhattátok, ugye itt hétköznaponként Sztojka Ármándó lovári cigány nyelven tanít valamit Banyila Sajnalkának, a főszerkesztőnknek. Hát természetesen ma sincsen ez másképp, hallgassuk meg, hogy ma mit tanít Ármándó Hajninak.
0: 100.3 rádiódik.
2: Sunen Romale!
3: Szia, Hajni!
4: Szia, Ármándó! Tegnap megtanítottad nekem, hogy hogyan nevezzük a roma férfit, őt úgy hívjuk ugye, hogy rom, és akkor gondolom most, hogy azzal fogjuk folytatni, hogy hogyan nevezzük a roma hölgyeket. Itt különbséget teszünk az idősebb és a fiatalabb között, vagy nekik egy nevük van?
3: Igen, különösen fontos, hogy különbséget teszünk az idősebb hölgyek és a fiatal kislányok között, mert itt a lánynak az ártatlanságát is kifejezi, hiszen a már férnél lévő asszonyokat megkülönböztetjük, és ugye nagy értéket és koronát kap az a lány, aki még érintetlen, őt külön nevezzük meg, azt majd külön fogjuk megtanulni, most azt tanuljuk meg, hogy hogyan szólítjuk az idősebb hölgyet, vagyis már a férnél lévő hölgyet, ezt pedig úgy mondjuk, hogy romnyi.
4: Romnyi. Akkor a férfi a rom, a hölgy az idősebb verzióban pedig romnyi.
3: Így van. Szitjú vaszlasasza.
4: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
1: Ez volt a nyelvoktatás Sztojka Ármándóval és Nyilas Hajnalkával karöltve, ahogy azt már talán nagyon jól megszokhattátok. Na, egy kis zenebona után pedig én jövök hozzátok vissza.

0: 100.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik.
1: Hamarosan 9 óra van, jó reggelt mindenkinek, 9 után pár perccel jövök vissza, hoppá, Baranyi Tomival, ugye, hiszen az elmúlt időszakban, ezen a héten egész pontosan vele vezetjük a süsfel napot, hiszen drága Zsuzsánk ugye éppen megérdemelt pihenését tölti, úgyhogy 9 után is maradjatok itt, Tomival jókat fogunk dumálgatni. Na de előbb egy kis hír, egy kis sokkoló hír. Az Ed Gein sztori elevenedett meg Budapesten. Az amerikai gyilkos és testrabló története a Netflixen volt látható, és most úgy tűnik, akadt egy magyar húsvér követője is. Az amerikai testrablóhoz hasonlóan a 30 éves budapesti férfi temetőkből ásott ki holttesteket, de máshonnan is, még nem tudni honnan, szerzett testrészeket a beteges céljaira. Az emberi húsból ételt is készített magának. A döbbenetes ügyről számolt be a rendőrség, a történet nem mese, hanem a véres valóság. A férfit néhány napja fogták el fővárosi otthonában, egy horrorisztikus dolgokkal teli budapesti lakásban. Hát én ezt a cikket itt abba is hagynám. Ezt csak azért akartam elmondani, hogy milyen szörnyű az tényleg, hogy milyen hatással van a televíziózás az emberre, olyan szempontból, hogy lám, itt is arról van szó, hogy az Ed Gein sztori miatt bátorodott fel egy budapesti férfi, tehát konkrétan akármelyikünk szomszédja is lehetett ez az ember, ezen fölbátorodva, vagy megtetszett neki ez a beteg elme, és ez az egész történet, és ő is megvalósította. Úgyhogy ezt a hírt, ezt csak igazából ezért akartam elmondani, hogy tényleg ez a horror, az itt valósággá vált ebből a szempontból is. Szóval nem is akarom a cikket tovább olvasni, elég szerintem bőven ennyi belőle. Inkább koncentráljunk a pozitív dolgokra, a humorra, ugyanis, ahogy már mondtam, 9 után jövök vissza, de akkor már Baranyi Tomival, és kezdődik a süsfelnap itt az FM 100.3-on.

0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Dickben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Megdőlt a legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon. Szerda reggel 7 órakor az Agárdi vízmérce 52 cm-t mutatott. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője szerint ez alacsonyabb a 2022. szeptemberében mért korábbi rekordnál, amely 53 cm volt. Siklósi Gabriella hozzátette, az elmúlt napokban már előfordult 52 cm-es mérés, de azt nem szélcsendben rögzítették. A mostani adat azért tekinthető hivatalosnak, mert a mérés és idején nem volt légmozgás. A szakemberek szerint a mostani negatív rekord várhatóan csak rövid ideig marad érvényben, mert a tó vízszintje a nyár folyamán tovább csökkenhet. Megalakult a katolikus Caritas mentőszolgálata. Célja, hogy a segélyszervezet újabb területen tudjon gyors, szakszerű és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutott emberek számára. Zagyva Rihárd, a szervezet országos igazgatója azt mondta, a Caritas mentőszolgálatának megalakulása nem csupán egy jármű beállítását jelenti, sokkal inkább annak megerősítését, hogy minden emberi élet érték. A mentőszolgálat önkéntes orvosok, mentőtisztek, egészségügyi szakemberek, önkéntesek és támogatók összefogásából jött létre, és az önkéntes mentésben vesznek részt. A vörös kót szombat hajnalban lépett életbe, és kedd éjfélig tartott, de a hőség miatt meghosszabbították jövő kedd éjfélig. A rendelkezésnek két fontos célja van. Egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban a diszpécser szolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Tűzgyújtási tilalom lépett életbe az egész országban. A Nébih közleménye szerint a kánikula és az elhúzódó csapadék hiány következtében mostanra az ország egész területén kiszáradt a biomassa az erdőkben és az azokkal szomszédos területeken. Az extrém száraz biomassa miatt a tűz gyorsan terjed már kisebb szél esetén is, ezért megnő a keletkező tüzek intenzitása és akár 15-30 méteres lángmagasságú koronatűzzé is fejlődhetnek. A tilalom ideje alatt tilos tüzek gyújtani belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, fásításokban. A tilalom a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik. Kamatot vágott, és a következő hónapokra további kamatcsökkentést helyezett kilátásra.

0: A jegybank. A monetáris tanács most 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot és a kamat folyosó két célét. Varga Mihály jegybank elnök arról beszélt, hogy az inflációs várakozások érdemben csökkentek márciushoz képest, az árrés korlátozások azonnali kivezetése sem veszélyeztetné az árstabilitást.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
2: Csütörtökön már sehol sem várható csapadék, országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés. Nyugaton és az ország keleti harmadán még több helyen lehet élénk az északi-északkeleti szél. Napközben 31-36 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Közlekedési hírek.
2: Lezárják a külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogos átkelő helyet szintén lezárják. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárják az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Egyirányosítják a 11. kerület Neszmélyi utat az Igmándi utcától a Zelk Zoltán útig, mert tart a vízvezeték javítása. Tart a felújítás a Mester utcában. A Tali Kálmán utca és a Ferenc körút között szakaszosan a villamos sínekre terelik a forgalmat. Lezárják a 2. kerület Keleti Károly utcát a Tizedes utcától a Kitai Belpál utcáig útépítés miatt. Lezárják az 5. kerület Verespálné utcát a Szerb utca és a Szarka utca között, mert gázvezetéket építenek. A Szerb utca egyirányúsága a Verespálné utca és a Fejér György utca között megfordul a Fejér György utca felé, valamint a Verespálné utca két irányúvá válik a Szarka utca és a Vámház körút között. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
1: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk.

0: Füstfelnap azonnal indul. Addig is szíves türelmüket kérjük. 100.3 Rádiódik. Süsfelnap már elkezdődött.
1: 9 óra múlt 16 perccel, csütörtök van, és június 25-e. Szép jó reggelt kíván önöknek, nektek, Maka Gyula, Angéla, Béla, és Baranyi Tamás, Krisztina,
2: Rezső,
1: Zsuzsanna.
2: Így van, jó így reggelt. Van, így van, és engem a Gyuszi kinevetett, mert mondtam, hogy érzem a csontjaimban, hogy meleg lesz, és hogy egyre melegebb van, mert hogy forrók már így a csontjaim belülről. Hiába mondod, ez én koromban ezt már így megérzed.
1: De nem vicces abból a szempontból, hogy való igaz, hát tart a további ez az eddig megszokott meleg. Mai napon is 36 fokos maximumokra, kánikulára és erős hősugárzásra, erős UVB sugárzásra, erős UV, csak simán bocsánat, erős UV sugárzásra számíthatunk.
2: Istenem, de jó
1: mai
2: lesz.
1: Napon is. De jó a szép lesz. Csütörtöki napom. Én örülök neki, tudjátok jól, de hát ebben nem megyek bele, mert Tomi itt meg fog folytani, de én nagyon-nagyon kamázom ezt a meleget. Aztán sajnos majd jövő héten már jön egy-két zápor, és lehűlünk 31 fokra.
2: Jaj, de dermesztő hideg lesz, az, igen.
1: Az, hogy a dermesztő hideg lesz.
2: Végünk lesz.
1: Igen.
2: Kabát, úgy, minden.
1: Kabát, sál, föl kellek. Derékvédő,
2: a vesém, hogy rendben legyen.
1: Persze, úgyhogy nagyon kellemetlen ez. De figyelj, mert te mióta laksz ott, ahol laksz? Nem mondjuk ki természetesen a címet, de csak annyi, hogy mind a kettő 13.
2: A Bocsú utcában a lehet érnél? Igen, kérlek szépen.
1: Hát ez meleg.
2: Kérlek szépen.
1: Ez nagyon beteg.
2: 2010 óta? Igen,
1: 16 éve ott lakol?
2: Igen, igen.
1: De sajátod, ugye?
2: Nem, ez egy önkormányzati.
1: Önkormányzati ingatlan.
2: Ez egy önkormányzati.
1: És de hogy merték kapni az önkormányzattól te
2: ingatlant? Nem, ez úgy volt, hogy na mindegy.
1: Na jó, nem kell a részletek, csak most hogy tehát akkor ez lenne. Egy önkormányzati lakás, amit te megvehetnél.
2: Ha azt elmondanám, hogy hogyan került hozzám, akkor meg kéne, hogy jöjjelek, úgyhogy ja, inkább nem mondom el.
1: Értem. Jó, hát akkor semmiképp nem mondd el ezt,
2: de szeretem nagyon.
1: Lényeg az, hogy önkormányzati lakást, tehát ezt te bármikor megvehetnéd, ezt az ingatlan tulajdonképpen.
2: Nem. Azt ez
1: úgy szokták.
2: Hát igen, de a 13-ban ez máshogy van.
1: Tehát á, ott máshogy van.
2: Nem igazán. Mindig belengetik, de aztán mégsem.
1: Aha, tehát, hogy nem valahogy lehet nem. Csak így
2: viszont
1: megvenni.
2: Az még eszembe jutott, hogy most így a csontjaim, meg így mondtam, hogy érzem, hogy meleg lesz ma megint, hogy mi szólsz ahhoz, hogy a fiatalok egyre rosszabb fizikai állapotban vannak a felmérések alapján, tehát, hogy ahogyan jönnek az újabb generációk, egyre betegebbek, és olyan betegségek jelentkeznek náluk, például mozgásszervi betegségek, amelyek igen. Korábban nem voltak jellemzők az ő korosztályukban, gondolok itt a 20-as, 30-as fiatal emberekre. Mert most néztem róla egy beszélgetést, nem rég egy podcastet, és abban volt erről szó, hogy a mozgásszervi betegségekről volt szó, és hogy olyan életkorban mennek most már az orvosokhoz, a fiatalok, és olyan problémákkal, ami tudom én, 20 évesen mennek olyan esetekkel, amelyek korábban mondjuk a 60 év fölöttieknél jelentkezett. Aha. Tehát most egy ilyen jelenség van, meg hogyha megnézed, én magam is azt érzem, hogy satnya vagyok. Tehát a korosztályomhoz képest,
1: ne, hát szerintem
2: mert
1: ez
2: hogy
1: nem igaz.
2: Olyan betegségek, vagy olyan, hát jó, mondjuk ilyen, hál' Istennek, olyan komolyabb betegségeim nincsenek, de azért valahogy úgy gyengébb vagyok, nem bírom úgy a tempót, belegondolok, hogy amikor a szüleim annyi idősek voltak, mint én, tehát mondjuk 47-48 évesek.
1: Az a generáció akkor úgy nézett ki ennyi idősen, mint a 60 évesek.
2: Igen, de viszont na. Szívósak voltak.
1: Az igaz, az
2: szívósok
1: igaz.
2: Szívósok voltak, jó, erősek igaz. Voltak, mentek, bírták, tehát
1: jó,
2: nem volt.
1: Jó, ez a része igaz, de én azért mondom, láttam ugye a régi képeket apámékról, anyámékról. Hát anyám fiatal asszony volt, ugye, amikor engem szült, 20 éves volt mindössze anyám, mikor én születtem. Hát anyám 25, olyan baba képeim vannak, vagy hát mit, 4-5 éves gyerek voltam, anyám akkor csak 25 éves fiatal lány volt, hát ma ezek a csajok hogy néznek ki? Anyám ma akkor úgy nézett ki, mint egy 35-40 éves meglett asszony.
2: Igen, hát a szüleim nekem is.
1: Vörös haj mindenkinek, ez a tupírozott föl, betyárfazonok voltak anyámék is, apám is, hát apám is fiatal ember volt, 27 éves volt.
2: Apád most is fiatal ember.
1: Apám most is 62 éves lesz.
2: Igen,
1: ugye,
2: igen.
1: Ugye, várjál, 60, hanyas apám? 64-es, akkor 62 lesz, akkor jól mondtam. Igen. Na, szóval apám is betyár izé volt ilyen szempontból, hogy ő is fiatal, 30-as ember volt, mikor én ugye kicsi gyerek voltam, ilyen, mint a 4-5-6 éves kicsi gyerek, 30-as ember volt apám, hát azt simán nézett ki, ő is egy 40-45-nek.
2: Igen, bőven. Mert akkor eleve a szőrzet is most megint újra, de
1: a
2: akkor
1: ruhák,
2: ugye
1: a ruhák, a pacekok, igen. Tudod, olyan hajviseletek, ez egy totál más világ volt. Zsuzsival beszéltünk már egyszer, hogy ilyen panelbulik, ugye régen, én imádtam panelba lakni amúgy Újpesten, és ott mindig volt voltak ilyen összeröffenések, és akkor tényleg olyan pacekok. Azt mindenki akkor fiatal ember volt, és nézel vissza a régi képeket, azt olyan, mint egy nyugdíjas találkozó, tudod, ilyen izé szenior találkozó, az közben 30-as emberek ültek össze piázgatni, tudod. Meg teljesen a... más igen, volt, igen. Teljesen más volt. De bocs, más téma, amit én fölhoztam, amit te mondtál. Nem. Én nem veszem ezt észre, vagy nem tudom, azért kérdeztem, hogy ezt honnan
2: hallottad. Én ezt látom, meg úgy mondom, most volt egy podcast, ezt figyeltem, hogy a mostani fiatalok azok sokkal kevesebb energiával rendelkeznek, sokkal alacsonyabb eleve a teljesítési szintjük, tehát így fizikailag. És
1: sokat ülnek gépnél.
2: Igen, igen, tehát hogy maga az életmód, meg maguk az élelmiszerek, amiket megeszünk. Igen. Tehát ráadásul olyan emésztési problémákkal bírnak most már így a 20 évesek, amit korábban nem is volt, nem is ismertük azokat az intoleranciákat, amikkel ők rendelkeznek.
1: Tehát
2: hogy olyan emésztési problémák, meg különböző mozgássérvi problémák, amik tehát a gáz.
1: Nem, ezt totál elhiszem neked, mert igen, való igaz ez, de tényleg én ezt betudom ennek a világnak igazából, hogy sajnos nem jó felé megyünk ezzel a nagyon nagy AI, meg minden kiszolgálás szerint.
2: Hát meg amiket
1: nekünk még ha akartunk játszani, meg akartunk találkozni, nekünk el kellett menni a másikhoz, föl kellett csöngetni a kaputelefonon, le kellett hívni a másikat, stb.
2: Igen.
1: Ma meg már ráírsz Messengeren, rövidítesz mindent, tehát hogy annyira ilyen
2: nem is találkoztok, mert amit akartatok, megbeszéltétek két üzenetben. És
1: én
2: akkor...
1: még az is átmentem, és fölcsöngettem kaputelefonon Újpesten a panelrengetekbe a barátaimhoz, hogy mit tudom én holnap, akkor mikor beszéltük meg a találkozót itt a
2: dűnöngőnél. Na jó, te speciális igényű, meg figyelmet igénylő ember voltam már akkor
1: mai
2: is.
1: Mai napig, igen. Nem, de nekünk ez volt. És ez jó, ezért is nekem egy nagyon boldog gyerekkorom volt ott a kis lakótelepen, tehát hogy egy nagyon kamás.
2: Igen, hát egy másik, tényleg egy másik világ volt. Én magam is érzem, hogy így egyszerűen fejtődik le rólam azt, hogy oda kellett figyelni. Az utóbbi 8 hónapban én erre figyeltem tudatosan, hogy újra visszaépítsek olyan kapcsolatokat, meg egyáltalán találkozásokat az életemben, mert hogy sokkal kevesebbet találkoztam, mint korábban feltűnt így a Covid után, és ezeket szépen visszahoztam most így a mindennapjaimba.
1: Amúgy meg, de hogy hoztad, hányszor mondtam, szomszédok vagyunk, egy megállónyira lakunk egymástól, mondtam, hogy gyere el velünk.
2: Hát jó, hát veled nem foglalkozok, az egy dolog.
1: Na, ha mondtuk már az asszonyja, hogy meghívunk ebédre, meg vagy kávézni egyet, mindent. Tudjátok, hány szó jött?
2: Na jó, de én nekem nagyon bemalosztvám, én tényleg jövök, megyek.
1: Vagy már egész mi vagy, te elnök?
2: Hát figyelj, én rengeteg emberrel tartom a kapcsolatot.
1: Te leszel az új köztársasági elnök, vagy be?
2: Nem, figyeljetek, én összeszámoltam, én egy hónapban 22 emberrel tartom személyesen a kapcsolatot.
1: Az mondjuk tényleg sok?
2: Az sok, jó, ebben vannak csoportok, de azért az mégiscsak 22.
1: Nekem 22 barátom.
2: Micsoda?
1: Nekem nincs 22 barátom.
2: Hát jó, mondjuk persze.
1: Nem csodálod, tudom.
2: Mi kettőnket nem lehet összehasonlítani. Van egy minőségi
1: Van egy értékbeli különbség, igen. De viccen kívül, de tényleg nincs. Én nem lennék rá képes 22 emberrel így tartani, hát vagy nem tudom, ez így elveszi az egész figyelmedet.
2: El is veszi meg az energiádat, úgyhogy én is azért azt most így kicsit azért leszügítettem, mert az is erős volt, hogy annyi felé meg annyi emberrel találkoztam, tehát rájöttem, hogy ezt így nem lehet.
1: Meg de sok pénz lehet, de nagy pénze van a Tominak, mindenkit meghív italokra, ez az amaz.
2: Meghivatja magát mindenkivel.
1: Ja, rafinátba vagy, aha.
2: Persze, okosan. De hogy tényleg, hogy így ez is egy ilyen átalakulóban van, hogy most körülöttünk. Egyrészt az egészségi állapota az embereknek szerintem nagyon sokat romlik, meg a másik az, hogy és összefüggés lehet, hogy nem járunk össze, ugyanis az emberi kapcsolatok erősítik az immunrendszert, a találkozások. Van egy olyan, kimutatták, hogyha ránézel egy ember, akkor az arcon van 8 pont, amit csak a térben jelenik meg, tehát a mobilon hiába élőztök, ott semmilyen dolog nincsen, mert hogy én is úgy mondom, mint anyu, hogy élőztök.
1: Há, persze, pedig az mondja, más, hogy, igen, nem azt mondja, hogy FaceTime-on beszéltek, élőztök.
2: Tehát ahogy mi az az élőzés, mikor anyu mondta.
1: Ráthagytam, mert mondom, jó van, csomó persze, öreg, hogy mondja. Hagytam.
2: Igen. És akkor kérlek szépen, hogy amikor így telefonon nézitek egymás arcát, akkor nincs meg az a 8 pont, és hogyha nem találkozol naponta legalább 5 ilyen arccal, amin látod ezt a bizonyos 8 pontot, ami neked beazonosítja, hogy emberrel, humanoiddal beszélgetsz, akkor képzeld el, hogy csökken az immunrendszered. teljesítménye.
1: És azt is kijelzi, hogy cigánnyal beszélsz?
2: Természetesen, hogyha a cigányokkal beszélsz, akkor természetesen felspanolja, az fel is idegesít. Tehát eleve felhúzza az agyadat, és akkor így arra már reagálni kell a szervezetnek. Persze. Jönnek a stresszhormonok, kortizol, minden, egyből bejelentkezik. No, de ez egy, nem egy vesztett csata, mert ugye itt most erőt kell kifejteni, le kell küzdened azt a sok idegességet, amit világos. A cigányok benned most okoztak, mert gyomrod tele van ideggel.
1: Hát így vagy, én veled vagyok így, mikor telefonálunk, akkor rögtön idegbe, méregbe jövök.
2: Tudom, én szoktam is erre rájátszani.
1: Szaggatom le magamról
2: mert
1: a pólót.
2: Mert azért, hogy erősödjön az immunrendszer, hogy az ellenállásodat kifejtesd.
1: Amúgy nem hülyeség, amit mondasz, én is azt gondolom, hogy sajnos ma már nagyon kevés, vagy hát tisztelet a kivételnek, mert azért lám, te is tartod így a kapcsolatot, nagyon sokan járnak el azért társaságba, de való igaz, hogy például én valószínűleg nem jó választottam fiatalként társaságot, meg barátokat, mert például mi teljesen szétszélettünk. Mi például teljesen szétszélettünk.
2: De nem lehet újra összefogni, felevelevinteni egymásra.
1: Próbálom, de nem. Picit zárt ajtókat döngetek, és akkor úgy én meg egy picit már úgy vagyok vele, hogy föladom.
2: Tehát hát akkor
1: nem.
2: Új barátok.
1: 38 évesen már hol barátkozzak? Egyen
2: meg a szívedet, most nem azért, nem rossz mondom, figyelj.
1: Megyek be egy pékségbe, jó, sziasztok, leszünk legjobb barátok, tudod, mint az óvodába, vagy mi, hogy?
2: Figyelj, 47 éves vagyok az utóbbi 5 évben, és ezt komolyan mondom, utóbbi 5 évben legalább 10 olyan embert ismertem meg, akikkel tök szoros ismerettségben van, akikkel barátságban vagyok, és ez bármikor átalakítható. Miközte
1: vagyok?
2: Te? Hát természetesen nem. De egyébként
1: sokan mások.
2: Sokan mások ott vannak, és viccen kívül, tehát mondom, hogy nekem az utóbbi 5 évben annyi új barátom lett, csak az utóbbi 1 évben lett 3 új.
1: Na de jó, tehát, akkor mondd azt te, hogy tudsz idősebb korba barátokra szert tenni.
2: Hát először is, hogy idősebb kor, és azt most jó, hogy így mondtad, most komolyan mondom, ezt felejtsük már el. Tehát az, hogy elkezdenek sírni a korosztályom, akik velem egy idősek, a gyerekek vagyunk, hát én azt érzem, hogy most indul az élet. Most már valamit, most viccen
1: most
2: kívül...
1: Most indul az élet!
2: Esküszöm testvérem, én ezt viccen kívül mondom, hogy én azt érzem, hogy most 47 évesen megérett a gondolkodásom, hogy mondtam is korábban, azt hiszem tegnap volt róla szó, hogy egy kicsit jobban szeretem magamat, a testemet is. Például a lelkemet is, a pszichémet is, tehát jobb viszonyban vagyok magammal, vannak már tapasztalataim.
1: Egyszer energikusabb vagy.
2: Igen, vannak már tapasztalataim az életből, ezért teljesen máshogy vagyok jelen egy térben. Uh-huh. Tehát, hogyha bemegyek mondjuk egy szórakozó helyre, mert hogy járok szórakozó helyekre is, igenis elmegyek ide-oda, amoda, és hogy ott is már egy teljesen más energiával lépek be, mert én már valahogy máshogy kapcsolódok, sokkal jobban jelen vagyok a saját életemben, és egy ilyen állapotban most így még erőmben, jó erőben léve, szerintem igenis még rengeteg minden áll előttünk. Nagyon-nagyon le az ikertestvérem, ugye nekem van egy ikertestvérem, egy fiú, különbetű ikrek vagyunk, ő nagyon sokszor szomorkodik azon, hogy már úgy érzi, hogy öregedünk, stb. Vagy legalábbis nekem úgy tűnik, hogy ez jön le, abból, amit mond. Én nem. A korosztályommal is mindig vitatkozok, amikor beszélgettünk, meg így le akarják. Nem én, 30 éves korokban, tehát 30-as évek elején járó fiatal emberek, nők, férfiak mondják, hogy ők már öregek, de most már lassan kezdik a 27 évesek is, lekezdenek kiégettek lenni, stb.
1: Hát is néha értem, én is azt érzem, hogy öreg vagyok, igen, és közben meg rájövök, hogy nem, és amúgy meg én is
2: de hogy vagy öreg.
1: Ilyen sok mindenben még ráadásul infantilis gyerekes dolgaim vannak, jó pofa szinten, tehát nem vagyok izé.
2: Mármint, hogy szerinted jó pofa.
1: Szerintem jó pofa, lehet mások szerint kevésbé.
2: Nekünk az anyukra mész veled, de nem.
1: Persze,
2: jó pofa,
1: persze,
2: jó
1: már pofa. Sarokba állítanak. Nem, de sokszor viszont tényleg azt érzem, hogy fú, kicsit kivajok úgy égve, hogy picit úgy, ú, de jó lenne valami váltás, valami életmód, vagy egy életváltás olyan szempontból, hogy például én egyáltalán nem vagyok elzárkozva attól, mivel feleségemnek vagy együtt se kutyánk, se macskánk, se gyerekünk, se semmink, hogy mi beszélgetünk erről amúgy sűrűn, főleg nyaralásunk óta, hogy mi lenne, ha külföldön próbálnánk szerencsét, hiszen sose próbáltunk még. Vagyis hát ő még régen lánykorában volt Írországban, de Írország állna hideg van, ez az nem jó hely. De valami jó helyen, valami tényleg ilyenem, mint mondjuk Rodosz, hogy elmenni és szerencsét próbálni.
2: A mentalitás miatt
1: dolgozni.
2: Mondod? Vagy mi miatt? Igen, a mentalitás miatt? Mondjuk jó, a meleg
1: igen,
2: a táj, de
1: mentalitás,
2: hogy...
1: a meleg miatt, ott is kell dolgozni, ott sincs kolbászból a kerítés, ha csak nem nyaralsz, de megint más, ha nyaralni mész valóban, meg dolgozni természetesen, nem vagyunk hülyék, tehát egyértelmű ez a tézis, de hogy igen, hogy egy picit úgy más helyen élni, picit más fele menni, mentalitásba, igen, életvitelbe, úgy az egész, úgy annyira motoszkál ez bennem az elmúlt időszakban, hogy így mondjuk nagyon mennék amúgy. Ha lenne valami, amit tudom, hogy jó lenne és fixen, vagy jó próbálkozás lenne, Már mennék is. Úgy itt hagynálak téged itt, mint a sít.
2: Hát igaz, hát azt szerintem azt nem tehetnéd meg velem. De? Mert akkor én meg ki lennék akadva, anyám megjönne, hogy a gyerek ki van, gyertek vissza.
1: Hogy csinál, mit csináltál a kisgyerekemmel?
2: Igen, Ari, gyertek vissza.
1: Gyertek vissza.
2: Szóval akkor, van benne, abszolút az... megértem, csak tudod mi van, amikor bennem is felvetődnek néha ilyen gondolatok, de azt mondom, hogy tulajdonképpen mindenhova visszük magunkat. És az az igazság, hogy szerintem ami miatt nem érezzük mondjuk legjobban ottól vagyunk magunkat, vagy ami miatt váltanánk, az a dolog, az valahogy velünk jön oda is. Uh-huh, és hogy, uh-huh. hogy ebben azért az messze van, vagy benne van, hogy a messziről jött ember, ugye mondják, hogy bármit mondhat, ja. ami messze távol van tőlünk, az mindig szebb. A szomszéd zöldje is, meg a szemközti ablak is mindig jobban néz ki a háznál. Ugye,
1: igen,
2: hogy
1: a szomszéd fűje mindig zöldebb, igen.
2: Van,
1: igen.
2: Van. Szóval, hogy ez az igazság, hogy én azt gondolom, hogy valahogy én is elfáradok időnként, pont mondtam is nektek, nemrég volt nekem egy ilyen, ja. valamikor tavasszal, hogy ilyen minden bajom volt.
1: Igen. Igen,
2: megrekedtem, és hogy akkor annak meg le kell menni a mélyére. Nem szabad ott, akkor tényleg úgy nem kell elmaszatolni, hanem akkor be kell valami, hogy most ez van, nem vagyok jól, ilyen problémám van, olyan problémám, az nagyon jó, bocsánat, ja, az nagyon jó, és akkor utána szépen lassan át lehet így kicsit oldottan alakítani kislépésekbe a dolgokat.
1: Értem, de azzal azért nem vitába, de hogy azért úgy ellene mennék annak, hogy mondott, hogy azért gondolja az ember, hogy a jövő szebb, mert hogy azt még nem látjuk, és ízé, hogy a szomszéd fülye mindig zöldebb. Nem,
2: máshol,
1: gondolom.
2: Úgy értem, hogy máshol.
1: Ja, mert én speciál nem ezért gondolom így. Én azért gondolnám úgy, hogyha én kiköltöznék valahova, és feladnám az itteni életemet, és kivágnám magam ebből a közegből, amiben vagyok, akkor már visszajövök, itt nekem nincs ennyi keresnivalom sem, ami most van. Tehát, hogy én ezzel tisztában vagyok. Nagyon sok hajón dolgozó, táncos, énekes színész barátom mondta, hogy kimentek hajóra, hajóztak 2-3 évet, így kisebb-nagyobb megszakításokkal, hazajöttek, és a szakma az ilyenkor az ennyi volt, tehát hogy utána te nem jössz vissza és kezded ugyanott, ha mondjuk színházba dolgoztál,
2: de
1: vagy állandó.
2: De miért? Mert
1: elmegy az idő, hát jön 100 másik a helyedre, hát nem
2: de ha jó
1: rád
2: vagy, akkor
1: várni.
2: Elhiszem, de szerintem hát ez egy rossz hozzáállás.
1: Jó, de én is elhiszem, hogy én is pótolható leszek, hogyha esetleg egyszer úgy alakul, nyilván most még egyelőre semmilyen, nincs csak beszélgetés szinten, mert játszok a gondolattal, hogy milyen lehet. Én nem mondtam, hogy az ennyi számít csak, és én akkor a világ legboldogabb ember, ezek, mert lehet, hogy nem. Lehet, hogy nem jönne be. Lehet, hogy annyira tényleg sok ott a meló, meg nehéz, meg minden, hogy nem is tudod élvezni az új élet adta lehetőséget, mert nagyon be kell épülnöd egy idegen országba, nagyon sokat kell melóznod, és tulajdonképpen semmi nem jut neked a jó részéből, csak a meló. És az meg nem boldogság, ugye? Hogy az egész életeden csak dolgozás, az nem boldogság. De érdekelne, hogy milyen. Tehát, hogy van bennem egy ilyen vágy, hogy megtudjam, hogy jobb az? Jobb az? Vagy jó van itt ez így nekem? Vagy itt mi a jövő? Mi vár még rám? Hát nem fogok 70 évesen is még itt ülni azt rádiózni, ezt mindannyian tudjuk.
2: Hát miért akár mondjuk rádiózni, rádiózhatsz 70 évesen is, de most...
1: Az 50 évesen még talán csak, de érted.
2: Miért? Hát 70 évesen is, hogyha ez a hangról szól, igazából még csak nem is a megjelenésről, meg arról, hogy mennyire vagy friss, és mondjuk igen. találod
1: de
2: meg a saját
1: mit körül. Mondok, hogy te most nem tudod azt képzelni, hogy te még mondjuk 10 év múlva is itt vagy. Tehát lesz
2: én
1: soha
2: nem gondoltam, hogy rádióban leszek. Igen, egyébként miért ne lehetne bármit hozhat, de ami nagyon érdekes a felvetésedben, hogy szerintem arra meg mindannyian vágyunk, hogy megtapasztaljuk azt, hogy egy másik közegben, egy másik kultúrában, egy más értelmezési rendszerben én ki vagyok. Mert hogy valóban az vagyok én, amit rám rakódott, szocializálódtam valamire,
1: akár
2: és akkor el is hiszem magamról, hogy én ez az ember vagyok, és az is lehet, hogy külföldön, hogyha hosszabb ideig tartózkodunk ott, akkor lehetőség van arra, hogy valami újat felfedezzünk magunkban, megismerjük magunkat más oldalról, tehát ez viszont nagyon izgalmas lenne.
1: Hát szerintem is.
2: De azt, hogy mondjuk az egész életemet kint éljem külföldön, én éltem egy évet Bulgáriában, az nagyon jó volt, tehát hogy azt megismertem, hogy milyen egy más működési mód, és tényleg sokkal több minden felfejlett belőlem. De bizony...
1: Nem azt mondtam, hogy egész életünk, de például egy-egy ilyen szezonra én is szívesen kimennék akár dolgozni feleségemmel, egy műszakba tetetnénk magunkat.
2: Az egy évszak a szezon? Azt érted?
1: Az vagy... a szezon? Hát például most maradjunk Rodoszi példánál, ott azt mondták, akikkel ugye, mivel mondom, rengeteg szállodai dolgozóval beszélgettünk, hogy Rodoszon, mivel jó idő van, a szezon áprilistól októberig tart. Mert hogy addig jó idő van, és jönnek turisták.
2: Ja, tehát a nyaralási szezon.
1: Tehát az áprilistól októberig az akkor április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, 7 hónap az évből. Utána, hogy mi van, ők is ugyanígy csinálják, hogy elmennek másik városba dolgozni, felélik azt a pénzüket, amit addig megkerestek, utána majd áprilisban megint kezdődik, előre a mókuskerék. Hát,
2: mondjuk ezért már pihenés,
1: nem, meg most gondolj bele abba, hogy tényleg, amit te 7 hónap alatt megkeresel, azt a másik 7 vagy 5 hónap alatt meg elköltöd, annak nincs értelme.
2: De van értelme akkor, hogyha van az évből 5 hónapod, amikor viszont azt csinálod, amit szeretnél, illetve igen, tényleg nincs tél. Feladatod.
1: De hát na és,
2: tehát rosszul a tél.
1: Hát ott is ideg van. Na jó,
2: de hát gondolod, hogy egész nap azt csinálsz, amit akarsz, 5 hónapon keresztül pihenesz, lazítasz.
1: Hát igen, csak mit csinálsz ott a tengerparton, mikor emelsz be a tengerbe?
2: Jaj, Gyuszi, olyanokat kérdezel, komolyan mondom. Nem tudnám, mit csinálni Rodoszon. Hát nem megyek be a vízbe, de hát nem tudnám, mit csinálni Rodoszon.
1: Hát itt is tudok Pesten, hát akkor Rodoszon is tudnék, persze. Nem félértés, ne essék, nem ezt mondom. Csak hogy, na mindegy, szóval egy szó mint 100, én kacérkodunk fejben egyelőre ezzel a gondolattal a feleségemmel, hogy lenne, ha. És ezt azért sűrűn fölteszi magának szerintem az ember az élete bizonyos állomásain, hogy mi lenne, ha.
2: Én egyébként ezt róla tök el tudom képzelni, hogy például nyitottanál egy podcastet, és akkor így az ottani életről, a lehetőségekről.
1: De azért nem fizet a kutya se. Olyan kell, amiért pénzt kapok.
2: Hát akkor azért valami ilyesmit csinálja.
1: Kutya se. Uh-huh. El kéne mennem ott dolgozni. Mit a reggelisztető lennék, recepciós lennék, kis boy lennék, tudod, ez aki viszi a csomagokat. Aha. Ilyen munkába kell gondolkozni. Hát mit csinálnék én ott? Nem beszélek görögül. A magyar nyelv ott nem ér semmit, mert mondjuk ha Lengyelországban...
2: Nem beszélek magyarul?
1: Képzeld el, cigány, lovárjul beszélnek, de magyarul nem. Például Lengyelországon meg azért gondolkoztam el, mert például a lengyelek, meg ugye lengyel-magyar két jó barát, ugye van is ez a híres mondás, hogy ott viszont kamázzák, ha tudsz magyarul, bizonyos állásokhoz kell is, hogy tudjál magyarul. Mert se hülyeség, és Varsó például gyönyörű hely, tehát, hogy az ő miniszterelnökük is egy tök jó fej csávú, ugye a Donátus, egy jó fej ember, nagyon fölvirágoztatta Lengyelországot, amúgy engem például Lengyelország is érdekelne ilyen
2: szempontban. Engem is voltam kint, és nagyon tetszik, szeretem.
1: Na, látod, én még nem is voltam, én csak hallottam hírét.
2: Voltam Varsóban is, fantasztikus volt, tényleg. Na. Olyan, mint hogy egy kicsit ilyen Magyarországon lennél, csak szebb.
1: Aha, hát mert ők azért már előrébb vannak nálunk,
2: jobb a feeling, igen, de. Tehát igen, ilyen. Lehet érezni, hogy azért nyugatra vagy.
1: Igen, komolyan, igen, és ezt hallottam.
2: Nem akar, lehet, hogy most csúnyán hangzott,
1: nem, én is ezt hallottam.
2: Azt, hogy ott már ott egy kicsit azért
1: figyelj, Európához... Jótól tanulni nem szégyen, ne felejtsük el, hogy Magyar Pétert, mikor beiktatták miniszterelnöknek, az első útja Donát Tuskhoz vezetett, hogy beszélgessen vele, hogy mit csinál jól. És ez nem szégyen a jótól megtudni, hogy figyelj már, te ezt hogy csinálod ilyen jól, mert jól csinálod. Tehát ez nem szégyen, ez egy tök jó, pozitív dolog. Ezt
2: akkor miért nem jössz oda néha hozzám, és akkor kérdezed meg, Gyuszi.
1: Na, ez ilyen egyszerű, látod? Neked tanítani dolgokat, kis barátom, csak nem akarok én itt
2: hát figyelj, nekem nyugodtan osztod az okosságokat, mert én,
1: is, nem vagyok én ilyen.
2: Szívom a tudást, mint a szívöcs.
1: Én nem vagyok ilyen, Tomikám. Na, viszont ezt az órát szépen átbeszélgettük, úgyhogy megyünk zenélni, és 10 óra után jövünk hozzátok vissza, drága Tomikával.
2: Bye-bye.

0: A mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Ó, bátya, hova hoztál?
2: Gyere, öcsém. Már nincs sok hátra. Felmegyünk a legmagasabb szintre. Gyere!

0: amit mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: A gyereskes, ígyunk valamit. Tudod, bolond vagyok.
2: Nem baj, bátya. Bolonduljunk meg akkor még jobban.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió DIK nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Példaképpé vált a roma fiatalok szemében a győri fodrász. A fiatal győri fodrász élete nehezen indult, gyerekkorában sokszor ételde is alig futotta. Most mégis éppen Mihácsi Patrik az, aki reményt ad a szegénységből kitörni vágyóknak. Sorstól nehéz csomagot kapott Mihácsi Patrik. Gyerekkorában napról napra éltek, szülei válása után pedig még nehezebb helyzetbe került a család. Édesanyja több műszakot vállalt, hogy a fiainak jusson étel, ám a küzdés mindennapos volt. Egy-egy hétköznapi, ám számukra drága ételt ritkán engedhettek meg maguknak, akkor is hárman osztoztak rajta testvérek. Öccseire rendszeresen Patrik vigyázott, hogy édesanyjuk dolgozhasson. A nincstelenségből kitört, sőt, most ő az, aki reményt ad másoknak is. Saját fodrászüzlete van, több tanuló dolgozik a keze alatt, a csapat rendszeresen nyírja olyanok haját, akik nem engedhetik meg maguknak. Meghívást kaptak újra a Cinka Panna napra, ahol hajvágással egybekötött motivációs előadást tartanak roma fiatalok számára. Számomra mindegy, hogy hogyan hivatkoznak rám, roma vagy cigány. A cigány sem bántó, hanem bántóan mondják, kezdte Mihácsi Patrik. Bízom benne, hogy az utam inspirál másokat, semmivel sem vagyok jobb vagy ügyesebb másoknál, nekem csak annyi a titkom, hogy nem adtam fel sosem. Patrik Szolnokon született, Karcagon nevelkedett, anyai ágon lévő rokonai miatt költözött Győrbe. Újabb csavar a történetben, hogy a szakma fortéjait Németországban tanulta. Édesapám indított el ezen az úton, sokszor engedte, hogy levágjam a haját. A legolcsóbb, sokszor rossz minőségű eszközökkel tanultam meg a szakmát, így még inkább becsülöm, amin van. Németországban egy arab borbélytól tanultam meg a szakma fortéjait. Az arabok nagyon gyorsan dolgoznak, hálás vagyok, hogy ilyen tempó ragadt rám is. A győri fodrász csapat rendszeresen készít olyanoknak frizurát, akik nem engedhetik meg maguknak. Májusban a Bicskei Gyermekotthonban készítettek frizurákat teljesen ingyen, pusztán emberbaráti jó szándékból. Azóta több település rendezvényén vettek részt, legutóbb fedél nélkül élők haját vágták. Az az öröm, amely egy szépen elkészített frizura után az arcokra ül, elmondhatatlan. Más emberek kívánnak, mondta. Patrik egyre ismertebb a social media platformokon, ahol több roma fiatal követi őt, és jelzik a saját profiljukon, hogy példakép előttük. A legnagyobb motiváló erő, hogy példa vagyok előttük, arra, hogy ki lehet törni a szegénységből. Ugyanakkor mindig elmondom, engem nem a pénz érdekel. A pénz csak eszköz arra, hogy segíthessem a szüleimet és támogathassam azokat, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Büszke vagyok arra, hogy vannak, akiknek a szakmát adtam a kezükbe. A jövőben szeretnék még több fiatalt megtanítani hajat vágni, hogy legyen, amivel boldogulnak.

0: az életben, mondta el Patrik.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei.
2: Csütörtökön már sehol sem várható csapadék, országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés. Nyugaton és az ország keleti harmadán még több helyen lehet élénk az északi-északkeleti szél. Napközben 31-36 fok között alakul a hőmérséklet.
3: Közlekedési hírek.
2: Lezárják a külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogos átkelő helyet szintén lezárják. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrác úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárják az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Egyirányosítják a 11. kerület Neszmélyi utat az Igmándi utcától a Zelg Zoltán útig, mert tart a vízvezeték javítása. Tart a felújítás a Mester utcában. A Talikálmán utca és a Ferenc körút között szakaszosan a villamos sínekre terelik a forgalmat. Lezárják a 2. kerület Keleti Károly utcát a Tizedes utcától a Kitai Belpál utcáig útépítés miatt. Lezárják az 5. kerület Verespálné utcát a Szerb utca és a Szarka utca között, mert gázvezetéket építenek. A Szerb utca egyirányúsága a Verespálné utca és a Fejér György utca között megfordul a Fejér György utca felé, valamint a Verespálné utca két irányúvá válik a Szarka utca és a Vámház körút között. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
4: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
3: Minden hétköznap 9-től délig.
4: Most indulunk.

0: Zsuzsi és Maka Gyuszi nem árulnak Mirelit ludat. Pláne nem a kertek alatt.
1: 10 óra múlt 14 perccel, csütörtök van és június 25-e. Csodaszép nyári délelőttöt mindenkinek. Sziasztok!
2: Sziasztok, én pedig Baranyi Tomi vagyok, és
1: aki
2: üdvözlöm
1: a...
2: Igen, és üdvözlöm a kedves kollégámat, azt mondtam, hogy kolléganőmet, üdvözlöm a kedves kollégámat, a Gyuszikát, meg a hallgatókat is. Sziasztok!
1: Igen, nagy szeretettel köszönjük, Tomi. Hát ugye az előző órában is, illetve tegnap is már hallhattátok, hogy Baranyi Tomi van itt velem, sőt, hova tovább, még ma is itt lesz velem
2: végig. Engem nem kell mondani, is. Én nem számítok, persze.
1: De, és holnap is itt lesz velünk, mert hogy Zsuzsánk az ugye szombaton száll a repülő gépe.
2: Igen, szombattól szombatig
1: volt elutazva, így van, és akkor ugye vasárnap kipakolás, pihen, mosás, minden, és hétfőn már jön ide hozzá.
2: Ezt nem jól mondod, Gyuszi, nem így van, ők megérkeznek szombat este, még akkor pakolnak egyet otthon, és vasárnap nagy takarítás, cuccok kimosása, minden. Amit te mondtál, hogy vasárnap pihen, és az a férfiaknak a nyaralás utáni napja.
1: Az lehetséges. Na hát tudom, hogy te annyira nem annyira követed valószínűleg, de azért a drága hallgatók kedvéért hagyd mondjam el, hogy ugye tegnap volt Portugália-Üzbegisztán mérkőzés ugye a világbajnokságon, és végre megtört a jég. Cristiano Ronaldo egy duplát bevágott az üzbégek kapujába. Hát rendesen úgy örültem neki, mint hogyha én lőttem volna.
2: De milyen jég tört meg? Tehát a meccsen belül, hogy nem történt addig?
1: Második meccset játszom most Portugália, és Ronaldónak az első meccsen nagyon nem ment. És Ronaldónak ez az utolsó világbajnoksága, 41 éves. Mm-hmm. És hát ugye ő egy élő legenda a csávó, de hogy azért nagyon sokan kritizálták
2: őt. Ez a unokája, nem?
1: Kinek?
2: A vesonokája, a Ronaldo.
1: A cimbalmos volt az apja neki, az a család, Cristiano család.
2: Igen.
1: De szóval a viccet félretéve, én nagyon örültem, és szerintem fél világ egyszerre újongott föl, amikor Ronaldo bevágdosta a gólokat. Hát csak úgy zárójelbe akarom a férfi hallgatók kedvére elmondani, hogy én ugye nagyon nagy Ronaldo rajongó vagyok, én a Messit azt nem kamázom. Én abszolút Ronaldo fan vagyok, és én nagyon-nagyon boldog voltam, és hogy tegnap duplát is tudott lőni. Úgyhogy ennyit akartam csak izárójelbe elmondani, nem nagyon követed a focit,
2: nem nagyon
1: gondolom.
2: Követem, most erről két dolog jutott eszembe. Az egyik az, hogy milyen érdekes, hogy van egy ilyen, hogy ha valaki szereti Ronaldót, akkor a Messit valószínű, hogy nem. Tehát a kettő közül választani kell.
1: Valamilyen
2: más karakterek,
1: igen.
2: Tehát eleve más a játékuk is.
1: Látod, miket tudsz?
2: Persze,
1: mondja,
2: hát azért ezeket így tudom. Tehát igen. Eleve más karakterek, meg ugye az is benne lett, gondolom, hogy azért valahogy így ilyen mindig valami pólus felé haladunk, és nem a és, hanem a vagy-vagyba vagyunk.
1: Így
2: tehát
1: van.
2: Mondjuk, aki a Boniemet szerette, az abbát utálta. Jelentett
1: jó a példa,
2: például.
1: Jó a példa.
2: Úgyhogy vagy aki az Omegát, akkor az pedig a
1: piramis.
2: Azt az volt az ellenfél. Vagy nem az Illés.
1: Illés.
2: És Omega, igen. Tehát, hogy mindig van ez a, hogy ha valakit szeretek, akkor el kell mondani, hogy azt viszont ellenben
1: nem.
2: Ő vele, mert nem. Ez az egyik. A másik meg, hogyha a Küzbegisztán játszik, mondjuk, melyik csapattal? Ez nemzeti válogatott volt, Portugália.
1: Igen, tegnap Portugália, Üzbegisztán volt.
2: Igen, és hogy én biztos, hogy Üzbegisztánnak.
1: Igen.
2: Szurkolnék.
1: Mert hogy ők az esélytelenebbek.
2: Meg igen, tehát nekem egyből odahúzna a szívem.
1: Hát 5-0-ra kikaptak, úgyhogy mondjuk pénzt ne tegyél rájuk legközelebb se, ők már
2: hát
1: mennek
2: arra
1: haza.
2: Lehet tenni, hogy akkor nem.
1: Arra lehet, igen. Jó, amit mondasz, igen, a világot... Az a helyzet, hogy a Ronaldo 41, a Messi 39. Uh-huh. Tehát, hogy már két veteráról beszélünk, a focival ez már úgymond öreg, nem öregnek, de hogy már azért idősebbnek számít, tehát tele van 20 évesekkel a minden válogatott. Nyilván ők már 40 évesen, már azért nem a legfittebbek, meg legmalebb, de azért bírják az iramot természetesen, meg ahogy a kommentátor is mondta, jó az öreg a háznál, ezt
2: igen.
1: Mondta, amikor a Ronaldo gólt lőtt, hogy azért még az ekkora zsenik, mint a Messi, meg a Ronaldo, azért ha ott vannak a pályán, akkor azért az óriási irány respekt és tisztelet, és hát tegnap is tele volt a stadion, azt hiszem, hogy 80 ezer ember volt kint, és egyszerre kiabálták, hogy Ronaldo, tehát az óriási, tehát hogy az emberek zöme azért még mindig azért megy ki egy portugál messze, hogy a Ronaldo társa élőbe.
2: Persze.
1: És így, hogy a Ronaldónak ráadásul az utolsó tánc, ugye a Last Dance, ez a világbajnokság, meg a Messinek is, ezért ráadásul ők szinte együtt kezdték a pályát, mind a kettő egy élő legendává vált, és most egyszerre hagyják abba, ez most így egy óriási média figyelmet irányít. Mm-hmm. Mind az argentin válogatottra, ugye a Messi miatt, mind a portugál válogatottra, ugye a Ronaldo miatt. Úgyhogy én nagyon-nagyon örültem, én Ronaldo rajongó vagyok, ezt nem tagadom. Nem
2: hát Ronaldo
1: kell.
2: Azért egy nagyobb showman, tehát a játékában is azért ő nem.
1: Igen,
2: ő
1: meg
2: egy kicsit jobban egy individuum.
1: Igen, aha, meg igen. Egy brand, például most rajtam is egy Cristiano Ronaldo alsónadrág van. Mármi nem az ő képe van rajta, hanem az ő aha. neve van itt a gumiára írva, mert hogy ő kiad márkákat is. Van parfümje, van alsógatyája, van zoknia, van cipője. Tehát, hogy ő egy brand is egyben. A Messi nem egy brand, ő egy fotbalista, aki amúgy remek, vitán felül áll, hogy egy remek, klasszis fotbalista, de valamiért ő sose volt ez a ahogy te fogalmaztál is lehet.
2: Ő a szomszéd fiú. A fiú igen. A szomszédból karakter.
1: Igen, egy kis alacsonyka, kis olyan kis érdekes fazonú
2: kis mosolygós, kis fiúcska.
1: A Ronaldo meg egy magas, jóképű egy olyan figura, akit nem tudsz nem észrevenni. A Messi, ha nem lenne ismert, úgy elmenne itt melletted a déli pályaudvaron, mint a szél. A Ronaldóra akkor is fölfigyelni, ha nem ő lenne a Ronaldo, mert egy pacek magas csávó, teljesen más kaliber a két figura, azt vitán felül áll, viszont mind a ketten egy zsenik, tehát hogy ez teljes mértékben vitán felül áll.
2: Figyelj már, Gyuszikám, és akkor, amikor mondjuk együtt vagy a kedveseddel, és már bocsánat, de hát a gatyádon ott van a Ronaldo neve, és akkor mondjuk ez szembesül azzal, hogy itt most nem a Ronaldo következik, hanem a Gyuszi. Azt szerinted ez egy milyen árukapcsolás?
1: Hát nem tudom.
2: Tehát, hogy behozni a térbe olyankor a Ronaldót,
1: jó, oké. Nincs ezzel semmi baj, ezt...
2: Ez vagányság, mert nem félsz a Ronaldótól, mint egy melletted lévő etalontól ott akkor.
1: Picit, de szerintem attól minden férfi félne, de hát nem tudom, biztos láttad azért, hogy milyen szép felesége van a Ronaldónak.
2: Igen,
1: nem
2: gyönyörű.
1: Ugye a Netflixen van is róla egy dokumentumfilm, hogy a Gia, azt hiszem így hívják, Georgina, vagy Georgina, nem tudom, hogy ejtik pontosan, és ő képzeld el egy, nem tudom, tudod, de azt hiszem egy Gucci, vagy valamilyen nagy luxusmárka üzletben dolgozó eladó hölgy volt, és bement a Ronaldo, és ugye ilyenkor, amikor bemegy egy világsztár egy üzletbe, azt ugye le kell zárni, hogy ne zavarja őt más, meg ne menjenek oda ezren, amíg ő nézeget egy alsónadrágot, vagy cipőt, vagy bármi, és lezárták az üzletet, és ez a csaj maradt bent, mint eladó, hogy hát majd ő segít a Ronaldónak ruhát választani.
2: A feladni rá az alsógatyát.
1: És annyira sikerült neki, hogy tulajdonképpen, amit te sűrűn szoktál mondani, és ezzel szerintem ügyesen rá is kötöttem arra, amiről itt a zenék alatt mi már beszélgettünk, hogy lehet megfogni a férfiakat, ráadásul olyan nőknek, akikből ugye első blikre nem biztos, hogy kinézné az ember, hogy egy ilyen manust megfog, mint például a Georgina, aki megfogta a világ legjobb focistáját, leghíresebb, legjobb és egy élő legendáját, Cristiano Ronaldót. Úgy, hogy ő egy eladó volt egy üzletben, amit lezártak, a Ronaldo agyvásárol, ő meg mint eladó ott maradt és segített.
2: Hogy hívják a feleségét, milyen neve?
1: Georgina, Gina, nem tudom, hogy
2: Gina, figyelj, Gina, azt még nem látod, hogy kezeli a kasszát. Tehát, ahogy ő kezeli, hogy megnyomja a gombot, ahogy visszatolja a dolgokat.
1: Átvitt értelem?
2: Hát most figyelj,
1: gondoljon mindenki, akire
2: már volt szó gatyafeladásról is, szóval akkor ő nagyon ügyes. Mondjuk igen. Arról, amiről mi beszéltünk, erre a Gina nem teljesen jó példa, mert az egy gyönyörű nő, tehát azért láttam.
1: Gyönyörű nő.
2: Viszont vannak olyan esetek, amikor azt látjuk, hogy mondjuk egy nagyon szép nővel van egy nagyon csúnya. Hát vagy nem, egy nagy előről. Van egy nagyon szép nő, igen. És van mellett egy olyan fiú, aki feladja a leszkét, vagy csávó, igen. Feladja a leszkét, mert nem igazán érted, hogy akkor ezt most ő hogyan oldotta meg. És mondtál így egy van. Jó kis dolgot, hogy te mire vagy ilyenkor kíváncsi.
1: Igen, igen. Én amikor szingli voltam, és hát jártam, keltem az utakat, bárokat, stb., és hát azért néztem a szingli egyedeket, hogy mi a helyzet, és hát sokszor azért azt is láttam, hogy valaki nem szingli, mert ül mellette a palia. És nagyon sokszor az volt, és tényleg nem egyszerű jelenség ez, hogy ült egy nagyon baba szép nő, és ült mellette egy teljesen átlagos, hétköznapi semmi extra pasi. Tehát, hogy úgy, mert én férfi szemmel, látod most a Ronaldóról is megmondtam, de én megmondom nem híres emberről is, hogy jó, ez egy jó pasi, ki van pattintva, de jó a haja.
2: Megjelenése, fellépése,
1: tehát, hogy én abszolút egy ilyen világéletemben ilyen típus voltam, én ezt nem tartom nem férfiasnak, hogyha elismerjük azt egy másik férfiba, hogy de jó a haja, de szép a foga, de jó a stílus, amit hát most mondtál.
2: Most, meg, most fog ki. Meg azon mentesen, annyit meg tudod állapítani, hogy ez persze, egy jó képű tudhatná,
1: így van, persze. Szóval, és ennek ellenére nem tudtam ezekről a pasikról zömmel megállapítani, hogy jóképűk, mert nem azok, vagy jóképűek, mert nem azok voltak, és mindig az fordult meg a fejembe, bocsánat, csak hogy mindig az fordult meg a fejembe, hogy volt az a pillanat, amikor ő ehhez a drága Baró Gágyihoz odament, ismeretlenként, ugye akkor mégis azt mondta, hogy szia, meghívhatlak egy italra? És abban a pillanatban az a drága Baba Gágyi azt mondta, hogy igen, örömmel. Mi volt az a pillanat, vagy hogy mi történhetett ott? Mert hogy akkor még nem látott, hogy mi pénz van a zsákba. Nem látott, hogy mi van esetleg, ha már alsógatyákról beszéltünk, mi van azon a téren. Nem látsz semmit, csak látsz egy közepes, semmi extra, hétköznapi palit. Akinek sem stílusa, sem semmi olyan extra nincs a palin, amire azt mondanád nőként, hogy wow, de ez egy bombár, de jó lenne ide, gyere csak ide, kisbarátom, vagy valami. Hanem oda, az oda megy hozzád, és leszólít, és te igent mondasz. Mi alapján?
2: Én nekem erre van egy megfejtésem egyébként. Én arra gondolok, hogy ezek az a szép nőkhöz általában nagyon sok jó csávó oda megy, de valószínűleg, hogy nem okoztak nekik semmiféle olyan izgalmat, meglepetést vagy örömet, amire ők azt mondták volna, hogy hát igen, az a pacek vagy, amit ugye a fellépésedben mutattál, vagy várható volt. Egyrészt, meg azért én azt is el tudom képzelni, hogy egy szép nő, hogyha egy picit érzékenyebb, akkor nem feltétlenül érinti őt az jól, hogy csak a szépsége miatt érdekes valakinek, és már csak ezért is lehet, hogy egy idő után elkezd olyan fiúk között nézelődni, mert hogy a nő választja ki, aki mondjuk pont nem a szépség kategóriában belül valaki, és inkább ő is valami a szépségen kívüli értéket keres, mert úgy már unja, hogy benne is csak valaki azt látja meg, és valószínűleg még azt is el tudom képzelni, hogy egy társaságban volt ezzel a semmi csávóval, most kifelé nekünk semmi csávó, bocsánat, mert
1: nem úgy akarom, nem akarom így fogalmazni, is semmi, inkább úgy mondanám, hogy egy teljesen hétköznapi, egy teljesen nem föltűnő pasi, mert azért...
2: Én még azt is kimondom, oké, gyűsz, hogy semmi. Tehát ahhoz képest, amikor meglátok egy világszépe csajt, egy olyan csávóval, aki, hát az nekem akkor semmi, ott van egy nagy kontraszt. De neked van igazad, mert minden ember értékes.
1: Így van, tehát hogy azért nem akart, én akkor sem azt mondtam, hogy hú, de gáz, annyit csak, hogy tényleg, hogy nem értettem a külsejéből fakadóan, de most már így, hogy mondod ezeket, teljesen érthető, amit mondasz.
2: Egyébként, kedves hallgatók, nem igaz, hogy Gyuszi, amikor még nem volt bekapcsolva a mikrofon, úgy mondta, hogy semmi csávó, mindegy.
1: Nem azt mondtam, hogy tróger.
2: Ja, tróger, meg és tróger.
1: Nem, persze, mert ott akkor van egy féltékenység az emberben. Biztos, hogy persze nem ilyen szépen és disztingváltan fogalmaztam ott abban a szituációban, mert azért én bevallom azt is, amikor én féltékeny voltam, és ott bizonyos szitukban iszonyatosan féltékeny voltam, hogy az a drága Baró Gágyi mit keres amellett a... És én se tartom, mielőtt itt félreértés esik itt az egész beszélgetés alatt, én nem tartom magamat egyáltalán egy Ronaldo-féle típusú pasihoz, nem. De pont ezért, hogy mondom, hát ha én is egy ilyen közepes, hétköznapi pasi vagyok, én miért nem kaphatom meg azt a gázsit? Miért az a csávó kapta meg?
2: Az önbizalom nagyon sokat jelent, gyerekek. A fellépés, az önbizalom, az...
1: Az a mondjuk nekem az a részében nem volt gondom, tehát hogy azért énnek szerintem mindig inkább a fellépéssel, amikor csajozós időszakom volt, hát mindig maximum azzal tudtam. Humorral, vakerral, ennyi igazából.
2: De valódi önbizalom van mögötte, vagy kompenzálás? Az sem baj, nekem sokszor volt kompenzálás.
1: Nekem most gyakran.
2: Nem vagyok egy ilyen, tehát sokszor én sokkal elgondolkodok, akkor látom, hogy mondjuk ismerek olyan csávokat, akik kikezdenek nagyon nagy számnőkkel, és így elgondolkodok, hogy gyerekek, sehol sem vagyok, a fasorba sem vagyok, a önbizalom telén, mert ott van.
1: Igen. Én nekem is inkább valamilyen szinten nyilván egy kompenzálás volt, persze, de sokszor azért például én is egyeztem ki úgy mond olyan nővel, aki annyira nem volt típusom, inkább így fogalmazok, hiszen mindenkinek van típusa, tehát azért ez a azért azt lássuk, hogy persze nem a külső, amibe beleszeretsz, de van egy híres mondás, a külső, ami megfog, a belső, ami megtart. Igen. De hát, hogy először külsőleg kell valakinek tetszeni, mert ha az nincs meg, akkor utána nem akarod feltétlenül megismerni a belsejét, hogy azt mondod, hát nagyon nem típusom ez a csaj per pasi, de mindegy megismerem, mert hát, ha szép a lelke. Na hát ilyen beszélgetést én még soha nem hallottam 38 év alatt, úgyhogy ez kamu. Szóval én is azért sokszor úgymond kiegyeztem olyan nővel, aki hát annyira nem tett típusom, de jó, vakrandi volt, tudod, meg izé, és nagyon sokszor azért én is úgy voltam ezzel, hogy jó, mindegy, akkor azért hát, ha kijön ebből valami jó így a este végére, de hogy így annyira nem, ott nem kellett nagyon megjátszani az önbizalmat, de amikor igen, egy nagyon szép nőhöz így azért oda megy az ember, vagy bepróbálkozik.
2: Például, mint a feleséged?
1: Akkor, figyelj, önállal is az volt, hogy ugye mi Tinderen találkoztunk, ez nem titok, vagy találkoztunk, hát Tinderen meccseltünk, írtam rá, ugye, hogy kell egy férfinak, és akkor ugye tulajdonképpen mi egy héten belül találkoztunk is, és ahogy mondani szoktam, onnantól kezdve mi szinte együtt vagyunk, mert tulajdonképpen az első hónapban már, első vagy második hónapban összeköltöztünk, tavaly összeházasodtunk, tehát hogy igazából így...
2: Elég gyorsan összeköltöztetek ez.
1: Fú, mi nagyon, de ez egy, ebbe nem akarok belemenni, ez neki egy ilyen családi dolog miatt kellett úgymond, tehát választanunk lehetett, hogy vagy együtt maradunk, de akkor össze kell költöznünk, vagy akkor már most így az elején szét is válunk.
2: Tehát volt egy olyan szitó, ami beidesítette a kérdést. Aha.
1: De nem, ő így adta a sors, tehát hogy ezek közül tudtunk választani. De és mi, mint ahogy látjuk, azt választottuk, hogy akkor együtt maradunk, és akkor rögtön össze is költöztünk rá, egy másfél évre eljegyeztem, ugye tavaly el is vettem feleség, úgyhogy igazából már nincs hova tovább, úgyhogy ez van.
2: Fajn, korrekt voltál, tehát végig vitted.
1: Végig vitted, igen, mint egy, tudod, egy Super Mario pályát, tudod.
2: Igen, végig vittem. Ügyes voltál, de még annyit hozzátennék, hogy tényleg az esküvőtökön is olyan volt az Ari, hogy nekem az 1001 éjszaka a meséiből jut eszembe, illetve a Walt Disney meséiből, az Aladdinből.
1: Igen, Jászmin,
2: mert tiszta olyan gyönyörű csomag.
1: Úgy mondja, hogy egy merett Jászmin volt.
2: Egy merő.
1: Nem Aladdin voltam, tudod, a majom voltam. Abu.
2: Ja, igen.
1: Meg egy merő Abu voltam.
2: Akkor nem a Jafar.
1: Vagy Jafar, tényleg. Aha. Szóval igen, nehéz ez a leszólítgatásos dolgok meg, mert tényleg az van, és fordítva is van ám, tehát azért azt is tegyük hozzá az igazság jegyébe, hogy nagyon sokszor, nagyon pacek pali mellett vannak olyan nők, akik nem tudod értékelni, vagy nem tudod értelmezni pontosabban, hogy itt mi történt.
2: Én tudom, tehát én mindig csak egy dologra tudom redukálni az egészet, hogy valamit nagyon tud a csaj. De tényleg az van bennem, hogy
1: de megint csak az, Tomi, egy olyan dolog, ami később derül ki.
2: Igazad
1: ez
2: van,
1: nem derül ki 5 perc múlva, hogy valaki mit tud, mit nem tud, milyen pénz, mennyi pénze van, befolyásos-e vagy valami, mert olyat is látunk persze, hogy nagyon baba nő, azért van egy közepes szintű, vagy hozzá képes közepes szintű pasival, inkább akkor fogalmazzunk így, mert mondjuk befolyásos, mert mondjuk gazdag, mert mondjuk mit tudom, érted? És ez számomra ez se érthető, mondjuk feltétlenül, ezeket hívjuk aranyásónak, ugye? De ilyet viszont már számtalanszor láttam, és fordítva is. Aha. Név nélkül nekem volt 20 éves koromban egy nagyon jó képű, izmos barátom, volt osztálytársam.
2: Nekem is volt ilyen kalandom.
1: és összejött egy, hát egy nem hozzá képest egy kifejezetten nem szép nem az ő kaliberű mértőn való nővel. És aztán sose értettük, hogy miért, és utólag kiderült, hogy azért, mert a nő magyar, nem mondom meg melyik sorozatnak, volt az egyik vezető producere, és aztán hónapon belül ez a barátom be is került ebbe a magyar sorozatba, és hosszú hónapokig ott nagyobb szerepet játszva azért nem kis pénzre tett szert. Így már valahol értettük, de még akkor is azt mondtuk, hogy hát azért, jó, kinek mihez van gusztusa, hogyha te képes vagy azért összejönni valakivel, aki nyilván nem tetszik neked, mert biztos, hogy nem, azért, mert ő egy befolyásos asszony vagy férfi, azt én sose értettem. Se női oldalról, se férfi oldalról. Mondom, testközelből láttam egy barátomnál, hogy ő azért jött össze egy nővel, mert az egy sorozatnak, egy napi sorozatnak a vezető producere volt.
2: Akkor nekem ezek szerint nem kellett volna az eddigi főnökeimmel lefeküdni?
1: Nem feltétlenül. Én azt gondolom, feltétlenül.
2: De miért masszolsz?
1: Hát most már nem voltunk még így műsorban, nem beszélgettünk még erről a témáról. Hát a szósz időben elmondtam volna, hogy
2: hát az a baj, hogy nem beszélgettünk erről a témáról, de még egy valamit mondani, mondtad ugye azt, hogy a külső, ami megfog, a belső, ami megtartson, ez a mondás. Szerintem ez 2026-ban valahogy így hangzik, hogy a külső, ami megfog és megtart. Tehát én azt látom, hogy igazából most nagyon más elvárás ma már nincs a csajoktól, mert megrendelnek mindent, takarítónő jár hozzájuk, egyébként a kaját is onnan rendelik, tehát én nem nagyon látom azt, hogy már valami belső értékre alapoznának legtöbben.
1: Hát azért vannak kivételek, Tomi, a kivételnek, így van.
2: Kivételek vannak, de én azt látom, hogy ha a külső oké, az meg is tart.
1: Nézd, mindig is volt ilyen éra szerintem, meg mindig is voltak ilyen nők. Én azt gondolom, hogy ma is vannak sajnos igen zömében, akik a külsővel túl sokat foglalkoznak, és ezáltal még bántanak is. Pont ma reggel a reggeli műsorban, amit én szoktam nézni, mielőtt elindulok, pont erről volt szó, hogy Oroszlán Szonyát mennyi bántalmazás érte mostanában, ilyen body shaming, ugye ilyen testszégyenítés, és hogy pont arról beszéltek egy ilyen média szakértővel, vagy hát ez a közösségi média szakértő hölgyel a reggeli műsorba, hogy ez miért van, és hogy ma már miért érzi kénztetésnek mondjuk egy otthon kanapéján ülő férfi vagy nő, hogy egy hírességet nem is neki címezve, mert nem az Oroszlán Szonyának írt személyesen, hanem mondjuk egy blikcik bejegyzés alá kommentel csúnya, mocskolódó dolgokat. Tehát, hogy ez miért jó, miért tartunk ott, hogy tényleg ennyire a body shaming, tehát, hogy a külső, amiről most mi beszélgettünk, vagy beszélünk, hogy ennyire befolyásoló, hogy random emberek kényszerítést éreznek arra, hogy most azt mondják, most például rád mondjuk híres lenni, hogy fú, de gáz ez a bajusz, ami a Baranyinak van, tiszta izé, mit tudom én, undorító a száján, vagy érted? Tehát, hogy miért érzi a kényszerítést? De... Igen, csak felolvastam most. Nem, viccen kívül, tehát, hogy miért érzik az emberek a kényszerítést erre? Miért van ez?
2: Hát gondolom, hogy a saját életükben valami elégedetlenség lehet az oka, mert ezt valami nincs a helyén valami.
1: Nézd oda, Tomi szakértő. Ez
2: alap, egyértelmű, hogy ez így van. Én mindig, hogyha valaki bunkó velem, vagy nem látom azt, hogy itt valami erősebb dolog van, és nem szolgáltam rá, akkor én nagyon, nagyon durva vagyok, mert én tényleg így mondom, hogy gond van? De mindegy, gond. Hogy 60 éves. Gond van? Nem jött össze az élet.
1: Szép.
2: Az nice. Szar. Nice. És így, ezt így nice. Van, amikor ilyen, egy 60 éves nőnek is oda mondom, ha kell.
1: Simán,
2: mi van, nem jött össze az élet? Fia, tehát amikor valaki tényleg bunkó...
1: Igen, köztük is van idősek között is, aki ilyen nagyon megkeseredett, és akkor ilyenkor jön ezt ott, hogy tiszteld a koromat, mit tiszteljek rajta? Az embert kell tisztelni, nem egy kort. A kor az csak egy állapot, hogy megélted. Gratulálok. Tehát most erre mit tudok mondani? Most nekem is akkor tiszteljen egy 18 éves, mert én már most 38 leszek. Mert én megéltem, mert én előbb születtem, mint ő. Ugyan már ez a legnagyobb bullshit dolog, ez a tiszteld a kort. De hogy nem a kort kell tisztelni, az embert. Ha tiszteletre méltó, akkor az embert tisztelem, függetlenül. Én például a Szoboszlai Dominikot is tisztelem. 24 éves a csávó. A Liverpoolnak az irányító középpályása, a csávó világsztár, vele reklámozzák a chipseket, meg mit tudom én. Angliában, Magyarországon világszerte a csávó egy ismert ember. Őt tisztelem, pedig fiatalabb nálam 14 évvel. Tehát nem azt tisztelem, hogy ő hány éves, hanem milyen ember, mit ért el? Tehát, hogy ezt nem függ össze. Úgyhogy jó teszed.
2: Én meg úgy vagyok vele, hogy amíg tartozok neked a pénzzel, addig én egyetértek veled. Mindig, igen. Folyamatosan. Tehát ebben is.
1: Ez így van. Ameddig nem adod meg azt a 3 millió forintot, addig ez így is van. Mi eurót, nem is forint, bocsánat, eurót adtam kölcsön izébe. Valutába. Na, viccen kívül nem adott itt senkinek semmit se. Most nektek adunk egy kis időt.
2: Na, akkor nem kell megadnom.
1: Jó van. Nem kell megadnod, nem kell. Bár, hogy tartsd meg, tudod, ilyen üzében.
2: Ágyom meg a jó Isten.
1: Ez a mi volt a...
2: De szeretem a gyuszi.
1: A reszkestekbe törülve, tartsd meg az apot, a moralos állat, tudod. Na, viszont nektek tényleg adunk.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Teljesen felülvizsgálja a meddőségi kezelések államosítását a Tisza kormány, és lehetővé teszik az anonim peteseit adományozást, mondta Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Hozzátette, elméletileg azért államosították a rendszert, hogy sokkal egyszerűbben, gyorsabban validált adatokhoz jusson az államigazgatás is a kezelések és azok eredményessége révén. A privát intézetek jelenléte ugyanakkor gyakran motivációként is hat, akár az állami egészségügyi rendszerre is, a cél pedig az, hogy az állami egészségügyi rendszer felvegye a versenyt a magánegészségügyjel is, mondta miniszter. Hegedűs Zsolt azt is elárulta, hogy a petesei donáció kérdését ki fogják nyitni, szeretnék, hogy Magyarországon is elérhető legyen, és ne kelljen a magyar családoknak, akik babát szeretnének kimenniük Brnóba vagy Csehországba. A tudatos, takarékos vízhasználat fontosságára figyelmeztet a Magyar Víziközműszövetség a következő napok extrém meleg időjárása miatt, és azt kérik, hogy a lakosok locsolásra ne csak vizet használjanak, valamint csökkentsék a locsolás gyakoriságát. Mint írták, a víziközműszolgáltatók munkatársai a nap 24 órájában azon dolgoznak, hogy a szolgáltatás biztonsága folyamatosan fenntartott legyen. Probléma jellemzően akkor van a vízellátásban, amikor a szolgáltatás kulcselemei meghibásodnak. Ilyenkor a javítás ideje alatt akadozhat a szolgáltatás. Az ilyen havária helyzetek miatt lehet hosszabb, rövidebb ideig vízhiány vagy vízkorlátozás. Szerda reggel rendőrök állították elő Hidvégi Józsefet, Fonyót korábbi fideszes polgármesterét és a fiát is, a Népszava értesülése szerint, amelyet a somogyi főügyészség is megerősített. A két férfi gyanúsítottként hallgatták ki, majd a volt polgármestert 72 órára őrizetbe vették. A vádhatóság az idő rövidsége miatt később dönt arról, indítványozza-e Hidvégi letartóztatását, a fiát viszont szabadon engedték. Az őrizetbe vétel a Fonyódi Városüzemeltető cég körüli nyomozáshoz kötődik. A Városüzemeltető cégnél tavaly nyár óta zajlik a nyomozás törvénytelen számlázások és kifizetések gyanúja miatt. A nyomozók többször is jártak a cégnél és iratokat foglaltak le. A vizsgálat a 2019 és 2024 közötti önkormányzati ciklust, vagyis Hidvégi József utolsó polgármesteri időszakát érinti. A visegrádi négyek vezetői elkötelezettek az együttműködés megerősítése mellett. Olyan V4-et akarnak, amely képes kézzel fogható eredményeket felmutatni, jelentette ki a magyar miniszterelnök a gödöllői csúcs találkozót követő sajtótájékoztatón. Magyar Péter hangsúlyozta, erősíteni kívánják az együttműködést a digitalizáció, a mesterséges intelligencia, a kutatásfejlesztés, a kiberbiztonság, valamint az innováció terén. Beszélt arról is, hogy a V4 csoport új állandó taggal nem fog bővülni, viszont alkalmilag meghívnak más országokat is.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei.
2: Csütörtökön már sehol sem várható csapadék, országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés. Nyugaton és az ország keleti harmadán még több helyen lehet élénk az északi-északkeleti szél. Napközben 31-36 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Közlekedési hírek.
2: Lezárják a külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogos átkelő helyet szintén lezárják. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrác úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárják az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Egyirányosítják a 11.

0: 11. kerület Neszmélyi utat az Igmándi utcától a Zelg Zoltán útig, mert tart a vízvezeték javítása. Tart a felújítás a Mester utcában. A Talikálmán utca és a Ferenc körút között szakaszosan a villamossinekre terelik a forgalmat. Lezárják a 2. kerület Keleti Károly utcát a Tizedes utcától a Kitai Belpál utcáig útépítés miatt. Lezárják az 5. kerület Verespálné utcát a Szerb utca és a Szarka utca között, mert gázvezetéket építenek. A Szerb utca egyirányúsága a Verespálné utca és a Fejér György utca között megfordul a Fejér György utca felé, valamint a Verespálné utca kétirányúvá válik a Szarka utca és a Vámház körút között. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésülködik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
1: Minden hétköznap 9-től délig.
2: Most indulunk.

0: 95.3 Rádiódi. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 11 óra múlt 15 perccel, még mindig csütörtök van, és június 25-e, az időjárás pedig trópusi, hála jó Istennek, szép délelőttöt mindenkinek.
2: Szép délelőttöt, és a mentők, ahogyan halljátok, sivikolnak körülöttünk.
1: Nem biztos, hogy hallják amúgy ezt, mi halljuk, de kezded, ezek a mikrofonok elvileg annyira jók, hogy kiszűrik ezeket a zajokat. Ezt a Zsuzsival is egyszer már felfedeztük, hogy mi nagyon halljuk, de elvileg ti nem halljátok, de ha mégis, akkor sorry.
2: Nem, a légkondit is kiszűr, igazad van.
1: Azért mondom, hogy igazából ez abszolút jó működik. Mennyire vagy mozis típus? Jársz úgy moziba, vagy kamázod a mozit?
2: Igen, az így szeretem a filmeket, én így filmes vagyok.
1: Filmes, bár, miket
2: bár a moziba, megmondom őszintén, a moziba ritkán járok, mert hogy azok a filmek, amik, hogyha elmegyek, akkor már csak inkább én 3D-set nézek, mert minden más meg lehet nézni otthon.
1: Az így van.
2: Úgyhogy általában azokat nézem, annak meg nem mindig nagy a sztoria, tehát olyan kell, ami hát minőség is, de a látvány is azért legyen olyan, mert van, amiben meglepően gagyi, és szuperprodukcióként van eladva, tehát erre ez a kombó meg legyen, hogy jó a látvány, meg jó legyen a sztori.
1: Az ritka, manapság sajnos Hollywood egy picit olyan, mint hogyha meg lenne rekedve, hogy így mondjam, mert azért a legtöbb jó film, ami most van szerintem, azok ilyen remake-ek, vagy folytatások.
2: Vagy folytatások.
1: Lásd példa, most került mozikba, ugye, talán még most is megy, bár már szerintem nem, sőt, biztos nem megy már, az Ördög Prádát visel 2, ugye 20 évvel ezelőtt volt az első rész,
2: igen.
1: Hát Anne Hathaway még egy kis fiatal, kis hambas.
2: Szerettem már akkor is.
1: Annyira gyönyörű nő, tényleg amúgy, bocsánat, így a feleségem úgyse hallja, de neki is megmondtam már szemébe, hogy az Anne Hathaway egy annyira természetes szépségű nő, szerintem, hogy ő akkor is nagyon szép volt, és most ebben az új részben is 20 évvel teltével is egy igazi szép nő.
2: Majd elmondom én az Arinak, hát Mary Streep, meg hát Mary Streep.
1: Figyelj, hát ő meg egy annyira egy dáma, tehát nekem ő nagyon... Na mindegy, szóval csak, hogy ezek a filmek, amik jók, és milyen érdekes, hogy hát a régiekhez nyúlnak hozzá, mert nagyon nincs új. De nem is ezt akartam ebből kihozni, hanem azt, hogy én amúgy nagy szuperhős film fan vagyok, és most kerül majd júliusba, azt hiszem július végén lesz mozikba az új Pókember film, és most már járnak ilyen körútra a színészek, ugye ilyenkor mindig az van, hogy a főszereplők járnak külföldön ilyen körútakra, interjút adnak, fotózkodnak, stb. És pont most nemrég, azt hiszem Rómában volt a Zendaya és a Tom Holland, ugye, ők a két főszereplője a Pókember filmeknek, az egyik ugye a Pókembert játssza, a másik meg a barátnőjét, ugye Mary Jane-t, és... nem tudod, kikről van szó, gondolom, mindegy.
2: Hát tudom, azt színészeket, Tom Hollandot, ja, tudom, a ja, csaj az nincs meg.
1: Zendaya, egy ilyen kreolbőrű, nagyon szép fiatal, hát fiatalok, hát 30 korábban, év alattiak mind a kette, házasok is amúgy a valóságban.
2: Nem a Kristen Dist, vagy hogy ki volt,
1: Kristen
2: aki...
1: Dunst.
2: Dunst, bocsánat, de aki a Interjú Vámpirában volt a kislány.
1: Így van, sokáig ő volt a Mary Jane, de hát azóta ez már, az már régi már Pókember. Hanyadik, ez már rég azóta már lehet.
2: Ja, akkor a Tom Holland is azóta egy új
1: persze, hát a Tom Holland az most 27-28, valahogy így, és ő most azt hiszem 10 éve játsz a Pókembert, vagy még annyi se. Az a régi, amiről te beszélsz, akkor Tobey Maguire volt a Pókember.
2: Ja, igazad van, tényleg a Tobey Maguire.
1: És hogy az interjúkon azt figyelték meg az emberek, vagy hogy az volt az érdekesség, hogy annyira védik ezeket a sztárokat, ugye, hogy vannak ezek a ilyen nagyon burokban élések, hiszen az ilyen sztároknál ez van, és ezen gondolkoztam el én is, hogy mennyire lehet jó ilyennyire világsztárnak lenni, például szerinted, amikor úgy tényleg annyitól annyira védenek téged, hogy így effektív, soha nem lehet úgymond teljesen önmagad, mert hogy mindig mindentől így be vagy védve, nem érhetnek hozzá, jó, mondjuk nyilván ne is tapogasson egy vadidegen, mert az amúgy se, de hogy
2: engem
1: inkább
2: tapogathat.
1: Az, hogy ilyen...
2: Hát
1: ez minket sajnos
2: miért
1: tapogat,
2: egy vadidegen miért nincs úgy egy joga hozzá, hogy tapogasson.
1: Az igaz, az igaz.
2: Az nem ember, akiben vér van.
1: Az nem ember. De hogy tényleg azt figyeltem meg ezekkel az interjúkon, hogy annyira védve vannak, annyira el vannak zárva tényleg a külvilágtól, hogy ezt nem, sok esetben nekik se túl jó ám.
2: Hát én nem tudom, figyelj, én bírnám is, ezt most őszintén mondom. Tehát én azt gondolom, hogy oké, rendben van, vannak olyan, hogy most én szerintem nem tragédia, hogyha bizonyos, mint tudom, utcákon nem feltétlenül lehet úgy önmagad lehetsz, csak sztárként lehetsz önmagad. Tehát szerintem abban is van egy mozgásterük, és rajtuk múlik, hogy abban mit használnak ki, hogy meddig mennek el, tehát azért vannak szerintem abban is még azért változatok. Én bírnám, hogy világsztár vagyok, megküzdem, oké, van egy nehézsége, értem, hogy mire gondolsz, megküzdenék vele, akkor azt mondanám, hogy elmennék pszichológushoz, coachhoz, mindenféle
1: hát
2: olyan emberhez,
1: valószínűleg
2: aki ebben így segít nekem, hogy kiaknázzam a tolltőlig a teret.
1: Én is kipróbálnám, félreértés ne essék, tehát nyilván persze az ember így amikor így álmodozik ezen, vagy álmodozik ilyenen, hogy jaj, de jó lenne ennyi pénzt keresni, ilyen világsztárnak lenni, ennyi rajongó meglátnak és sikongatnak, örjöngenek értette, meg csak ott állsz, tudod, nem csináltál semmit, csak megjöttél, és na, már örjöngés van. Valahogy engem egy Tesco-ba sose fogadnak így. Bemegyek, és sosincs örjöngés.
2: Nincs?
1: Nincs.
2: Hát jó, mondjuk te más vagy, de engem ott ismernek.
1: Volt örjöngés, amikor kidobtak onnan, akkor...
2: Engem a Tesco-ba ismernek mindegyikbe. Egyre hívják a biztonsági őt.
1: Mindegyikbe.
2: Mindegyikbe, egytől egyik.
1: Hát meg kint van a fotód, hogy bantid.
2: Itt van, persze. Ne engedjétek be, bantid. Hívják a biztonsági őt. Nem sikítoznak, csak megyből ütnek.
1: Szóval azt a részét nagyon élvezném, például, hogy nem kell... például a reptéren sorba állniuk, mert van magángépük, stb. Tehát nem kell úgymond vegyülni, nem kell ezeken átesniük, mint nekünk pornépnek. Viszont alapvetően meg mit tudom én, például pont a Ronaldo, ha már beszéltünk ma már róla, ő mondta, hogy amikor kicsi volt a fia, hogy nem nagyon volt ő vele például, mert kérdezték tőle, hogy olyan apuka-e, aki mondjuk vitte a gyerekét parkba játszani, és mondta, hogy nem, mert nem lehetett, mert akkor már mindenki odatolong, igen, a gyereknek az se jó, nem. De ő nem akarta ezt, hogy a gyerek, tehát nyilván amikor most már felnőtt a gyerek, tudja nagyon jó, hogy ki az apja. Uh-huh. De amikor még pici egy gyerek, akkor csak annyit lát, hogy jaj, apa a tévébe maximum ennyire futja, de ő nem fogja azt még föl nyilván egy 3-4-5 éves gyerek, hogy az apja a világ legjobb fotbalistája.
2: Vagy hogy a többi a bukáján nem nincs ott.
1: Így van. Igen. Viszont a felnőtt apa, mint a Ronaldo, már fölfogta, és ő inkább azt mondta, hogy ő nem nagyon vitte a gyereket így, inkább otthon, nekik nyilván van egy saját focipálya a háznál, stb. Tehát ő nyilván tudott a gyerekkel játszani, de hogy nem vitte így közterületre, akkor inkább így mondom. És hogy azért ez alapvetően milyen ilyen beskatujázott dolog ez, hogy azért erre mondtam, hogy nem lehetsz önmagad, hogy lehet, hogy benned van, meg most sztárokról beszélek, hogy bennük van az, hogy amúgy én most elemennék, mit tudom én, ennék itt egy szendvicset ebbe a, mit tudom én, ezen a helyen, de nem lehet, jó, akkor elküldöm az asszisztensemet, hogy hozzon nekem. Pedig amúgy lemennék, ott leülnék abba az étterembe, szagolnám a levegőjét, vagy nem is étterem, hanem egy ilyen, a New Yorkban például rengeteg ilyen Katz deli van, az a deli náluk ilyen szendvicsező tulajdonképpen, ami az igazi amerikai, tudod, amit filmekben látsz, a pulthoz kell leülni, tudod, kikéred a halózást, és ilyen.
2: És jó kaják vannak, igen.
1: Olyan ételek, hogy rögtön felszedsz 5 kilót. Szóval, hogy, és biztos, hogy ők is vágynak ki erre. Mert...
2: Igen, az biztos, hogy hiányozhat nekik, hogy valahogy csak úgy egyszerűen legyek a világban, kifelé nézhessek a fejemből. Az biztos, hogy így az valószínű, hogy nem adatik meg, de mondjuk így most a példánál maradva, nem lehetett rossz az sem, hogy a Ronaldo gyerekének volt külön 3 játszótere, megbeszélve hát a barátokkal, meg az ismerősökkel, meg szerződtetett anyukákkal, hogy hozzáknak oda gyerekeket, akikkel játszott. Biztos, hogy így volt.
1: Biztos,
2: és ott játszhatott a gyerekkel, tehát azért valahogy azért ők ezt biztos, hogy megoldják.
1: Megoldották, persze, meg minden, de most nem is feltétlenül a gyerek az egy megint egy másik téma, az is érdekes.
2: Csak úgy egyszerűen úgy, de hát gondolom, hogy olyankor így látom a különböző lesi fotósok által publikált képeken, hogy ezek az emberek azért úgy nagyjából álcát hordanak, valahogy megoldják a kapusznival, meg a baseball sapkával. Igen, csak azért látok ilyen képeket, hogy Leonardo DiCaprio sétál, nem tudom, ott a...
1: Sétál, hát nem zárják őket be értelemszerűen, mert azt csinál, amit akar, csak közben meg most abba is gondolj bele, hogy mondjuk én ezzel a részével nem tudnék kibékülni, vagy ezzel a részével békülnék ki nehezebben inkább, hogy neked mindig figyelned kell arra, hogy mikor, hol, mit mondasz, hogy viselkedsz,
2: az
1: mert akkor rögtön lejön az, már aznap lejön a sajtóba, igen, a világ sajtóba, nem is csak ott egy helyi labba, hanem a világ sajtót bejön. Hú, de moslék volt a, maradjunk a DiCaprios példánál, hú, de moslék volt a DiCaprio, mert mit tudom én, azt mondta egy pincérnőnek, hogy nem kell, vagy mit, most mondtam egy hülyeséget, egy hülye példát, és akkor ó, de milyen bunkon szólt, vagy mit tudom, és akkor rögtön ez jön le.
2: Igen, nekik nem lett rossz napjuk.
1: Nekik nem lett rossz napjuk, mert akkor rögtön megjelni, rögtön már megvan bélyegezve, hogy na, akkor ő egy moslék ember, és hogy így, meg úgy, meg amúgy, és nem tudom, és sokan ez alapján is ítélnek meg világsztárokat.
2: Az is nagyon rossz lehet, most így belegondoltam, hogy mondtad, hogy mondjuk egy átlagos szórakozóért el akarsz menni, mert egyszerűen csak jól akarod magad érezni, tehát nem egy ismert, mit tudom, művésznél lévő házi buliba akarsz menni, hanem szórakozni, mint egy minden átlag ember.
1: Hát
2: és akkor
1: lehet.
2: Látjuk azt, hogy ugye jönnek ezek a fotók, hogy be volt rúgva, igen, nem tudom, és mindenki ki van fordítva.
1: Igen, csúnyán beszélt, vagy kötözködött, vagy mit tudom én. Igen, tehát hogy nekik nem lehet rossz napjuk, mert mindig ilyen skatujából vannak kihúzva, úgy látod, igen, őket a vörös szőnyegen, úgy látod őket egy interjúba, úgy látod őket egy ilyen filmkörúton, mint ahol most ugye Tom Holland és Zendaya utazgatnak körbe-körbe, hogy ki cukik, amúgy valóban cukik lehetnek a valóságban is, mert tényleg látszik rajtuk, hogy két fiatal, akik amúgy szeretik egymást, házasok is már, együtt
2: tényleg
1: dolgoznak.
2: Tényleg ők egy pár?
1: Ők egy pár a valóságban. Azt
2: és
1: egy
2: a film folyamán jöttek össze?
1: A első Pókember filmben jöttek össze, igen. Igen,
2: azt a mindenit.
1: És rá rengeteg ilyen van, ugye, akik a film alatt szeretnek egymást. Gondolj bele, egy film forgatása alsó hangon 2-3 hónap, de legyen csak 2, attól függ, milyen volumenű a film.
2: És napi egy felfokozott intenzitás.
1: Igen, napi szinten együtt vagytok, 10-12 órát forgattok, csak egymást látjátok, csak ott vagytok, főleg, ha szerelmesek vagytok, csók jelenet is van, vagy esetleg még több, intim jelenet, stb. Azért ott könnyű a másikba bele kamelósodni. Úgyhogy náluk is így történt. Na mindez, csak ez így eszembe jutott, mert ezt pont reggel láttam egy ilyen beszélgetést ezzel kapcsolatban, és akkor így gondoltam, én is így megkérdezlek téged, mint mindenek tudóját.
2: De hogy... akkor én is megkérdezlek valamit. Nagyon megnéztem azért a szuperhősök filmeket, nem mindegyik érdekelt, de egy valamire be azt mondtam, hogy hát ennek biztos, hogy nulla semmi sztoria, meg hogy mi érdekes abban, hogy egy ember a falakon ugrál. Én a Pókemberből egy részt nem láttam. És egyszerűen nem tudom megérteni, tehát tényleg
1: ember
2: kíváncsi vagyok.
1: A falakon ugrál.
2: Igen, tehát hogy tényleg kíváncsi vagyok, hogy mi ebben olyan nagy szám. Tehát, hogy oké, mert még egy rész erejéig, hogy ott nagy a tér, meg hogy kihasználják az egész a látványt, oké, egy rész, meg a romantika, oké, de hogy ebből most már nem tudom, a 16. rész van ezek szerint, tehát már új szereplőkkel. Mi az, amit, de most komolyan kérdezem, tehát nem annyira cínikusan, csak kicsit.
1: Nem, értelek, persze, aki nem szereti, most az olyan picit, mint vannak ezek a főleg inkább nők szokták azt mondani, akik nem szeretik nyilván a focit annyira, mint egy férfi, hogy most például miért vonz minket annyira ez a világbajnokság? Hát 2x11 pasi
2: kergeti
1: a labdát.
2: Hát az más, ne viccelj, az egy egyedi
1: akkor,
2: dolog.
1: Tudom, nem ott az, csak, hogy ez is egy ilyen egy picit, amit most mondtál, hogy egy ember ugrál a falon. Hát egy, az már nem az ember, hanem nyilván CGI, de értem, mire gondolsz.
2: Tehát várj, én arra gondolok, hogy mindazt, amiben jó lehet, azt egy-két órás szuperprodukcióba el lehet lőni, de hogy ebből hogyan lesz több rész?
1: Hát a sztorik, új ellenfelek, új dráma van benne, mindegyik ugye képregény adaptáció, van belőlük játék, ugye PlayStation-re, meg egyéb ilyen konzolokra, és akkor úgy, azt úgy szívesen, nem tudom, én amióta létezik a Marvel, már mint ugye jó 20 évvel ezelőtt kezdődött ez a Marvel őrület, én azóta követem, és én azóta szeretem, én minden filmet láttam, kivétel nélkül, vagy moziba is, és aztán otthon is, ha már kijött, mondjuk, mint tudom én, Disney-n, vagy bárhol. Tehát, hogy én valamiért nagyon, nem tudom, engem nagyon leköt, engem nagyon ki tud szakítani a valóságból. Pont amiatt, amit mondasz, hogy nulla valóság alapja van a történetnek, hiszen ha megcsíp egy pók, maximum földagad a kezed, és nem leszel szuperhős. Ez tény
2: és valami. Hát rossz szerencsétlenebbek.
1: Igen, a rosszabb esetben, ha olyan pók csíp, meg is halsz. Igen. Na, ő meg nem, hogy meghalt, hanem szuperhős lett. De hogy persze, ezek nyilván nonsense dolgok. De pont ettől jó, hogy kiszakít a valóságból.
2: Oké, de addig tudják csűrni, savarni a pókembert is, hogy ez még a 9. résznél is a látvány, meg minden, igen, az tud olyan lenni.
1: Igen.
2: Jó, van, oké, elfogadom.
1: Igen. Nekem igen, meg nagyon sokaknak, sok millió embernek a világon, igen, mert nem
2: hát
1: lenne...
2: Nézzétek.
1: Köszönjük szépen. Most még csak az előzetes jött ki, már az rekordot döntött, hogy egy nap alatt van, vagy ilyen 60 millióan nézték meg, vagy nem
2: már.
1: Akarok hülyeséget mondani.
2: Hát én elájulok.
1: Tehát csak az előzetest.
2: Mi lesz itt, te gyerekek? Mi lesz? Ha ilyen megnézték az előzetest, szerintem itt leáll a forgalom Pesten.
1: Figyelj!
2: Itt megáll az élet.
1: Itt nagyon könnyen leáll a forgalom, az igaz.
2: Hanyan nézték meg az előzetest?
1: Mit tudom, én mindjárt megkeresem neked.
2: Nézd már, hogy mennyien nézzük meg a Pókember előzetesét, mert ez nasszó. Hát ez nem kis dolog. Vigyázz, álljunk meg.
1: Fú, de rossz indulatú ember vagy.
2: Mi lesz, és akkor mi lesz, amikor jössz egy másik előzetessel, ami még esetleg 30 másodpercessel, vagy 30 másodperccel hosszabb, beleraknak valamit, ami alapján értelmezett, hogy a 6 részsel ezelőtt abban a kis mellékjelenetben az mit jelentett, amikor bejött valaki az ajtón, és akkor ez most már nagyon nagy szám lesz, mert ezt mind tudod.
1: Na, nem olyan sokan, bocsánat, 27 millióan.
2: Ó, hát ez nára úgy, hát ez semmi. Hát ezzel le se járatnám magam, 27 millióval.
1: Amúgy most akármennyire nevetsz, meg gúnyolodsz most itt rajtunk szuperhős rajongókon, a világ legnézettebb filmje, ez nem én találtam ki, ez adat, ez bárki rákereshet, Google-be, AI-ba, írjátok be nyugodtan, mi a világ legnézettebb és legtöbb bevételét hozó filmje, az a Bosszúállók végjáték című szuperhős.
2: Jó is volt, de hát az jó is volt, ez ámulat volt 3D-ben.
1: Na, és az a világ legnézettebb filmje.
2: De hát, hát ezt meg is értem, mert az olyan is volt szuperprodukció.
1: Hogy nem az elfújta a szél, meg a vakasszony visszanéz, hanem a Bosszú állók végjáték című filmje, a minden idők legnézettebb, legtöbb bevételét hozó filmje. Ergo, egy szuperhős film.
2: Az hát semmi baj nincs. Én nekem nincs bajom a szuperhős filmekkel. Csak mondom, azt nem értem, hogy amikor pönök egy pókembernél, de már elmondtam, úgyhogy nem ismétlem magam, nem, hogyan csavarik a hatodik részben is, hogy ez még mindig ugyan izgalmas tud lenni, de hát megoldják. Ezek
1: megoldják. Meg, figyelj, mindig van új a nap alatt, mindig tudnak valami ilyen úgymond nonsens dolgot kitalálni, amitől még hihetetlenebbé.
2: Kétszer megpördül a levegőbe közben húsz egy rántottát.
1: Süt rántottát. Lecsóhoz összevágdossa a paprikát, paradicsomot a levegőbe. Igen. Szóval nem viccen kívül.
2: Lefordítja a cigányhimnuszt közben, de még megy tovább, még három embert megment.
1: És tényleg, ez... hogyha egy pók megcsíp, és te leszel a pókember, hogyha egy cigány megcsíp, akkor cigány ember leszel?
2: Akkor nem, szerintem az, hogy az kevés, hogy cigány leszel, tehát hogy cigány ember leszel. Hogyha megcsíp egy cigány ember, akkor szerintem te ilyen csípet leszel. Csípni fog mindenki.
1: Csípos. Szóval igen.
2: Csipázni fog mindenki.
1: Én azt gondolom akkor is, hogy ezek tehát megtalálták a részt annak idején ezekkel a szuperhős filmekkel, azt, hogy az emberek szeretnek kiszakadni a valóságból.
2: Én nem tudod, mi lesz, hogyha megcsíp meg egy cigány ember, bírod az erőset. Állandó minden terés paprikával leszel.
1: Én bírom is amúgy. Igen. Te szereted? Erőset?
2: Imádom. Na, én észre sem veszem, hogyha sokan mondják, hogy hú, de erős, mondom, ne viccelj, nem is csípős, amit
1: ne, én is így vagyok sokszor, hogy ki van írva valamire, hogy hot, és akkor megkóstolom, és mondom, hogy hát ez nem annyira hot. Ez igen, ilyen medium ez hot, maximum, igen. Ez ilyen fűszeres, inkább így mondom.
2: Ez inkább csak egy ott.
1: Szóval amúgy nagyon sok olyan filmek például már ugye, ez is beállítottság kérdése, például belőle simán kinézem, hogy ilyen beállítottságú, vagy hogy vannak ezek az életdrámák, ugye, amikor bemutatnak egy olyan, ez az igazi síros drámák, amikor valóság alapú komoly tragédiát, vagy komoly témát földolgozó drámák, azok nyilván nem annyira nézettek, meg nem annyira ivódnak be a köztudatba, de annak is van egy rétege, akik nagyon kamázzák, és inkább azért megy el moziba, vagy alig várja, hogy Netflixen kijöjjön, és akkor megnézze, vagy HBO-n, vagy bármi. Te például tudja, hogy kamázod az ilyen lélek melengető, vagy lélek facsaró drámákat.
2: Kérlek szépen nem. Megmondom, nem? Hogy miért nem. Azért nem. Megmondtam volna, hogy így van, de azért nem, mert hogy azok a drámák, amik az utóbbi 10-15 évben vannak, azok nekem olyan felszínesek, üresek.
1: Igen.
2: Tehát például most volt nemrég ugye az a csávó volt benne, aki a hogy honnan jut eszembe a neve, ő játszott a Gucci családban, és ő volt, akit
1: nem
2: megölnek lelőnek, vagy ő volt az, aki volt egy másik akciófilm, az utolsó párbaj, és a Matt Damonnal mellett,
1: nem
2: ő volt
1: a főszereplő.
2: De mindegy, az egyik ilyen magas, nagyon rú csávó volt benne, és Oscar-díjra is volt jelölve, viszont aki a feleségét...
1: Gucci ház, mi volt a címe?
2: Gucci ház, igen, vagy a Gucci, de talán Gucci
1: a
2: ház.
1: A Gucci ház.
2: Igen.
1: 2021-es film. Igen, az igen. Már 5 éves.
2: Igen, nagyon gyorsan megy az idő.
1: Adam Driver,
2: így van, nagyon szeretem. Most nem tudom, hiszem a neve, nagyon szuper. És ő vele játszott, akkor volt egy házasság vége. Az volt azt hiszem a címe a filmnek.
1: Amúgy bocsánat, csak a szabadba vágok, de kérlek, ne feledd szabad. Azt nem tudom, hogy tudtátok-e, akik nem látták, mert én se láttam, hogy gyerekek, nagyon nagy szereposztás. Adam Driver, Lady Gaga, Jared Leto, Al Pacino, Salma Hayek.
2: Kurva, bocsánat, nagyon jó volt. nagyon jó volt.
1: Nagyon nagy szereposztás. Nagyon nagy szereposztás.
2: Jó volt a film, de például az is olyan volt, hogy itt csak a felszínes, tehát olyan volt, mint a Netflix produkciók, hogy nagyon jó a külcsin, szépen van megcsinálva, jók a kamerabeállítások, de valójában nem megyünk semmi valódi mélységbe, mert nincs igazi történet, csak nagyon sokszor azt tapasztalom, hogy olyan, mint lenne egy történet, és akkor megnézed, és kiderül, hogy egyébként nem volt.
1: Egyébként
2: igazi,
1: nem volt.
2: Igazi sztori nem volt, de egyébként nagyon jó volt a bemutató, stb. És még egy filmmel csoporttal vagyok így, amivel nagyon mindig megjárom, azok meg a vígjátékok. Azért nem mondom, hogy miért.
1: Gagyik.
2: Azért, mert hogy nekem az a gond vele, hogy van egy jelenet, van egy helyzetkomikum, azt még úgy értem, és mosolyogok én, csak én azt nem értem, hogy körülöttem miért csapdossa mindenki a térdét a nevetéstől, mert oké, mosolyogok én, de hát hogy ez most annyira vicces.
1: Hogy
2: jönnek egymás után, és akkor mindenki körülöttem nagyon jól érzi magát, ezért akkor zavarba vagyok, úgyhogy én általában a thrillereket szeretem, azokat a thrillereket,
1: ami
2: egy drámával van beoltva, mert az ad neki térfogatot, ugyanúgy a horrorfilmeknek is, hogyha van benne egy dráma, ami erősen érzelmileg behúz, és akkor úgy kezd el rángatni. Na, azt szeretem.
1: Én a thrillerben azt szeretem jobban, nem feltétlenül ragaszkodom a drámához, de értem, hogy mit mondasz. Én inkább a thrillerekben azt kamázom, amikor megy egy feszültség végig, és a végén meg jön egy csavar, amitől így megfogod a homlokodat, hogy Jézus! Így. Hogy Jézus! Igen. Így, tehát, hogy ilyen a megfordul az egész történet, és amit eddig gondoltál, az hazugság, és nem is így van, rosszul tudtad, és azt tudod, hogy na ő lesz a gyilkos, tuti, és a végén kiderül, hogy nem merő, vagy ilyenek. Igen. Tehát én imádom ezeket a igen, csavarokat.
2: A csavar nagyon jó. Nagyon jó, viszont az meg egy másik, amit így mosolygok, hogy látok ilyen kommenteket, nézem így, hogy ki mit szól egy filmhez, és volt, hogy semmi csavar nem volt a végén. Tehát az meg már egy másik véglet, hogy attól nem jó a film, hogyha lineárisan egyik pontból halad a B-be egyenesen, igen, és végig fokozza a feszültséget. Ha nincs benne egy csavar, akkor már nem volt jó film.
1: Mert trillereknél most már elvárt. Most már elvárt, hogy legyen egy csavar a végén, mert nem biztos, hogy jó lesz. Visszatérve a vígjátékokhoz, egy mondatot én is hagy fűzzek hozzá. Vannak még jók, most is okay, például pont valamelyik
2: nap. Oké, mondatod, meg volt.
1: Ja, jó. Jussi. Most élköz, akkor véget. Most is a Netflixen volt, Zsuzsival ki is beszéltük, mert ő is látta. A Nőki az elsőbség, ez a címe, Netflixen található. Nagyon jó pofa, nagyon jó a téma. Nagyon jó a téma, hogy mi lenne, hogyha a nők lennének a férfiak, és a férfiak lennének a nők. Nagyon jó téma.
2: Tehát, hogy azt
1: vicces
2: a karaktert, ez jó, ez igen.
1: Igen, tehát, hogy most ugye azt mutatja be a film eleje, hogy a nagy cégeknél mindig csak férfiak döntenek, férfiak a bosszok, és a nő meg csak íze egy kis szép valaki, akit be lehet hülyíteni, hogy jól van, babám, ezért majd előléptetünk, hogy ez már sem, mi csak a szép, hagyj mutogassuk őt a kirakatba, de amúgy de beüti a fejét egy csávó, és arra ébred, hogy egy őrangyal így megfordította vele a világot, hogy na, nézd meg, hogy milyen lesz, hogyha fordítva. Nők a főnökök, zaklatják a férfiakat szexuálisan.
2: Rácsaptak a fenekükre, igen, gondolom, igen, meg ilyen, igen. Igen, jó.
1: Nagyon jó pofa az ötlet, nagyon vicces, nagyon jól el van kapva, tehát találni ilyen vígjátékokat még, de igen, sajnos kevesebb van, mint régen. Tehát, hogy azért az elmúlt 2-3 évben nem sikerült, de azért az elmúlt 5-10 évben azért van még nagyon sok olyan jó vígjáték, főleg Netflixen szerintem, amit érdemes megnézni, mert jó a szereposztás, jó pofa sztori, nem egy nagy háború és béke jellegű történetről beszélgetünk, vagy egy kőszívű ember fiairól, de nem is kell szerintem egy vígjátékhoz. Hát nem is kell.
2: Legyen.
1: Nem is kell. Ugyanígy,
2: csak
1: ugyanígy
2: legyen
1: nem
2: egy szellemi
1: elvárt
2: színvonal, akkor is kell, hogy legyen egy szellemi persze színvonal, mert ha nincs, akkor vígjátékként sem működik.
1: Persze, láttam olyat is sajnos, láttam olyat is, az a Rebel Wilson játszott benne, és se eleje, se vége nem volt a filmnek, ezek a ilyen ocsmány poénok voltak benne, ami nem vicces, hanem inkább ilyen megbotránkoztató, olyan...
2: Tehát már inkább ilyen trash.
1: Aha, és ilyen, ilyet is ki tud sajnos fogni az ember. Na, mindegy is igazából. Na, de ugyanez a szuperhős filmekkel, hogy nem várja el senki, hogy egy Dostojevszki mélységű dráma legyen mögötte, hanem az, hogy jól szórakoz, és nézd, hogy
2: nem,
1: áll a falon,
2: viszont, okay, ne, figyelj, nem, az nem, hogy Dostojevszki legyen olyan mélységű, de legyen mögötte ilyen is gondolat. Ugyanúgy van a mögött is... Tehát így gondolom, azt elvárom.
1: Van valami üzenete minden filmnek.
2: Minden filmnek van valami üzenete, van persze.
1: Azért,
2: hogy nem mindegyiknek megvan, persze. Hogy
1: hát kigúnyolná. Na jó, van, most elbúcsúzok, hogy nyakon vágjam a Tomit. Nem bántom, megcsókolgatom őt mindjárt itt a végén. Úgyhogy titeket is csókolunk, egyelőre csak így virtuálisan, de hogyha találkozunk az utcán, smároljatok le minket nyugodtan.
2: Én csak mondom, hogy délután 3-ig a szerkesztőségben vagyok, tehát engem itt elér mindenki.
1: Itt a Márvány utcában a Tomit eléritek, ha le akarjátok smárolni.

Parton el, hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva, most meg

0: Csatlakozz, ne habozz!
1: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
2: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió DIK nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány fiú, aki királyoknak muzsikált, Bihari János igaz története. A 18. század végén, amikor Magyarország még a Habsburg birodalom része volt, egy szegény cigány családban megszületett egy fiú, akit Bihari Jánosnak hívtak. Senki sem gondolta volna, hogy egyszer Európa egyik leghíresebb zenésze lesz. A kis János már gyermekként különleges érzékkel nyúlt a hegedűhöz, nem tanult híres mesterektől, nem járt zeneakadémiára, hiszen akkoriban egy cigány gyermeknek erre szinte semmi lehetősége sem volt. A zenét családjától és környezetében élő muzsikusoktól tanulta. Ahogy nőtt, egyre többen figyeltek fel rá. Hegedű játékában volt valami különleges. Egyszerre volt tüzes, érzelmes és virtuóz. Az emberek nem csak hallgatták, hanem szinte megbabonázva figyelték. Fiatal korában zenekart alapított és hamarosan lakodalmakban, vásárokban és nemesi mulatságokon játszott. Egyik fellépés követte a másikat, és híre egyre csak messzebbre jutott. A legenda szerint egy gazdag főúr annyira elragadtatva hallgatta a játékát, hogy a zenélés végén felugrott a székéből, és azt mondta: ezt a muzsikát nem lehet ülve végighallgatni. A vendégek pedig tapsolni kezdtek. Bihari neve harmadszor eljutott a fővárosba is. A korabéli Pest és Buda előkelőségei versengtek azért, hogy az ő zenekara játszon az ünnepségeken. A legnagyobb fordulat azonban 1814-ben következett be. Ebben az évben rendezték meg a híres bécsi kongresszust, amelyre Európa uralkodói hercegei, diplomatái és tábornokai érkeztek. A napközbeni tárgyalások után estélyeket és bálokat rendeztek, ahol a kor legjobb zenészei szórakoztatták a vendégeket. A magyar nemesség pedig úgy döntött, hogy Bihari Jánost és zenekarát hívja meg. A cigány prímás élete legnagyobb közönség előtt lépett fel. Amikor elkezdett játszani, a vendégek először csak figyeltek, aztán egyre többen közelebb mentek. A magyar verbunkos dallamok olyan erővel szóltak, hogy még azok is lenyűgözve hallgatták, akik egyetlen szót sem beszéltek magyarul. A korabeli beszámolók szerint a külföldi előkelőségek nem győztek dicsérni a zenekart. Bihari ettől kezdve nem egyszerűen jó zenész volt, hanem valóságos sztár lett. A történet legszebb része talán az, hogy mindezt nem gazdagsággal, nem ranggal és nem kapcsolatokkal érte el. Egy szegény cigány családból indult, és kizárólag a tehetségével jutott el Európa legelőkelőbb termeibe. Az emberek azért szerették, mert ahol ő muzsikált, ott jókedv támadt. A vendégek táncra perdültek, az ünnepségek hangulata felpezsdült, és sokan úgy emlékeztek rá, mint arra az emberre, aki néhány perc alatt képes volt mosolyt csalni egy egész terem arcára. Bihari János ma is a magyar cigányság egyik legismertebb történelmi alakja. Az élete nem háborúról, üldöztetésről vagy tragédiáról szól, hanem arról, hogy egy tehetséges fiú kitartással és zenével olyan helyekre jutott el, amelyekről gyermekként valószínűleg álmodni sem mert. Ez az igaz történet azért maradt fenn több mint 200 éven át, mert bizonyítja, hogy a tehetség néha a legváratlanabb helyekről érkezik, és képes átlépni minden társadalmi határt.
2: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Közlekedési hírek.
4: Sötétek a jelzőlámpák a Fehérvári úton, a Bocskai útnál és az Ulászló utcánál egészen délután 3 óráig áramszünet miatt. A Bocskai útnál a forgalmat rendőrök irányítják. Még mindig tart a felújítás a 4. kerületben az István úton. Így továbbra is sávlezárásra kell készülni az István úton a Deák Ferenc utcától az Árpád útig. Ma napközben elektromos közműépítés miatt a 10. kerületben a Szacsvai közben a Noszlopi utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad. Ugyanitt a Gép utcában, a Szita köznél, a Vaskő utcánál útszűkületen kell áthajtani. Lezárták az egyenesen haladó külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál. A Tököli út után a Bátor István parknál a gyalogos átkelőt szintén lezárták. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé

0: a Váci út előtt, lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt.
1: Időjárás.
0: Folytatódik és erősödik a forróság. A nap folytatásában is sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk a térségben, csapadék ma sem várható. A légmozgás a legtöbb helyen mérsékelt marad, néhol elszórtan pitty-putty, lehet egy-két élénk széllökés, de ezek nem jelentősek, így minden akadály és enyhítés nélkül támadhat minket a 34 fok körüli maximum hőmérséklet. Az előrejelzések szerint úgy néz ki, hogy ez az érték, ami akár még több is lehet, velünk marad este 7-ig, 8 órától jelzik a csökkenést, amikor a 32 fokot, 10 órára 29, éjfélre pedig 27 fokot jósolnak előre. S holnap, péntek hajnalra csupán 23 fokig süllyed a levegő hőmérséklete Budapesten és környékén.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Zsali vója!
2: Come up to my

0: 103.3 Rádiódik.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit, és kellemes délutánt is kívánok ebben a hőségben. Itt a meleg, de azért van mit tenni, például hallgathatunk kellemes zenéket a Rádiódikben, amihez remélem, hogy sikerül ma is egy remek összeállítást nyújtanom. Június 25-e van, és ezen a csütörtökön a Vilmosokat köszöntetjük, akik nevének jelentése akarat és védelem, illetve erős akaratú védelmező. És most abból, ami marad a 4,5 percből, nem az útinform és nem az időjárás jelentés következik, hanem egy összeállítás az elmúlt hetek gondolataiból, melyeket ismert vagy kevésbé ismert emberektől vettem. Mindenkinek további jó rádiózást kívánok. S most jöjjön egy George Bernard Shaw idézet, aki szerint az élet nem arról szól, hogy megtaláljuk önmagunkat, hanem arról, hogy megteremtsük önmagunkat. A személyiségünk és az életünk nem adott, hanem a döntéseink és a cselekedeteink formálják. Egy gondolat Carl Gustav Jungtól, a híres bécsi pszichológustól: az vagy, amit teszel, s nem az, amit mondod, hogy meg fogsz tenni. Az életünk irányát valójában a tetteink határozzák meg, s nem a szándékaink. S most jöjjön egy gondolat Mahatma Gandhitól, India nagy gurujától és tanítójától: a jövő attól függ, mit teszel ma. A mindennapi döntéseink építik fel azt az utat, amelyet később életnek nevezünk. Következik egy gondolat Buddhától: senki sem menthet meg minket, csak mi magunk. Az életünk alakulásáért végső soron saját felelősséget kell vállalnunk. Egy rövid szösszene Jean-Paul Sartre-tól, a híres francia filozófustól: a szabadság azt jelenti, hogy felelősek vagyunk azért, amivé válunk. Vagyis a választás szabadsága egyben azt is jelenti, hogy mi alakítjuk a saját életutunkat. Következik egy gondolat a görög Epiklétosz filozófustól: nem az számít, mi történik veled, hanem az, hogyan reagálsz rá. Vagyis az életünk minőségét nem annyira a körülmények, hanem a hozzáállásunk formálja. Egy gondolat Winston Churchilltől, volt brit miniszterelnöktől és politikustól: a siker nem végleges, a kudarc nem végzetes, a folytatás bátorsága számít. Ez az idézet talán arra emlékeztetett minket, hogy sem a jó, sem a rossz állapot nem tart örökké. A kitartás az, ami átvezet minket a nehézségeken és a sikerek után is előre visz. S akkor idéznék most egy mondatot az egyik haveromtól, a kínai filozófustól, Konfúciusztól: a legnagyobb dicsőség nem abban van, hogy sosem bukunk el, hanem hogy minden bukás után felállunk. Ez az igazi dicsőség. Ez a mondat talán arra figyelmeztetett minket, hogy a hibák és a vereségek nem gyengeséget jelentenek, hanem lehetőséget a fejlődésre, s hogy a kitartás teszi értékessé a küzdelmeinket. A következő mondat Robert Schullertől jön, aki egy amerikai motivációs előadó. Azt mondja: a nehéz idők nem tartanak örökké, de az erős emberek igen. Vagyis minden megpróbáltatás ideiglenes, a belső erő és a kitartás azonban maradandóvá válik bennünk. Egy gondolat Winston Churchilltől, brit politikustól: ha a poklon mész keresztül, ne állj meg. Ez talán arra utalhat, hogy a legrosszabb pillanatokban a megállás csak elnyújtja a szenvedést. Amikor kitartunk, talán az az egyetlen út kifelé a nehézségekből. Jöjjön egy mondat egy ismeretlen szerzőtől, amelyet viszont elég gyakran idéznek motivációs gondolatként: a komfortzóna egy szép hely, de semmi nem nő ott. A fejlődés mindig kényelmetlenséggel jár, s a kitartás segít elviselni ezt a feszültséget, ami végül előrelépést hoz.

0: zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit, és kellemes délutánt is kívánok ebben a hőségben. Itt a meleg, de azért van mit tenni, például hallgathatunk kellemes zenéket a Rádiódikben, amihez remélem, hogy sikerül ma is egy remek összeállítást nyújtanom. Június 25-e van, és ezen a csütörtökön a Vilmosokat köszöntetjük, akik nevének jelentése akarat és védelem, illetve erős akaratú védelmező. És most abból, ami marad a 4,5 percből, nem az útinform és nem az időjárás jelentés következik, hanem egy összeállítás az elmúlt hetek gondolataiból, melyeket ismert vagy kevésbé ismert emberektől vettem. Mindenkinek további jó rádiózást kívánok! Megosztok veletek egy minket mindig jókedvet derítő énekesnőtől, Beyoncé-től egy idézetet. A bizalom minden kapcsolat alapja, nélküle nincs semmi. Hát olyan nagyot nem mondott ezzel a Beyoncé, de azért mégiscsak egy magvas gondolat, mert legyen szó szerelemről, vagy más személyes kapcsolódásról, munkáról, bizalom nélkül a kapcsolat instabil, ingatag marad. A stabilitás a biztonság bizonyosságából épül fel. Vagyis a bizalom nem egy érzés, hanem egy biztos és tényeken alapuló ismeret. Nem kérdőjel, hanem pont. Kijelentés. Egy biztos és tényeken alapuló ismeret. Nem lehetsz benne bizonytalan, mert akkor az már nem bizalom. Nem elképzelésre épül, hanem tényekre. A következő idézet Maya Angelou-tól lesz, aki költő, író és polgárjogi aktivista volt. Azt mondja Maya, megtanultam, hogy az emberek elfelejtik, mit mondtál. De nem felejtik el, hogyan érezték magukat melletted. Hát ehhez nincs mit hozzátenni, hosszú távon az határozza meg a kapcsolataink minőségét, ahogyan másokkal bánunk. Sokszor nem az bánt, ami történik veled, hanem az, ahogyan reagálsz rá. Mondja Epiktétosz filozófus, akinek tanításai a belső kontroll fontosságára épülnek. Igen, a bosszúság sokszor nem magából a helyzetből fakad, hanem abból, ahogyan értelmezem. Én magam is tapasztaltam, hogy ha változtatok a reakcióimon, a kellemetlen érzés ereje is csökken. Nekem sokszor ez segít abban, hogy ne ragadjak bele apró, idegesítő dolgokba. Tartsd meg a nyugalmad, és folytasd az utad, mondja Winston Churchill, a brit államférfi, mert hogy nem minden bosszúság igényel reakciót vagy energiát, de mi sokszor mégis beletesszük. Gyakran az a legokosabb döntés, ha nem állunk bele a helyzetekbe, hanem egyszerűen tovább lépünk. Így megőrizhetjük a fókuszunkat és a belső nyugalmunkat, amire bizony egyre többször van szükségünk a mai világban. Az élet túl rövid ahhoz, hogy haragot tarts, mondja Maya Angelou, költő és író, aki műveiben gyakran foglalkozik az érzelmi szabadsággal. A hosszantartó bosszankodás csak elrabolja az időnket és az energiánkat, és így sokkal kevesebb jut mindkettőből arra, amire érdemes őket fordítani. Amikor néha sikerül elengednünk a haragot, helyet adunk a könnyedségnek és a pozitív élményeknek. Ez egy tudatos, akaratlagos döntés, ami hosszú távon sokkal jobban szolgál minket. A harag az egy olyan méreg, amiből naponta iszol egy kicsit, látszólag másra irányul, de téged fog gyengíteni és elpusztítani. Buddhának tulajdonítják ezt a bölcsességet, akinek tanításai többek között az elengedésről és a belső békéről szólnak. Amikor bosszankodunk, valójában saját magunkat terheljük meg. A negatív érzések nem a másik embert bántják elsősorban, hanem bennünk okoznak feszültséget, rossz működési módot, és még fizikai szinten is akadályozzák a testünk működését, s végül hosszú távon meg is betegítik az embert. A bosszúság elengedése ezért egyfajta önvédelem. A következő mondat Oprah Winfrey-től következik, akit azt hiszem, hogy nem kell bemutatni senkinek, az afroamerikai nő, média személyiség, akit a világ 8 legbefolyásosabb nője között tartanak számon. Oprah mondata így hangzik, engedd el, ami nem szolgál téged. Nem minden gondolat és érzés érdemli meg a figyelmünket. Ha felismerjük, mi az, ami terméketlen és csak lehúz, könnyebben tudjuk elengedni. Miért is ragaszkodnánk az akadályainkhoz, nem igaz? Aki valóban haladni akar, az igyekszik szabaddá tenni a felszálló pályát, és ezáltal több energiája marad arra, ami valóban fontos a felemelkedéshez.

0: Súlyosan megsérült egy magyar gyerek, miután szerdán lezuhant a szlovéniai Bledi vár melletti kilátónál, közölte a helyi rendőrség. A magyar család a vár körüli sétaúton haladt, amikor a gyerek az eddigi információk szerint megcsúszott a kilátónál, átesett a falon, majd lezuhant a meredek lejtőn. A gyereket a helyszínen ellátták, majd katonai helikopterrel a Ljubljanai klinikai központba szállították. Megjavították az onkológiai intézet klímáját. A meghibásodás miatt a hét elején műtéteket kellett törölni, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt tájékoztatása szerint a stratégiai alapból 3,6 milliárd forintot utaltak ki, hogy legkésőbb július 15-éig azokat a nagyon fontos munkálatokat elvégezzék az onkológiai intézetnél, amelyek működőképessé teszik a klímákat. A miniszter szerint más kiemelt műtőben vagy intézetben nem volt hasonló probléma, ám várható, hogy az előző kormánytól örökölt állapotok miatt nyáron lesznek fennakadások. Több mint tízszeresére növelné Magyarország szélerőművi kapacitását a kormány 2030-ig, részben uniós forrásból. Kapitány István szerint a cél az energiafüggetlenség és az ellátás biztonság megerősítése, miközben már augusztus végén új pályázatok indulhatnak. A tárcavezető szerint az ország hosszú távú célja az energiafüggetlenség erősítése és a biztonságos ellátás fenntartása, amelyhez a megújuló energiaforrások bővítése kulcsfontosságú. Mint mondta, a szélerőművek fejlesztés az elmúlt években gyakorlatilag leállt, a kapacitás 2016 óta 330 megawatt körül stagnált. Az augusztus 31-ig megjelenő új pályázat révén 700 megawattnyi új szélerőművi kapacitás hálózatra csatlakozása lenne elérhető. Ez közel 1 milliárd eurós beruházást jelenthet. Történelmi döntést hozott a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. A szervezet a 2026-os milánói Cortinai téli ötkarikás játékoktól kezdve minden rajthozálló sportolónak 10 000 amerikai dolláros, átszámítva több mint 3 millió forintos elismerést fizet a részvételért. A NOB 146. ülésén elfogadott határozatról Fürjes Balázs, a szervezet magyar tagja, számolt be közösségi oldalán. Bejegyzése szerint a juttatást minden olyan versenyző megkapja, aki elindul a téli vagy nyári játékokon, és nem váltja ki a már meglévő juttatásokat. A NOB ezzel a lépéssel azt szeretné elismerni, hogy önmagában a kvóta megszerzése is rendkívüli erőfeszítéseket követel a versenyzőktől, függetlenül attól, hogy végül milyen eredményt érnek el a játékokon.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: Sötétek a jelzőlámpák a Fehérvári úton, a Bocskai útnál és az Ulászló utcánál egészen délután 3 óráig áramszünet miatt. A Bocskai útnál a forgalmat rendőrök irányítják. Még mindig tart a felújítás a 4. kerületben az István úton. Így továbbra is sávlezárásra kell készülni az István úton a Deák Ferenc utcától az Árpád útig. Ma napközben elektromos közműépítés miatt a 10. kerületben, a Szacsvai közben, a Noszlopi utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad. Ugyanitt a Gép utcában, a Szita köznél, a Vaskő utcánál útszűkületen kell áthajtani. Lezárták az egyenesen haladó külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál. A Tököli út után a Bátor István parknál a gyalogos átkelőt szintén lezárták. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt.
1: Időjárás.
2: Folytatódik és erősödik a forróság. A nap folytatásában is sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk a térségben, csapadék ma sem várható. A légmozgás a legtöbb helyen mérsékelt marad, néhol elszórtan pitty-putty, lehet egy-két élénk széllökés, de ezek nem jelentősek, így minden akadály és enyhítés nélkül támadhat minket a 34 fok körüli maximum hőmérséklet. Az előrejelzések szerint úgy néz ki, hogy ez az érték, ami akár még több is lehet, velünk marad este 7-ig, 8 órától jelzik a csökkenést, amikor a 32 fokot, 10 órára 29, éjfélre pedig 27 fokot jósolnak előre. S holnap, péntek hajnalra csupán 23 fokig süllyed a levegő hőmérséklete Budapesten és környékén.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

Törvénye, örök szabály. Feledd a tegnapot, s a mánoké, a csókos tavasztól soha se félj. Elmúlik minden a rossz,

0: 100.3 Rádiódi.
1: Tu menge penas.
0: Rólunk, neked.
2: Szeretettel köszöntök mindenkit, és kellemes délutánt is kívánok ebben a hőségben. Itt a meleg, de azért van mit tenni, például hallgathatunk kellemes zenéket a Rádiódikben, amihez remélem, hogy sikerül ma is egy remek összeállítást nyújtanom. Június 25-e van, és ezen a csütörtökön a Vilmosokat köszöntetjük, akik nevének jelentése akarat és védelem, illetve erős akaratú védelmező. És most abból, ami marad a 4,5 percből, nem az útinform és nem az időjárás jelentés következik, hanem egy összeállítás az elmúlt hetek gondolataiból, melyeket ismert vagy kevésbé ismert emberektől vettem. Mindenkinek további jó rádiózást kívánok! A következő gondolat Szenekától, a római sztoikus filozófustól származik, aki többek között az életvezetésről és az időről szóló gondolatait tettek ismerté. A legtöbb ember rosszul gazdálkodik az idejével. Túl sokat szán arra, ami nem fontos. És túl keveset arra, ami igazán számít. Az idézet talán arra figyelmeztet, hogy tudatosan kell kiválasztanunk, hogy mire fordítjuk az időnket. Az igazán értékes dolgok, mint például mondjuk a kapcsolatok, vagy a belső nyugalmad, a szeretteiddel való együttlét, vagy mondjuk a fejlődés, de mondhatnám azt is, hogy azok a dolgok, amelyek mondjuk akár a Isten ne adja halálod pillanatában fontosak lesznek, no, ezek azok, amik gyakran háttérbe szorulnak a jelentéktelen elfoglaltságok miatt. A következő népi bölcsesség arra emlékeztet minket, hogy a belső potenciálunk, a belső erőnk, az bizony fontosabb a külső véleményeknél. Így hangzik, nem az vagy, aminek tartanak, hanem az, amire képes vagy. Az identitásunk, az önmeghatározásunk magvát nem a mások címkéi, hanem a saját tetteink és a bennünk rejlő lehetőségek határozzák meg. Ne hagyd, hogy a környezeted véleménye, főként ítéletei korlátozzák azt, akivé válhatsz. Most következzen egy mondat Carl Gustav Jungtól, a svájci pszichiátertől és pszichológustól, aki az analitikus pszichológia megalapítója volt. Aki kifelé néz, álmodozik. Aki befelé néz, az felébred. Jung talán azt akarja mondani, hogy a valódi önazonosságot nem a külvilág visszajelzéseiben, hanem a saját lelkünk mélységeinek a felfedezésében találjuk meg. Csak a belső reflexió, az önmagunkra figyelés által érthetjük meg, hogy kik is vagyunk mi valójában. Egy mondat az angol Oscar Wilde-tól, írótól, költőtől, akinek egy rövid írásából az általam nagyon szeretett Csalogány és Rózsa, The Nightingale and the Rose című művét felhasználva született meg a híres Tövis Madarak című sorozat. Egy leírt mondata így szól. Légy önmagad, mindenki más már foglalt. Az identitás keresés legnagyobb csapdája a másolás. Pedig a legnagyobb értékünk az egyediségünkben rejlik. Ha másokat utánzunk, pont azt veszítjük el, ami különlegessé, egyedivé tesz minket. És most jöjjön egy mondat a drága Ella Fitzgeraldtól, akit nem hiszem, hogy be kellene mutatni bárkinek is, az afroamerikai énekesnő az amerikai jazz éneklés egyik legmeghatározóbb alakja volt, a Grammy-díja királynőjének is nevezik. Hiteles mondása így szól, nem az számít, hogy honnan jöttél, hanem az, hogy merre tartasz. A múltunk és a származásunk meghatározhatja a kiinduló pontunkat. De az identitásunkat, az önmeghatározásunkat, azt, hogy kik is vagyunk valójában, a céljaink és a döntéseink formálják tovább. Te döntöd el, hogy a történeted következő fejezete miről szóljon. Egy idézet William Shakespeare-től, a híres angol drámaírótól és költőtől, aki a világirodalom egyik legismertebb alakja. A sorsunkat nem a csillagokban kell keresni, hanem önmagunkban. Az identitás, annak meghatározása, hogy ki is vagyok, és főleg ki lehetek, nem egy előre megírt forgatókönyv, hanem egy folyamatos belső munka eredménye. Hiszen saját magunk vagyunk felelősek azért, hogy milyen jellemet építünk fel az életünk során.

0: Rom.
1: 100.3 Rádiódi.
0: Utaz a Dik Rádióval.
2: Szeretettel köszöntök mindenkit, és kellemes délutánt is kívánok ebben a hőségben. Itt a meleg, de azért van mit tenni. Például hallgathatunk kellemes zenéket a Rádiódikben, amihez remélem, hogy sikerül ma is egy remek összeállítást nyújtanom. Június 25-e van, és ezen a csütörtökön a Vilmosokat köszöntetjük, akik nevének jelentése akarat és védelem, illetve erős akaratú védelmező. És most abból, ami marad a 4,5 percből, nem az útinform és nem az időjárás jelentés következik, hanem egy összeállítás az elmúlt hetek gondolataiból, melyeket ismert vagy kevésbé ismert emberektől vettem. Mindenkinek további jó rádiózást kívánok! Ismeretlen gondolkodótól származó bölcsesség a fejlődés és a változás fontosságát hangsúlyozza. Vagyis úgy is mondhatnánk, hogy a mozgásban maradást. Hogy kicsoda vagy, az az út végén derül ki, nem az elején. Az, hogy ki vagyok én valójában, nem egy statikus, álló, lezárt, befejezett állapot, hanem egy egész életen át tartó folyamat, ami minden egyes választásunkkal alakul. Ezért azt mondom, ne félj a változástól, hiszen minden tapasztalat közelebb visz valódi önmagadhoz. És most jöjjön egy gondolat Albert Einsteintől, a világhírű fizikustól, a relativitás elmélet megalkotójától. Aki követi a tömeget, általában nem jut messzebbre a tömegnél. A különbözőség gyakran bátorságot igényel, mert szembe megy az átlaggal. A bátor ember talán az, aki bevallja önmagának, hogy bizony, néha fél. Szembe mer nézni a félelmei valódi, vagyis ijegységénél mélyebb okaival. És a félelmei ellenére mégis cselekvő marad. Ez az út vezethet a valódi megújulásunkhoz, és új terek, új kapcsolódások belélegzéséhez. A következő mondat az ismert, többszörös Oscar-díjas színésznőtől, Meryl Streep-től származik, aki sokoldalúságáról ismert. Mi az, ami különlegessé tesz? Ez a te egyediséged, mondja Meryl. Az egyediség nem hiba, hanem erőforrás. Ha elfogadjuk saját különbözőségünket, abból tudunk igazán egyedi, csak is ránk jellemző életteret kialakítani. Az eredetiség nem más, mint a gondolatok új kombinációja, mondja Voltaire, a felvilágosodás egyik legfontosabb filozófusa és írója. S valóban, ha csak a diplomamunkákra, a szakdolgozatokra gondolunk, ott sem új dolgokat talál föl az ember, hanem kutatást végez, s a meglévő információk alapján, ha ügyesen dolgozik, egy új felismerést, állítást vagy cáfolatot hoz elő. Szóval az egyediség nem feltétlen teljesen új dolgokból születik. Gyakran abból fakad, ahogyan a már meglévő tulajdonságainkat és indítatásainkat új, saját módon értelmezzük. A következő gondolat Paulo Coelho-tól, a világszerte ismert írótól, többek között az Alkimista című könyv szerzőjétől származik. Ne félj különbözni, félj attól, hogy ugyanolyan leszel, mint mindenki más. A társadalmi nyomás gyakran az uniformizált egyformaság felé tol minket, a valódi kiteljesedés azonban a saját egyéni, néha mindenki másétól eltérő út vállalásában rejlik. Emma Stone, Oscar-díjas színésznő természetességével, különbségével és egyediségével vált ismerté. Emma azt mondja, az, ami furcsává tesz, gyakran az, ami naggyá is tesz. A különbség elsőre hátránynak tűnhet, mégis ez különböztet meg minket másoktól. Ez a mi egyedi jelünk, úgy is mondhatnám, hogy lelki-szellemi új lenyomatunk. Ha ezt elfogadjuk, sokszor éppen addig meg nem értett életutunk értelmezőjévé, erőforrásává válik. Ralph Waldo Emerson filozófus és esztéta írta, akit az önállóságról és az egyéni gondolkodásról szóló írásai tettek ismerté. Ne próbálj mások nyomába lépni. Inkább hagyj saját lábnyomot. Az idézet arra ösztönözhet minket, hogy ne mások útját másoljuk, hanem saját irányt alakítsunk ki. Az egyediségünk, a különbözőségünk nem akadály, hanem az az erőforrás, amivel valóban maradandót alkothatunk.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió

0: 2026. július 3-án, pénteken, Értényben. A Művelődési Házban délután 1 órától. Az eseményen tehát fellép Oláh Gergő, az X-Faktor 3. évadának győztese. A látogatók több művészeti és tudományos területen keresztül ismerkedhetnek meg a cigány kultúrával. Az eseményen közreműködik még Csányi Dávid színművész, az Etnorom zenekar, valamint a Színek Gyöngyök Egyesület is. A szervezők hangsúlyt fektetnek a személyes találkozásokra és a párbeszédre. Az interaktív beszélgetések során a résztvevők közvetlenül kérdezhetnek a meghívott vendégektől, így első kézből kaphatnak képet a cigányság múltjáról és jelenéről. A program különlegessége, hogy aktív részvételre ösztönöz. A rendezvény részeként mini workshopot tartanak, amelynek során kiállítás és közös alkotás várja a résztvevőket képzőművészekkel. Emellett gasztronómiai bemutatót is szerveznek, a látogatók nem csak megismerhetik a roma konyha jellegzetességeit, hanem közösen el is készíthetnek egy hagyományos ételt, a punyát. Értény-Tolna vármegye egyik legkisebb települése, ahol a 2022-es népszámlálási adatok szerint 669 fő él. A település lakosságának közel egyharmada vallja magát roma nemzetiségűnek, ami a helyi közösség identitását és kulturális sokszínűségét tükrözi. A Petőfi kulturális programnak köszönhetően megvalósuló esemény célja, hogy közelebb hozza a roma közösség történelmét, hagyományait és kortárs értékeit. A rendezvényt a Petőfi kulturális ügynökség és a Gandhi közhasznú non-profit Kft. Szervezi. A belépés mindenki számára díjtalan. De mi is az a punya? A punya a roma gasztronómia egyik hagyományos, egyszerű, mégis laktató étele. Leggyakrabban kelt tésztából készült lepény, amelyet sütőben, kemencében vagy parázson sütnek meg. Elkészítése gyakran közösségi élmény. Családi és közösségi alkalmak során együtt készítik, miközben beszélgetnek és történeteket osztanak meg egymással. A rendezvényen a látogatók nem csak megismerhetik ezeket a hagyományos ételeket, hanem annak elkészítésében is részt vehetnek, így közvetlenebb betekintést nyerhetnek a roma gasztronómiai hagyományok mindennapi világába. A magyar cigány közösségek hagyományai gazdag, sokszínű kultúrát őriznek, amely generációról generációra öröklődik. A család kiemelkedő fontos szerepet játszik a mindennapokban, az összetartás, az egymás iránti tisztelet és az idősebbek megbecsülése alapértéknek számít. A hagyományos életmódhoz szorosan kapcsolódik a zene, amely talán a cigány kultúra legismertebb eleme. A cigány zenészek évszázadokon át meghatározó alakjai voltak a magyar zenei életnek, és ma is fontos szerepet töltenek be ünnepeken vagy rendezvényeken. A tánc szintén az önkifejezés egyik legélőbb formája, energikus, szenvedélyes mozdulatai, a közösség örömeit és nehézségeit egyaránt tükrözik. A viselet hagyományosan színes és díszes, különösen a nőké, amelyben a hosszú bőszoknyák és élénk minták dominálnak. A gasztronómia terén jellegzetes fogások alakultak ki, melyek egyszerű alapanyagokból készülnek, mégis laktatóak és ízletesek.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Közlekedési hírek.
2: Sötétek a jelzőlámpák a Fehérvári úton, a Bocskai útnál és az Ulászló utcánál egészen délután 3 óráig áramszünet miatt. A Bocskai útnál a forgalmat rendőrök irányítják. Még mindig tart a felújítás a 4. kerületben az István úton. Így továbbra is sávlezárásra kell készülni az István úton a Deák Ferenc utcától az Árpád útig. Ma napközben elektromos közműépítés miatt a 10. kerületben a Szacsvai közben a Noszlopi utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad. Ugyanitt a Gép utcában a Szita köznél a Vaskő utcánál útszűkületen kell áthajtani. Lezárták az egyenesen haladó külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál. A Tököli út után a Bátor István parknál a gyalogos átkelőt szintén lezárták. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt.
1: Időjárás.
2: Folytatódik és erősödik a forróság. A nap folytatásában is sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk a térségben, csapadék ma sem várható. A légmozgás a legtöbb helyen mérsékelt marad, néhol elszórtan pitty-putty, lehet egy-két élénk széllökés, de ezek nem jelentősek, így minden akadály és enyhítés nélkül támadhat minket a 34 fok körüli maximum hőmérséklet. Az előrejelzések szerint úgy néz ki, hogy ez az érték, ami akár még több is lehet, velünk marad este 7-ig, 8 órától jelzik a csökkenést, amikor a 30

0: 32 fokot, 10 órára 29, éjfélre pedig 27 fokot jósolnak előre. S holnap, péntek hajnalra csupán 23 fokig süllyed a levegő hőmérséklete Budapesten és környékén.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Sunen Romale.
2: Szeretettel köszöntök mindenkit, és kellemes délutánt is kívánok ebben a hőségben. Itt a meleg, de azért van mit tenni, például hallgathatunk kellemes zenéket a Rádiódikben, amihez remélem, hogy sikerül ma is egy remek összeállítást nyújtanom. Június 25-e van, és ezen a csütörtökön a Vilmosokat köszöntetjük, akik nevének jelentése akarat és védelem, illetve erős akaratú védelmező. És most abból, ami marad a 4,5 percből, nem az útinform és nem az időjárás jelentés következik, hanem egy összeállítás az elmúlt hetek gondolataiból, melyeket ismert vagy kevésbé ismert emberektől vettem. Mindenkinek további jó rádiózást kívánok! A következő gondolat szerzője ismeretlen, de gyakran mondogatjuk. A bizalom olyan, mint a papír. Ha egyszer összegyűröd, soha nem lesz már teljesen sima. Milyen nagy igazság, bizony-bizony a bizalom, amilyen könnyen sérül, épp annyira nehéz és hosszú időbe telik a helyreállítása. Ezért egy bölcs ember tudatosan óvja és tiszteli mások felé áradó bizalmát. Idézetünk így szól, bíz magadban, többet tudsz, mint gondolnád. Benjamin Spocktól idéztem most, aki gyermekorvos és nevelési tanácsadó volt. Erről az idézetről nekem a Ben Hur című filmből az a mondat jut eszembe, amit Eszter mond Júda a leprás anyjának, amikor nem törődve a ragályos betegséggel Jézus hallgatósága közé vezeti. Ne félj, mondja Eszter, több az élet, mint gondolnád. S hogy hogyan kapcsolódik ez az imént említett bíz magadban, többet tudsz, mint gondolnád biztatáshoz? Számomra mind a kettő arra hívja fel a figyelmet, hogy rálátni az életben vagy a bennünk rejlő lehetőségekre, s bízni az addig tapasztaltnál egy jobb kimenetelben, mindig olyan látásmódot kíván, ami túllép, túl van az addigi félelmeimen. Vagyis a félelmeimtől beszűkült tudatállapotomon. És feltételez egy olyan tényezőt is, ami vagy aki kiszámíthatatlanul a számításaimat meghaladó módon tesz hozzá a szituációhoz. Kiegészíti az addigi magammal és az élettel kapcsolatos ismereteimet. No, de ez annyira rendkívüli és hihetetlen volna? Hát nem ez történik velünk születésünk óta? Folyamatosan gyarapodunk, növekedünk, megismerünk, befogadunk, többé válunk, haladunk az élettel. Bízni tehát valami olyasmit jelent, amit eddig is tettünk. Számolni az élettel, aminek része vagyunk. Számítani az életre, amiben nyakig benne vagyunk. Igen, az élet, ami azért valamivel több tartalékkal rendelkezik, mint mi. A következő idézet az egyik barátomtól, Lao Tse-tól, az ókori kínai filozófustól származik, aki az egyik megalapítója volt a taoizmusnak. Mondása így szól, aki másokban nem bízik, abban mások sem fognak bízni. Igen, a bizalom egy kölcsönös folyamat. Amit adunk, legtöbbször azt kapjuk vissza. Nem mindig, de legtöbbször így van. A nyitottság teremti meg a valódi kapcsolódás alapját. Azt az alapot, amiből idővel, az idő által is igazolt tettek folytán valódi bizalom alakulhat majd ki. A következő mondat megint egy keleti filozófustól érkezik, Konfúciuszt választottam, aki a kínai etika és a társadalmi gondolkodás egyik legnagyobb mestere volt. Konfúciusz bátyja mondta a következőt, jobb bízni és néha csalódni, mint örökké kételkedni. Az a szimpatikus ebben a mondásban, hogy nem tagadja, hogy a bizalom bizony kockázattal jár. De ha nem bízunk meg egy másik emberben, arról sem lesz tapasztalatunk, hogy érdemes, valódi öröm és bizonyosság járhat vele. Bízni pedig nem vakon kell, mert úgy nem is lehet. Bízni egy emberben a tényekre, a valóságra és a cselekedeteire alapozva lehetséges és érdemes.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Sunerlom ale!
2: Én a magam részéről a mai napra elköszönök, és ha az előttem lévő monitorra pillantok, akkor azt látom, hogy szép fokozatosan, határozottan emelkedik majd a napokban a hőmérséklet. Holnap péntekre 36, szombatra 38, vasárnapra pedig már 40 fokot jeleznek előre, de forró marad a jövő hét első fele is, hiszen hétfőre 39, kedre 37, szerdára 34, csütörtökre 32 fokot jeleznek, és úgy néz ki, jövő hét pénteken lesz egy gyenyhülés, amikorra majd olyan 29 fok körüli értékre esik vissza a maximum hőmérséklet. Bárhogy lesz, most nagyjából úgy néz ki, hogy az előttünk álló 7 napban, vagy a maival együtt 8-ban bizony nagyon meleg lesz. Érdemes erre az egy hétre valamilyen logisztikai tervet készíteni, a közlekedést, a bevásárlást és egyéb szükséges feladatok elvégzését tekintve. Én például az utóbbi napokban este 8 óra után megyek vásárolni, ugye nincs már olyan meleg és sokkal kevesebben is vannak az üzletekben. Ne felejtsük el pótolni a folyadékot és a sót, ami az izzadsággal elég jelentősen távozik ilyenkor a szervezetünkből, és annak hiánya elég erősen, nem is hinnénk mennyire, meg tudja bolygatni a szervezetet. Na ennyit a meteorológiáról és az egészségpercekről, mindenkinek további szép délután kíván a zenei szerkesztő és műsorvezető Baranyi Tamás.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: A Független Benzinkutak Szövetsége közölte, hogy pénteken sok önálló töltőállomás zárva lesz. A magyar családi tulajdonban lévő benzinkutak egynapos bezárással tiltakoznak, mert egyrészt a védett árak miatti veszteségeik elviselhetetlen mértékűre duzzadtak, és a Fidesz kormány által meghirdetett kárenyhítő támogatást nem kapták meg. Másrészt az ellen is tiltakoznak, hogy, ahogyan fogalmaznak, bárki egyszemélyes korlátlan felhatalmazást kapjon arra, hogy bármikor új hatósági árat vezet be, ismeretlen okból, ismeretlen mértékben és ismeretlen tartalommal. Szerdán több mint 3 dollár

0: Talán Tóth Szántai József szerda délután. Miskolc polgármestere szerint a patak városon áthaladó felső szakaszán tapasztalt szennyező beömlésnél a vas, a mangán és a szerves szennyező anyagok mennyisége is többszörösen meghaladta a határértékeket. A patak belvároshoz közeli alsóbb részén a Szimva terasz környezetében már alacsonyabb értékeket mértek, vagyis a szennyezés a vízben haladva hígulni kezdett. A szakemberek szerint jó hír, hogy a halak jelentős része el tudott úszni a szennyezéssel leginkább érintett területekről, olvasható a bejegyzésben. Urán tárolásáért jogerősen pénzbüntetésre ítélte a Pécsi Járásbíróság egy vegyi árukkal foglalkozó cég ügyvezetőjét, közölte a pécsi törvényszék. A törvényszék közleménye szerint a férfi korábban megszűnt laborok vegyi anyagait vette át, így került hozzá a sárga, porszerű anyagot tartalmazó üveg is. A mérések és elemzések során bebizonyosodott, hogy az üvegben a felirattal egyezően uranil acetátot tároltak, a vegyület urán tartalma 62,8 g volt. Ez a mennyiség akkor lehet veszélyes, ha valakinek a szervezetébe kerül. A férfi által tárolt formában az anyagtól nagyjából 2-3 méter távolságra már nem volt mérhető emelt sugárzási szint. A törvényszék arra hívta fel a figyelmet, hogy az urán nukleáris anyag, és azokra nincs mentességi szint, azaz olyan anyagmennyiség, amely nem jelentésköteles és engedély nélkül birtokolható.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: Sávlezárásra kell készülni a Gyümrői úton befelé a Kőér utca előtt a Szlávi utcánál. Le van zárva az Óhegy utca a Szlávi utcánál, ezért a Márga utca felől Zsák utca lett. Az Istenhegyi úton a Szent Orbán tér közelében sáv elhúzással irányonként csak egy-egy sáv járható. Az Ötvös úton a Művész út és a Hollós út között a forgalom szakaszonként jelző őrös irányítással egy sávon váltakozva haladhat. A Pesti úton az Erzsébet körútnál a forgalom szintén egy sávon haladhat váltakozva, illetve le van zárva a külső sáv a Dráva utcában, a Váci út előtt. A Pasirtamező utcában befelé a Tímár utca után le van zárva a külső sáv, és egyirányosították befelé a Virág-Benedek utcát a Veselényi utcától a Székely híd utcáig. Lezárták a buszsávot a Tököli úton befelé a Dózsa-György út előtt, illetve a Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrác úti felüljáró felé a Váci út előtt le van zárva az egyenesen haladó külső sáv egy rövidebb szakaszon. Le van zárva szintén az egyenesen haladó külső sáv a Hungária körúton is az Árpád híd felé a Tököli útnál. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogos átkelőt szintén lezárták, illetve vasár nap üzemkezdettől 12 óráig az M2-es metró helyett pótlóbusz jár az Őrs vezértere és a Puskás Ferenc stadion között. Szombaton Kispesten az Üllői úton a Lehel utcánál a forgalom irányonként egy sávba haladhat majd, úgyhogy vezessen mindenki óvatosan, illetve türelmesen. Én mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig várom a közlekedési infókat SMS-ben a 06303030 százas telefonszámra.
1: Időjárás.
2: A mai nap folyamán továbbra is sok napsütésre és kevés felhőre számíthatunk országszerte, ezáltal a csapadék sem valószínű. A légmozgás mérsékelt, néhol viszont picit élénk is lehet. A mai délután 34 fok körül várható a csúcshőmérséklet, úgyhogy tovább fokozódik a kánikula.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: Ez itt továbbra is a Bódik Kívánság Show, szóval várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat egyaránt a 06303030 százas telefonszámra, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep. Szóval én nem mondó vagyok, hogy kapjátok elő a telefonotokat, írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig hívjatok fel, és mondjátok meg nekem úgy, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és miért szeretnétek küldeni, vagy nagyon sok szeretettel, vagy igazából bármivel is lehet küldeni a dalokat. Én pedig olvasom is nektek már a követendő példát, ugyanis kaptam egy SMS-t nem olyan régen, így szól. Sziasztok, egy zenét szeretnék küldeni.

Leilától Didókának küldeném Martonvásárra. Üzenjük neki, hogy nagyon szeretjük Betty és az egész család. Előre is köszönjük, többször írtam már, de még sajnos egyszer sem lett lejátszva. Szép napot mindenkinek! Hát igen, képzeld el sajnos, hogy a 100.3 rádiódik nem azért jött létre, hogy na Betty és egész családja vajon mikor fog végre írni SMS-t, és akkor végre írt, most nem olvassuk be, ha-ha-ha, nem erről szól. Többször is el szoktam mondani egy nap folyamán, hogy bruttó 3 óra a műsoridő, és ebből ugye levonjuk a híreket, a reklámokat, az óra végén megtalálható nyelvoktatót, az átjátszókat, szvépereket, zenéket, az a bruttó 3 óra mondjuk már mindjárt csak egy nettó 1,5 óra. Abba pedig több száz SMS-t és betelefonálást lehetetlen beszerkeszteni, de én a lehető legtöbbet szoktam, ami tőlem kitelik, most viszont hála Istennek, hogy Bettire esett a szerencse és a választás, úgymond, úgyhogy Martonvására Didókának fog szólni nagyon sok szeretettel Leilától a Te meg én című slágere.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

Várom és teljesítem is a további zenei kívánságokat, szóval kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630303030-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig hívjatok fel, és mondjátok meg nekem úgy, hogy kik vagytok, kinek és milyen zenét szeretnétek küldeni, nagyon sok szeretettel, vagy igazából bármivel is. Igazából nem húznám tovább az időt, de még egy dolgot szeretnék nektek elmondani, hogy az elkövetkezendő napokban rám sajnos most kivételesen nem fogtok tudni számítani. Velem legközelebb csak pünköst hétfőn, tehát május 25-én fogtok tudni találkozni itt a Rádiódikben, viszont addig egy kiváló kollégám, Kovács Krisztián fog engem majd teljesíteni, úgyhogy mielőtt azért még elmegyek, teljesítenék egy pár kívánságot, olvasom is gyorsan a következő SMS. Horváth Anitától kaptam egyet, így szól: szia, szeretnék küldeni egy számot Horváth Ernőnek, Horváth Anita küldi, és nagyon szeretni. Ezt kaptam, ezt olvastam, úgyhogy sok szeretettel fog szólni Horváth Anita kérésére Horváth Ernőnek, vélhetően élete szerelmének egy dal, úgyhogy el is indítom Érdi Babától a Nap és a Hold

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: közlekedési hírek.
1: Sávlezárásra kell készülni a Gyömrői úton befelé a Kőér utca előtt a Szlávi utcánál. Le van zárva az Óhegy utca a Szlávi utcánál, ezért a Márga utca felől Zsák utca lett. Az Istenhegyi úton a Szent Orbán tér közelében sáv elhúzással irányonként csak egy-egy sáv járható. Az Ötvös úton a Művész út és a Hollós út között a forgalom szakaszonként jelző őrös irányítással egy sávon váltakozva haladhat. A Pesti úton az Erzsébet körútnál a forgalom szintén egy sávon haladhat váltakozva, illetve le van zárva a külső sáv a Dráva utcában, a Váci út előtt. A Pasirtamező utcában befelé a Tímár utca után le van zárva a külső sáv, és egyirányosították befelé a Virág-Benedek utcát a Veselényi utcától a Székely híd utcáig. Lezárták a buszsávot a Tököli úton befelé a Dózsa-György út előtt, illetve a Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt le van zárva az egyenesen haladó külső sáv egy rövidebb szakaszon. Le van zárva szintén az egyenesen haladó külső sáv a Hungária körúton is az Árpád híd felé a Tököli útnál. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogos átkelőt szintén lezárták, illetve vasárnap üzemkezdettől 12 óráig az M2-es metró helyett pótlóbusz jár az Őrs vezértere és a Puskás Ferenc stadion között. Szombaton Kispesten az Üllői úton a Lehel utcánál a forgalom irányonként egy sávba haladhat majd, úgyhogy vezessen mindenki óvatosan, illetve türelmesen. Én mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig várom a közlekedési infókat SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán továbbra is sok napsütésre és kevés felhőre számíthatunk országszerte, ezáltal csapadék sem valószínű. A légmozgás mérsékelt, néhol viszont picit élénk is lehet. A mai délután 34 fok körül várható a csúcshőmérséklet, úgyhogy tovább fokozódik a kánikula.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: A bőrszíned is meghatározza, hogy mennyi D-vitamint kell szedned nyáron. Ennek az az oka, hogy a világosabb és a sötétebb bőrűek szervezete nem azonos mennyiségben képes termelni. A téma megértését az őskorban kell kezdenünk, amikor a környezet és az emberi szervezet közötti kapcsolatot csupán a bőr jelentette, ezért a túlélése szempontjából kiemelten fontos szerepe volt. Az evolúció során az ember a testszörnyek jelentős részét elvesztette, így a bőr fokozottabban volt kitéve a nap és egyéb természeti tényezők hatásainak. Ennek hatására kezdett egyre pigmentáltabbá válni, főként a melegebb kontinenseken is. Érthető, hogy a naposabb földrészeken a sötétebb, míg az északi területeken a világosabb bőr volt az előnyösebb, részletezi értekezésében a bőrgyógyászati és vernológiai szemle. A bőrszint genetikai és a kulturális vonatkozások is befolyásolják, a legnagyobb mértékben annak a területnek az UV-sugárzása határozza meg, ahol élünk. A D-vitamin termelésének sebessége pedig attól függ, hogy mennyi napsütés éri a bőrt. Ha kevésbé napsütéses éghajlaton élünk, több D-vitamint kell termelnie a szervezetünknek, és ez akkor lehetséges, ha világosabb a bőr. Ezért van az, hogy az északi területeken élőknek nem sötétebb a bőrszínük, ugyanis ott ugye kevésbé süt a nap, mint mondjuk Afrika közepén, csak egy példa. Mindez alól kivételt képeznek a tengerszint feletti magasabb hegyvidéki területen élő tibetiek, akiknek sötétebb a bőrük. Ennek az oka az, hogy itt a több napsütés hatására magasabb az UV-sugárzás, így nem szorultak arra rá, hogy több D-vitamint kelljen megtermelnie a szervezetüknek, vagyis a bőrük az evolúció során maradhatott barnább, pigmentáltabb. Az Észak-Amerikában élő inuit népcsoportok bőre is sötétebb, mint a hasonló magassági körön élő skandináv embereké. Ennek az oka az, hogy az inuit étrend halban gazdag, amelynek magas a D-vitamin tartalma. Röviden és tömören ez pedig vélhetően azt eredményezi, hogy nem kell olyan sok D-vitamint szintetizálniuk a napfény hatására, ezért nem lett világosabb a bőrszínük az evolúció során a hűvösebb éghajlat ellenére sem. Eltérés mutattak ki a nők és a férfiak bőrének színében is. Ennek az az oka, hogy a magzat egészséges fejlődéséhez több D-vitaminra van szükség, és azért lehet világosabb a nők bőre, hogy könnyebben tudja szintetizálni ezt a vitamint. A D-vitaminnak fontos szerepe van az immunrendszer működésében, az utódnemzésben és a lelki egészség mellett még más funkciókban is. A csontok egészsége, a gyulladások csökkentése, az izmok védelme és az agysejtek aktivitása is igazából meghatározó hatással van ezekre a D-vitamin. Az ajánlások szerint Magyarországon októbertől márciusig naponta plusz 2000 nemzetközi egységnyi D-vitamin szedése a javasolt. Hát azért az nem kevés szerintem, sőt kifejezetten soknak tűnik. Már őszinte leszek, hogy egyáltalán nem értek hozzá, hogy most ez a 2000 az sok vagy kevés. A lényeg, hogy a téli hónapokban a lakosság túlnyomó többségét érinti a D-vitamin hiányos állapot. Ezért vigyünk be annyi D-vitamint, amennyi csak belénk fér.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

Minden egyes hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, mármint ahhoz képest, amennyi bruttó 3 órába bele tudsz férni, összesítve több száz SMS-t, illetve betelefonálást kapok, így ténylegesen mindenkire sosem fog tudni elég idő jutni, viszont ezért van az, hogy én minden hétköznap 3-tól 6-ig itt vagyok. Ha karácsony van, ha augusztus 20, ha március 15, rám számíthattok. Az elmúlt 4 évben szerintem ezt már többször is bizonyítottam, hogy tényleg oda teszem magam, amikor kívánság teljesítésről van szó. Pontosan ezért most következzen Vivien és kedves SMS-e, melyet nem olyan régen kaptam, így szól: Szia Csabi, Vivien vagyok. Szeretnék kérni egy számot a szerelmemnek, Keszegnek. Üzenném neki, hogy nagyon szeretem. Köszi, puszi, Szivi. Vivi kérésére Keszegnek, tehát élete szerelmének fog szólni egy dal, melyet rám bízott a kedves Vivien, abból ítélve, hogy nem írt konkrét kívánságot, vagyis hát zenét, akkor én el is indítom a Jó Estét remixet Gitano és Pierre Style előadásában. Szóljon sok-sok szeretettel!

Ródi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió DJ.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják.
4: Példaképpé vált a roma fiatalok szemében a győri fodrász. A fiatal győri fodrász élete nehezen indult, gyerekkorában sokszor ételde is alig futotta. Most mégis éppen Mihácsi Patrik az, aki reményt ad a szegénységből kitörni vágyóknak. Sorstól nehéz csomagot kapott Mihácsi Patrik. Gyerekkorában napról napra éltek, szülei válása után pedig még nehezebb helyzetbe került a család. Édesanyja több műszakot vált.

0: motivációs előadást tartanak roma fiatalok számára. Számomra mindegy, hogy hogyan hivatkoznak rám, roma vagy cigány. A cigány sem bántó, hanem bántóan mondják, kezdte Mihácsi Patrik. Bízom benne, hogy az utam inspirál másokat, semmivel sem vagyok jobb vagy ügyesebb másoknál, nekem csak annyi a titkom, hogy nem adtam fel sosem. Patrik Szolnokon született, Karcagon nevelkedett, anyai ágon lévő rokonai miatt költözött Győrbe. Újabb csavar a történetben, hogy a szakma fortéjait Németországban tanulta. Édesapám indított el ezen az úton, sokszor engedte, hogy levágjam a haját. A legolcsóbb, sokszor rossz minőségű eszközökkel tanultam meg a szakmát, így még inkább becsülöm, amin van. Németországban egy arab borbélytól tanultam meg a szakma fortéjait. Az arabok nagyon gyorsan dolgoznak, hálás vagyok, hogy ilyen tempó ragadt rám is. A győri fodrász csapat rendszeresen készít olyanoknak frizurát, akik nem engedhetik meg maguknak. Májusban a Bicskei Gyermekotthonban készítettek frizurákat teljesen ingyen, pusztán emberbaráti jó szándékból. Azóta több település rendezvényén vettek részt, legutóbb fedél nélkül élők haját vágták. Az az öröm, amely egy szépen elkészített frizura után az arcokra ül, elmondhatatlan. Más emberek kívánnak, mondta. Patrik egyre ismertebb a social media platformokon, ahol több roma fiatal követi őt, és jelzik a saját profiljukon, hogy példakép előttük. A legnagyobb motiváló erő, hogy példa vagyok előttük, arra, hogy ki lehet törni a szegénységből. Ugyanakkor mindig elmondom, engem nem a pénz érdekel. A pénz csak eszköz arra, hogy segíthessem a szüleimet és támogathassam azokat, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Büszke vagyok arra, hogy vannak, akiknek a szakmát adtam a kezükbe. A jövőben szeretnék még több fiatalt megtanítani hajat vágni, hogy legyen, amivel boldogulnak az életben, mondta el Patrik.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Diploma hírei. Közlekedési hírek.
2: Sávlezárásra kell készülni a Gyömrői úton befelé a Kőér utca előtt a Szlávi utcánál. Le van zárva az Óhegy utca a Szlávi utcánál, ezért a Márga utca felől Zsák utca lett. Az Istenhegyi úton a Szent Orbán tér közelében sáv elhúzással irányonként csak egy-egy sáv járható. Az Ötvös úton a Művész út és a Hollós út között a forgalom szakaszonként jelző őrös irányítással egy sávon váltakozva haladhat. A Pesti úton az Erzsébet körútnál a forgalom szintén egy sávon haladhat váltakozva, illetve le van zárva a külső sáv a Dráva utcában, a Váci út előtt. A Pasirtamező utcában befelé a Tímár utca után le van zárva a külső sáv, és egyirányosították befelé a Virág-Benedek utcát a Veselényi utcától a Székely híd utcáig. Lezárták a buszsávot a Tököli úton befelé a Dózsa-György út előtt, illetve a Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt le van zárva az egyenesen haladó külső sáv egy rövidebb szakaszon. Le van zárva szintén az egyenesen haladó külső sáv a Hungária körúton is az Árpád híd felé a Tököli útnál. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogos átkelőt szintén lezárták, illetve vasárnap üzemkezdettől 12 óráig az M2-es metró helyett pótlóbusz jár az Őrsvezértere és a Puskás-Ferenc stadion között. Szombaton Kispesten az Üllői úton a Lehel utcánál a forgalom irányonként egy sávba haladhat majd, úgyhogy vezessen mindenki óvatosan, illetve türelmesen. Én mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig várom a közlekedési infókat SMS-ben a 06303030 százas telefonszámra.
1: Időjárás.
2: A mai nap folyamán továbbra is sok napsütésre és kevés felhőre számíthatunk országszerte, ezáltal csapadék sem valószínű. A légmozgás mérsékelt, néhol viszont picit élénk is lehet. A mai délután 34 fok körül várható a csúcshőmérséklet, úgyhogy tovább fokozódik a kánikula.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: Még mindig várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat egyaránt a 06 30 30

30-100-as telefonszámra, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, mármint ahhoz képest értelemszerűen, amennyi bele tud férni napi 3 órányi műsoridőbe. Viszont, mivel az a 3 órányi műsoridő amúgy soknak hangzik, de igazából nem az, nem is húznám tovább az időnket, hanem olvasnám is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem is olyan régen kaptam igazából, így szól a kívánság. Szia, Vikus vagyok, kérnék egy dalt kincses hercegemnek, Patrick Sanyinak, üzenem neki. Mindig itt leszek neked, senki sem kell rajtad kívül. Isten útját járom, tanulmányozom, vége a sok rossznak. Én megbocsátottam mindenkinek mindent, te is tégy így. Nagyon várlak téged, szeretlek téged, várom, hogy gyere haza a munkából. Nagyon szépen köszönöm, hogy vagy nekem, és hiányzol nekem. Szeretlek, legyen szép napod. Horváth Family-től kérnék egy dalt. Na hát akkor te kell lesz nekem, ezt fogja énekelni az elkövetkezendő 3 perc 43 másodpercben a Horváth Family Vikus kérésére, élete szerelmének, Patrick Sanyinak.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3

Nagyon sok szeretettel várom, és teljesítem a további zenei kívánságokat, szóval kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, és várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat. Annyit kérek tőletek, hogyha írtok SMS-t, akkor ilyen értelmiségi módon köszönjetek, mutatkozzatok be, ezáltal tudom, hogy kitől kaptam az SMS-t, illetve tudjuk, hogy ki kéri a zenét. Jó lenne leírni azt, hogy kinek szóljon a zene. Tehát az, hogy most az asszonynak speciálba, azzal nem vagyunk előrébb. Egy keresztnevet azért illene szerintem ilyenkor írni, és így tudjuk, hogy ki küldi és kinek a dalt. Ugye kéne tudni, hogy milyen dalt kértek még, illetve, hogy milyen alkalomból. Tehát jó és rossz alkalomból is lehet ugyanúgy küldeni zenét. Számos alkalom van, tehát volt már itt lánykérés is, kérlek szépen titeket. Volt olyan is, hogy külföldön dolgozik a család másik fele, és akkor nekik kellett küldeni zenét, mert hiányoznak. Volt már természetesen olyan is, hogy mondjuk összeveszett a pár, és hát ilyen ezeleset, meg kemálosat játszottak. Igazából veszekedtek egy kicsit, és így a rádiódikken keresztül sikerült őket kibékíteni, és hát azért így utólag rájöttünk, hogy semmilyen olyan nagy probléma nem volt, mert tudatosítottam bennük azt, hogy már 2 éve együtt vannak, és most összevesztek egy kis butaságon. És abban a szituációban, végre egy ilyen helyzet van, na, hogy is volt a Kemálba? És akkor nyomják a veszekedést, tök gáz. Mert hogyha meg belegondoltok, hogyha lenne gyereketek, és nem tudnátok, hogy most ételt vegyetek, vagy gyógyszert a gyereknek, akkor mit csinálnátok? Világháborút? Úgyhogy ezért mondom, hogy békesség van, szeretet van, rám mindig lehet számítani, ahogy most is Pisti kívánságát teljesítem. Szia, Pisti vagyok, egy számot szeretnék kérni Leilától, küldeném Abonyba Ibolykának, fogadja tőlem sok szeretettel. Na hát akkor nagyon sok szeretettel fogadja Ibolyka Abonyba, fog szólni a zene Pisti kérésére Leilától egy jó kis dal, és hát én arra gondoltam, hogy akkor elindítom a Szívem vitted el című dalát Gyurinak és Leila.

Csapi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódíkben.

0: az életem.
1: Közlekedési hírek.
2: Sávlezárásra kell készülni a Gyümrői úton befelé a Kőér utca előtt a Szlávi utcánál. Le van zárva az Óhegy utca a Szlávi utcánál, ezért a Márga utca felől Zsák utca lett. Az Istenhegyi úton a Szent Orbán tér közelében sáv elhúzással irányonként csak egy-egy sáv járható. Az Ötvös úton a Művész út és a Hollós út között a forgalom szakaszonként jelző őrös irányítással egy sávon váltakozva haladhat. A Pesti úton az Erzsébet körútnál a forgalom szintén egy sávon haladhat váltakozva, illetve le van zárva a külső sáv a Dráva utcában, a Váci út előtt. A Pasirtamező utcában befelé a Tímár utca után le van zárva a külső sáv, és egyirányosították befelé a Virág-Benedek utcát a Veselényi utcától a Székely híd utcáig. Lezárták a buszsávot a Tököli úton befelé a Dózsa-György út előtt, illetve a Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt le van zárva az egyenesen haladó külső sáv egy rövidebb szakaszon. Le van zárva szintén az egyenesen haladó külső sáv a Hungária körúton is az Árpád híd felé a Tököli útnál. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogos átkelőt szintén lezárták, illetve vasárnap üzemkezdettől 12 óráig az M2-es metró helyett pótlóbusz jár az Őrsvezértere és a Puskás-Ferenc stadion között. Szombaton Kispesten az Üllői úton a Lehel utcánál a forgalom irányonként egy sávba haladhat majd, úgyhogy vezessen mindenki óvatosan, illetve türelmesen. Én mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig várom a közlekedési infókat SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
2: A mai nap folyamán továbbra is sok napsütésre és kevés felhőre számíthatunk országszerte, ezáltal csapadék sem valószínű. A légmozgás mérsékelt, néhol viszont picit élénk is lehet. A mai délután 34 fok körül várható a csúcshőmérséklet, úgyhogy tovább fokozódik a kánikula.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
2: Elvileg valamiért csábító lehet a hűs vízű bányató, vagy a kellemesen csörgedező patak, azonban számos esetben találunk mellettük fürdést tiltó táblát. Mondom is nektek, hogy milyen következményekkel jár, ha annak ellenére mégis a vízbe megyünk. A tiltott helyen történő fürdőzés nem csak kockázatos, de akár súlyos bírságot is vonhat maga után. A rendőrség is figyelmeztetett erre bennünket, kizárólag a kijelölt fürdőhelyeken szabad vízbe menni ott, ahol a fürdés nem esik a tiltó rendelkezés hatája alá. Ezt minden esetben a parton kihelyezett 60x30 cm-es fehér alapon kék hullámzó vizet és egy fekete figurát ábrázoló tábla jelzi. Tehát, hogyha már 59x29 centis, az már kamu, vagy 61x31 centis tábla, az sem igazi. A rendes frankó eredeti tábla 60x30 centi, fehér alapon kék hullámzó víz és egy fekete csávó. Ez az eredeti kijelölt tábla. Viccet félretéve, a tiltást is egyértelműen kitáblázzák mindenhol. Ezt a kerek, piros, köríves, egy áthúzott úszó figurát ábrázoló tábla. Azokon a vizeken, amelyeken nem engedélyezik a fürdőzést, számos veszély leselkedhet, ugyanis a meder viszonyok kiszámíthatatlanok lehetnek, a víz hirtelen mélyülhet, de a víz alatti akadályok, vagy az erős sodrás is veszélyes lehet. Nem szabad vízbe menni a nem kijelölt bányatavakban, öntöző és belvíz csatornákban, zsilipek és vízkivételi művek környezetében, kikötők és hajóállomások térségében, hajózási útvonalak mentén, vízi sportpályák területén, nem kijelölt folyó és tóparti szakaszokon, illetve éjszaka vagy rossz látási viszonyok között használt víz területeken is. Tehát igazából felsorolták azokat az egyértelmű dolgokat, amikbe nem tudom, hogy miért akarnak bemenni az emberek. Tehát miért szeretne bárki is bemenni egy bányatóba? vagy mondjuk egy ilyen öntöző csatornába. Vagy ki szeretne egy hajóállomáson úszkálni, mert éppen most 36 fok van, nem pedig 32. Tehát, hogy teljesen egyértelmű szerintem, hogy például éjszaka, vagy rossz látási viszonyok között sem megyünk be a vízbe, hiszen tudom, hogy Pista tud úszni, és ő megoldjám, de attól még a hajó, aki elmegy, nem látja a Dunán, ugyanúgy átmegy rajta sajnos. Tehát mindenféleképpen tartsuk be a szabályokat, hiszen a szabályok sosem azért vannak kitalálva, hogy minket megszivassanak, hanem azért, hogy minket védjenek. Tehát elbírom képzelni, hogy vannak olyan emberek, akik tényleg azt hiszik, hogy hát ezt most azért csinálták, hogy megszivassanak minket. És volt egyszer egy ilyen ralli baleset, hogy tiltott helyre álltak a nézők, mert úgy voltak vele, hogy hát innen jobban látszik, és mind a 8 ismerősöm a Facebook élőmet majd látni fogja, hogy én innen élőzök, és akkor nézik négyen az élőjét, hogy ralli versenyen van, és ő egy olyan helyre állt, ahol mondjuk egyen jobb a látnivaló vagy a kilátás, és akkor pont kisodródott a rallikocsi, és pont eltarolta őt. Na, ő sajnos pont úgy gondolta, hogy hát minket szivatnak direkt, mert mondjuk ingyenes és nem fizetős helyre mentünk, én majd innen jobban látom. Hát a szabály pont azért van, hogy ne állj oda, pont, hogy ne üssenek el. És ugyanez van igazából, hogyha olyan vízbe megyünk be, ami tiltott, ne menjünk bele akkor erőszakkal. Tudom, hogy tudtok úszni meg ilyesmi, de attól még nem szabad, hiszen ki tudja, milyen vadon élő állat, vagy vírusos, parazitás, baktériumok vannak abban a vízben, vagy tényleg, hogy mennyire hirtelen mélyül, vagy milyen akadályok lehetnek a víz alatt, akár szúró, vágó dolog is. Figyeljünk már oda!

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

Szerintem az lenne a legjobb, hogyha most mindenki elővenné a telefonját, értelemszerűen nem vezetés közben kézben tartott mobil készülékkel a Kressz szabályainak nem megfelelően eljárva, hanem akkor mondjuk álljatok félre, tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig akár nyugodtan fel is hívhattok, és úgy is megmondhatjátok nekem, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért szeretnétek nagyon sok szeretettel, vagy igazából bármivel küldeni. Mindennel lehet, itt minden számít, itt minden játszik, úgyhogy olvasom is, hogy gyorsan a következő kívánságot kaptam egy SMS-t Nikitől nem is olyan nagyon régen, így szól. Szia Csabi, Niki vagyok. Egy zenét szeretnék kérni a testvéremnek, Pistinek, és üzenném neki, hogy nagyon szeretem őt. Kellemes munkát kívánok neki. Sziasztok! Hát akkor szóljon sok szeretettel, szerintem egy jó kis rokkó dal Niki kérésére a drága kedves testvérének, Pistinek.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3

0: A mi rádiónk.
1: A mi hangunk.
0: A mi hangunk.
2: Rádió Dík. Rádió Dík. Rádió Dík. Rádió Dík.
0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
3: Az Országgyűlés Oktatási Bizottsága szerdai ülésén támogatta azt a törvényjavaslatot, amely azt tartalmazza, hogy ebben a tanévben nem folytatják le a pedagógusok teljesítményének értékelését. Müller Anna, a bizottság tisztás elnöke kiemelte, a jelenlegi rendszer nem alkalmas valós teljesítménymérésére. Hangsúlyozta, az intézményvezetőknek a rendszer felfüggesztése idején is van lehetőségük arra, hogy jutalmazzák a legjobban dolgozó pedagógusokat. A bizottság ülésén a képviselők meghallgatták az oktatási jogok biztosának éves beszámolóját is. Ári Tamás Lajos közölte, eddig összesen 40 ezer panaszt kezeltek a hivatalában, ezek egyharmada a felsőoktatásból, kétharmada a közoktatás és szakképzés területéről érkezett. Tűzgyújtási tilalom lépett életbe az egész országban. A Nébih közleménye szerint a kánikula és az elhúzódó csapadék hiány következtében mostanra az ország egész területén kiszáradt a biomassa az erdőkben és az azokkal szomszédos területeken. Az extrém száraz biomassa miatt a tűz gyorsan terjed már kisebb szél esetén is, ezért megnő a keletkező tüzek intenzitása, és akár 15-30 méteres láng magasságú korona tűzzé is fejlődhetnek. A tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, fásításokban. A tilalom a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik. A meteorológiai előrejelzések és az országos tisztifőorvos által elrendelt másodfokú hőségriasztás alapján jövő kedélyfélig meghosszabbították a vörös kódot. Ez azt jelenti, hogy a szociális szektorban működő intézményeknek kötelességük fogadni a hajléktalan embereket, függetlenül attól, hogy alapvetően milyen típusú szolgáltatást nyújtanak vagy kiket látnak el. Ha bárki veszélyben lévő embert lát, ilyenkor azonnal hívnia kell a 112-es segélyhívó vonalat, különös tekintettel a fokozott veszélynek kitett csoportokra, mint az idősek, kisgyermekek, fogyatékossággal élők, krónikus betegek és hajléktalanok. Megdőlt a legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon. Szerda reggel 7 órakor az Agárdi vízmérce 52 cm mutatott. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője szerint ez alacsonyabb a 2022. szeptemberében mért korábbi rekordnál, amely 53 cm volt. A szakemberek szerint a mostani negatív rekord várhatóan csak rövid ideig marad érvényben, mert a tóvíz szintje a nyár folyamán tovább csökkenhet. Megalakult a katolikus Caritas mentőszolgálata. Célja, hogy a segélyszervezet újabb területen tudjon gyors, szakszerű és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutott emberek számára. A mentőszolgálat önkéntes orvosok, mentőtisztek egészségügyi

0: egyenként jelzőőrös irányítással egy sávon váltakozva haladhat. A Pesti úton az Erzsébet körútnál a forgalom szintén egy sávon haladhat váltakozva, illetve le van zárva a külső sáv a Dráva utcában, a Váci út előtt. A Pasirtamező utcában befelé a Tímár utca után le van zárva a külső sáv, és egyirányosították befelé a Virág Benedek utcát a Veselényi utcától a Székely híd utcáig. Lezárták a buszsávot a Tököli úton befelé a Dózsa György út előtt, illetve a Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt le van zárva az egyenesen haladó külső sáv egy rövidebb szakaszon. Le van zárva szintén az egyenesen haladó külső sáv a Hungária körúton is az Árpád híd felé a Tököli útnál. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogos átkelőt szintén lezárták, illetve vasárnap üzemkezdettől 12 óráig az M2-es metró helyett pótlóbusz jár az Őrs vezértere és a Puskás Ferenc stadion között. Szombaton Kispesten az Üllői úton a Lehel utcánál a forgalom irányonként egy sávba haladhat majd, úgyhogy vezessen mindenki óvatosan, illetve türelmesen. Én mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig várom a közlekedési infókat SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
0: A mai nap folyamán továbbra is sok napsütésre és kevés felhőre számíthatunk országszerte, ezáltal a csapadék sem valószínű. A légmozgás mérsékelt, néhol viszont picit élénk is lehet. A mai délután 34 fok körül várható a csúcshőmérséklet, úgyhogy tovább fokozódik a kánikula.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
0: Nagyon sok szeretettel várom a zenei kívánságokat minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a 0630-30-30-100-as telefonszámra, hiszen ez a Bódik Kívánság Show, tehát az előbb említett 3 órában a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, értelemszerűen amennyi belefér a műsoridőbe, és hát azért a bruttó 3 óra nem annyira sok, mármint ahhoz képest, hogy én több száz SMS-t, illetve betelefonálást kapok, hála Istennek, hála nektek, és hát sajnos mindenkire elég idő sosem fog tudni jutni, viszont higgyétek el, hogy minden tőlem telhetőt megteszek, pontosan ezért nem is húzom tovább az időt, hanem olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Sziasztok, Habib Family küldi, Habib Márkónak szeretném, fekete BMW-vel megyek hozzád Martin Laurent küldeni, és a családja üzeni, hogy nagyon szeretjük és hiányzik nekünk. Hát én szó szerint szoktam olvasni a kívánságokat, úgyhogy ha megfogalmazásbeli probléma van, vagy helyesírásbeli probléma van, én egy per egy olvasom be, ne rám vessetek. Ha valaki esetleg mondjuk mégsem tudna helyesen írni, ő nyugodtan használja a mikrofonjelet a billentyűzetnél, és akkor a telefon igazából megoldja neki helyette, csak be kell diktálni, illetve hogyha írtok, akkor úgy írjátok meg az SMS-t tartalom szempontjából, mint ahogy a Habib Family is tette most nekem, tehát köszönt, bemutatkozott, tehát tudjuk, hogy ki küldi, leírta azt is, hogy kinek küldi a zenét, illetve hogy milyen zenét, és egy kedves kis üzenet még így a kívánság végére, ilyen egy jó SMS, tehát hogyha valaki ír nekem, akkor hasonlóképpen járjon el, most pedig következzen Martin Laurent.

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.

Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a további zenei kívánságokat. Minden hétköznap délután 3-tól 6-ig én csak és kizárólag a tiétek vagyok és értetek vagyok, úgyhogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06 30 30 30 100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és úgyis megmondhatjátok nekem, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, valamint miért szeretnétek küldeni, vagy nagyon sok szeretettel, vagy akár nagyon sok utálattal is. Nekem tök mindegy, én csak a kívánságokat teljesítem, pontosan ezért nem is rabolom tovább a mi drága kis időnket, hanem olvasnám is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Szia, szeretnék kérni egy zenét a Haga családnak, Isten éltesse őket erőben, egészségben, mindig csak a jóban, valami jó pörgős számot kérek. Hát, hogyha a számnak jónak kell legyen, illetve pörgősnek, akkor mindenféleképpen most Mamukó Berci és Jázmin közös szerzeményét, a Shaba Dibit tudom ajánlani, úgyhogy hadd szóljon sok szeretettel ez a dal.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digiben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: Közlekedési hírek.
1: Sávlezárásra kell készülni a Gyömrői úton befelé a Kőér utca előtt a Szlávi utcánál. Le van zárva az Óhegy utca a Szlávi utcánál, ezért a Márga utca felől Zsák utca lett. Az Istenhegyi úton a Szent Orbán tér közelében sáv elhúzással irányonként csak egy-egy sáv járható. Az Ötvös úton a Művész út és a Hollós út között a forgalom szakaszonként jelző őrös irányítással egy sávon váltakozva haladhat. A Pesti úton az Erzsébet körútnál a forgalom szintén egy sávon haladhat váltakozva, illetve le van zárva a külső sáv a Dráva utcában, a Váci út előtt. A Pasirtamező utcában befelé a Tímár utca után le van zárva a külső sáv, és egyirányosították befelé a Virág-Benedek utcát a Veselényi utcától a Székely híd utcáig. Lezárták a buszsávot a Tököli úton befelé a Dózsa-György út előtt, illetve a Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt le van zárva az egyenesen haladó külső sáv egy rövidebb szakaszon. Le van zárva szintén az egyenesen haladó külső sáv a Hungária körúton is az Árpád híd felé a Tököli útnál. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogos átkelőt szintén lezárták, illetve vasárnap üzemkezdettől 12 óráig az M2-es metró helyett pótlóbusz jár az Őrsvezértere és a Puskás-Ferenc stadion között. Szombaton Kispesten az Üllői úton a Lehel utcánál a forgalom irányonként egy sávba haladhat majd, úgyhogy vezessen mindenki óvatosan, illetve türelmesen. Én mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig várom a közlekedési infókat SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán továbbra is sok napsütésre és kevés felhőre számíthatunk országszerte, ezáltal csapadék sem valószínű. A légmozgás mérsékelt, néhol viszont picit élénk is lehet. A mai délután 34 fok körül várható a csúcshőmérséklet, úgyhogy tovább fokozódik a kánikula.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: Családdal a nyaralás valószínűleg nem mindig egyszerű, főleg akkor, hogyha valamiért kocsival indulunk útnak, és még a határt is átlépnénk. Ha a kedvencünk is velünk tart, kettő dokumentum nélkülözhetetlen ahhoz, hogy átengedjenek minket a határon. Ha nincs nálunk, go home! Amint arra a We Love Dogs címe figyelmeztetett, ha kutyás nyaralást tervezünk a külföldre, elengedhetetlen, hogy érvényes legyen a veszettség elleni védőoltása és a dokumentumjai, illetve egységes Európai Uniós kisállat útlevéllel is kell, hogy rendelkezzen a kutyának, vagy igazából bármilyen állatnak, különben egy határ ellenőrzés során visszafordítanak bennünket azonnal. Egyes országok területére utazva az oltási könyvet is magunkkal kell vigyük, a kötelező féreghajtás meglétét is ugye ellenőrizniük kell, tehát ezek a papírok mindenféleképpen elengedhetetlenek. Amennyiben a kutyánk még kölyök és csak egy veszettség elleni védőoltást kapott, annak a beadásától számítva 21 napot kell várni arra, hogy más országba vihessük magunkkal. Az emlékeztető oltások esetén nincs időkorlát. Na de most félretéve a fölösleges dumát, a lényeg, hogy milyen dokumentumokat kell magunkkal vigyünk. Az útlevelet és az oltási kiskönyvet. A kisállat útleveléhez viszont abban az esetben juthatunk hozzá, ha a hatályos magyar szabályozásnak megfelelően állatunk mikrocsíp segítségével regisztrált, és már megkapta az első veszettség elleni védőoltását. Ezt az állatorvos állítja ki egyszeri díj ellenében, élethosszig érvényes az okmány, tehát mint halálig örökké. Az oltási kiskönyvet az első állatorvosi vizsgálat és a csippelés során kapjuk kézhez, ebbe vezetik fel az oltásokat is. Bár az Unió egy részén nem kell kötelezően nálunk lennie, mégis érdemes magunkkal vinni, hiszen bármiféle probléma esetén a helyi állatorvosnak segítséget nyújthat kutyánk ellátása során, amennyiben történik szegénykével valami. Amúgy, hogyha már így feljöttek így témába a kutyák, én azért, hát hogy is fogalmazzam meg szépen, hogy ne bántsak meg senkit, rokonokat, családtagokat, közeli barátokat, közeli, tehát itt most minden közeli embernek szeretnék szólni, beszélni, illetve fel szeretném hozni a ti figyelmeteket is arra, hogy például egyszer történt olyan is, hogy hát az én kutyámnak a teljesen kifejlődött csúlya 1,5 kiló, és hát ebből adódóan eléggé picike, és többször is volt olyan, képzeljétek el, hogy véletlen, ahogy sétáltam így félhomályba, belerúgtam, vagy tényleg így a lábatlankodott így előttem, és akkor véletlenül így ráléptem, vagy ilyesmi, így nyüsszített egyet, és utána ugyanúgy oda jött hozzám, és így feltápászkodott, meg úgy próbált úgy barátkozni velem, tehát nem haragudott meg ezzel szembe, bármilyen családtagnak, bármilyen havernak, spannak, tesónak, speciálba, bárkinek, ha már véletlenül egy olyan viccet mondasz, vagy esetleg éppen nem úgy nézel rá, már egyből megharagszik, és akár napokig, hetekig, hónapokig, évekig nem beszéltek egyetlen egy elejtett félmondat miatt, hogy mennyivel őszintébb egy kutyának a szeretete, de őszintén tegyétek a kezeteket a szívetekre. Akinek nincs kutyája, ő ezt nem tudja átélni, sőt, én kifejezetten utálom a kutyákat, tehát mások kutyáját nem bírom elviselni. Az enyémet csak azért szeretem, mert én biztosan tudom, hogy tiszta, biztosan tudom, hogy a talpai is tiszták, biztosan tudok mindent, hogy nem nyalogatja magát, nem csinál ezt-azt, nem bolhás, nem rühes. Én azért szeretem az enyémet, tehát én sem vagyok kutyapárti, de hogy a kutyák szeretete ezerszer őszintébb, mint bármilyen emberé, az is biztos.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

Minden áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, szóval ezt használjátok ki szerintem, és tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot. Ide várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat is egyaránt, hiszen mint ahogy az ige is mondja, az előbb említett 3 órában minden kívánságot teljesítek, amennyit csak bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe. Természetesen azért ez bruttó 3 óra, és nem olyan sok idő, csak úgy hangzik, és hát ténylegesen mindenki kívánságára sosem fog tudni sor kerülni, ezúton is megértést szeretnék kérni tőletek, de hosszú az élet, előbb-utóbb úgyis mindenkire sor kerül, valamilyen úton, módon, most viszont én nem is húznám a mi drága kis időnket, hanem olvasnám Andor kívánságát, SMS-ét, most kaptam tőle nemrég egy üzenetet, így szól. Sziasztok, egy számot szeretnék kérni a szerelmemnek, kanalas Andor vagyok. Na, hát sajnos nem tudtuk meg a szerelme nevét a kanalas Andornak, illetve az sem, hogy pontosan milyen zenét szeretne kérni, úgyhogy én szerintem így teljesen rám hagyatkozik a kedves és aranyos Andor, úgyhogy elindítom sok szeretettel a kérésére Dadok Incsótól a Szerelemért harcolni kell című slágerét.

0: Oldi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Dix.

0: Szabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik kívánságshow a 100.3 rádió.

0: Az elmúlt órákban a kéréseké és a kívánságoké volt a terep.
1: Ez volt a Bódik Kívánság Show a Rádió Dickben.
0: 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terep.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány fiú, aki királyoknak muzsikált, Bihari János igaz története. A 18. század végén, amikor Magyarország még a Habsburg birodalom része volt, egy szegény cigány családban megszületett egy fiú, akit Bihari Jánosnak hívtak. Senki sem gondolta volna, hogy egyszer Európa egyik leghíresebb zenésze lesz. A kis János már gyermekként különleges érzékkel nyúlt a hegedűhöz, nem tanult híres mesterektől, nem járt zeneakadémiára, hiszen akkoriban egy cigány gyermeknek erre szinte semmi lehetősége sem volt. A zenét családjától és környezetében élő muzsikusoktól tanulta. Ahogy nőtt, egyre többen figyeltek fel rá. Hegedű játékában volt valami különleges. Egyszerre volt tüzes, érzelmes és virtuóz. Az emberek nem csak hallgatták, hanem szinte megbabonázva figyelték. Fiatal korában zenekart alapított és hamarosan lakodalmakban, vásárokban és nemesi mulatságokon játszott. Egyik fellépés követte a másikat, és híre egyre csak messzebbre jutott. A legenda szerint egy gazdag főúr annyira elragadtatva hallgatta a játékát, hogy a zenélés végén felugrott a székéből, és azt mondta: ezt a muzsikát nem lehet ülve végighallgatni. A vendégek pedig tapsolni kezdtek. Bihari neve harmadszor eljutott a fővárosba is. A korabéli Pest és Buda előkelőségei versengtek azért, hogy az ő zenekara játszon az ünnepségeken. A legnagyobb fordulat azonban 1814-ben következett be. Ebben az évben rendezték meg a híres bécsi kongresszust, amelyre Európa uralkodói hercegei, diplomatái és tábornokai érkeztek. A napközbeni tárgyalások után estélyeket és bálokat rendeztek, ahol a kor legjobb zenészei szórakoztatták a vendégeket. A magyar nemesség pedig úgy döntött, hogy Bihari Jánost és zenekarát hívja meg. A cigány prímás élete legnagyobb közönség előtt lépett fel. Amikor elkezdett játszani, a vendégek először csak figyeltek, aztán egyre többen közelebb mentek. A magyar verbunkos dallamok olyan erővel szóltak, hogy még azok is lenyűgözve hallgatták, akik egyetlen szót sem beszéltek magyarul. A korabeli beszámolók szerint a külföldi előkelőségek nem győztek dicsérni a zenekart. Bihari ettől kezdve nem egyszerűen jó zenész volt, hanem valóságos sztár lett. A történet legszebb része talán az, hogy mindezt nem gazdagsággal, nem ranggal és nem kapcsolatokkal érte el. Egy szegény cigány családból indult, és kizárólag a tehetségével jutott el Európa legelőkelőbb termeibe. Az emberek azért szerették, mert ahol ő muzsikált, ott jókedv támadt. A vendégek táncra perdültek, az ünnepségek hangulata felpezsdült, és sokan úgy emlékeztek rá, mint arra az emberre, aki néhány perc alatt képes volt mosolyt csalni egy egész terem arcára. Bihari János ma is a magyar cigányság egyik legismertebb történelmi alakja. Az élete nem háborúról, üldöztetésről vagy tragédiáról szól, hanem arról, hogy egy tehetséges fiú kitartással és zenével olyan helyekre jutott el, amelyekről gyermekként valószínűleg álmodni sem mert. Ez az igaz történet azért maradt fenn több mint 200 éven át, mert bizonyítja, hogy a tehetség néha a legváratlanabb helyekről érkezik, és képes átlépni minden társadalmi határt.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick Roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Dáv Tume Szabinával a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Rádió Dik.
1: Sziasztok, 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak, Borók Szabina vagyok, bízom benne, hogy mindenki jól érzi magát, és hogy szép volt a napotok. Most meg szeretnélek benneteket jutalmazni a legjobb zenékkel, a kedvenc előadóitokkal. Annyi a teendőtök, hogy írjatok rám a TikTokon keresztül a live-ban át, és akkor díjtalanul elmondom, hogy kinek szóljon a következő dal. És természetesen ezzel meg tudjátok a többieket lepni, egy szülinapi kedveskedéssel, egy köszöntővel, akár egy üdvözlő üzenettel, vagy egy bocsánatkéréssel is akár. Szóval, tartsatok ma velem!

0: 100.3 Rádiódik.
1: Vója tu menge!
2: 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak. Szép napunk van ma is, úgyhogy szerintem ennek örömére ezzel már csak úgy lehet szebb és jobb, hogyha megfűszerezzük a kedvenc dalainkkal. Most hallgassunk meg egy jó kis gitáró nótát, mert a következő dalt fel szeretné ajánlani méghozzá Grófó, a kedves feleségének, Icának, mert nagyon-nagyon szereti, és a kedvenc énekese egyébként gitáró. Úgyhogy a következő dal akkor hadd szóljon nektek, és Ica remélem, hogy örülsz.

Rádiódi. 100.3 Rádiódi, romákról nem csak romáknak, Borok Szabina vagyok, és sokan írtatok, hogy néztek és hallgattok bennünket online formában, méghozzá Sopronból. Úgyhogy Sopronba is hagyd szóljon a következő dal, tartsatok hát velem most!

0: Ez a Rádiódik. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk.
1: Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig.
0: Roma folk. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádiódikben.
2: A budakörnyéki járási ügyészség pénzhamisítás és egyedi azonosító jellel visszaélés miatt emelt vádat egy koncentmiklósi férfi ellen, aki hamis euróval fizetett egy használt autóért. A vádlott 2025 júliusában egy internetes hirdetés alapján vásárolt személygépkocsit, amelynek vételárát 11 darab hamis 50 eurós bankjeggyel egyenlítette ki, miközben az eladótól még 10.000 forint visszajárót is kapott. A férfi ezután a járműre egy másik autóhoz tartozó rendszámtáblát szerelt fel és elhajtott, az eladó pedig csak másnap vette észre, hogy a bankjegyekből hiányzik a biztonsági fémszál. Az ügyészség tájékoztatása szerint a jelenleg is börtönbüntetését töltő vádlott ügyében a budakörnyéki járásbírósághoz majd döntést. A munkakeresés átlagos időtartama 13,3 hónapot vett igénybe a KSH adatai szerint 2026. március-májusi időszakban. A 4-11 hónapja munkát keresők aránya 6,7% ponttal 31,4%-ra, míg a több mint egy éve munkát keresőké 3,7% ponttal 36,9%-ra emelkedett. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai szerint a nyilvántartott álláskeresők létszáma 2026. május végén az egy évvel korábbihoz képest 3,5%-kal 215.000 főre mérséklődött. Megjavították az onkológiai intézet klímáját, a meghibásodás miatt a hét elején műtéteket kellett törölni, közölt az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt tájékoztatása szerint a stratégiai alapból 3,6 milliárd forintot utaltak ki, hogy legkésőbb július 15-ig azokat a nagyon fontos munkálatokat elvégezzék az onkológiai intézetnél, amelyek működőképessé teszik a klímákat. A miniszter szerint más kiemelt műtőben vagy intézetben nem volt hasonló probléma, ám várható, hogy az előző kormánytól örökölt állapotok miatt nyáron lesznek fennakadások. Több mint 10-szeresére növelné Magyarország szélerőművi kapacitását a kormány 2030-ig, részben uniós forrásból. Kapitány István szerint a cél az energiafüggetlenség és az ellátásbiztonság megerősítése, miközben már augusztus végén új pályázatok indulhatnak. A tárcavezető szerint az ország hosszú távú célja az energiafüggetlenség erősítése és a biztonságos ellátás fenntartása, amelyhez a megújuló energiaforrások bővítése kulcsfontosságú. Mint mondta, a szélerő művek fejlesztés az elmúlt években gyakorlatilag leállt. A kapacitás 2016 óta 330 megawatt körül stagnált. Az augusztus 31-ig megjelenő új pályázat révén 700 megawattnyi új szélerőművi kapacitás hálózatra csatlakozása lenne elérhető. Ez közel 1 milliárd eurós beruházást jelenthet.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egyre kell is szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: folytatódik.
1: Penas tu menge.
0: Romákról nem csak romáknak.
2: Kedveseim, nem csak belföldön, de külföldön is velem tartotok, aminek én nagyon-nagyon örülök. Sokan írtatok például, hogy velem vagytok Ausztriába, Londonba, sokan velem vagytok Kanadából, sokan velem vagytok Romániába, és hát virtuálisan velünk vagytok Szlovákiába is. És hát még gondolom, hogy nagyon sok helyen elérhető a Dikrádió felülete, főleg az interneten keresztül. Kövessetek be továbbra is a TikTokon, Boruk Szabina néven fent vagyok, és hogyha beírjátok egyébként az internet keresőbe azt, hogy DikFM, akkor online is tudjátok hallgatni a műsorokat, amiket élőben lead a rádió frekvencia. Most pedig akkor hadd szóljon ne csak belföldre, de külföldre is az összes dal.

0: Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Sziasztok! A következő dalt felszeretné ajánlani méghozzá Kanalas Mónika Alexnek. Hatalmas nagy szeretettel, mert hamarosan lesz a születésnapja. Nagyon szereti, és Isten éltesse, boldog születésnapot kívánunk neki. Ha?

0: Rádió Dick. Vorba, vorbassa.
1: Rólunk, neked.
2: Kedveseim, lassacskán lejár a műsoridő, de én ígérem nektek, hogy még azért hozok jó dalokat. Legyen ez az utolsó előtti olyan zenei egyveleg, ami csak a lányoknak fog most szólni. És ígérem nektek, ha visszajövök, akkor a fiúkra is fogok gondolni.

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: 100.3 rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Csukkolok benneteket, ennyi volt már a műsor. Ne feledjétek, hogy találkozunk a következő alkalommal. Vigyázzatok magatokra!

0: 100.3 rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi Ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 rádiódik. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked.
1: 2026. június 25-e csütörtök, 20 óra van, jó estét kívánok! Ez a Rádiódik Roma híradója, Patai Anna vagyok. Olá Gergő, az X-Faktor sztárja, Érténybe érkezik. Példaképpé vált a roma fiatalok szemében a győri fodrász. A cigány fiú, aki királyoknak muzsikált, Bihari János igaz története.
0: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Olá Gergő, az X-Faktor sztárja, Érténybe érkezik, ingyenes roma nap lesz, különleges programokkal. Különleges kulturális utazásra várják az érdeklődőket jövő hét pénteken Értényben a Művelődési Házban. A program a roma kultúrát mutatja be tudományon, képzőművészeten, gasztronómián, zenén és táncon keresztül. Olá Gergő fellép, és az alig 700 fős településen. Utazás a cigány kultúra világába címmel rendeznek kulturális programot 2026. július 3-án. Pénteken, Értényben. A Művelődési Házban délután 1 órától. Az eseményen tehát fellép Olá Gergő, az X-Faktor 3. évadának győztese. A látogatók több művészeti és tudományos területen keresztül ismerkedhetnek meg a cigány kultúrával. Az eseményen közreműködik még Csányi Dávid színművész, az Etnorom zenekar, valamint a Színek Gyöngyök Egyesület is. A szervezők hangsúlyt fektetnek a személyes találkozásokra és a párbeszédre. Az interaktív beszélgetések során a résztvevők közvetlenül kérdezhetnek a meghívott vendégektől, így első kézből kaphatnak képet a cigányság múltjáról és jelenéről. A program különlegessége, hogy aktív részvételre ösztönöz. A rendezvény részeként mini workshopot tartanak, amelynek során kiállítás és közös alkotás várja a résztvevőket képzőművészekkel. Emellett gasztronómiai bemutatót is szerveznek. A látogatók nem csak megismerhetik a roma konyha jellegzetességeit, hanem közösen el is készíthetnek egy hagyományos ételt, a punyát. Értény-Tolna vármegye egyik legkisebb települése, ahol a 2022-es népszámlálási adatok szerint 669 fő él. A település lakosságának közel egyharmada vallja magát roma nemzetiségűnek, ami a helyi közösség identitását és kulturális sokszínűségét tükrözi. A Petőfi kulturális programnak köszönhetően megvalósuló esemény célja, hogy közelebb hozza a roma közösség történelmét, hagyományait és kortárs értékeit. A rendezvényt a Petőfi Kulturális Ügynökség és a Gandhi Közhasznú Nonprofit Kft. Szervezi. A belépés mindenki számára díjtalan. De mi is az a punya? A punya a roma gasztronómia egyik hagyományos, egyszerű, mégis laktató étele. Leggyakrabban kelt tésztából készült lepény, amelyet sütőben, kemencében vagy parázson sütnek meg. Elkészítése gyakran közösségi élmény. Családi és közösségi alkalmak során együtt készítik, miközben beszélgetnek és történeteket osztanak meg egymással. A rendezvényen a látogatók nem csak megismerhetik ezeket a hagyományos ételeket, hanem annak elkészítésében is részt vehetnek, így közvetlenebb betekintést nyerhetnek a roma gasztronómiai hagyományok mindennapi világába. A magyar cigány közösségek hagyományai gazdag, sokszínű kultúrát őriznek, amely generációról generációra öröklődik. A család kiemelkedő fontos szerepet játszik a mindennapokban, az összetartás, az egymás iránti tisztelet és az idősebbek megbecsülése alapértéknek számít. A hagyományos életmódhoz szorosan kapcsolódik a zene, amely talán a cigány kultúra legismertebb eleme. A cigány zenészek évszázadokon át meghatározó alakjai voltak a magyar zenei életnek, és ma is fontos szerepet töltenek be ünnepeken vagy rendezvényeken. A tánc szintén az önkifejezés egyik legélőbb formája, energikus, szenvedélyes mozdulatai, a közösség örömeit és nehézségeit egyaránt tükrözik. A viselet hagyományosan színes és díszes, különösen a nőké, amelyben a hosszú bőszoknyák és élénk minták dominálnak. A gasztronómia terén jellegzetes fogások alakultak ki, melyek egyszerű alapanyagokból készülnek, mégis laktatóak és ízletesek. Példaképpé vált a roma fiatalok szemében a győri fodrász. A fiatal győri fodrász élete nehezen indult, gyerekkorában sokszor ételre is alig futotta.

tanuló dolgozik a keze alatt, a csapat rendszeresen nyírja olyanok haját, akik nem engedhetik meg maguknak. Meghívást kaptak újra a Cinka Panna napra, ahol hajvágással egybekötött motivációs előadást tartanak roma fiatalok számára. Számomra mindegy, hogy hogyan hivatkoznak rám, roma vagy cigány. A cigány sem bántó, hanem bántóan mondják, kezdte Mihácsi Patrik. Bízom benne, hogy az utam inspirál másokat, semmivel sem vagyok jobb vagy ügyesebb másoknál, nekem csak annyi a titkom, hogy nem adtam fel sosem. Patrik Szolnokon született, Karcagon nevelkedett, anyai ágon lévő rokonai miatt költözött Győrbe. Újabb csavar a történetben, hogy a szakma fortéjait Németországban tanulta. Édesapám indított el ezen az úton, sokszor engedte, hogy levágjam a haját. A legolcsóbb, sokszor rossz minőségű eszközökkel tanultam meg a szakmát, így még inkább becsülöm, amin van. Németországban egy arab borbélytól tanultam meg a szakma fortéjait. Az arabok nagyon gyorsan dolgoznak, hálás vagyok, hogy ilyen tempó ragadt rám is. A győri fodrász csapat rendszeresen készít olyanoknak frizurát, akik nem engedhetik meg maguknak. Májusban a Bicskei Gyermekotthonban készítettek frizurákat teljesen ingyen, pusztán emberbaráti jó szándékból. Azóta több település rendezvényén vettek részt, legutóbb fedél nélkül élők haját vágták. Az az öröm, amely egy szépen elkészített frizura után az arcokra ül, elmondhatatlan. Más emberek kiválnak, mondta. Patrik egyre ismertebb a social media platformokon, ahol több roma fiatal követi őt, és jelzik a saját profiljukon, hogy példakép előttük. A legnagyobb motiváló erő, hogy példa vagyok előttük, arra, hogy ki lehet törni a szegénységből. Ugyanakkor mindig elmondom, engem nem a pénz érdekel. A pénz csak eszköz arra, hogy segíthessem a szüleimet és támogathassam azokat, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Büszke vagyok arra, hogy vannak, akiknek a szakmát adtam a kezükbe. A jövőben szeretnék még több fiatalt megtanítani hajat vágni, hogy legyen, amivel boldogulnak az életben, mondta el Patrik. A cigány fiú, aki királyoknak muzsikált, Bihari János igaz története. A 18. század végén, amikor Magyarország még a Habsburg birodalom része volt, egy szegény cigány családban megszületett egy fiú, akit Bihari Jánosnak hívtak. Senki sem gondolta volna, hogy egyszer Európa egyik leghíresebb zenésze lesz. A kis János már gyermekként különleges érzékkel nyúlt a hegedűhöz, nem tanult híres mesterektől, nem járt zeneakadémiára, hiszen akkoriban egy cigány gyermeknek erre szinte semmi lehetősége sem volt. A zenét családjától és környezetében élő muzsikusoktól tanulta. Ahogy nőtt, egyre többen figyeltek fel rá. Hegedű játékában volt valami különleges. Egyszerre volt tüzes, érzelmes és virtuóz. Az emberek nem csak hallgatták, hanem szinte megbabonázva figyelték. Fiatal korában zenekart alapított és hamarosan lakodalmakban, vásárokban és nemesi mulatságokon játszott. Egyik fellépés követte a másikat, és híre egyre csak messzebbre jutott. A legenda szerint egy gazdag főúr annyira elragadtatva hallgatta a játékát, hogy a zenélés végén felugrott a székéből, és azt mondta: ezt a muzsikát nem lehet ülve végighallgatni. A vendégek pedig tapsolni kezdtek. Bihari neve harmadszor eljutott a fővárosba is. A korabéli Pest és Buda előkelőségei versengtek azért, hogy az ő zenekara játszon az ünnepségeken. A legnagyobb fordulat azonban 1814-ben következett be. Ebben az évben rendezték meg a híres bécsi kongresszust, amelyre Európa uralkodói hercegei, diplomatái és tábornokai érkeztek. A napközbeni tárgyalások után estélyeket és bálokat rendeztek, ahol a kor legjobb zenészei szórakoztatták a vendégeket. A magyar nemesség pedig úgy döntött, hogy Bihari Jánost és zenekarát hívja meg. A cigány prímás élete legnagyobb közönség előtt lépett fel. Amikor elkezdett játszani, a vendégek először csak figyeltek, aztán egyre többen közelebb mentek. A magyar verbunkos dallamok olyan erővel szóltak, hogy még azok is lenyűgözve hallgatták, akik egyetlen szót sem beszéltek magyarul. A korabeli beszámolók szerint a külföldi előkelőségek nem győztek dicsérni a zenekart. Bihari ettől kezdve nem egyszerűen jó zenész volt, hanem valóságos sztár lett. A történet legszebb része talán az, hogy mindezt nem gazdagsággal, nem ranggal és nem kapcsolatokkal érte el. Egy szegény cigány családból indult, és kizárólag a tehetségével jutott el Európa legelőkelőbb termeibe. Az emberek azért szerették, mert ahol ő muzsikált, ott jókedv támadt. A vendégek táncra perdültek, az ünnepségek hangulata felpesdült, és sokan úgy emlékeztek rá, mint arra az emberre, aki néhány perc alatt képes volt mosolyt csalni egy egész terem arcára. Bihari János ma is a magyar

0: cigányság egyik legismertebb történelmi alakja. Az élete nem háborúról, üldöztetésről vagy tragédiáról szól, hanem arról, hogy egy tehetséges fiú kitartással és zenével olyan helyekre jutott el, amelyekről gyermekként valószínűleg álmodni sem mert. Ez az igaz történet azért maradt fenn több mint 200 éven át, mert bizonyítja, hogy a tehetség néha a legváratlanabb helyekről érkezik, és képes átlépni minden társadalmi határt.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Roma Szalon a 100.3 Rádió Digben. Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
3: Nagy-nagy szeretettel köszöntelek titeket, kedves Rádió Dik hallgatók, csütörtök este 8 óra múlt pár percre, ami azt jelenti, hogy ezen a héten is a Regenerációt hallhatjátok, én Baranyi Roland vagyok. És mint tudjátok, futball tematikus adásokkal készülünk nektek, mivel kb. Két hete elstartolt a 2026-os labdarúgó világbajnokság USA, Mexikó és Kanada közös rendezésében, tehát ezeket a meccseket fogjuk kibeszélni egy rég nem látott vendéggel, aki sokat szokott itt nálam lenni focit elemezni, szóval vele fogjuk kibeszélni az eddigi történéseket, az első két fordulót. Hódos Dániel, nagy szeretettel üdvözöllek ismét.
4: Szia Roland, üdvözlöm a hallgatókat.
3: Szerintem kezdjük, ugye múlt héten kibeszéltük valaki mással az első fordulót, de szerintem mi kezdjük az elejéről, azért mi szoktuk a leginkább, legmélyebben kielemezni. Vegyük végig a nagy csapatokat. Ki az, akire úgy gondolsz az első forduló óta? Voltak meglepetések, nagy csapatok is botlottak, x-eltek, nem tudták elvinni a három pontot. Az első forduló szerintem nagyon érdekes volt, tele volt meglepetésekkel, tele volt döntetlenekkel egyébként.
4: Így van.
3: Melyik az a csapat, ami neked az első pillanattól fogva nagyon imponál, és úgy érzed, hogy ők nagyon jó formában vannak?
4: Hát figyelj, nyilván a németek ugye bekezdtek, ugye a 7-1-el Curaçao ellen. Franciaországot mondanám még, ugye Szenegál elleni 3-1-es siker az elején, a végre ugye megjöttek. Mbappé ugye azt hiszem ezen a mérkőzésen 2-t is rugott. Argentin, ugye a Messin szerintem nagyon sok mindenki meglepődött, hogy 38 évesen mesterhármas szerezze, és ráadásul úgy, hogy nem is tudom, az első 10 percben volt egy lesgólja is, ami kb. 5 cm-rel híján volt, szóval nagyon akkor rúgolt a Messi, amikor akar igazából. Én most őket látom egyelőre nem azt mondom, hogy legesélyesebbnek, de így az első 1-2 fordulóban ők a legdominánsabb csapat szerintem. Vagyis hát nem az argentin, hanem Messi, hát meg igazából csak ő szerzett gólt.
3: Tudod mit, akkor kezdjünk az argentin csoporttal, ugye érte az a kritika az argentin fanokat, meg a Messi fanokat is, hogy Argentin egy kifejezetten könnyű csoportba került. Szerintem egyébként elég felül oszlottak el a csapatok, vagyis a csoportok, mivel minden csoportban van olyan, aki vagy VB újonc, vagy egyáltalán nem számolnak vele esélyesként, tehát három meccs után 0 pontra számítanak tőlük. Szerintem Algéria és Ausztria abszolút jó középcsapatoknak számítanak. Algéria az Afrika kupák történetében egyébként elég jól menetelt, Ausztriának szerintem nagyon jó összeszedett csapata van, ezt meg is tudták mutatni az első meccsen. Nyilvánvalóan Argentína volt az esélyes a csoportnak, és hogyha jól számolok, akkor már biztos csoport első.
4: Így van.
3: Hát amiről itt érdemes beszélni, az a Messinek a személye szerintem leginkább. Azért is, mert nem is nagyon tudunk másról, ugye 3-0, 2-0, és mind az 5 gólt a Messi szerezte. Én a 22-es VB-n azt mondtam, hogy kinézek még a Messiből egy nagyon jó teljesítményt, de már nem fogadnék rá, inkább azt mondanám, hogy nem tud egyedül egy VB-t megnyerni. A 26-oson meg már úgy voltam vele, hogy ő már csak örömből játszik, stb. Nem fogja megváltani a világot, de rácáfolt erre.
4: Én néztem róla most, nem is tudom, tegnap egy videót, edzőteremben volt. Én nem is tudtam, hogy ez a csávó ilyeneket tud. Felhúzta magát, vagy 12-szer után le, fekvő támasz, akkor súlyzó, és rendes jó kondiban van 38-39 évesen, és tényleg azt látom rajta, mint hogyha 32 éves Messi néznénk a pályán. Most teljesen úgy néz ki, mint a barcelonás régi Messit látnánk.
3: Igen, és ami érdekes nekem még a Messiben, nem a nyilván a teljesítménye az, ami mindenkit meglep, mert általában már arra számítanak ilyen korba valakitől, hogy van egy-két megvillanása, de az, hogy teljes csoportokat, vagy akár egy VB-t is meg, szerintem senki nem lepődne meg azon, hogyha egy nagy VB esélyes ellen játszana Argentina, akkor is a Messi lehozna egyedül a meccset. Tehát most már ott tartunk, hogy 38 éves Messi? 39 lett egy-két napja. Lehoz világbajnokságokat. Most már nem nagyon lepődik meg senki.
4: Hát figyelj, igen. Én, hát nekem nem kell titkolni, ugye én nagyon-nagyon régóta barcelonai is Messi szurkoló vagyok. Nem fogok elkezdeni vitatkozni, most Messi vagy Ronaldo, most abban nem menjünk bele, de egyszerűen vitathatatlan az amit ez az úriember letesz meccsről meccsre pályára.
3: Igen, és ami még nagyon érdekes, hogy azután, hogy 2022-es VB döntő után kijelentették ugye, hogy Messi completed the football, tehát hogy ő bevégezte a focit, nincs mit megnyerni, mindent megtett, tehát onnantól fogva, hogyha nem tudja már nagyon tovább növelni a hírnevét, hogyha onnantól fogva egyszer sért volna a 22-es VB döntő után labdához, akkor is ugyanitt tartanánk körülbelül. És mégis megvan benne az a fajta motiváció, hogy most is meccseket döntsön el és edzen. Szerintem hihetetlen.
4: Figyelj, ne is menjünk el az mellett, hogy ugye ez az argentin válogatott nagyban a 22-es keret ugye megvan nagyban. Nyilván van egy-két új név, fiatalság, de ugye ez egy összeszokott brigád, úgymond világbajnok csapatnak mondhatják magukat, úgymond, és nekem tudod, mi a fura, hogy Álvarez ugye az elmúlt két mérkőzésen egyáltalán nem volt kezdő. Uh-huh. Nagyon furcsálom, mert a Martínez játékán nem is látom azt, hogy keresné a Messit, amit Argentina játszik, és nyilván ez Álvarezben teljesen máshogy irányul meg. Csak azt kíváncsi vagyok a te véleményedre, hogy te hogy látod ezt, mert én nem értem, hogy miért az Álvarez kezd.
3: Hát nyilván valamennyire kézenfekvő ugye a válasz az argentinoknak. Nem tudom azt mondani, hogy szerencsétlenségükre, mert így is látszik, hogy jól működik, de a Messin kívül, meg az Enzo Fernándezen kívül, ugye a másik két vagy három nagy sztárjából kettő, ugye a csatárpozícióban befejezőként a Lautaro Martínez és a Julián Álvarez. Jól tudom, akkor Lautaro kezdett. Egyébként én azzal számolva, hogy a Messinek valószínűleg még van 2-3 aktív futballéve, én mindenképpen a Lautaro, a Julián Álvarezre helyezném a nyomást és tenném be kezdőnek, főleg, hogy ő valamennyire jobban visszaszokott lépni, jobban kiszokott húzódni szélre, mint a Lautaro Martínez, tehát közelebb van ahhoz, hogy ilyen úgymond, hát nem annyira kötetlen szerepbe a Messi, de kötetlenebb szerepbe, mint a Martínez, összefogja a csapatot, és nagyobb.
4: Figyelj, amíg a Martínezben van a 9-es pozícióban, és a két védő közötti mozgásokat csinálja, addig Álvarez visszalépeget a labdákért, ezáltal ki fognak lépni vele, a kettő védőből egy ki fog vele lépni, és ezáltal a terület fog a védő mögött megjelenni, amire Messi ugye alkalmazkodni szokott, szóval én mindig többet látnék abba, és ez látszik, amikor beáll az Álvarez, hogy ez működik, ez a fajta pozíciócsere, úgymond.
3: Ami érdekes egyébként az argentinokban, hogy a 22-es VB győztes kereten kívül, tehát azokon a játékosokon kívül eltelt 4 év, és sem a támadó szekcióban, sem a középpályán nem tudunk mondani olyan nagy nevet, aki azóta berobbant, vagy ő stabil kezdő tudna lenni. Nem tudom, lehet, hogy én vagyok tájékozatlan, de igazából ez a 22-es VB keret és azok a fő játékosok újra.
4: Igazából így van. Kiöregedett egy Otamendi.
3: Igen, egy Di Maria.
4: Egy Di Maria, igen. Helyette jött ugye Facundo Medina és Thiago Almada. Medináról senki nem beszél egyébként, hogy a Marseille-nek egy belső védő bal hátvédje, de nagyon komoly ballába van, és egy 160 centis csávót képzelj el, aki tényleg mindenkit meg a pályán, és ő is adta azt hiszem a gólpaszt az első osztrák gól ellen, amikor a Almada átlépte. Róla nem beszél senki is, ő igazából egy új név ebbe az argentin válogatottba. Ő ugye nem is világbajnok, hanem volt benne a 22-es VB keretbe, de azt gondolom, hogy stabil kezdő egyelőre, és Almadát is furcsálom, mert szerintem senki nem mondta volna meg, hogy az első két meccsen kezdeni fog. De mégis ott van.
3: Akit elfelejtettem méltatlanul, a Nico Paz, talán ő az, aki befutott az argentinoktól a 22-es EB óta, rá nagyon nagy figyelem irányul. Szerencsétlenségére kb. Ugyanazt a feladatot szokta betölteni a pályán, mint a Messi. A Dybalával is ez volt egyébként, igen, a probléma. Igen. A válogatott szinten, meg a Barcelonában elég sok mindenkivel. Viszont ami feltűnő, hogy van kettő játékos, két nagy csapatjátékosa, az Alejandro Garnacho és a Mastantuno a Real Madridból, akik nem kerültek be az argentin VB keretbe. Kicsit erről beszéljünk, hogy szerinted hibás döntés volt ez, vagy rendben van így ez az argentin válogatott?
4: Figyelj, én azt mondom neked, hogyha valaki top bajnokságban játszik, azt nem rakhatod össze egy brazil bajnokságban lévő, mondok valamit, José Lópezzel, aki úgy válogatott most az argentinánál. Szóval nálam hiába, és ráadásul eredménytelenő, mert 16 meccsen 6 gól, 3 gólpassz most a említett úriember statisztikája. Én azt gondolom, hogy egy Mastantuono hiába a Real Madrid-en nem brillírozott, vagy a Garnacho a Chelsea-vel, de egyébként ott sokkal több volt. Én azt gondolom, hogy ők meccseket eldöntő játékosok, és helyük lett volna. De egyébként nagyon sok válogatottnál ezt eljátszhatnánk, mert nagyon sok válogatottból látunk olyat, hogy nyilván nem mi döntésünk ez, de hogy én szerintem ezek hatalmas hibák ezek, hogy nincsenek behívva ilyen játékosok.
3: Főleg azért ugye, mert ők is hasonló szerepet tudnának betölteni a Messi kiöregedésével, mint amit át kell majd venni az argentin válogatottba. Záró kérdés még az argentinokról, ugye FIFA első helyen szerepelnek hivatalosan, nagyon kevéssel megelőzve Spanyolországot és Franciaországot, de első helyen vannak a FIFA-nál, tehát papíron a világ legjobb csapatja még mindig Argentína, 4 év után is. Meglepődnél különösebben, hogyha ezt a VB-t is lehoznák?
4: Hát, mivel figyelj, Messi fan vagyok, így nyilván rázna a hideg 2-3 napig, de azt gondolom, hogy benne van a pakliban az, hogy az argentinok megnyerik. Az, hogy nem is kaptak eddig gólt, meg nyilván az, hogy csak eddig a Messi talált be. Valamilyen szinten egy VB az a játékosoknak a legnagyobb álma papíron, hogy részt vehessenek rajta, és biztos vagyok benne, hogy éhesek ők is a gólra, nem csak a Messinek a játékát fogják nézni, és azt gondolom, hogyha ezek a játékosok beindulnak, van egy nagyon jó Messi, éhesek lesznek Álvarezék, Martinezék, akkor tényleg megállhatatlan ez a csapat nyilván.
3: Igen, én is nem nagyon tudom még összerakni a fejembe azt, hogy kire tudnék biztosat mondani, hogy ők lefociznák Argentínát. Talán most úgy vagyok vele, hogy ha muszáj lenni fogadni, hogy ki az, aki újra VB-t nyerhet, akkor lehet, hogy Argentínát mondanám. Bennük vagyok a legbiztosabb, hogy végig jól fognak játszani, de aztán meglátjuk, főleg, hogy most szerintem menjünk át a rivális csapatra, az argentin nagy riválisára. Ugye a brazil első meccset, azt pont együtt néztük, Marokkó elleni 1-1-et. Beszéljünk erről először, a Marokkó elleni 1-1-ről. Ugye Marokkóról tudni illik, azért a brazilok hatalmas favoritok voltak a meccs előtt, viszont Marokkó FIFA ranglista 7., tehát egyen lemaradva a braziloktól, és az előző VB 4. helyezettjei.
4: Így van.
3: Továbbá az Afrika Kupa győztesek? Afrika Kupa győztesek?
4: Ezt most kihagy nézi. Hát, igen. Papíron egy hónapig ők nyertesek voltak.
3: Igen.
4: Vagy a Szenegál volt nyertes, és ugye most megkapta Marokkó ugye ezáltal. Hát nem menjünk bele.
3: Igen, ez egy hosszú téma. Az a lényeg,
4: valaki annak hiszi, valaki nem.
3: Tehát, hogy jó, jó formát hoznak le évek óta. Itt sikerült egy egy-egyet játszaniuk szerintem, hogyha dönteni kéne valamelyik csapat között, hogy kihozott impozánsabb teljesítményt, én Marokkót mondanám. Nagyon kiegyenlített volt a mérkőzés, de valahogy fejben stabilabbnak láttam Marokkót, és a braziloknál nagyobb ordító hibát lehetett az első meccsen megfigyelni. Szerintem mindenkinek, aki látta a meccset, megvan ez a rengeteg eladott labda, és hogy a fejbekben nem voltak összeszedve, igen. A következő meccsen ugye javítottak, Haiti ellen sikerült egy 3-0-át lehozniuk sokkal jobb játékkal, sokkal gyengébb ellenfél ellen, de mindenképpen sokkal jobb játékkal, és eredményesebbek is tudtak lenni a kapu előtt. Hogyan látod ezt a brazil válogatottat? Ki az, aki szerinted kulcsszereplő lehet ebben a válogatottban, hogyha eljön most már Brazíliának 24 év után egy világbajnoki győzelem, akkor szerinted ki az, aki képes lehet ezt lehozni, vagy kik lehetnek azok?
4: Nagyon fura a brazilokról úgy beszélni, hogy, hogy nem tartod őket jelen pillanatban nagy esélyesnek. Nyilván azt kell mondani rájuk, hogy nagy esélyesek, de a Marokkó elleni játék és a Haiti elleni játék, nyilván ez a 3-0 egy tök szép eredménye, hogy ránézünk reggel fölkelve, mert nyilván ez évfélkor volt az elküzés, de hogy de ha valaki megnézi a játékot, ez már nyilván nem az a Brazília, amiben beleszerettünk nagyon sokan. Azt gondolom, hogy jó ötlet volt most így a második mérkőzésen Cunha szerepeltetése, nyilván be is vált két góllal. Vinicius nem találom húzó embernek, nyilván mind a két meccsen szerzett gólt, gólpasszokat is adott, de egyszerűen hiányolom. Most mondjam ki, azt a Neymar szintű játékost? Tudom,
3: igen,
4: te nem...
3: Igen,
4: te
3: nem, de nem, drukkolok neki, esküszöm komolyan.
4: Figyelj, most ha belegondolsz, az összes nagy jól játszik.
3: Igen.
4: Szerzi a gólokat. Egy valakit kivéve, aki még nem játszott.
3: Igen, a Neymart. Szerintem ebbe a válogatottba a Marokkó elleni meccs alapján, én bevallom, hogy az összefoglalóját néztem csak meg a Haiti elleni mérkőzésnek, de én úgy érzem, hogy ebbe a brazil csapatba elférne egy Neymar. Én úgy gondolom, hogy ugye a Vinicius, jól tudom, te mondtad, hogy, vagy te idézted őt, hogy azt mondta, hogy nagyot akar villanni ezen a VB-n. Szerintem a Vinicius, hogyha végignézel az életpályáján, a futball életrajzán végignézel, akkor hatalmas sztár, és el tud dönteni meccseket, de mindig kell neki egy ilyen nagybátyus, aki ott van a pályán vele, például a Benzema, például a jelenleg a Real Madridban az Mbappé. Tehát kell maga mellé egy olyan ember, aki aurába, személyiségbe stabil, és aki tud lenni húzó ember fontos pillanatokban, és a Vinicius őt ki tudja egészíteni a szélen. Szerintem abszolút tudna működni a Vinicius-Neymar kapcsolat, Rafinhával pedig főleg, reméljük neki nincs túl nagy baj, neki hát, vele mi baj van egyébként?
4: Figyelj, most
3: pontosan
4: azt olvastam, de hát nyilván ezek nem biztos, hogy friss információk, hogy a gyártra vége a VB-nek, nyilván nem akar még.
3: Komolyan?
4: Aha, nem akar még, de hát mondom, ez nem biztos, hogy friss, vagy jó információ, de eléggé csúnya sérülést. De na, egyébként Brazíliában meg is vannak rá, úgymond haragudva, mert nem tudja azt a teljesítményt hozni a válogatottban, mint amit Barcelonában. Nyilván benne is nagyon nagy volt a bizonyítási vágy, ezt ugye az interjúkban hallottuk is, de valóban nem tud olyan játékot hozni jelen pillanatban ebbe a brazil válogatottban, mint Barcába.
3: Igen, azért az fontos kiemelni, hogy a Rafinha nem a saját posztján játszik ugye a brazil válogatottban, nekik is hatalmas szerencsétlenségük az, hogy két ilyen szintű balszélsőjük van, ugye a Real Madridba a Vinicius baloldalon játszik, szintén a Barcelonába a Rafinha baloldalon játszik, és ott van mellettük a Rodrigo jobb szélen, vagy a Brahim Diaz jobb szélen, a Barcelonában a Rafinha mellett meg a Yamal. És arra esett az Ancelottinak a döntése, hogy a Vinicius teszi a saját posztjára, Rafinhának pedig muszáj jobb oldalon játszani, nyilván nincsen hozzászokva teljesen, azért nem mindegy, hogy melyik szélen játszik egy focista, aki már megszokta azt, hogy hogyan helyezkedik a pályán, melyik lábára, hogy jön neki a beadások, a helyzetek, a lövések. Nehezebb szerepben van, mint a Vinicius nyilván. ugye nem akarjuk lelőni a poén, nem akarunk spoilerezni, azzal kapcsolatosan nyilván éjfélkor, hajnal kettőkor is gyakran vannak meccsek, nem akarjuk lelőni a poént azok számára, akik nem tudták még megnézni a meccset, nem tudták visszanézni mondjuk a brazil-skót meccset, így az első két forduló alapján fogunk mi itt elemezgetni, és próbálni nem elárulni azt, amit mi már ugye tudunk. Mit látsz a brazil válogatottban, hogyha magad elé képzeled az egész tornát, a kieséses szakaszt, ugye az ágakat, akkor mi az, amit tudnál jósolni, vagy mi a megérzésed, hogy meddig tud jutni ez a brazil válogatott? Látod őket világbajnoknak?
4: Azt kell mondjam, hogy ezt a csapat az jelen pillanatban nem tudom elképzelni. Most ha belegondolsz, szélső védőkben nem tudsz egy olyan embert mondani, aki van világklasszis. Uh-huh. Hát most a régi brazil csapatban ott volt Marcelo Daniels, vagy esetleg Maicon, Cafu, ezeket a neveket nem tudod már ugye megmondani, mert és nincsenek azon a szinten. Dani jó, ugye nagyon rutinos játékos, de azt gondolom, hogy az elmúlt években ugye belső védőt játszott, ha jól emlékszem, akkor már 34. életévén túl van. Douglas Santosról azt kell tudni, hogy a Zenit Szentpétervárban játszik, van egy pici Bundesliga tapasztalata, de igazából nála jobb lehetőségben hát nem igazán volt. És azt gondolom, hogy ezekben megvalósulhat a hiba itt a két szélén, és én nem találom azt a lehetőséget, hogy szerintem itt Brazília megnyeri ezt a VB-t.
3: És milyen érdekes az élet, ugye a 18-as VB-n emlékszek, hogy világklasszis balhátvédeket kellett otthon hagynia ugye a brazil válogatottnak, mert egyszerre volt jó formában egy Marcelo, egy Felipe Luiz, egy Teljes?
4: Alex Teljes, igen.
3: Meg volt ott még egy Danilo talán, és akkor volt négy világklasszis balhátvédjük, most meg ki lehet mondani, hogy egy se van, egy sincs. Egyébként a brazilok mindig jól álltak szélsővédők terén, a jobb oldallal sem volt túl nagy baj, Cafuval, Daniels, stb. Érdekes dolog ez, tényleg amit lehet mondani az, hogy a belső védőpár és a szélső támadó szekció az, ami ilyen tekintetben tényleg rendben van a brazil válogatottban. Szerintem menjünk tovább. Én is azt mondom egyébként, hogy a brazil válogatottat nem sorolnám a 3-4 legnagyobb esélyes közé, de soha nem szabad őket leírni. Vannak olyan klasszisaik, akik eldönthetnek akár egy egész VB-t. Akikről szerintem még fontos beszélni, az a spanyol válogatott. Főleg az első meccsükről. Én gyorsan el is mondom, hogy ne vegyem el tőled a levegőt, hogy mit gondolok erről.
4: Köszi.
3: A zöldfoki szigetek ellen kezdték meg a VB szereplésüket, és egy hatalmas 0-0 lett ennek a vége. Egy olyan csapat ellen, hát kedves hallgatók, mikor elkezdődött a VB, és még nem kezdődtek meg a H-csoportban a meccsek. Hányan tudtátok, hogy a zöldfoki köztársaság az kim van a világbajnokságon? Írjátok meg nekünk SMS-be. Tehát egy olyan válogatott ellen, egy no-name válogatott ellen tudtak 0-0-át elérni. Igazából nem kellene, hogy ez sokat számítson. Nem kellene messze menő következtetéseket levonni ebből. Viszont ami látszott a spanyol válogatotton, ugye a második fél idő közepe felé, az ivószünet felé, beállították ugye a nagy sztárjaikat előre is, például a Yamalt. Például a középpályára frissítettek világklasszis nevekkel, és látszódott már az utolsó 15-20 percben rajtuk az, hogy idegesek, hogy nagyon akarják bepasszírozni azt az egy gólt, amivel elhozzák a három pontot, stb. És szerintem sokat el kell, hogy áruljon ez, mégiscsak egy világbajnokságon vagyunk, tudom, hogy első meccs, de szerintem nem nullát ér ez az információ, hogyha egy jól szervezetten védekező csapat ellen arra kényszerül Spanyolország, hogy 8 emberen törjön át védelmet, akkor körbepasszolgat, nem találja a rést, stb. Mi lesz akkor, hogyha egy igazi VB esélyes ellen, akik jól védekeznek, most mondok egy nevet, Hollandia vagy Németország, nem ők szerzik az első gólt, és abba kényszerülnek bele, hogy várják a kontrákat, és előre mennek. át fogják vajon törni a védelmet? Nincs ennek egy veszélye?
4: Figyelj, egyszerű választ adok neked. Nyilván az Eldfoki szigetek túlélésre játszották, gondolom a hazájukba is hasonló történet lehet, de nem tudom összehasonlítani egy VBS-es csapattal ezt, nyilván ezt a mérkőzést, mert ott a VBS-es csapat ki fog nyílni, támadni fog. Uh-huh. Lesznek itt-ott kontrák, szóval nyilván itt 11 ember védekezett, beálltak a busszal hátra, a kapusuk ugye, jól emlékszem, 7 védést is mutatott, és ráadásul nem is kicsiket, később híres is lett. Lényeg az, hogy...
3: Többen
4: hogy...
3: követik, mint Tom Brady-t most már.
4: Igen.
3: Vozinja, kövessétek be Instagramon.
4: És most láttam egy 1000 nagyon szép lányt bekövetett. Na, amúgy a csávó, esküszöm, most kitérünk egy picit rá, valami, most én valaminek a nagy fejese lennék, akkora szponzorációt tudnék vele csinálni. Most gondolj bele, akármilyen céggel, gyorsan leszerződnék vele, a csávot követik 16 millióan. Lehűjéskedj. Na mindegy,
3: viszont... Mondjuk valami ilyen Chemotox reklám, hogy megfogja a legyeket, vagy akármi. Valami olyat, ami témába épik. Lehet, hogy mi is meghívjuk.
4: Vagy Szolikrém, vagy valami.
3: Aki tud hozzá kontaktot, az küldjön SMS-be. Szóval, hogy igen.
4: Szóval a lényeg az, hogy nyilván nem lehet összehasonlítani, ez egy teljesen más mérkőzés lenne egy VBS-essel. Nyilván ez egy nyitó meccs volt. Nagyon sok embernek ugye első VB-je, de nyilván mindenki Jamalra várt. Nyilván ő sérülésből jött vissza, de azt gondolom, hogy ez a mérkőzés nyilván 27 kapura lövéssel illett volna minimum. A minimum a kettő, de az egy az fix. Hogy erre nagyon kevés esély van, hogy ennyire ledominálnak egy csapatot, főleg így a VB-n.
3: Igen, én annyival vágnék a szavadba, ne haragudj, hogy volt egyébként az Eldfoki szigeteknek az utolsó percben még olyan helyzet, amikor meg is nyerette volna a meccset. A végén volt szögletből egy fejes, na az mekkora sztori lett.
4: Az egyetlen szögletük a mérkőzésen.
3: Az egyetlen szögletük a mérkőzésen, és akkor is üres hagyták a legjobban fejelő játékost elől. Nyilvánvalóan a spanyol válogatott sokáig fog menetelni, én úgy érzem, nem látom bennük, hogy a 32 vagy a 16 között kiesnek, a csoportból valószínűleg a második meccs miatt most már tovább fognak jutni, ott azért nagyon lefocizták Szaúd-Arábiát, a Jamal is jól teljesített, stb. Beindult a gépezet a második meccsre, és még a szünet előtt szerintem beszéljünk egy válogatottról, akiknél szintén a második fordulóba élesedett be a gép, ez Portugália. Én Portugáliának drukkolok egyébként a világbajnokságon. Dióhéjban annyit, hogy szerintem ennek a portugál válogatottnak, annak ellenére, hogy a Ronaldo már nem a 10 évvel ezelőtti Ronaldo, most van a legjobb esélye megnyerni a világbajnokságot, most van összességében a legjobb keretük. Ugye Vitinha, João Neves, Nuno Mendes, Bruno Fernandes, mind a posztjukon vitába lehet szállni azért, hogy ők a legjobbak a saját posztjukon, én úgy gondolom. Vannak mellettük nagyon jó játékosok, rutinos játékosok, Cancelónak nagyon jó idénye volt a Barcelonával, a Ruben Dias az még mindig egy stabil ember a Premier League-ben is, Pedro Neto, Leao, João Félix, olyan jó fiatalok, akik tudnak magas szinten is teljesíteni, és még mindig ott van egy Ronaldójuk, aki hát a második meccsre megérkezett a VB-re, az első meccsen viszont majdnem agyvérzés kaptam.
4: Ezt akartam kérdezni, hogy amikor láttad, hogy Kongó sokkal jobb,
3: igen,
4: a mérkőzésen, már pedig statisztika szerint is sokkal jobb volt, mit éreztél, mi volt benned, hogy főleg, hogy Ronaldónak se ment?
3: Azt éreztem, hogy ez a portugál csapat valamiért annyira impotensen játszik már nagyon régóta, ilyen középcsapatok vagy alsó középcsapatok ellen. Egyszerűen, hogyha arra vannak kényszerülve, hogy ők diktálják a tempót, kezdeményezzenek, náluk legyen a labda, jó átmenetek legyenek, legyen felépítve egy támadás, igazán tényleg legyen kreativitás, elgondolás, veszély, dinamika a játékba, a támadásba, akkor nem tudnak mit kezdeni a labdával. Próbálnak egyén ilyen egy-egyeket lehozni, lecselezni a szélen, beadni, valaki villan egyet, valaki tovább csúsztatja fejjel, de nem igazán látom azt, hogyha ők birtokolják többet a labdát, akkor azzal tudnak mit kezdeni, élni azzal, hogy náluk van a labda. Szerintem a portugálok mindig kifejezetten jobban játszottak nagyobb csapatok ellen, mert szükségük van arra, hogy legyen rés a pajzson, tudjanak kontrázni, és meg tudják lepni az ellenfelet. Hogyha nincs igazán meglepetés faktor a játékukban, hanem az egyik csapat tudja, hogy nekik most az a sorsuk, hogy védekezni kell, a portugáloknak pedig kezdeményezni, akkor nem mindig tudnak élni ezzel a lehetőséggel. Mivel még a hatása alatt vagyok ennek a két Ronaldo gólnak, az előző héten, már az első meccs hatása alatt tudtam lenni, ugye a Kongó elleni meccs után beszéltünk itt a portugál válogatottról, akkor elképesztően negatív dolgokat mondta a Cristiano Ronaldóról, és a beszélgető partnerem mondta, hogy azért várjuk még ki a végét, mert a Ronaldo az egy Ronaldo. Hogy látod mindenféle elfogultság nélkül a Ronaldónak a szerepét?
4: Azt el kell mondjam, mint Messi fanatikus, hogy minden tiszteletem a Ronaldo, és én hasonló nagyságukba rakom őt, mint a Messit. Nyilván választanom kell, akkor nyilván a Messi, de ő a top második. De első meccsen valóban nem láttuk azt tőle is a portugál válogatottól, amit szerintem sokan vártunk. Viszont nyilván egy gyengébb ellenfél volt a második mérkőzésük. Ott már azért kiteljesedett az, hogy milyen középpálya van ennek a csapatnak, vagy van egy Nuno Mendes, aki akkor megy át a bal oldalt, amikor akar, és nyilván van egy Cristiano Ronaldo-juk, aki bármelyik pillanatban berobbanhat, beérkezhet, 3 métert ugorhat és befejeli. Szóval ilyen téren nagyon nagy meglepetés csapat is lehet a végén, én azt mondom, hogyha működik ez, mint a Üzbegisztán ellen. Nyilván nem tudom, nézted-e a mérkőzést, így a második meccset, azért kaptak egy gólt, lefújták szabálytalanságnak, de hogy benne van, itt is benne volt az, hogy kapnak egy gólt.
3: Igen, olyan érdekes volt a védelem, úgy mondanám.
4: Igen, igazából mondom, hogyha nyilván fölmegy a Nuno Mendes Cancelo, és marad a két belső védő, Vitinha segítné a hátra, de nem érzed azt, hogy ez... Szóval tök őszintén a gólt én simán rakosgatnám a portugál mérkőzéseken, mert benne van a pakliba ez a védelem, nem tudja lehozni, és ez nagyon sokat számíthat a következő mérkőzésekben.
3: Igen, annyit még hozzátennék a Ronaldónak a védelmére, bár nem igazán mondtál rá rosszakat te sem, hogy nekem azért is volt pozitív csalódás a Ronaldónak az üzbégek elleni játéka, azért is nem volt csalódás. Egyrészt nyilván azért belőtte a helyzeteit, 2 gólt szerzett, továbbá azért, mert látom rajta, hogy a kritikák lettek rá egy olyan hatással egyik részről, hogy szeretne bizonyítani, fókuszáltabb, más részről kezdem látni azt rajta, hogy elfogadta azt, ahol ő most tart a karrierében, tehát már nem vette el a szabadrugást a Nuno Mendestől, mert az egy ballábas szög volt, gólt is szereztek belőle. Hallotta a kritikákat nyilván, amik rá irányultak, exfocistáktól, futballpodcastekben, stb. Lehetett látni, hogy harcol a labdáért, letámad, megtámadja a kapust, visszább lép, kiveszi a részét a védekezésből, a pressingből, stb. Nyilván nem úgy, mint egy 20 éves.
4: Persze.
3: Nyilván nem olyan intenzitással játszott most sem, mint mondjuk a Vitinha vagy a João Neves, de látszott, hogy alázatos.
4: Na most mondhatjuk rá azt, hogy most tényleg a csapatnak játszik, és így nem magának. És ez úgymond ezen a mérkőzésen meg is lett az eredménye, hogy ténylegesen nem azt lehetett látni, hogy rájátszák a beadásokat, a passzokat, hogy erőltetnék őt, hanem egyszerűen a csapat játszott, a csapatnak éltek, és tényleg dominálták a mérkőzést, és hogyha így fognak játszani, akkor azt gondolom, hogy egy erősebb ellenfél ellen is tök jól nézhet ki az egész, csak a védelmet kell picit megszorítani.
3: Hát kedves hallgatók, küldjétek el véleményeteket 06303030 SMS számra, most elmegyünk egy nagyon rövid szünetre, de semmiképpen ne menjetek egy 3-4 méternél messzebbre, mert mindjárt jövünk hozzátok, visszamaradjatok velünk.

0: lehet, hogy holnap.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 rádiódikben.
2: Nutellás muffinokat hívott vissza a Ferrero, mivel fennáll a kockázata annak, hogy egyes termékek fém darabokat tartalmazhatnak. A termék pontos adatai megtalálhatók a ferrero.com oldalon. A visszahívás Magyarország mellett Belgiumot, Németországot, Olaszországot, Romániát, Spanyolországot és az Egyesült Királyságot is érinti. Ezeknek az országoknak az élelmiszerbiztonsági hatóságait már értesítették, írja az MTI. Azt kérik, hogy akik megvették a terméket, vigyék vissza azt a vásárlás helyére, vagy forduljanak a Ferrero Magyarország Kft.-hez. Több fürdőző sérült meg a sárvári gyógyfürdő új csúszdáin, amelyek átadása után több esetben is mentőt kellett hívni a balesetet szenvedett vendégekhez. Amint egy 700 millió forintos beruházással épült csúszdákat a történtek után ideiglenesen lezárták. A fürdő vezetése közölte, a létesítmények jelenleg tesztüzemben működnek, így a felelősség a kivitelezőt terheli. A vizsgálatba a török gyártót is bevonták, és biztonsági intézkedésként a korábbi 200 kg-os súlyhatár 150 kg-ra csökkentették. A csúszdákat időközben újra nyitották, az önkormányzat tájékoztatása szerint hétfő óta nem történt újabb baleset. Az ügy a sárvári képviselőtestület ülésén is napirendre került. Az Országgyűlés Oktatási Bizottsága szerdai ülésén támogatta azt a törvényjavaslatot, amely azt tartalmazza, hogy ebben a tanévben nem folytatják le a pedagógusok teljesítményének értékelését. Müller Anna, a bizottság Tiszás elnöke kiemelte, a jelenlegi rendszer nem alkalmas valós teljesítménymérésére. Hangsúlyozta, az intézményvezetőknek a rendszer felfüggesztése idején is van lehetőségük arra, hogy jutalmazzák a legjobban dolgozó pedagógusokat. A bizottság ülésén a képviselők meghallgatták az oktatási jogok biztosának éves beszámolóját is. Ári Tamás Lajos közölte, eddig összesen 40 ezer panaszt kezeltek a hivatalában, ezek egyharmada a felsőoktatásból, kétharmada a közoktatási szakképzés területéről érkezett. Tűzgyújtási tilalom lépett életbe az egész országban. A Nébih közleménye szerint a kánikula és az elhúzódó csapadékhiány következtében mostanra az ország egész területén kiszáradt a biomassa az erdőkben és az azokkal szomszédos területeken. Az extrém száraz biomassa miatt a tűz gyorsan terjed, már kisebb szél esetén is, ezért megnő a keletkező tüzek intenzitása és akár 15-30 méteres lángmagasságú korona tűzzé is fejlődhetnek. A tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, fásításokban. A tilalom a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik. Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer, erről Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter beszélt csütörtökön, amikor a miniszterelnökkel bejárást tartott a budapesti Uzsoki utcai kórházban. Hegedűs Zsolt az egyik legfontosabb tényezőnek nevezte az átláthatóságot, és azt mondta, mindent megtesznek azért, hogy modern, európai és nagyon magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
4: Szerbusztok ismét, kedves Rádió Dik hallgatók. Visszajöttünk a zeneszünetről, még mindig Baranyi Rolandot és Hódos Dániát hallhatjátok, amint a 2026-os labdarúgó világbajnokságot próbáljuk elemezgetni, jóslatokat mondani a jövőre, a következő fordulókra. A portugál válogatottnál fejeztük be a kis okfejtésünket. Ugorjunk szerintem a következő nagy csapatra, akiket már részben említettünk. Ugye Németország az eddigi világbajnokság legnagyobb győzelmét aratták ugye az első fordulóba. Ott 7-1-re verték a szintén újonc Curaçaót. Nyilvánvalóan ebből se lehet túl messze menő következtetéseket levonni. A fogadóirodáknál 1-40-hez volt az esélye arra, hogy Curaçao győzelmet tud aratni Németország ellen. Aztán a következő fordulóban, mivel ugye két fordulóig elemezzük ki a meccseket, Elefántcsontpart ellen hát egy nagyon-nagyon nehéz

0: 2010-esről beszélni, mert igazából nincsen rendes csatára ennek a német válogatottnak. Nyilván most lehet beszélni Denis Undavról, mert ugye kettő mérkőzésen, ugye 3 gólt és 2 gólpaszt hozott össze, úgyhogy mind a két mérkőzésen csereként állt be, és összvisz van a lábába 56 perc ezen a VB-n, és összehozott 5 gólt. Róla azt érdemes tudni egyébként, hogy 24 éves korában még Belga 2-ben nyomta az ipart. Innen is lehet látni, hogy sosem szabad feladni. Most már a legnagyobbak között egy VB-n van. És lemerem fogadni, hogy a 3. mérkőzésen valószínűleg kezdőként fogunk rá számítani, akár mekkora név Havertz, és duplázott Kurakawa ellen. Az első mérkőzés nyilván, amit mondtál is, hogy nem tudunk egy nagy csapat ellen, nyilván máshogy fog kinézni ez a Németország, itt ez a 7-1, ez tök jól nézett ki, de itt is a kapott gólra tudnék igazából csak mondani egy rosszat, hogy egy ilyen szintű csapat ellen nem szabad bekapni egy gólt. Nyilván Elefántcsontpart már egy nagyobb ellenfél volt, ott ugye szinte domináltak is a első fél időbe, és meg is szerezték ugye a vezetést, és szintén ugye, amit mondtam, hogy Undav beállásával ilyen megváltozott a mérkőzés. Nyilván akiről nem beszéltünk még, az a Karl, nagyon hiányzik ebbe a csapatba, és ezt megmondta Nagelsmann is, hogy ő rá kezdőként számított volna a szövetségi kapitány. Nyilván most Sanéval be kell, hogy érje. Azt gondolom, nem veszítettek nyilván sokat, de hát egy Karl azért sokat számítana.
1: Igen, én meglepődtem egyébként, hogy a német válogatottat úgymond leírták a fogadó irodák, nem feltétlenül írtak le, mert azért nem azt mondták, hogy esélytelenek a VB címre, de a német válogatott kifejezetten olyan csapat, mint a Bayern München, hogy nem igazán tudok olyan korszakot mondani, amikor ők nem voltak erősek, akár keretileg, akár játék szempontjából. Ugye, jól emlékszek, talán azért lehet rosszá ízünk velük kapcsolatban, mert a 22-es VB-nről Japánnak a hatalmas menetelése okán kiestek a világbajnokságról, ugye egy csoportba kerültek Japánnal, Kosztarikával, Spanyolországgal, és ugye a német válogatott nem volt további ellenfél, tehát ők voltak 4-en, és Japán és Spanyolország jutott tovább abból a csoportból, továbbá az előző Európa bajnokságon a 8 között búcsúztak Spanyolország ellen. Ez az ugye az előző két nagy torna, ami nem tudtak igazán jól teljesíteni a németek, de szerintem simán bennük van egy elődöntő, vagy akár egy döntő, hogyha jól jön ki a sorsolás, vagy a lépés, szerintem őket nem érdemes leírni.
0: Én a védelemről még annyit beszélnék, hogy ugye most lehozták a hírek, hogy Schlotterbecknek vége a VB-jének, ugye egy bokaszalag szakadás miatt, de viszont akiről nem is beszélünk, az a Jonathan Tah. Mind a két mérkőzésen azt gondolom, hogy a kötelezőjét ő megcsinálta, és nem tudunk róla úgy beszélni, mint egy Schlotterbeckről például. Nyilván ő fejelt egy gólt Kurakaónak, de hogy mind a két mérkőzésen parádésan játszott. Ha megnézed mind a két mérkőzést, 97-98%-os passzpontossággal passzol, 9/8-as mondjad már, hirtelen akartam mondani, hát párharc, 98-as párharc győzelme van, és vezére ennek a csapatnak.
1: Igen. Német válogatottal kapcsolatban azért annyit el kell mondani, hogy nagyon érdekesen állították össze, mind kritizálták, azt hiszem az Oliver Kahn is kritizálta a német VB keretet, hogy nem vitték ki a megfelelő játékosokat, most rengetegen arról beszélnek, hogy a Denis Undavot kezdetni kellett, ugye talán a legeredményesebb játékosa a német válogatottnak gólok tekintetében ezen a világbajnokságon, és érdekes játékot játszatnak velük, illetve érdekesen állítják össze a kezdőcsapatokat. Minden esetre velük azért számolni kell a világbajnokságon továbbra is.
0: Mondom, a Undavról még egy vicceset szeretnék mondani, ugye Belga 2-ben volt 24 évesen, volt a Bundesliga 2-ben is, és róla azt kell tudni, hogy ő türk nemzeti

0: minőségű egyébként, és úgy lett német válogatott. Hát tegnap vágta hajamat a barberba. Viccelek. Szóval azt gondolom, hogy egy 4-5 gólok simán el tud menni, és őt kell játszatni. Nyilván Havertz is jó játékos, de jelen pillanatban, ha valaki 56 perc alatt 5 gólban veszi ki a részét, azt kezdetni kell.
1: Szóval, hogy nem szabad a németeket leírni. Az egyik legérdekesebb csoport szerintem, három nagyon erős csapat van az így csoportban, ugye Franciaország, Norvégia, Szenegál és Irak alkotja az így csoportot. Franciaország és Norvégia egyelőre nem találkozott egymással, és Szenegál, Irak ellen mindkét csapat el tudta hozni a 3-3 pontot, ugye két 6 pontos, biztosan továbbjutó csapat az, akit látunk itt az így csoportba. Franciaországnak egyel jobb a gól különbsége, így vezet Norvégia előtt, tehát nekik a döntetlen is jó az utolsó meccsen, ami a csoport rangadója Norvégia-Franciaország. Szerintem hatalmas meccs lesz a Norvég-Francia, a VB csoport körök talán legnagyobb rangadója.
0: Én néztem egy interjút Haalanddal, és ő nagyon meg is lepett, mert simán azt mondta, hogy valószínűleg legyőznek minket, de a továbbjutás megvan, és ilyen pillanatban ez számít. Még furcsáltam is, mert szerintem egy ilyen mentalitású csapat, mint a Norvég, vagy egy ilyen világklasszis, mint Haaland, nem mondhatsz ilyet, hogy valószínűleg legyőznek minket. Szóval furcsáltam is ezt az interjút. Nyilván 8 mérkőzés van a legesleg végéig. Nyilván most Norvégokról nem beszélgethetünk, csak nagyjából a franciáknál releváns, de hogy azt gondolom, hogy ha van egy olyan mérkőzés, amit most a franciák egy picit visszafogottabban játszhatnak, és másodikként is tovább juthatnak, vagy esetleg egy döntetlennel elsők, akkor ez az a mérkőzés.
1: Érdemes a norvég válogatottról szerintem olyan tekintetben beszélni, hogy a világbajnokság előtt sokan ilyen Dark Horse-nak, sötét lónak tekintették őket, viszont most már nem nagyon lehet abba a kategóriába sorolni őket, mert szerintem kiléptek olyan fajta esélyesként, hogy simán el lehet képzelni róluk, hogy sokáig mennek, akár egy a 8 közén biztosan várom őket, de egy elődöntőbe és így beleegyeznék, hogy elődöntőt is simán el tudok róluk képzelni. A francia válogatott nyilván a világbajnokság, az előző 3-4, vagy akár az előző 10 világbajnokságot is lehet említeni, a francia válogatott mindig az egyik legnagyobb esélyes. Szerintem a legbrutálisabb kerettel rendelkeznek, tehát készültek olyan képek, hogy a francia első számú csapat, utána a második számú csapat, és ezt el lehetett vinni úgy a negyedik számú csapatig, hogy még a negyedik számú csapat is a saját VB csoportjából, ha random beleraknánk az egyikbe, onnan is tovább tudna jutni, szóval brutális merítési lehetősége van a Deschamps-nak.
0: Kivéve a középpályát.
1: Igen, főleg elől nagyon erős a francia válogatott, tehát ez a Dembélé, Mbappé, Cserki, Olise, Marcus Thuram, brutálisan erős Doué, ugye hihetetlen támadó potenciál van bennük, és nem nagyon látom, hogy a sztárok elnyomnák egymást egyelőre. Úgy látszik, hogy itt megférnek egy csárdában ők.
0: Nyilván ki lehet emelni Mbappét, ugye hozza a kötelezőt, a gólokat. Két meccsen 4 gólnál tart, de akit én nagyon-nagyon kiemelnék, az a Michael Olis, mert amekkora játék intelligenciával játszik az ember az elmúlt 2 mérkőzésben, és az elmúlt szezonjában, hogy most is 3 olyan asszisztja van, hogy az ember csak fogja a fejét, nem tudom, nézted a gólokat. És akkor amikor lehozzák Oliszt, akkor olyan helyette egy Cserki. Szóval olyan merítés is van a padon, hogy 3-0-nál beáll egy Cserki és egy Doué, hogy egyszerűen megjelent nyilván a Barcola az első mérkőzésen, 2 perc alatt változást hozott a mérkőzésen és gólt szerzett. Hatalmas merítési lehetőség van. A középpályára térnék még ki, hogy a Kanté játékára nagyon-nagyon sokan ugye még számoltak, Az első mérkőzésen is kispados volt, a második mérkőzésen is kispadon volt. Nyilván ő már egy 35 éves játékos, de azt gondolom, hogy a stabilitást tudna nyújtani ennek a középpályának. Nem tudom, te hogy látod?
1: Szerintem a Kanté biztosan fog szerepet kapni még a mostani világbajnokságon. Ugye a Deschampsról két dolog is híres, vagy két dolgot is el lehet mondani. Egyrészt az, hogy kifejezetten szereti azt a fajta szisztémát játszani a pályán, hogy kettő darab védekező, felfogó játékos tesz a középpályára. Ugye és ezeket nagyon szereti rotálni, és ugye a francia válogatottról, hogyha visszatekintünk, akár mindig ott volt egy Matuidi párban a Kantével, aztán Pogba is ott volt, most is ott van ugye a Koné, ott van a Tchouaméni, tehát szeret védekező, több védekező felfogású játékost föltenni a középpályára. Szerintem szerepet fog kapni a Kanté fontos meccseken. Én arra tippelek, hogy olyan meccseken fog szerepet kapni, amiben fejben erősen ott kell lenni, akár 2x15 perc hosszabbításra kerül egy mérkőzés, akkor szerepet fog kapni. Ki volt a másik, akit említettél, hogy kérdőjeles, hogy pálya, ugye a Cserki, akit említettél. Egyébként nálam kezdő lenne a Cserki, mert ugye ő középpályán ugye ebbe a félig meddig tízes pozícióba is nagyon jól tud játékot irányítani és játszani. Nálam egyébként stabil kezdő lenne a Cserki, csak ugye elveszi előle a levegőt az Olisi, aki talán most még jobb formában van.
0: Igen, egy Dembélét figyelbe kell rakni. Hát nyilván egy Dembélé egy aranylabdás játékos. Tavalyi szezonja, mostani szezonja is parádés. Nyilván papíron ez hozzá a kötelezőt a Deschamps, hogy be kell rakni őket. A védelemre szeretnék még kitérni, mert igaz, hogy kaptak egy gólt Szenegáltól, de ez az Upamecano Saliba kettős, ezen szerintem nem sokan fognak átmenni. Nyilván most a PSG játékos a Mbappé szerzett gólt a Szenegálnál, de egyszerűen mind a kettőkben olyan stabilitást látok, olyan játékolvasást látok, hogy olvassák a játékot, nagyon jók a párharcokba, egyszerűen nagyon-nagyon nehéz lesz egy nagy csapatnak átmenni ezen a védelmen.
1: Igen, kifejezetten erős a védelmi posztokon is, szélsővédő posztokon, és ott is hasonlóan sok merítési lehetősége van a Deschampsnak. Azért én is arra tippelek, mint a Haaland, hogy egy sok gólos mérkőzésen meg fogják verni a francia válogatott a Norvégot, de aztán az is lehet, most közben az jutott eszembe, hogy a Haaland csak nyomást akar tenni a franciákra.
0: Fél simán lehet. Picit mit szólnál, ha átvenném tőled a szót, és én kérdeznék tőled, nagyon kíváncsi lennék, mit gondolsz Törökországnak a VB szerepléséről.
1: Hát idő előtt haza kell menniük a törököknek.
0: Kis állnak a harmadik
1: meccsen. Igen. Hát nem erre számítottunk tőlük, ugye azt hiszem, hogy valamilyen rekord is dőlt ebből, hogy a legtöbb
0: 64 kísérlet volt, és 0 gól.
1: Igen, tehát 64 kísérlet ellenére nem tudtak betalálni a törökök. Nyilván náluk is rengeteg fiatal játékos van, akiktől sokat várnak. Az ő keretük is egy ilyen, hát hogy mondjam, színes keret, olyan tekintetben, hogy inkább biztos lábú nagy öregek és igazán fiatalok vannak ott. Ugye az Arda Güler, a Kenai Yildiz, ezek mind ilyen fiatal ígéretek. A Çalhanoğlu például meg egy ilyen biztos lábú, régóta magas szinten futballozó, de már a csúcsán lehet mondani, hogy túl van. Kell, hogy legyen egy ilyen meglepetés csapat, negatív meglepetés csapat egy világbajnokságon, minden világbajnokságon tudunk erre hozni példát. És nyilván nem volt velük a szerencse, tehát kapufákat is rúgtak, és ahol, hogy is mondtad, 64 próbálkozás?
0: Igen.
1: Ahol 64 próbálkozás, az ki tud alakulni, akkor valószínűleg a középpályán, meg nem valószínűleg, mert láttuk, jól játszanak, meg tudják csinálni azokat a szituációkat, amiből lövőhelyzet van, de nem sikerültek a befejezések, nem volt egy olyan ember elől, aki lelkileg stabil, nagy meccseken le tudja hozni a kötelező gólt. És hát nem volt szerencséjük azért.
0: Kíváncsi vagyok, mit gondolsz Uruguay teljesítéséről. Ugye az elmúlt két VB mérkőzésen Szaúd-Arábia és Zöldfoki szigetek ellen kellett megbirkózni. Mind a kettő egy döntetlen lett, az egyik 2-2, a másik 1-1. Érdemes tudni egyébként Uruguayról, az utolsó 6 tét mérkőzésén 5 döntetlen született, és USA Amerika győzte le őket 5-1-re. Szóval az elmúlt 6 mérkőzésük nem egy tiszta víz, úgymond. Kíváncsi vagyok, hogy nyilván a nagy nevek ugye már nincsenek ott, de hogy a te véleményedre erre most kíváncsi vagyok.
1: Hát Uruguayjal kapcsolatosan az a szomorú hírem azoknak, akik kedvelik őket, hogy elég jó esély kínálkozik arra szerintem, hogy ők ki fognak esni a csoportkörben a világbajnokságról. Ugye az utolsó meccs a szintén nagy rangadó Spanyolország-Uruguay mérkőzés lesz. Ott azért nem kell nagy fantázia ahhoz, hogy elképzeljük, hogy a spanyolok lehozzák azt a mérkőzést, nyilván nincsen lefutva az a meccs sem, de hogyha tippelnem kéne, akkor Spanyolország azt le fogja hozni, és akkor 2 ponttal fog állni Uruguay a saját csoportjába. Ugye ez úgy képzeltük el ezt a csoportot, hogy a kötelező zöldfoki szigetek, Szaúd-Arábia meccseket mind a spanyol, mind az Uruguay le fogja hozni, ennek ellenére, hogy a 2 uruguayi meccs, 2 spanyol meccs, és a 2 nagy csapatnak összesen egyszer sikerült a 2 gyengébb felhozatalú csapat ellen győzni. Szerintem össze fogják szedni magukat a spanyol válogatott ellen.
0: És egy döntetlen.
1: Döntetlen, amivel nem fognak szerintem túl jó járni, mert talán ugye a nagy kérdés, hogy itt a 3 pontos csapatokkal mi lesz a legjobb harmadik helyezettek ranglistáján. 0-0
0: aránya lesz nagy valószínűséggel.
1: Igen, tehát akkor 0-0 arányuk lesz, és itt az a kérdés, hogy azzal tovább lehet menni. Nagyon határeset lesz. Azért drukkolok az Uruguaynak, hogy a csoportkörből azért ne essenek ki. Náluk is fontos elmondani azt, hogy egy nagyon jó generáció kiöregedett, ugye Suárezzel, Cavanival, a védelemben nagyon rutinos, és a klubcsapatban, az Atletico Madridban is együtt játszó Godin és Jimenez, ők is kiestek a csapatból, és itt is rengeteg a fiatal. A Copa Amerikán egyébként láttam őket játszani, egész jól teljesítettek.
0: Csinálok neked egy kihívást, mondjál légy szíves nekem 5 darab uruguayi játékost.
1: Hát figyelj, ott van a Darwin Núñez, ott van a Valverde. Hogyha uruguayi játékosokról beszélünk, azért mindenkinek elsőre ez a fajta generáció jut eszébe, ugye, amit az imént is említettem, a Cavani, Suárez, de azért vannak azért nagy nevek, tehát egy Ugarte, egy Bentancur, vagy egy Cáceres, az mindenkinek eszébe jut, vagy akár a kapus a Muslera. Tehát vannak jó nevek a válogatottban. Nyilván valóan nem akkora nevek, mint régen, de azért lehet mondani, hogy egyben van még ez a válogatott.
0: Igen, most, ha belegondolsz, hatalmas nevekről tudunk beszélgetni, a csatárokról, de hogy milyen furcsa, hogy változik a világ, hogy egy Vinásszal kezdődik meg a uruguayi csatársor, aki az Oviedo-ban játszik, és nyilván nem tudja azt a szintet hozni, mint a előbb említett nagy nevek.
1: Hát a VB kapcsán is sok esetben lehet mondani, amit szoktak tőled, hogy régen minden jobb volt. Uruguaynál ez egyébként működik, azért remélem, hogy tovább jutnak a csoportból. Van még legalább egy nagy ágyunk, akiről nem beszéltünk, az első forduló után, tehát hogyha most csak az első fordulót néznénk, vagy elemeznénk, de mindkettőt fogjuk elemezni, akkor én azt mondtam volna, hogy a legimpozánsabb játékot számomra Anglia játszotta. Sokan voltak egyébként ezzel így, nagyon felmentek az angolok esélyei az első forduló után, ott nagyon jól játszottak, és nem csak azért, mert 4 gólt szereztek, hanem az ő játékukon lehetett azt látni, hogy egyben van a védelem, tudnak mit kezdeni a labdával, tehát ez, ha jól emlékszek, pont egy jó példa volt, mivel Portugália volt előttük 19 órakor, és valami este 10 óra magasságában játszottak az angolok Horvátország ellen, és hihetetlenül nagy volt a differencia a két csapat között, abból a tekintetből, hogy hasonlóan sokat birtokolták a labdát, portugál csapatnak szenvedés volt az első fordulóban Kongó ellen, az, hogy náluk volt a labda, nem tudtak élni vele, csak úgy tűnt az embernek, hogy dísznek van ott a labda már, ők se nagyon akarják maguknál látni, Anglia pedig élvezte a labdával való játékot végig, nagyon gyorsak voltak az átmenetek, volt benne elképzelés, kreativitás, a cserepadról nagyon jól szálltak be az emberek a szélre, akár említjük az ezét, a Harry Kane pedig az brutális. Tehát én kimerem jelenteni, hogy a Harry Kane nem csak azért, mert két gólt lőtt az első meccsen, hanem ezt a szezont és az előző szezont is figyelembe véve szerintem a világ legjobb befejező csatára most. Mit gondolsz?
0: Figyelj, a számok magukért beszélnek. Nyilván az egész szezonban hatalmas formát nyújtott, mind a BL-be, mind a Bundesliga-ba. Nagyon sokan ugye az aranylabda első fejezetének is úgymond nézik már őt. Nyilván szerintem neki is van a legnagyobb esélye, nyilván ez csúnyát mondok, Messitől függ, de én az első meccsen azt tudom állítani, amit te is mondtál, hogy hatalmas differencia volt a két csapat között. Még én a védelmen azért lenne egy kis szavam, James és Konsa játéka nem tetszett. Stones egyébként is nagyon furcsálom, hogy kerülhetett be ebbe a válogatottba 9 darab lejátszott szezonbeli mérkőzéssel. Nyilván olyan játékosokat akart a Tuchel, akik nagyon régóta rutinos játékosok és húzó emberek lehetnek. Én itt a védelmetől nagyon-nagyon félek. Nyilván a kettőbe kapott gól, ez önmagáért is beszél, amit mondok. Gána ellen viszont éreztem ugyanezt, hogy a védelem szintúgy gyengélkedik, csak itt most Spence részéről találtam sok-sok hibát, és ugye volt egy szabálytalanság is a vége fele, ami én megmondom az észre, hogy egy 100%-os büntetőt mondtam volna rá.
1: Igen.
0: És nem is tudom, hogy jelen pillanatban hol van a VAR, mert a VB-n egyelőre nagyon ritkán látni, nyilván ez nekünk csak jó, mert nem 120 perces mérkőzések van.
1: A nagy drukkoreknek annyira most nem, de egyébként igen.
0: Igen, de hogy ha van VAR, akkor ezt meg kell nézni, mert ez 100%-os büntető volt, és ez befolyásolja nyilván a továbbjutást, mert nyilván oké, most Gána a második helyezett a csoportba, de ugye úgymond a Gána Horvátországgal fog játszani az utolsó mérkőzésen, és nyilván befolyásolta volna, hogy ha már Gánának nem kell annyira odafigyelni erre a mérkőzésre.
1: Amire még kíváncsi vagyok, az, hogy ugye Horvátország ellen játszott Anglia az első fordulóban, a horvátoknak sikerült is két gólt szerezniük. Amit még érdemes megemlíteni, hogy az angolok első gólja ugye büntetőből született, még pedig egy olyan büntetőből, mikor ugye előtte a Harry Kane a büntetőt kihagyta, jó oldalra vetődött a kapus, viszont az egyik horvát játékos az idő előtt beszaladt a büntető területre. A kommentátor ezt mondta, hogy ezért fújták vissza, utána hallani lehetett olyanokat is, hogy a kapus elmozdult a helyéről.
0: Gólvonalról.
1: Igen, a gólvonalról.
0: Van egy olyan szabály, figyelj, hogy a kapusnak a labda elrúgása pillanatában a vonalon kell legyen legalább az egyik lába. Most ha egy minimális topli rész is rajta van, az is ér. És ez látszott, hogy a Livakovicsnak nincs. Plusz be is lépett a horvát játékos pont oda, ahova kipattanó érkezett. Releváns volt, hogy le fogják fújni, de nagyon sokan úgy látják, hogy addig rugatták volna, még be nem rúgja.
1: Igen, én pessimista vagyok azzal kapcsolatban, hogy minden büntetőt ennyire kielemeznek-e. Vagy ez csak egy ilyen belekötés volt. Tehát, hogyha visszanéznénk minden egyes büntetőrugást, ami kimaradt, vagy akár bement, és hogy hány olyan eset volt, amikor valakinek a lába belóg a büntető területen belülre már az elrugás pillanata előtt, vagy kijebb mozdul a kapus, és nem biztos, hogy rajta van a lába a vonalon, akkor szerintem nagyon sok ilyen büntetőt újra
0: nyilván,
1: lehetne
0: rugatni. Ami bemegy, azt nem szokták ekkora szigorral nézni, de amire pont a belépő játékoshoz pattana, a kipattanó, nyilván ott azért komoly vizsgálatok vannak. Nyilván volt ez a kilépés is, adott volt, hogy vissza fognak fújni a büntetőt.
1: Arra lennék nagyon kíváncsi Horvátországgal kapcsolatban, ugye a 18-as VB-n mentek ők hatalmas, a döntőbe sikerült jutniuk, akkor Franciaország lett a világbajnok Horvátország előtt, és a 22-es VB előtt van egy ilyen Real Madridos sztori, hogy az utolsó klubmeccsükön a VB előtt a Real Madrid játékosok elkezdtek beszélni a VB esélyekről, ugye akkor még Benzema stb. Volt jó pár olyan játékos, aki már nincs ma a Real Madridba, Vinícius, stb. Vinícius még ott van a Real Madridba.
0: Krószra gondoltam.
1: Igen, Krószra gondoltam, félre mondtam. És akkor a Modric azt mondta a 22-es VB előtt, hogy figyeljetek oda, mert a Horvátország az nagyon nagyot fog menni ezen a VB-n is, és ott kiröhögték többen a Modricot, és bebizonyították a horvátok azt, hogy sokáig tudnak menni egy ilyen világbajnokságon, akkor is, hogyha le vannak írva, nincsenek az esélyesek között. Te most hogy látod a horvát VB esélyeseket? Mert szerintem méltatlan lenne nem beszélni róluk egyáltalán. Hogy látod a keretet? Mit vársz tőlük?
0: Figyelj, azt gondolom, hogy az elmúlt időknek a sajnos ki kell mondani, egyik leggyengébb horvát csapatát látom én legalábbis. Nyilván hatalmas csatárnév, ez a Mandzukic név, ez sajnos meg kiesett. Nyilván a Modric, Kovácsics, Perisic, nagyon sok C betű végű játékos nincs már, de viszont nagyon jó védő, fiatal védő játékosaik vannak, ugye Guardiol is, ha jól emlékszem, Vuskovics személyében, mind a kettő 60-60 millió euró fölött ér, és nyilván ezek a játékosok össze vannak szokva, nem új nekik az, hogy most ki játszik, hogy játszik. Én a Kramaricot egy picit azért többet erőltetném, ugye Anglia ellen csak 12 percet kapott, Panama ellen már egy fél időt, de azért Bundesligában összekaparta a szokásos 10 fölötti gólját, és azt gondolom, hogy így 35 évesen is még simán lehetne 9-ese ennek a csapatnak. Nyilván a MLS-ben lévő Dallasos Peter Musa játszik, aki szintú jó szezont megy, de hát nyilván az egy MLS. Azt gondolom, hogy nem látom ott azt a csapatot mondjuk a legjobb 16-ba.
1: Igen, azért most már tényleg eljött ez az idő, hogy azok a rutinos játékosok, akik eddig tartották a horvát válogatottat, rá lehet mondani, hogy ők már tényleg olyan szinten kiöregedő félben vannak, hogy már nem igazán lehet rájuk számítani. Szerintem is ennek a horvát csapatnak most itt már nem lesz érme, vagy nem lesznek elődöntőben, de azért még élvezet lesz őket játszani, és még mindig kinézem belőlük, hogy egy esélyesebb csapatot az egyenes kieséses szakaszba akár kiejtenek.
0: Simán vannak meglepetések, persze.
1: Hogyha még így egy-két mondatba utolsó kérdésként össze kellene foglalni, akkor ki az a pár csapat, akit esélyesnek tartasz, és akinek a játékára mindenképp, ha éjszaka játszanak, akkor is keljenek fel a hallgatók, és nézzék meg őket játszani, mert esélyesek a VB győzelemre.
0: Figyelj, megmondom az őszintét, amikor legutoljára voltam, mondtam egy hatalmas nagy blamát, Belgiumra tippeltem a meglepetés csapatot, hát rájuk most ez sajnos nem igaz, mert hasonló szereplésben vannak, mint Uruguay, ugye két meccs, kettő döntetlen, és igazából Belgiumra lehetett azt mondani, hogy nekik van szinte a legkönnyebb csoportjuk, Egyiptom, Irán és Új-Zéland a csoport, és hát Iránnal egy 0-0, Egyiptommal egy 1-1, és nyilván volt egy kiállítás Irán ellen, de 10 emberrel is tudtak dominálni, de egyszerűen nem érzem azt a belgákba, hogy most, amit én tippeltem, hogy ők meglepetés csapat lesznek, ezt sajnos nem tudják hozni.
1: Hát kedves hallgatók, ti is írjátok meg nekünk SMS-ben a 06303030-100-as SMS számra, hogy ti kit láttok az eddigi két forduló alapján a világbajnokság legnagyobb esélyesének. Azért én is itt hagyom a tippemet. Sokszor volt már olyan egyébként, hogy jól tippeltünk, sokszor nagyon bele is szaladtunk a késbe, úgymond, mondjuk a Bajnokok Ligája kapcsán, hogy rögtön a következő fordulóban más történt, mint amit meg tudtunk tippelni.
0: Nem is azt mondtuk.
1: Igen. Tehát azokat, amiket ott mondtuk, visszavonjuk. Én annyit hagynék itt, hogy van egy hot take-em egyébként, az pedig az, hogy a 0-0 ellenére, a tegnapi 0-0 ellenére, bocsánat, a tegnap előtti 0-0 ellenére, Anglia szerintem döntős lesz, és nekik van a legnagyobb esélyük még mindig, hogy megnyerik ezt a világbajnokságot, illetve nagy kérdőjel az, hogy Argentínát még mindig ki fogja tudni megállítani, és Franciaországot venném még a harmadik legnagyobb esélyesnek. Spanyolország a fogadóirodák szerint a legnagyobb esélyes volt a világbajnokságon. Én azt tippelem, hogy ők a 8 között vagy az elődöntőbe búcsúzni fognak. Írjátok meg a véleményeteket, kedves hallgatók, 06303030-as SMS szám. Köszönöm szépen Hódos Dánielnek, hogy ismét itt volt és elemzett valamit, jósolt velem, és hogyha jönnek a következő fordulók az egyenes kieséses szakasz, akkor még várlak vissza.
0: Köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatók, ez volt már a Regeneráció. Baranyi Rolandot és Hódos Dánielt hallhattátok, amint a világbajnokságról beszélgettünk. Jövő héten ugyanitt ugyanekkor találkozunk, szintén foci VB témakörben. Addig is ne felejtjétek el hallgatni a 100.3 Rádió Dikket. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra. Sziasztok!

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: A hallgatókat a Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják.
1: Olá Gergő, az X-faktor sztárja, Értényben érkezik, ingyenes roma nap lesz, különleges programokkal. Különleges kulturális utazásra várják az érdeklődőket jövő hét pénteken Értényben a Művelődési Házban. A program a roma kultúrát mutatja be tudományon, képzőművészeten, gasztronómián, zenén és táncon keresztül. Olá Gergő fellép, és az alig 700 fős településen. Utazás a cigány kultúra világába címmel rendeznek kulturális programot 2026. július 3-án, pénteken, Értényben. A Művelődési Házban délután 1 órától. Az eseményen tehát fellép Olá Gergő, az X-faktor 3. évadának győztese. A látogatók több művészeti és tudományos területen keresztül ismerkedhetnek meg a cigány kultúrával. Az eseményen közreműködik még Csányi Dávid színművész, az Etnorom zenekar, valamint a Színek Gyöngyök Egyesület is. A szervezők hangsúlyt fektetnek a személyes találkozásokra és a párbeszédre. Az interaktív beszélgetések során a résztvevők közvetlenül kérdezhetnek a meghívott vendégektől, így első kézből kaphatnak képet a cigányság múltjáról és jelenéről. A program különlegessége, hogy aktív részvételre ösztönöz. A rendezvény részeként mini workshopot tartanak, amelynek során kiállítás és közös alkotás várja a résztvevőket képzőművészekkel. Emellett gasztronómiai bemutatót is szerveznek, a látogatók nem csak megismerhetik a roma konyha jellegzetességeit, hanem közösen el is készíthetnek egy hagyományos ételt, a punyát. Értény Tolna vármegye egyik legkisebb települése, ahol a 2022-es népszámlálási adatok szerint 669 fő él. A település lakosságának közel egyharmada vallja magát roma nemzetiségűnek, ami a helyi közösség identitását és kulturális sokszínűségét tükrözi. A Petőfi kulturális programnak köszönhetően megvalósuló esemény célja, hogy közelebb hozza a roma közösség történelmét, hagyományait és kortárs értékeit. A rendezvényt a Petőfi kulturális ügynökség és a Gandhi közhasznú non-profit Kft. Szervezi. A belépés mindenki számára díjtalan. De mi is az a punya? A punya a roma gasztronómia egyik hagyományos, egyszerű, mégis laktató étele. Leggyakrabban kelt tésztából készült lepény, amelyet sütőben, kemencében vagy parázson sütnek meg. Elkészítése gyakran közösségi élmény. Családi és közösségi alkalmak során együtt készítik, miközben beszélgetnek és történeteket osztanak meg egymással. A rendezvényen a látogatók nem csak megismerhetik ezeket a hagyományos ételeket, hanem annak elkészítésében is részt vehetnek, így közvetlenebb betekintést nyerhetnek a roma gasztronómiai hagyományok mindennapi világába. A magyar cigány közösségek hagyományai gazdag, sokszínű kultúrát őriznek, amely generációról generációra öröklődik. A család kiemelkedő fontos szerepet játszik a mindennapokban, az összetartás, az egymás iránti tisztelet és az idősebbek megbecsülése alapértéknek számít. A hagyományos életmódhoz szorosan kapcsolódik a zene, amely talán a cigány kultúra legismertebb eleme. A cigány zenészek évszázadokon át meghatározó alakjai voltak a magyar zenei életnek, és ma is fontos szerepet töltenek be ünnepeken vagy rendezvényeken. A tánc szintén az önkifejezés egyik legélőbb formája, energikus, szenvedélyes mozdulatai, a közösség örömeit és nehézségeit egyaránt tükrözik. A viselet hagyományosan színes és díszes, különösen a nőké, amelyben a hosszú bőszoknyák és élénk minták dominálnak. A gasztronómia terén jellegzetes fogások alakultak ki, melyek egyszerű alapanyagokból készülnek, mégis laktatóak és ízletesek.
2: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
4: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikróban.
3: Romákról, nem csak romáknak.
4: Rádió Dik.
6: Szívemben bomba van, és hogyha megcélozom magát,

0: Rádió Dick, a rádió romákról, nem csak romáknak.
1: Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat! Önök a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című műsorunkat hallják, amelynek a mai szerkesztő műsorvezetője dr. Suki András. A nyár Magyarországon a fesztiválok évszaka. Júniustól augusztus végéig szinte minden hétvégére jut olyan rendezvény, amely a zenét, a kultúrát, a gasztronómiát, vagy éppen a közösségi élményt helyezi a középpontba. A kínálat rendkívül sokszínű. A több százezres nemzetközi fesztiváloktól egészen a családias hangulatú kulturális találkozókig mindenki megtalálhatja a számára legkedvesebb programot. Most olyan fesztiválokat mutatunk be, amelyek nem csak szórakoztatást kínálnak, hanem valódi kulturális értéket is közvetítenek. Elsőként érdemes szót ejteni az Udvar Fesztiválról, amely az utóbbi évek egyik legizgalmasabb kulturális rendezvényévé vált. A fesztivál középpontjában a roma kultúra áll, de célja jóval túlmutat a koncerteken. A szervezők olyan közösségi teret kívánnak létrehozni, ahol roma és nem roma emberek találkozhatnak, beszélgethetnek, megismerhetik egymás hagyományait, és közelebb kerülhetnek egymáshoz. A zenei programok mellett beszélgetések, gyermekfoglalkozások, gasztronómiai bemutatók és közösségi események is várják a látogatókat. Ez a fesztivál kiváló példája annak, hogy a kultúra valóban képes hidat építeni emberek között. A roma zene szerelmeseinek a Babel Sound világzenei fesztivál is különleges élményt kínál Balatonbogláron. A fesztivál a világ különböző népeinek zenéjét mutatja be, ahol rendszeresen fellépnek kiváló roma és balkáni együttesek is. A koncertek mellett táncházak, hangszerbemutatók és kulturális programok teszik teljessé az élményt. A Babel Sound igazi világzenei utazás, ahol néhány nap alatt több kontinens kultúrájával is megismerkedhetünk. Ha összművészeti fesztivált keresünk, akkor kihagyhatatlan az Ördögkatlan Fesztivál, amely a Villányi Borvidék településein várja a látogatókat. Ez a rendezvény különleges hangulatával vált legendássá. A zene mellett irodalmi estek, színházi előadások, kiállítások és családi programok is helyet kapnak. Az Ördögkatlan egyik legfontosabb üzenete az egymásra figyelés és az emberi kapcsolatok ápolása. Ezért sokan nem egyszerű fesztiválként, hanem valódi kulturális közösségként tekintenek rá. Egészen más világot képvisel a Veszprém Fest, amely a minőségi könnyű zene és jazz egyik legismertebb hazai eseménye. A történelmi belváros különleges hangulata, a világsztár fellépők és a kifinomult környezet miatt sokan Magyarország egyik legelegánsabb fesztiváljaként emlegetik. A koncertek mellett a rozé, rizling és jazznapok ingyenes programjai is sok ezer látogatót vonzanak minden évben. A Balaton és a jazz kedvelőinek igazi csemege a paloznaki jazz

piknik. Ez a butik fesztivál a jazz, a soul és a funk világát ötvözi a Balaton felvidék borászati hagyományaival. A látogatók nem csak kiváló koncerteket hallhatnak, hanem minőségi borokat is kóstolhatnak, miközben egy nyugodt, barátságos környezetben tölthetik a nyári estéket. A népzene és a magyar hagyományok kedvelőinek ajánlható a Kaláka Fesztivál, amely évtizedek óta a magyar folklorzene egyik legfontosabb ünnepe. A fesztiválon a koncertek mellett kézműves foglalkozások, irodalmi programok és gyermek előadások is várják a családokat. Így több generáció számára is tartalmas kikapcsolódást kínál. A színház szerelmesei számára a szegedi szabadtéri játékok jelentik a nyár egyik csúcspontját. Európa egyik legjelentősebb szabadtéri színházi rendezvényén operák, musicalek és nagyszabású zenés előadások elevenednek meg a Dóm tér lenyűgöző környezetében. Közel egy évszázados töltenete során a magyar kulturális élet egyik meghatározó eseményévé vált. Ha valaki a nagy nemzetközi fesztivál élményt keresi, természetesen nem maradhat ki a Sziget Fesztivál sem. A budapesti hajógyári szigeten megrendezett esemény Európa egyik legismertebb fesztiválja, ahol a világ legnagyobb könnyűzenei előadói lépnek fel színpadon. Bár elsősorban pop és rockzene dominál, számos kulturális, civil és világzenei program is helyet kap a rendezvényen. Végül érdemes megemlíteni a művészetek völgyét, amely Kapolcs és a környező települések utcáit néhány napra hatalmas kulturális térré alakítja. Itt egyszerre találkozhatunk komoly zenével, népzenével, jazzzel, irodalommal, színházzal és képzőművészettel. A fesztivál különleges atmoszférája miatt sok művész látogató minden évben visszatér ide. A nyári fesztiválok közös üzenete, hogy a kultúra képes közösséget teremteni. Különösen igaz ez a roma kulturális rendezvényekre, ahol a zene, a tánc és a személyes találkozások elősegítenek lebontani az előítéleteket, és közelebb hozzák egymáshoz az embereket. Érdemes tehát a nyári hónapokban útnak indulni, hiszen Magyarország fesztiváljai nem csupán szórakozást, hanem maradandó kulturális élményeket is kínálnak. Most elmegyünk egy picit zenélni, és a következő percekben pedig egy igazi roma fesztiválról, mégpedig az Udvar Fesztiválról lesz szó, amelynek szervezőit is megszólaltatom egy telefonos interjú keretében. Tartsanak velünk a továbbiakban is!

0: A mi hangunk hallatszódik. 100.3 Rádiódik.
1: Következő beszélgető partnerem Kis Ferenc, az Udvar Fesztivál főszervezője. Köszönöm szépen, hogy beszélget velünk.
2: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, a meghívást, és itt van körülöttem a szervező csapatnak sok tagja, tehát körbe mennék, hogy ők is be tudjanak mutatkozni.
1: Igen, hallgatjuk.
3: Én Varad István Krisztián vagyok, a Karlóból.
4: Én pedig Olá János.
5: Rézműes András.
6: Váradi József.
7: Csipkés Tamás.
2: Ennél még kiterjedtebb a szervező csapatunk, de most ennyien tudunk összeülni az interjú erejéig. Így is ugye kihívás ennyi emberrel egyszerre beszélgetni, majd igyekszünk nem egymás szavába vágni.
1: Jó, nagyon szépen köszönöm. Akkor kezdjünk is bele. Hogyan született meg az Udvar Fesztivál ötlete?
2: A fesztivál az egy érdekes ajándék volt számunkra. Mi a jelenlét programot valósítjuk meg Arlóban, így kerültünk ide, a Jezsuita jelenlét program dolgozóiként, és az egyikünknek egy barátja akkoriban a Bécsre költözött Közép-Európai Egyetemen tanult, Újvári Péternek hívják, és egy szemináriumi feladata az volt, hogy kultúrák találkozását mutassa be valahogy, és arra gondolt, hogy hát ez nagyon érdekes, ez a kultúra, amit így a barátságunk által elkezdett megismerni, vidékiség, szegénység, és egy cigány-roma kultúra, ez mind jelen van itt Borsod-Szélon nálunk, és azt gondolta, hogy ez ritkán találkozik azzal a fesztiválozó kultúrával, ami általában a városi értelmiségre jellemző, és ez lett az ő választott feladata, hogy egy ilyen lehetőséget hozzon létre, ezt támogatta az egyetem anyagilag is egy kicsit, és így tervezte meg először a fesztivált, aminek mi csak házigazdái voltunk. Ez 5 évvel ezelőtt volt, ez az 5. Udvar Fesztiválunk, és hát kinőtte magát, és ugye most már hallatszik, hogy itt a szervező csapat nagy része arlói helyi erő. Nagyon sokat segítettek nekünk az elmúlt évben a CEU-hoz kapcsolódó egyetemisták, budapesti egyetemisták, és azt hiszem most ebben az évben mondhatjuk, hogy megérkezett a fesztivál szervezés is Arlóba. Mi mindig kapunk azért messziről segítséget, de most már a legnagyobb részt itt magunknak, illetve hát a vendégeknek készítjük elő ezt a fesztivált.
1: Én úgy érzem, hogy ez egy hiánypótló fesztivál, ha lehet ezt mondani róla. Végül is mi volt akkor az a küldetés, aminek a célja tulajdonképpen ennek a megszervezése?
2: Hát nekünk az a nagy élményünk ezzel a fesztivállal, és az a nagy vágyunk, azért örülünk neki, hogy ez van, mert sokan támogatják ezt a felzárkóztatási munkát, amit itt csinálunk Arlóban, sokan érdeklődnek utána, de mindig van egy ilyen helyzet, hogy lejövünk ide a Borsod szélére, és jaj, a szegények, jaj, nekik mi nincsen, jaj, hogy tudunk segíteni, és ez mindig egy ilyen felülről lefelé helyzet. És persze nagyon hálásak vagyunk ezekért, de nagyon fontosnak tartjuk, ugye, hogy a felzárkóztatási munkánkban ne felülről lefele legyen mindig, hanem legyen olyan alkalom, amikor egy szinten vagyunk, egyenlőek vagyunk, és ezt tapasztaltuk meg itt a fesztiválban, és ezért küzdünk minden évben, hogy amikor a kultúrát élvezzük, amikor kikapcsolódunk, akkor teljesen egyenlőek vagyunk. Ugyanúgy bulizunk, ugyanúgy beszélgetünk, ugyanúgy érdekel minket egy film vagy egy kiállítás, és meg tudjuk mutatni egymásnak, hogy mi a cigány kultúra értéke, mi az, amit esetleg egy tanult városi ember érdekesnek talál, és ezek egyenlő értékű dologként tudnak így beszélgetni, találkozni ilyenkor az udvarunkon.
1: Én úgy érzem, hogy ez a fesztivál egyébként alapvetően azt hangsúlyozza, hogy a párbeszéd és az előítéletek lebontása, ami nagyon-nagyon jelentős. Mit szeretnének, hogy hazavigyen magával egy látogató, aki meglátogatja ezt a fesztivált? Tehát mi az üzenete?
4: Az üzenete az, hogy nem számít a nemzetiséged vagy a hovatartozásod, együtt tudunk szórakozni, emberek vagyunk, nem számít a különbség, mindenki élvezi a zenét, a zene egy közös nyelvet fejez ki az emberek között. Uh-huh.
1: És gondolom ezért is van, hogy akkor a roma kultúra ilyen hangsúlyos szerepet kap ezen a fesztiválon.
4: Igen.
1: És miért éppen Arló lett az Udvar Fesztivál otthona?
2: Ez egyszerűen a kapcsolataink, a barátságunk miatt. Arlóba dolgozunk, Péter barátunk minket ismert, és ezért, amikor ezt az egyetemi feladatot kapta, akkor elhozta ide. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy Arló ebben a felzárkózó települések programban lélek számát tekintve az egyik legnagyobb település, több mint 3000-en laknak Arlóba, és mégis Borsod megyéhez képest, akár az úti járáshoz képest is tényleg a hátrányos települések, és nek sajnos a dobogóján van, ugye a rossz értelembe vett dobogóján, tehát nagy szükség van itt erre a jelenlét programra, és nagyon örülünk, hogy ez a különleges találkozás és ez a különleges esemény, ez az Udvar Fesztivál így emiatt a szerencsés barátság miatt pont ide hozzánk érkezett.
1: Hogyan fogadja a helyi közönség egyébként a fesztivált, hiszen ez nagyon fontos, hogy ők hogy viszonyulnak ehhez?
6: A helyiek az Udvar Fesztivált nagyon jól fogadják, hiszen minden évben ezt nagyon várják, hiszen nagyon nagy fellépőkkel, nagyszerű programokkal várjuk őket, és ők ezt nagyon élvezik, hozzák barátaikat, ismerőseiket, ugye gyerekeket. A gyerekeknek van ugye kézműves foglalkozások, felnőtteknek ugyanúgy vannak foglalkozások, szóval ők ezt nagyon várják, és élvezik az a fesztivált.
1: Esetleg ők is bekapcsolódnak a szervezésbe, vagy a programokba, vagy bármi egyébbe, amiben lehetőség van?
2: Ugye ez a népes csapat, most már adom körbe a telefont, ez jelzi, hogy hát ide haladunk, hogy évről évre egyre inkább megvannak a helyi segítője a fesztiválnak, van, aki ugye mondjuk az önkormányzat részéről támogat, a nemzetiségi önkormányzat, helyi intézmények, mint az iskola, családsegítő, de hát ugye főleg ez a fiatalokból álló csapat, akik itt jártak hozzánk ifjúsági foglalkozásokra, zeneprogramra, ők most magukra vették a szervezésnek nagyon sok részét, leveleztek előadókkal, építették a színpadot, készítették a dekorációkat, készülnek ugye fellépőként is, nem egy esetben zenével, tánccal, a biztonsági szolgálatot próbáljuk helybe megszervezni, kicsit egy ilyen önkéntes, polgárőr jellegű dologgal, ugye csak erre a rövid időre, tehát egyre inkább megtalálja mindenki benne a saját feladatát és kapcsolódási pontját.
1: És hogyan képzeljük el, tehát, hogy az ember megérkezik mondjuk vonattal Arlóba, sétál ott egy keveset, gondolom, amíg megérkezik a fesztivál középpontjába, vagy esetleg több helyszínen van különböző színpadokon ez a rendezvény?
2: Sajnos jelenleg nincsen vasút közlekedés Arlóba, bár a rendezvényünknek a helyszíne az a Vasút út, de ez most egy érdekes utca, mert a közepén bicikli út van kialakítva, ezen lehet is csodálkozni. Mit keres egy utca közepén egy bicikli út? Hát ott nem igen a vasút, de az ipari vasút volt, ami a bányákból szemet szállított Ózdra. Fölszedték már, és nincsen vasúti közlekedés, de a Vasút útba várjuk szeretettel a látogatókat. Budapest-Ózd volánbusz járatról le lehet szállni Arlóba, 5 perc séta a busz megállótól itt a falu közepében, és 3 ingatlanon működik a jelenlét program, ezeknek az udvarát nyitottuk egybe, díszítettük ki, most már kitelepültek vendéglátós szolgáltatók is, és eddigi években úgy volt, hogy este 10-kor abba hagytuk a mulatozást, mert nem akarjuk zavarni a falunak a békéjét, nyugalmát, csendjét, most kiterjesztettük a fesztivált. Az erdők alján lesz egy új helyszínünk, úgy hívják, hogy Gyepes Völgy, ez egy gyönyörű természeti értéke Borsodnak. Amúgy Arlónak egy másik különlegessége az Arlói tó is, tehát gyönyörű természeti környezetben vagyunk. És akkor a második számú helyszínünk az lesz, hogy este 10-től még 2 koncert naponta az erdő alján, ahol nem zavar senkit, ott valósul meg.
1: Beszéljünk egy picit a programokról, ami egyébként június 26-a és 28-a között kerül majd megrendezésre. Mik a legfontosabb kiemelt programok, illetve zenekarok?
6: Pénteken, azaz holnap, a legjobb lesz, ami ugye nagyon várunk, az a Kaliad. Ők ugyebár egy cigánzenei együttes, de lesznek még például a Romanoflók, Kále Luludyi, Egedűs Józsi, ők mint ilyen nagyon nagy értékei, főleg így a fesztiválunknak, hiszen most a fesztiválunkon úgy szerveztük, hogy az eddigi lévő 5 évben meghívott zenészeinket, azokat is most mind meghívtuk, és ők is ugyanúgy jelen lesznek ismét a fesztiválon. Szombaton a fő fellépünk az Ternipe, szintén egy nagy cigány együttesünk.
1: Így van.
7: És a DJ-ban ugye is itt lesz
6: ő kint lett Gyepesben. Vasárnap Roma Big Band, ugye ők a helyi fiatalokból kialakult zenekarunk. De lesz még Várkonyi Csibészek, lesz az 5.30-unk, ez is helyi fiatalokból alakult. De van nekünk egy olyanunk, a Cigánymise, és annak is lesz egy ilyen bemutatója, plusz lemez bemutatónk is lesz, ez által, de Cigánymiséből. De a misénk az ugye saját. Uh-huh. Saját szerzemények, és ott is helyiek vannak benne.
1: Nagyon izgalmasan hangzik. Úgy érzem, hogy teljesen megfér egymás mellett a hagyományőrzés és a modern zenei világ, hiszen itt azért fellelhető mindenféle benne. Milyen szempontok alapján választották ki a fellépőket?
2: Még egy elem van, minden napra jut talán olyan előadó is, aki a szélesebb magyar nemzetnek a hagyományait hozza el hozzánk, például a Zurgó zenekar, Tindia együttesük, moldvai népzene alapú muzsikát csinálnak, vasárnap számítunk a Zajnarra, a Gáncsállóra. Tehát ahogyan az emberek között ez a találkozás, ez, hogy egymásra nézhessünk egyenlő módon, és egymásban az értéket meglássuk, így a zenében is ez van, hogy hát persze a házi gazdaként jelenleg a lakosság a Arlónak túlnyomó részt roma, de együtt élünk, és próbáljuk egymásból meglátni az értéket, és ezért szeretettel hívjuk Ózdról a Szabadszombat Néptánc Együttest, az Arlói Vegyeskart, akik népdalokat énekelnek, tehát megpróbáljuk ezt a sok színűséget megélni és megünnepelni egymásban, hogy ilyen összetett és bonyolult társadalomban élünk, ahol mindenki értékes, és ennek tudunk örülni egymásban.
1: Úgy érzem, a fesztivál egyik fontos célja a gyermekek és fiatalok támogatása, illetve megszólítása. Hogyan vélekednek erről? Milyen eredményeket látnak eddig esetleg, amiket sikerült elérni a korábbi fesztiválokkal? Vagy esetleg tudnak olyan személyes történetet megosztani, amely különösen emlékezetes a korábbi évekből?
4: Hát van a helyi zenekarunk a Roma Big Band. Ők számos fellépést a hátuk mögött utaznak most már. Az A38-on, a Kóbusziban, a Gólyában, a Manyiban. Szóval így elkezdte a zenekar így a nulláról, mert minden tag itt kezdett el zenélni, és úgy alakult ki ez a zenekar. Szóval ez egy nagy siker itt a hozzenei műhely számára.
1: Hát ez egy személyes sikertörténet, tehát ez mindenféleképpen nagyon pozitív, főleg egy ilyen kisebb közösségben. A látogatók száma, vagy inkább az emberi találkozásoknak a minősége a fontos. Mit jelent ez a közösség számára ott helyben?
4: Az emberek találkozása nagyon fontos nekünk, hogy megismerjék egymást, más kultúrákat is megismerjenek, és azok is, akik eddig nem ismerték mondjuk a roma kultúrát, vagy a moldvai népzenei kultúrát, akkor azok megismerjék.
1: Én is azt gondolom egyébként, hogy egymás megismerésén, egymás kultúrájának a megismerésén, illetve elfogadásán keresztül vezet az út abba az irányba, hogy tényleg az emberek jobban elfogadják és jobban megértsék egymást. Egyébként hol látják az Udvar Fesztivált 5-10 év múlva? Hol fog ez vajon tartani akkor? Nyilván szeretnék folytatni.
4: Reméljük, hogy minél nagyobb évente fogunk növekedni, reméljük, hogy sikeres lesz a fesztiválunk, és minél több embert meg tudunk mozgatni a határ csillagosé. Mi dolgozunk rengeteget, hogy ez sikerüljön, és összejöjjön, és az emberek szeressék ezt a dolgot. Most is nagyon sokan szeretik, ezért is csináljuk már ötödjére uh-huh. az egészet.
1: Voltak olyan pillanatok a korábbi fesztiválok alkalmával, amik úgy nagyon emlékezetesek voltak? Esetleg elmesélnék ezeket?
4: Hát a rengeteg koncert, esti befejező koncertek, azok nagyon nagy sikereket halmoztak fel, meg nagyon jó élményeket nyújtottak az embereket, mindenki táncolt, bulizott, megismerkedtek, énekeltek, ez mind nagyon szuper élmény volt.
1: Lehet tudni, hogy hozzávetőlegesen hány embert szólított meg eddig a fesztivál?
4: Összesítve, tavalyi év az három nap alatt ilyen 800 ember.
1: Hát azért az már egy szép szám. Meg lehet fogalmazni egyetlen mondatban, hogy miről szól az Udvar Fesztivál?
4: Mondjuk az elfogadásról és a
5: Jókedvű.
1: Mit üzennének azoknak, akik még soha nem voltak az Udvarfesztiválon?
5: Jöjjenek, próbálják ki, éljék át ezt az udvar élményt. Ez egy nagyon egyedi, nagyon családi légkörben történő fesztivál, ezt nem érdemes kihagyni.
1: Uh-huh. Tehát megéri akár Budapestről is több száz kilométert utazni ezért a három napért, hogy ott eltöltsenek egy közösségben néhány napot.
5: Igen.
1: Van egyébként olyan lehetőség is, hogy szállás, vagy egyéb szolgáltatások, amik mondjuk megkönnyítik ezt az ott tartózkodást?
5: Igen, persze. Van egy weboldalunk is, Udvar Fesztivál néven, megtalálják ott a részleteket is. Lehet sátrazni, vannak helyi szállodák, apartmanok, szóval ezeket meg tudjuk oldani. Erre vannak külön dolgaink.
1: Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Ez egy nagyon izgalmas fesztivál lesz, úgy néz ki. Köszönöm szépen a beszélgetést önökkel. A mai este folyamán pedig különböző fesztiválokról volt szó itt a Roma Szalon című kulturális műsorunkban, a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. És a műsor második felében pedig az Udvar Fesztiválnak a szervezőivel is beszélgethettem. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, tartsanak velünk holnap este is, a viszonthallásra!

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vója tu menge!

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: A Független Benzinkutak Szövetsége közölte, hogy pénteken sok önálló töltőállomás zárva lesz. A magyar családi tulajdonban lévő benzinkutak egynapos bezárással tiltakoznak, mert egyrészt a védett árak miatti veszteségeik elviselhetetlen mértékűre duzzadtak, és a Fidesz kormány által meghirdetett kárenyhítő támogatást nem kapták meg. Másrészt az ellen is tiltakoznak, hogy, ahogyan fogalmaznak, bárki egyszemélyes korlátlan felhatalmazást kapjon arra, hogy bármikor új hatósági árat vezet be, ismeretlen okból, ismeretlen mértékben és ismeretlen tartalommal. Szerdán több mint 3 dollárral esett a globális irányadó olajár, a Brent nyersolaj jegyzése 4,3%-kal 73,74 dollárra csökkent, ezzel a háború kitörése előtti szintre süllyedt. A visszaesés hátterében a hormózi szoros forgalmának normalizálódása áll. Chris Wright, amerikai energiaügyi miniszter szerint a tankerforgalom katonai kísérettel már megközelíti a háború előtti forgalmi szintet. A laboratóriumi vizsgálatok alapján a Szinva-patak miskolci részén kedden észlelt szennyezés nem csak elszíneződést, hanem jelentős vízminőségromlást is okozott, közölte a Facebook oldalán Tóth Szántai József szerda délután. Miskolc polgármestere szerint a patak városon áthaladó felső szakaszán tapasztalt szennyező beömlésnél a vas, a mangán és a szerves szennyező anyagok mennyisége is többszörösen meghaladta a határértékeket. A patak belvároshoz közeli alsóbb részén a Szinva terasz környezetében már alacsonyabb értékeket mértek, vagyis a szennyezés a vízben haladva hígulni kezdett. A szakemberek szerint jó hír, hogy a halak jelentős része el tudott úszni a szennyezéssel leginkább érintett területekről, olvasható a bejegyzésben. Urán tárolásáért jogerősen pénzbüntetésre ítélte a Pécsi Járásbíróság egy vegyi árukkal foglalkozó cég ügyvezetőjét, közölte a pécsi törvényszék. A törvényszék közleménye szerint a férfi korábban megszűnt laborok vegyi anyagait vette át, így került hozzá a sárga, porszerű anyagot tartalmazó üveg is. A mérések és elemzések során bebizonyosodott, hogy az üvegben a felirattal egyezően uranil acetátot tároltak, a vegyület urán tartalma 62,8 g volt. Ez a mennyiség akkor lehet veszélyes, ha valakinek a szervezetébe kerül. A férfi által tárolt formában az anyagtól nagyjából 2-3 méter távolságra már nem volt mérhető emelt sugárzási szint. A törvényszék arra hívta fel a figyelmet, hogy az urán nukleáris anyag, és azokra nincs mentességi szint, azaz olyan anyagmennyiség, amely nem jelentésköteles és engedély nélkül birtokolható.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik.

0: Szapátyiftumenge!
1: 100.3 Rádió Dik.
2: Média és valóság a Dik Rádió média tudatossági magazinja. Fake news, megtévesztő reklámok, média befolyásolás.
3: Szeretettel köszöntünk mindenkit, a Média és Valóság podcastra fordítja idejét, Baranyi Tamás vagyok, és itt van mellettem a kolléganőm, rózsaszínben még mindig Szandi, szia!
4: Én is szeretettel üdvözöllek elsősorban téged, illetve a nézőket, valamint a hallgatókat. Média és Valóság, ismét felvétel.
3: És ráadásul most egy olyan témánk van, amit azt hiszem, hogy már nagyon elcsépelten ismerünk, információs társadalom, információ alapú társadalom. Mi jut eszedbe, hogyha ezt mondom?
4: Semmiféleképpen nem érzek benne közösségi kohéziót, hanem nekem egy ilyen e-buborék, tehát én nagyon idegenkedek ettől, bár majdnem boomer vagyok, úgyhogy ez szerintem nem olyan nagy meglepetés.
3: Szerintem attól, hogy te messze vagy, de tényleg érdekes dolog, hogy annyiszor használjuk, hogy az információra épül ma az életünk, és ugyanakkor pedig azt látom, hogy annyi információ van körülöttünk, hogy tulajdonképpen össze vagyunk zavarodva ebben a társadalomban. Most egy picit megpróbáljuk tisztába tenni a valóságot és a média kapcsolatát az információs társadalomon keresztül, illetve kitérünk, és főként erről fogunk beszélni, remélem, a digitális marketingről is, mert hogy az is jelen van az életünkben, sokkal több szintéren, ahogyan arra gondolunk. Mostani vendégünk Weinwurm Bence, a névre kicsit rá voltam szorongva, de ki tudtam mondani, Metropolitan Egyetem oktatója. Szervusz Bence, köszönöm, sziasztok, hogy itt vagy velünk, kíváncsi, és hogy eljöttél.
5: Köszönöm szépen.
4: Nagyon jól felvezette itt a Tomi a kérdéseket. Bence, te hogyan definiálnád a valóság fogalmát a mai média környezetben?
5: Hát szerintem nincs.
4: Nincs.
5: Nincs. Vagy hát ha van is, akkor nagyon nehéz észrevenni benne. Tehát, a probléma az, hogy nagyon sok probléma van. Tehát induljunk onnan, hogy rengeteg az információ. Tehát nagyon-nagyon sok információt szeretnénk elfogyasztani. Nagyon rövid időnk van rá. Ugye időben nem lett több, információból igen. És ugye az információ sem, de pénz. Tehát ugye van, akkor úgy szeretnél még többet, még többet, még többet. Ebből kifolyólag ugye az információnak rövidülnie kell ahhoz, hogy be tudj fogadni minél többet időarányosan. És ebből kifolyólag ugye csökken az ellenőrzési vágyunk nekünk egyébként, mint tartalomfogyasztóknak szintén. Így aztán nagyon sokszor nem veszük észre azt, amikor nem

0: a valóságot látjuk, lehet ez egy álhír, lehet ez egy megtévesztő reklám, lehet ez egy... Lehet ez csak egy elképzelt valóság, bármi. Tehát most a közösségi médiára gondoltok, hát azért ott... Hát azt mondom, hogy a felesége igaz, ha a fele igaz lenne, szerintem az jó lenne. Az igen, tehát azért az viszonylag régi mondás, hogy ne higgyünk el mindent, amit ott látunk. Úgyhogy ez sajnos egy ilyen világ, ez szerintem nincsen valóság, vagy ha valóság van, akkor az nagyon melósan előszedhető ebből a zavaros tömegből.
1: Igen, és az én kérdésem is egy picit ez lenne az első, ha ez kapcsolódik, hogy ugye van a valóság, azt gondolnánk, hogy tulajdonképpen az információval le tudjuk írni a valóságot. De hogyha megnézzük azon a területen, ahol most kutakodunk, ott tulajdonképpen algoritmusok azok, amelyek már egyfajta szűrőn keresztül engedik hozzánk, amit ma majd később valamilyen szinten a valóságnak fogunk érzékelni. Tehát emiatt nekem egyáltalán az az alapkérdés, kérdésem, nem is annyira a valóság megismerése, hanem hogy a média egyáltalán bármelyik felülete, platformja az szolgálhatja azt, hogy egy teljesen képet alkossunk, mivel eleve szűr, tipizál, uniformizál és olyan üzeneteket közvetít az értetőség kedvéért. Tehát, hogyha a valósághoz akarunk közelíteni, akkor a médiára mennyire érdemes, vagy hogyan, milyen hozzáállással érdemes közelítenünk?
0: Mindenképpen kritikai gondolkodással, de ez az egész internetes világra, meg információs társadalomra érvényes. Egy picit, és nem felmenteni akarom a médiát a jelenlegi szituációból semmilyen szinten, de azért azt látni kell, hogy a média alapesetben azért egy üzleti vállalkozás szinte minden esetben. Tehát reklámokból él mindenki, hirdetésből él, abból él, hogy minél többen fogyasztanak tartalmat, összesen egyértelmű. Innentől kezdve azt a méretetlen mennyiségű tartalmat valahogy szűrnöd kell. Tehát ezt látnod kell, hogy nem tudsz mindent megmutatni minden felhasználónak. Tehát ez nem létezik. Se a Facebookon, se az Instagramon, tehát nem lehet. Ebből kifolyólag ezek az algoritmusok, amiket te is említettél, ezek nagyon hatékonyan megpróbálják neked személyre szabni azt a tartalmat, amit egyébként a nap 24 órájából 12-ben 8-ba kimennyit fogyasztasz.
1: És ez valamennyire hasznos is egyébként.
0: Hasznos, abszolút hasznos, hiszen egy csomó meddőszórástól megmenekülsz. Nem neked kell kézzel azt mondani valamire, hogy nem érdekel. Tehát te szereted a főzős videókat, de nem szereted mondjuk, nem tudom én, az extrém sportot, akkor nem kell extrém sportot fogyasztani, mert az algoritmus meg fogja mondani, hogy ne fogyassz extrém sportot. Tehát ez ebből a szemben tök hasznos. Ugyanakkor azért bizonyos tekintetben, és most mellőzzük egy picit a reklámtartalmakat, meg az ilyen kereskedelmi tartalmakat, bizonyos esetekben azért ez a fajta valóságbuborék, azt te mondtad, azt hiszem a valóságbuborékot, azért ez egy ismert fogalom ma már a média kutatásban, meg a szociológiában, filter bubble-nak hívják, nagyjából egy ilyen 7-8-9 éve definiálta egy amerikai fiatal kutató, Eli Pariser, hogyha valakit érdekel, bízis róla egy tanulmányt, tök jó, ez a fajta buborék hatás, ami megjelenik a médiában, zömében a közösségi médiában nyilván, ez azért tud negatív is lenni. Tehát bezár egy olyan vélemény falba, egy ilyen, nem tudom, hangárba, amiben egyébként ennek is van egy neve, ugye ezek a mirrorok, vagy olyan tükrök, meg ilyen össze-vissza pattogó üzenetek, amikből nem látsz ki. Tehát nagyon sok esetben ugye beleragadsz valamibe, és azt gondolod, hogy az a valóság, az, az igazság, holott egy csomó igazságelem ezen a buborékon kívül talált. Erre volt egy nagyon jó eset annak idején, amikor a Trump először megnyerte a választásokat 16-ban, azt hiszem. Nem emlékszem pontosan, azt hiszem 16-ban nyert.
1: 7 évvel.
0: Igen, 16-ban. Akkor mindenki csodálkozott, hogy miért nyert a Trump. Hát mindenki azt gondolta, hogy nem fog nyerni a Trump. Hát azért, mert annak idején az egyik közösségi média óriás, pontosan ezzel a szűrő buborékkal, de akkor fölépített két nagy tábort. Egy republikánus és egy demokrata tábort, és egyik sem látta a másikat. Tehát mindig a saját hálózatán belül pattogtatta az információt.
1: Ismeres.
0: A demokraták elhitték, hogy ők nyernek, a republikánus kérdezték, hogy ők nyernek. Hát nyert, aki nyert, és a másik tábor meglepődött.
1: De egyébként alapvetően mi így éljük szerintem az életünket, ezek a digitális eszközök rá erősítenek erre a folyamatra.
0: Most mert mindannyian a maguk világában. Nem is tudsz máshogy. Tehát nem tudsz minden tartalmat elfogyasztani. Tehát valamilyen szinten én értem, és ezért mondom, hogy nem felmenteni akarom, de megértem azokat a média vállalkozásokat, akiknek az a dolguk, hogy orientálják a tartalomfogyasztásodat. Ezzel oké. Okay. A probléma abból adódik, hogy ez nagyon ellustítja a fogyasztót. Mert igen, azt gondolod, hogy akkor majd mindenki meg volt helyetted mindent. Holott a kritikus gondolkodásnak mindenkiben magában kellene kifejlődni valamilyen szinten, vagy az érdeklődésnek. és valamilyen szinten megpróbálni kilátni ebből a buborékból, ha egyáltalán felismerjük, hogy buborékban vagyunk. De sokszor még az se sikerül. Vannak generációk, vannak rétegek, akkor nem is veszik észre, buborékban ülnek.
2: Főleg ezekkel a személyre szabott reklámokkal, illetve algoritmussal, ugye ezek abszolút azt súlykolják az emberbe, hogy valóban csak az ő kicsi világa van. Én a marketing tanulmányaimból egy dologra emlékszek, ez az ATL, BTL marketing, above the line, below the line, borzasztó volt, de hogy mesélni, Bence, egy kicsit arról nekünk, hogy mennyire lettek célzottak a reklámok, tehát hogy a különböző szabályok ugye arra vonatkozóan, hogy fel kellett tüntetni, hogy mi az, ami mesterséges intelligencia által generált kép, videóanyag, hogy ezek védenek minket egy kicsit, vagy keresik a kiskapukat szintén?
0: Nyilván mindenki abban érdekelt, reklámos, tehát hirdető, médiahely, mindenki abban érdekelt, hogy lehetőleg több pénz költődjön el ezen a csatornán, és minden milyen szempontból, hirdetési formájában, értékesítés formájában, tehát pénznek kellene mozognia. Ebből következően ugye nyilván a célzás az mindig a fogyasztóra összpontosul, minden oldalról. Most mennyire célzottak ezek a hirdetések, hát ez már 10 éve. Tehát olyan mennyiségű adat gyűlik rólunk mindenféle platformon, most nem akarok kiemelni egyet sem, mert igazából mindegyik őrült mennyiségű adatot gyűjt minden egyes felhasználóról, és igazából nem is kell tenni érte semmit. Elég, hogyha a zsebedben van egy telefon és mozogsz. Elég, hogyha keresel egy éttermet, vagy rákeresel, mire hova akarsz elmenni nyaralni, mert most áprilisban el kell kezdeni a nyaralást szervezni. Abban a pillanatban ez egy olyan információ, kereskedelmi információ lesz a hirdetőknek, amit szépen attribútumoknak hívják, ezek az attribútumok fölkerülnek a te kis profilod mellé, és ugye nem egy profilunk, hanem sok. Ugye? Tehát itt is van, ott is van, amott is van. Fölkerülnek a profilunk mellé, amelyeket aztán ezek a hirdető cégek, a médiahelyek elkezdenek értékesíteni teljesen jogosan, hiszen beegyeztünk. Ez volt az ingyenességnek az ára, ugye? Hogy beleegyezünk abba, hogy ezeket az adatokat rólunk használhatják. Na most innentől kezdve tökéletesen el fogja adni neked, el fogja adni azt az adatot, amiből tudni fogja, hogy te most éppen olaszországi, görögország, spanyol nyaralást szeretnél, az már ugye egy nagyon jó alapinformáció egy utazás szervezőnek, hogy akkor célzottan azt mondja, akkor kérem szépen az összes olyan felhasználót, aki mondjuk Dél-Olaszországba szeretne menni nyaralni, akkor megkapja. Akkor nézzük, hogy ezen kívül ki az, aki mondjuk, nem tudom én, a Campania tartományba szerintem, nem tudom, miért ez jutott eszembe, tök mindegy. És elkezd neked majd Nápoly környéki szállásokat kiosztogatni, és te azt fogod érezni, hogy hát itt valaki tudja az én gondolataimat. Holott igazából én mondtam el, hogy mi érdekel. Csak már nem emlékszem rá. Annyi mindent csinálunk párhuzamosan ebben a digitális térben, hogy ember legyen a talpán, aki megjegyzi, hogy éppen hova kattintottam. És már pedig ezekre kattintottunk. Tehát nem magától találja ki egyetlen algoritmus sem, hogy én Olaszországba szeretnék menni nyaralni.
1: Szerintem az egyik ilyen nagy hiba, vagy nagy nehézség az, amiről is szó volt eddig, nekem legalábbis az jött légy, azt szűrtem le most magamnak, hogy tulajdonképpen a komfortzónánkon belül maradunk, és ez az egyik legnagyobb probléma. Tehát akár a marketinget nézzük, akár magát az információ alapú társadalomnak a hatásait, akkor arról van szó, hogy benne maradunk ebben a buborékban, amiről szó volt. És vannak itt felhasználási feltételek, be lehet állítani különböző, amikor ugye felajánlja nekünk egy-egy platform, hogy ugye felhasználja az adatainkat, és akkor, hogy miért, mire, illetve vannak lehetőségeink beállítani. Hogy mi lenne az az elv, ami azt szolgálna, és most nem másra gondolok, nincs ilyen összeesküvés elmélet a fejemben, egyszerűen az, hogy szeretnék folyamatosan egy táguló világba, táguló ismeretekkel rendelkező világba maradni, akkor milyen elv szerint kell nekünk kezelnünk ezeket a felületeket? Mi legyen az alapelv, akár a beállításoknál, akár pedig más módon, hogy valóban ne legyünk bezárva ebbe a világba?
0: Két dolog keveredik az én megértésem szerint. Egyszerűen van egy vágy, hogy kilépjünk ebből a komfortzónából, hogy te fogalmaztál. Másfelől meg van egy vágy, hogy egyébként oldja meg minden közösségi média szereplő helyettünk azt, hogy ne kelljen kilépni a komfortzónánkból. De ugye még az előző kérdés és válaszok, ez a kettő valahol összefügg, ugye a mesterség és intelligencia, mit kell jelölni, mit nem kell jelölni, van-e szabály, nincs-e szabály. Igazából törvényi szabályok mondjuk a mesterség és intelligenciával készített hirdetésekre nincsenek jelenleg. Tehát ez nem egy olyan törvénybe vésett dolog. Ettől függetlenül egyébként legalább kettő olyan nagy közösségi média szereplő van, aki egyébként a tartalmaknál jelöli azt, hogy itt az alkotó valamilyen mesterséges intelligencia eszközzel hát belenyúlt abba a tartalomba, ami látható. Ez sem feltétlenül rossz, mert ma már szinte az összes videóvágó szoftverben van olyan mesterséges intelligencia komponens, amitől ez MI-nak fog minősülni. Tehát önmagában ez még lehet egy önálló alkotás, miért ne lehetne. A nagyobb probléma mondjuk a hirdető szövegeknél van, ott nem nagyon fogod tudni, hogy melyiket készítette egy ChatGPT vagy egy Gemini, már pedig meg tudja írni a hirdető szöveget ember nélkül is, azok alapján, az adatok alapján, amiket mi elmondunk. Most úgy visszakanyarodjak a kérdésedre, hogy van-e egyáltalán vágyunk? Nyilván van, de nyilván nincs is. Tehát ehhez megint csak oda lyukadok ki, amit az elején mondtam, hogy a kritikus gondolkodásnak a teljes mértékű hiánya azért az nagyon erősen látszik a mai társadalomban. És ez most egyébként életkortól független. Tehát az, amit te mondasz, te ezzel nagyon kisebbségben vagy. Tehát, hogy te szeretnél valamit látni abból, ami a világban van. Nem, az emberek higgyük el, nem szeretnének látni. Tehát ő benne van abban, és ez tök jó.
1: Időről időre kapom magam rajta, hogy hoppá, ezt roppant a vágyat én magam is elfelejtem.
0: Igen, roppant kényelmes, egyébként ezt lássuk be. Igen. Ahogy kényelmes a házhoz szállítás, hogy a Covid alatt nagyon jól megszoktuk, hogy az étel házhoz jön, hogy a közért be nem kell lemenni, mert elhozza akár, most nem mondok márka nevet, mert nem tudom, hogy lehet, nem akarok márka nevet, elhozza az ilyen-olyan online közértes szállító cég, elhozza a tejet meg a kenyeret. Ez ugyanolyan kényelmi szolgáltatásra vált, hogy neked nem kell gondolkodni azon, hogy te most cukiállatos videót akarsz fogyasztani, vagy tudom én, tengerpart nézőset. Nem kell. Hát elnöti helyettad.
2: Azért mosolygok végig, amikor föltetted a kérdést is, hogy tehát, hogyha is szeretnék egy kicsit a komfortzónámból kijönni, akkor én odalépek a könyvespolchoz, leveszem a Dostojevszkitől a Fehér éjszakákat, elolvasom, tudom mi a vége, kaptam egy kis biztonságot, megcsinálok, mondjuk nem bírom tovább 3 óránál egy digitális detoxot, amikor elmegyek a gyerekkel a rollerrel a boltba, és hiába ott áll az autó, akkor sem is nem rendelem meg, és akkor ettől ilyen jól érzem magam, mint nem tudom, régebben a méltányos gazdaságból vásárolt bármitől. Most ezt egy kicsit így ezzel próbálom megkompenzálni, de a neten sokkal hamarabb kérdőjelezek meg bármit. Tehát nekem nincs olyan, hogy ez fals info, mindent fals infóként kezelek, annyira bizalmatlan.
0: Ez a Jobbik verzió. Ez a Jobbik verzió. Csak te is kisebbségben vagy, szerintem. Tehát én azt gondolom, hogy ez a kisebbségben vagy ezzel a gondolkodással. Uh-huh. Ez egyik nem lenne rossz. Nyilván ennek a megfelelő egyensúlyban tartott verziója nem lenne rossz dolog, de ezzel szerintem kisebbségben vagy. Tehát kimész az utcára, megkérdezed, 10-8 ember nem így gondolkodik.
2: Uh-huh. És a maga ez a fake news jelenség, ez mennyire befolyásolja a társadalomnak a mindennapjaiban való megnyilvánulását, hozzáállását, ambícióját, terveit?
0: Ez egy jó kérdés, mert a fake news ugye nagyjából 6-8 éve ilyen szitok szó lett. Tehát valamivel nem értünk egyet, akkor rámondjuk, hogy fake news, és akkor ez egy ilyen
1: nagy gyűjtőfogalom, hát nem mondtunk semmi.
0: Gyűjtőfogalom, ez ugyanolyan csomó ilyen gyűjtőfogalom létezett a politikai meg a közéleti kommunikációban, amit itt vagdalkozásban lehetett mondani, ugye ezt annak idején az Egyesült Államokban kitaláltak, hogy minden, amire azt mondjuk, hogy fake news, akkor azt nem kell hinni. Ennek ellenére lehet, hogy nem az. Magával ugye az álhír terjedése, vagy bármilyen nem valós hír terjedése megint csak ugyanaz a probléma, mint a kritikus gondolkodással. Valahogy ellenőrizni kellene a forrást. Se időt, se energiát, se komfortzónából kilépési vágyad nincs hozzá. A nagyon egyértelműen nem valid információk azért föltűnnek. Tehát az általános műveltséggel rendelkező embernek feltűn. Azért tehát a föld lapos, azért általában tudjuk, hogy nem igaz. Tehát,
1: hát szerintem elég sokat tudják, hogy lapos. Egyre többen
0: tudják. Igen, ennek van egy divatja, hogy most a föld lapos, ez most ilyen, de ezek valószínűleg ilyen valami ellenlázadásból történő gondolkodások. De most tegyük fel, hogy a föld nem lapos. Én hajlok arra, hogy nem lapos a föld. De most a viccet félretéve, tehát nyilvánvalóan vannak egyértelműen ilyen fake news jellegű dolgok, de az apró dolgoknál, és ugye most beszéltünk itt az orosz-ukrán konfliktustól kezdve mindenről, egy háborús konfliktusban, de lehet bármelyik háború, most sajnos van belőle gazdagon a világban, bármelyik háborús konfliktusban a feleknek egyértelmű érdeke, hogy dezinformálják a másik felet. Tehát ez az orosz-ukrán konfliktusban is így van. Nyilván az oroszok is dezinformálnak, meg az ukránok is. De ez teljesen egyértelmű háborús helyzetben minden nagyszerűleg ezt csinálja. De hát ember legyen a talpán, aki el választja egymástól, hogy mi az igaz, mi a nem. Ez baromi nehéz. Én ezt aláírom. És akkor ugye az egyik fajta médiafogyasztó az ugye próbál valamilyen tényellenőrzést végrehajtani, utána nézni. Időigényes. A másik az azt mondja, hogy nem érdekel. Majd én fejben eldöntöm, hogy mi az igaz. És akkor van egy harmadik, és egyre nagyobb réteg mondjuk az ilyen politikai, közéleti és egyéb világpolitikai, világtörténésekhez kapcsolódó információ, de egyáltalán nem fogyaszt ilyet. Tehát elkezdett nem fogyasztani. Tudatosan távol marad ettől az információtól, mert már unja, mert már sok, mert már nem akarja ezzel foglalkozni, és akkor inkább helyette ő szórakozik, tanul, a munkáját végzi, és szándékosan kikerüli ezeket az információt, átlapozza, érdektelennek jelöli, nem tudom. Tehát, és az algoritmus egyébként nagyon jól megfogja tanulni, hogy henget, téged ez nem érdekel, nem fogod kapni.
1: Ez nagyon érdekes jelenség, hogy így vagyunk vele, itt a harmadik csoportra, ahol beszélek, mert hogy tulajdonképpen ezzel ugyanakkor idővel fel kell, hogy ismerjük, hogy megnyílik egy új piaci rés, mert ha már piaci alapon gondolkodunk, akkor valószínű, hogy lesz egy olyan igény, egyre inkább egyre termelődni fog, hogy szeretnénk egy korrekt, valóban kiegyensúlyozott tájékoztatás bármivel kapcsolatban. Erre aztán nem tudom, vannak jelek ma már, hogy építenek? Mint ahogyan a mesterséges intelligenciánál az egyenlőség, illetve a helyet.
0: Nem tudok ilyenről, és most nem Magyarországról beszélek, a világszínvonalon, nem tudok olyanról, hogy erre bárkinek óra. Tehát mindenki azt mondja, hogy én vagyok az igaz. És teljesen függetlenül a média szereplőtől, mindegyik azt mondja, hogy én vagyok az egyszemélyes igaz.
1: Mert ennek kisebb a költsége.
0: Egyrészt ennek a kisebb a költsége, meg ez gyakorlatilag egy reklám, ha megfelelő agresszivitással és célzással teszed, akkor majd el fogják neked hinni. Ettől még az a fajta objektív, kiegyensúlyozott, tényekre szorítkozó média szerintem nagyon régóta nincs. Vagy ha van is, akkor egy nagyon szűk réteg számára jelent ez vonzó alternatívát. Tehát azért a többség, lássuk be, a többség, ahogy az elején mondtam, a felgyorsult információfogyasztás alapján elegendő egy cím és egy lead elolvasás ahhoz, hogy ő azt gondolja magáról, hogy hát tisztelők a világ történéseivel. Hát az messze nem a alapos informálódás. Tehát nem tudod, hogy mi van a cikkben, csak a címét olvastad el, és akkor ebből levonsz magadnak valamilyen következtetés. Nagyon veszélyes irány, és nagyon sokan csinálják. Tehát nagyon-nagyon sokan csinálják, és hoznak úgy döntéseket, pénzügyi, társadalmi, gazdasági, társadalmi kérdésekben véleményalkotást, hogy nincsenek tisztában a teljességgel.
1: Igen, és csak egy egyszerű, naív kérdést teszel föl, és mindjárt lelepeződik, hogy nincs mögötte valódi ismeret.
0: Így van, és akkor mond egy olyat, igen, mond egy olyan mondatot, amiről azonnal kiderül, hogy hát nem, hogy nem olvasta el, hanem fogalma sincs, mit kell elolvasnia.
2: A kritikus gondolkodáson túl mivel lehet még fejleszteni a média műveltséget?
0: Hát szerintem magának a médiának kellene, én azt gondolom, megmutatni, hogy már pedig ő egy értékes csatorna, tehát nem arról beszél, hogy már pedig én független objektív vagyok, vagy kiegyensúlyozott vagyok, vagy tényeket közök, hanem erre nem kell beszélni, hogy ezt kell csinálni. Tehát szerintem példát kéne adni, és nagyon-nagyon régen láttam magyar sajtóban ilyen típusú sajtó megjelenéseket, talán még a digitális kor előtt volt utoljára ilyen, amikor így lehetett azt mondani egy-két média termékre, hogy hát még ha nem is értek egyet azzal az irányultsággal, amivel ők megjelennek a piacon, mondjuk politikailag, hogy ez közéleti vagy politikai napi heti lap volt, de legalább ami ott le van írva, az nagy valószínűséggel úgy történt. És azért ez egy óriási, én dolgoztam a 90-es évek elején nyomtatott sajtóban, ott azért volt 5 napilap, az 5 napilap 5 különböző irányzatot képviselt, de ott a kollégák meg a szerkesztőségen nem álltak háborúba egymással véleményszinten. Gazdaságilag igen, kiad-e több példányt, tehát ez persze nyilván, ez egy tök jó dolog. De hát véleményileg senki nem háborúzott a másikkal.
1: Mert akkor még azért az alapélt, én az egyetemet kezdtem a 2000-ben, tehát hogy azért nekem is megvan ez a rész, amikor ugye figyelem a médiát, hogy akkor még megvolt az, hogy az ötvé, tehát hogy az úgy kőbe volt vésbe, hogy a tények azért azok valódiak, és aztán majd a hozzáfűzött kommentek, magyarázatok, azok lehetnek sokféleképpen. Most egy picit még az előző kérdésnél maradt bennem egy hurok, és ha nem bánjátok, akkor arra visszatélek a digitális marketingre, hogy valahogy azt gondolom, és hát ez valószínűleg így van, hogy ez egy sokkal interaktívabb platform, tehát hogy sokkal előbb tud minket monitorozni. Ezért mindig az a kérdésem, hogy ez valójában formálja az igényünket, vagy csak leköveti? Mert hogy sokkal nagyobb lehetősége van a formálása is.
0: Formálja, ez az egyértelmű. Inkább formálja. Én azt gondolom, inkább formálja. Én azt gondolom, inkább formálja, hogyha most megnézitek az elmúlt elmúlt két-három évnek a közösségi médiában felbukkant különböző termék vásárláshoz kapcsolódó divattrendeket, azok mind formálások voltak. Tehát az most nem tudom, hogy mennyire márkanév alapú, vagy mennyire nem, azért hát abból milliárdokat kerestek azok a gyártók, akik ennek a, meg az utánzatokkal, amik az elmúlt, mint másfél-két évben ugye értékesítésre kerültek. senki nem gondolta két évvel ezelőtt, a Távol-Keletről el fog indulni egy ilyen őrület, és Európában megy az Egyesült Államok, hogy maradjunk abban, hogy a nyugat-európai kultúrkörbe ekkora divatja lesz ezeknek a termékeknek. Hát ebből rengeteg van ám. Tehát ezek mind olyanok, hogy te nem gondolsz rá, előbb-utóbb megjelenik, és hogyha van gyereked, akkor előbb-utóbb meg fog vele érkezni, hogy hát apa, anya, légy szíves, vegyél már egy ilyet, mert ez van a barátaimnak is, uh-huh. az iskolában is. Hogyha nem veszek ilyet, hogy nekem nincs ilyenem,
1: akkor nem létezel.
0: Igen.
1: Nem, hogy nem vagy menő, nem vagy.
0: Nem létezel, meg akkor kitagadnak, meg akkor nem lehetek a barátja az XY-nak, akivel egyébként eddig jóba voltam. Tehát ezek nagyon erősen formáló tényezők, és ezek mind jönnek a különböző közösségi média csatornákról, a shortform videókból, és ugye a shortform videó egy a legjobb eszköz, tehát ezt most már látjuk 3 éve, gyakorlatilag egyed uralkodó marketing eszköz, a legegyszerűbben üzenetet továbbítani képes csatorna, műfaj, kép, videó, hang, szöveg, zene. Uh-huh. Már elég egy zene, már nem is kell hozzá reklam, elég a zene, már tudja a célcsoport, hogy egyáltalán miről beszélgetünk.
2: Innen fogjuk folytatni a reklám szünet után.

0: Rádió Dik. Rólunk, neked.
1: Média és valóság, a Dik Rádió média tudatossági magazinja. Fake news, megtévesztő reklámok, média befolyásolás.
2: Az alapfogalmak tekintetében segítségünkre lennél abban, hogy elmondanád, Bence, a nézőknek, hallgatóknak, hogy mi a különbség az online marketing és a digitális marketing között? Mert ezek olyan megfoghatatlan. Értem valahol, de mégis megfoghatatlan.
3: Hát nevezzük inkább más, hogy egy kicsit. Ugye a reklám, vagy a hagyományos reklám és a digitális formátumú reklám között megvan a különbség, ugye van egy print, meg egy óriás plakát, meg televízió, meg rádió, bár a rádió, televízió is már félig meddig digitális, hiszen a digitális csatornával az már, sugárzással az már ugye valamelyes digitális lett. De ezeket hívjuk ugye a hagyományos reklámeszközöknek, vagy teljesen, mint az ATL, BTL, TTL, még ilyen is van.
2: Jaj, tényleg, jó,
3: igen. Tényleg, kimaradt. Van, úgyhogy igen,
4: nagyon
3: vizsgán biztos még tudtad annak idején.
2: Igen.
3: Tehát ezek a hagyományos média megjelenései hirdetésnek. Ez ugye valamikor a 2000-es évek elején elkezdett fölköltözni ugye az online térbe, de ma már ugyanígy az online-on belül is használunk ilyen kvázi klasszikus reklámot, hogy vannak banner hirdetések, amit megtalálsz bármelyik hírportálon vagy tematikus portálon, ott van egy szép kocka, lekattintod, ha akarod. Ezt egészítette ki, meg lehet ugye gyakorlatilag egyed uralkodó a kereső alapú hirdetés, tehát a PPC, tehát a pay-per-click alapú hirdetés, ugye Google óta gyakorlatilag szinte mindenki ezt használja, leghatékonyabb formája a hirdetéseknek, és ha most az online meg a digitális akarjuk külön választani, igazából nem nagyon lehet, én inkább azt mondanám, hogy van egy ilyen online per digitális tér, ugye ezek a hagyományos hirdetések, ami lehet PPC, lehet banner hirdetés, lehet bármi, és akkor vannak a különböző együttműködéseken és videókon alapuló a két nagy, két és fél, azért mondom két és félnek, mert a YouTube-ot nem venném 100%-osan ide a shortform videó tekintetében. Nagyon erős a YouTube shortformban, abszolút, de azért a YouTube másban nem jó. Igen, a YouTube másban jó.
4: Mint egy az Instagram tartanák is egyébként, tehát hogy jók benne, de valahogy azért úgy...
3: Szerintem ezt nagyon jól csinálja a YouTube, tehát a Google, mert hiszen az a tulajdonos. Tehát azért a két nagy platform, az Instagram és a TikTok, ami a shortform videóknak a gyakorlatilag egyeduralkodó piaca ma, azok egy teljesen más, se nem PPC, se nem reklám, de mégis PPC, alapon működnek, és hát ezt egészíti ki egy csomó interaktív dolog. Gondoljatok a játékokra, gondoljatok arra, amikor hát én nem nagyon szeretem ezt a szót, hogy influencer, mert degradálódott azért az elmúlt években. Tehát valami olyan márka nagykövet, vagy márka archoz kötődő kommunikáció zajlik, aminél te beszélgethetsz azzal az emberrel, megírhatsz egy üzenetet, és akkor válaszol. Jó esetben, tehát hogyha nem egy ilyen milliós követőbázisra rendelkedő valaki, hanem egy ilyen befutható léptékű ember, akkor te tudsz beszélgetni. Na most ez teljesen más viszonyrendszert alakít ki a márka, vagy a hirdető és a fogyasztó között, mert nem a márkával beszélgetsz. Tehát ezt gondoljuk át, mert nem a márkával beszélgetsz.
4: Bejön a személyesség.
3: Van egy személyesség, van egy közvetítő réteg, meg elveszik a márkasága mondjuk a közösségi médiában egy csomó esetben a márkának. Hogyha ezt jól csinálja, akkor a fogyasztó ilyen haverként tekint rá, ugyanúgy, mint egy bármilyen másik profilra vagy ismerősére. És akkor ez egyébként át tudja törni azt a reklámkerülési falat, meg azt a reklámblokkolási falat, ami mondjuk egy rétegben, egy generációban azért megjelenik, tehát ez az Y és az Z generáció, az elég erősen reklámszkeptikus.
4: Igen, most így kicsit szerintem megértettem, mert hogy olyasmiről van
3: ezért
4: szó.
3: Ezért működik náluk jól a shortform videó.
4: Aha.
3: Hogy mert nem reklámként fogyasztják a reklámot.
4: Igen, pont ezt akart mondani, hogy igazából az van, hogy inkább egy személyes attitűd az, ami vezet engem, és nem annyira a brand, hanem az a, ha már brand, akkor inkább annak az embernek a személyisége a brand, ami azt mondom, hogy ha nem is nagyobb rész, de valami módon egy katalizátora a dolognak.
3: Gondolj
4: és
3: bele.
4: Lehet, hogy ez is egy ilyen különbség, akkor ha jól értem.
3: Igen, mindenképpen a márka el tud bújni a személy mögé, idézőjelben. Hát gondolj abba a szituációba bele, hogy nagymamád, mit tudom én, most megint nem mondok márkát, egyfajta kézkrémet használt, mindenki ismeri, ennel kezdődik, tök mindegy. 100 éve mindenki ezt használja. Na, nagyon már használta, tehát te is megveszed. Na most ugyanezt, hogyha elképzeled 18-19 évesen Z-generációsként a digitális térben, akkor ugyanazt fogod látni, hogy az egyik ismerősöd, barátod, haverod, vagy olyan, akit egyébként ismerhetsz, mert koncerten együtt lógtunk, vagy a kocsmában együtt ittunk sört, ő egyébként ugyanezt a terméket használja. A számodra ez egy tök meggyőző dolog lesz, ugye? Nem azt mondja, nem az XY nagy cég fogja azt mondani, hogy vedd meg a termékemet, mert nagyon jó, és 100 éve mindenki ezt használja, azt fogja mondani, hogy valaki, akit éppen ismersz, hogy amúgy tök jó, nem szárad ki a kezem.
2: Viszont ez érdekes, nem. Mert ez már word of mouth, tehát hogy nem ez csak. Már a szájról szájra terjedés is, nem? Tehát, hogy a garancia talán ebben van, hogy ismerek húsvérembert, aki, és mégsem az online rám ömlesztett
3: bármi. Igen, tehát az influencer marketingnek ez az egyik nagy hajtóereje, hogy egy közülünk, aki mondja. Ugye itt is van egyébként már egy vágás. Tehát azért a márkák egy része, azt lássuk, az influencerekkel való együttműködés nem olcsó. Tehát azt mindenki azt gondolja, hogy olcsó, nem az. Tehát egy nagy influt megfogadni, akinek több százezer követője van, hogy ő készítsen, most nem mondok szándékosan neveket, készítsen bármilyen termékről 10-20-30, akármit, igen, csinálni kontentet, azért ott több százezer forint mozdul meg egy-egy tartalomra, vagy akár milliós tétel, tehát forintban. És ez a magyar piac nem akkora. Tehát lássuk be, azért itt egy 3-4 millió Instagram TikTok felhasználóról beszélgetünk, tehát közel sem állunk egy, még csak egy nem német vagy francia, vagy az Egyesült Államokhoz azt mondom, pláne sehol. De itt is azért egy ilyen 500 ezer és 1 millió 2 közötti tarifa van, egy nagy influencer. Most mit csinál a márka? Mit tud csinálni? Egy nagy influa, hány embert érsz el? Mondjuk 300 ezeret. És abból mennyi a meddőszórásod? Mondjuk a 80%. Tehát igazából elértél 8-10 ezer embert puzat. Akkor miért nem megyünk el inkább, miért nem keresünk 50 olyan mikroinfluencert, nanoinfluencert, ez a szak mikroinfluencer a neve, akinek van mondjuk maximum 6-7 ezer követője. Hozzám képest sok, ugye, mert én nekem nincs ennyi követőm, tehát ők tök jól mozognak abban a kis mikroklímában, amiben ők vannak, valamilyen értéket hordoznak, az ömében egyébként jót, igazából ők még nem kommercializálták saját magukat, ha tehát én itt elhelyezek egy üzenetet, hogy már pedig ez a kézkrém ez jó, vagy ebből a kulacsból tök jó inni sportolás közben, és ilyenből fogok neked 5-öt, 20-at, 30-at, akkor nincs meddőszórásod, minél alacsonyabb a követőszám, annál nagyobb lesz az organikus elérésed. Sokkal nagyobb ember tömeghez fogsz eljutni ezzel az információval, sokkal olcsóbban. Mert ez az ember nem fog tőled elkérni 1 millió forintot, azt fogja mondani, adja nekem egy kulacsot ingyen, meg adja 50 ezer forintot, azt öröm boldogja.
4: Sőt, szerintem egy kisebb követőtábor az, hát most nem tudom másképp mondani, nem a családias szót akarom használni, de egyfajta, igen, jó, inkább egy erősebb közösség, átláthatóbb, és emiatt szerintem a bizalom, mivel kisebb a létszám, sokkal erősebb abban a táborban, mint egy nagy tábornál, tehát maga a bizalom, amit ki akar használni, gondolom, akkor a forgalmazó, és akkor a személyes bizalmat valakire ráhelyezve egy kisebb közösségben sokkal hatékonyabban tudja megadni, vagy sugározni.
3: Teljesen igazad van. Abszolút igazad van, és ugye a nagy cégek is, meg ügynökségek is elkezdték ezt felismerni, hogy a mikroinfluencerek, vagy a nép gyermeké, nevezzük parasztosan, azok sokkal jobban közvetítik az üzeneteket, mert ők ott vannak, velük találkozol, tehát lehet, hogy ismered. Nekem is van én ismerősöm az egyetemről, már aki tanítok is éppen most, hogy szépen az elmúlt 1-2-3 évben különböző edzésekkel, meg táplálkozással, meg életmóddal, meg egyebekkel a saját példáján keresztül fölépített egy ilyen személyes brandet, hogy ő azt csinálja, amit, és most már ugye megvannak azok az együttműködési lehetőségei, hülyére nem keresi magát belőle, tehát ebből nem fog elmenni, mit tudom én, Kilimandzsárót mászni, tehát azt nem fogja, de a egyetemistaként 23-24 évesen
4: célba vezeti.
3: Nem csak a kékes, azért ő elég jól megvan belőle egyetemistaként, a munka mellé nagyjából a fizetésével megegyező mennyiséget, melózik vele, tény és való, elég sokat, de nagyjából a fizetésének, tudom én, a felét, kétharmadát megkeresi ilyen együttműködésekből, lehet, hogy nem pénzben, lehet, hogy csak a terméket nem kell megvenni, más spóroltál, ugye? És akkor innentől kezdve, és én találkozom ezzel a tartalommal minden nap, mert ott van a storyban, ott van a feedben, ott látom, és lehet, hogy milyen jó pofa, még van valami inside joke, még reagálok is rá, ez ugye megbusztolja az algoritmus, tehát igazából még jót is teszek vele. Nem fogom megvenni a terméket, de találkozom vele, mert nem nekem szól, ugye? Tehát ez egy, most aki most éppen eszembe jutott, ez egy lány, 20 nem tudom, úgyhogy elnézést kérek tőle így ismeretlen, és alább vagy fölé becsülöm az életkorát, de még 23 körül lehet. Nem nekem szólnak a termékek, nyilvánvalóan. De egyébként van olyan, ami lehet, mert hogy csinált múltkor valamilyen tökő gyümölcsös reggelit, még akár meg mi lehenném meg, tehát megálltam azt is. De alapvetően nem nekem szól. Reagálok rá? Persze. Jobban vagyunk, persze. Konzultációra eljön, igen, valószínűleg én fogom államvizsgáztatni nagy valószínűséggel. Ismerjük egymást, jobban vagyunk, persze. Már ilyen tanár-diák viszonyban megvan a nexusunk. Tanítottam, ha jön mesterre, fogom megtanítani szintén. De önmagában ezzel sokkal többet ér egy márka, hogyha ezekkel a fiúkkal, lányokkal dolgozik együtt, mert elér azokhoz is, akik ez egyébként nem nagyon tudná elérni. Vagy ha igen, akkor csak nagyon sok pénz van.
4: Most az jut eszembe erről, hogyha vannak ezek a ugye, partneri kapcsolatok, akkor egy forgalmazónak mi az érdeke? Említetted, hogy készül olyan videót is a lány, amiben mondjuk egy jó reggeli döbb össze, ami akár neked is jó lehet. Tehát van itt egy ilyen rész, hogy érdemes valakit nézni, mert előbb-utóbb valami olyasmi is feljött, ami engem is érdekelhet, ugyanakkor pedig egy forgalmazónál, ez pont hogy egy ilyen bukó dolog, mert hogy ő neki valószínű az lenne az érdeke, hogy ő maradjon egy mozgássávban, hogy azon belüli termékcsoportot értékesítsen, mert akkor nincsenek ilyen plusz fölösleges interakciók. Tehát, hogy ez érdeke lehet mondjuk egy-egy forgalmazónak, hogy beszűkítse az influencert, vagy pedig bármilyen platformon.
3: Ugye maga a digitális tér az mindig egy kísérletezés. Mit lehet eladni, és mit nem. Valami egyébként teljesen meglepő módon értékesíthető digitális termés, ami meg egyáltalán nem. Tehát szerintem egyébként a márkák, most az ilyen kisebb influencerek esetében az együttműködések általában nem multiktól érkeznek. Tehát nem arról beszélünk, hogy van egy cég, aminek van egy 100 termékből álló szortimentje, és akkor azt hogy adja az influencereknek, és akkor lehet menni vele. Ezek általában ilyen 2-3-4 termékből álló szortimentek, általában valamilyen nis megoldásról beszélgetünk. Ami tök jó.
4: Nis,
3: tehát, hogy hát valami kisebb, tehát kisebb mennyiségben,
4: ja, igen,
3: szűkebb célcsoportnak előállított termékkör, lehet ez kozmetikum, lehet ez étel, lehet ez bár
2: parfüm,
3: ruhadarab, tehát csomó minden lehet. Kézműves élelmiszer, rengeteg ilyen dolog van, de ezek ugye nem tömegtermékek. Ebben az esetben ugye nyilvánvalóan nem is az azonnal értékesítés a cél. Tehát nem arról szól, mint egy, mit tudom én, egy nagy élelmiszerlánc, aki el akar adni tejből, az van fölírva, hogy a falra az értékesítési chartba, hogy akkor ezen a héten 3000 doboz tejet kell eladni, mert akkor vagyunk nullába, 3100-nál már bónusz van. Tehát nem ez az értékesítési stratégia az ilyen cégeknél, hanem az, hogy majd előbb-utóbb érjek oda. Tehát, hogy persze nyilván ez egy tök jó dolog, hogy adjak el belőle 10-20-szal többet, de alapesetben a sokkal fontosabb, hogy az illető, mondjuk vendéglátóipari egységeknél az illető, mondjuk én, lementsem azt a helyet. Tehát látok valamit, hogy na, ez egy tök jó hely, tök jó a kaja, elmentem magamnak, és ha legközelebb akarok menni valahol a kaján, akkor megnézem a mentett mappáimat, nekem is van egyébként, az Z-generációban ez óriási divat. Nem Google-ban keresnek éttermeket, hanem TikTokról, meg Instagramról mentik el azokat, amiket látnak, és abból keresik ki, hogy na, akkor most menjünk ide kajálni, vagy menjünk ide mulatni, vagy itt ünnepeljük meg a születésnapot. Azért, mert egy kvázi influ, aki lehet, hogy a barátja, ajánlotta, hogy az egy jó hely.
2: Hú, de jó, hogy ezt felhozod. Végig azon gondolkoztam, hogy akkor, amikor látok egy ilyen nagyobb partneri együttműködés több százezer követős influencernek, akkor azt így, nem tudom, van bennem egy ellenérzet, és nem keresek rá. De ha valóban egy mikroinfluencer tesz ki valamit úgy, hogy előtte soha semmiről, akkor az én keresési viselkedésem is megváltozik, mert én akkor valószínű, hogy vagy TikTokra, vagy Google-be be fogom írni. És ezt meg tovább pörgetve az jutott eszembe, hogy mennyire változott meg a SEO, az AI, illetve a voice search hatására.
4: Már bocsánat, hogy mennyire változott meg azt,
3: nagyon.
4: Hogy...
3: Tehát nagyon, és mondjam egy példát rá. Egyébként a nagy követőbázisra rendelkező influencer által kirakott tartalomnál ugye benned van egy ellenérzés, igen, a kicsinél nincs, ez azért van, amit az előbb mondtam, a márka elbújik az influ mögé.
2: Igen.
3: Tehát ott nem a márkát működik, látod, hanem
2: igen,
3: az embert
2: igen,
3: látod.
2: Igen.
3: Tehát ennyi a hatásmérőzés, egyébként roppant egyszerű pszichológiai trükk. Ugye ott meg látod, hogy hát gyakorlatilag egy élő hirdető táblával beszélgetek. Ugye valószínűleg kisebb hatékonysága. Imás szempontjából egy nagy márkának persze nyilván kell egy nagy influencert is belerakni a rendszerbe, de valószínűleg egy Telekom nem fogja darabra megmondani, hogy a melyik tarifacsomagból hány darab fogyott, annak hatására Szoboszlai Dominek az arc. Tehát ezt nem fogod tudni kimutatni így egyenes arányban. Ezzel szemben mondjuk a kis influkat ki tudod mutatni. Most, hogy az eredeti kérdésed, vagy a következtető kérdésedre forduljuk. Ugye a Google alapesetben ugye PPC hirdetésekből tartja fenn magát. Tehát ez egy szerintem nem sértő összeget keres a Google abból, hogy kattintás alapú hirdetések futnak a kulcsszavak alatt, vagy fölött. Ez elkezdett változni a tavalyi évben. Ugyanis az AI, nem nagyon szeretem a ChatGPT-re az AI szót használni, mert nem igazán AI, de hasonló módon működik, mint az AI. A ChatGPT-nek a működése elkezdte átalakítani a fogyasztóknak a kereséshez, tartalomfogyasztáshoz való viszonyát, és ma oda jutottunk, hogy az AI alkalmazók, nevezzük akkor ilyen nyelvi asszisztenseknek, a nyelvi asszisztenseknek a használata ma már kivált sok esetben keresést. Ami ott jelent meg tavaly Q2, Q3-ban a Google-nál, hogy szemmel láthatóan bezuhantak a PPC-ből származó bevételek, hiszen kikerülte a fogyasztó a Google keresést, esélyesen volt megtekinteni azt a hirdetést, amit a Google egyébként kiajánlott volna neki a kulcsszóra, hiszen a ChatGPT-ben, vagy a Perplexity-ben, vagy bármelyik Claude-ban megadta azt a kulcsszót, amit szeretett volna keresni. Adj nekem, mit tudom én, 4 darab étterem lehetőséget a belvárosban, szombat estére, ahol van szabad asztal. Tehát még azt is megnézte neked ugye a GPT, hogy hol van szabad asztal, mert befuttatta a keresést. Most ezt ugye nyilvánvalóan a Google meg tudta volna támogatni 2-3-4-5 szponzorát találata. Ez kikerülte, nem volt bevétel a Google-ról, de mit csinált a Google? Erőre menekült, és tehát gyakorlatilag szteroid alá tolta a Gemini-t, és ma a Gemini már sokkal pontosabb, és hát privát véleményem, tehát ez egyáltalán nem szakmai vélemény, a privát véleményem, sokkal jobban szeretem ma már a Gemini-t, mint a ChatGPT-t, sokkal pontosabb. Viszont mit csinált a Google? Visszaterelt önmagába. Ugye? Tehát, hogyha most negyed év múlva esetleg a Gemini-ban megjelennének a hirdetések, egy büdös szavam nem lenne. Ugye, én visszamentem, tehát, mert jó lett az asszisztens, nekem megfelelő válaszokat ad, akár a munkához, akár oktatáshoz, akár IT-ban, tehát tök mindegy, bármi, amivel foglalkozom, ott a Gemini nekem nagyon jó válaszokat tud adni. Mit csinált a Google? Gyakorlatilag visszaterelt a saját keresési bázisára azzal, hogy a Gemini-on keresztül történik a keresés. Ha most ezek után megjelenik egy PPC hirdetés mondjuk egy multi-turn chatben, amikor beszélgetek az asszisztenssel, hogy akkor erről és erről a témáról mit gondol, igazából nem sértődhetnék meg, mert hiszen felhatalmaztam a Google-t, hogy ezt tegye. Tehát igen, átalakítja a PPC világot, mert nem ott keresel, ahol eddig kerestél. És azért ez egy nagyon nagy kihívás, nem csak a Google-nak. Tehát ez ugyanúgy kihívás a TikToknak, az Instagramnak, a Facebooknak, mindenkinek, aki valamilyen kattintás alapú hirdetéssel gondolkodik, mert a nyelvi asszisztensek, a GPT-k, azok gyakorlatilag átvették azt a szerepet, amit korábban ezek a platformok ugye önállóan, akár egyik a képre, másik a videóra, amik a munkára, egyik az információra, szépen magában tartom, most ezt integráltam, megjelenik egy AI alkalmazásban.
4: Igen, szó volt most arról nemrég, hogy különböző, akár mondjuk a logaritmusokon keresztül tudja irányítani, befolyásolni a mi igényeinket. Különböző cégek meg tudják ezt tenni. Ami ezután nekem érdekes, hogy azt látom, hogy bele tudunk kerülni egy ilyen spirálba, amikor folyamatosan gerjesztenek bennünk vágyakat, meg célokat tűznek ki elénk, amit mi nagyon el szeretnénk kérni, és ebbe így becsavarodunk, azt a naív kérdést már nem teszem föl, hogy mit tehetünk ez ellen, viszont a túloldal lenne nekem most érdekes, hogy van-e olyan, hogy mert ez lehet a remény, hogy mondjuk emiatt, hogy egyre inkább egysíkúbb, egyoldalúbb, egyre jobban csavarodik be, hogy mit akarnak nekem eladni, hogy ez visszajut valami módon a forgalmazónak. Tehát, hogy valami miatt, valahogy pont emiatt célt vagy irányt veszt az üzenet.
3: Nyilván voltak azért az elmúlt időszakban is voltak olyan kampányok, ahol annyira valószínűleg túl sok pénze volt ugye a hirdetőnek, tehát kellő mennyiségű tőkével rendelkezett, és innentől kezdve úgy gondoltak, hogy mindent is megvesz. Nem túl helyes magyarul, hogy mindent is, de mindent megvesz. PPC-től a hagyományos hirdetésig, az összes létező influencer, és mindenhonnan ugyanaz érkezett. Nem mondom a márkát. 2 is volt ilyen az elmúlt 3 évben. Rövid távon, igen, kontraproduktív volt ez a fajta, mindenhonnan ugyanaz folyik, hosszú távon viszont nem. Tehát hosszú távon ezek a webáruházak, mind a kettő webáruház egyébként, hosszú távon ezek a webáruházak amúgy elég jól megvetették a lábukat, egy nagyon intenzív, most üzletileg egy más kérdés, hogy neked megéri-e ennyi pénzt beleinvestálni egy kampányba. Ugye néhány évvel ezelőtt, 2023 óta van ugye a T-betűs kínai webáruháznak a nagy menetelés Európában.
4: Tomi?
3: Igen, ők. Hát ők azért évi $2 milliárd körül öntenek ebbe bele. $2 milliárd. Csak hirdetésbe. Hogy hol éri meg nekik? Nyilván most már látszik, hogy hol éri meg. Tehát gyakorlatilag vettek egy 600 milliós piacot konkrétan Európában. Ugye Magyarországon teljesen bezuhant a magyar tulajdonú webáruházaknak a forgalma. nem bezuhant, de a hát pillanatokat megelőzte a kínai versenytársa magyarokat, de ugyanez a probléma Németországban, Franciaországban, Hollandiában. Tehát ez egy globális, ha úgy tetszik, európai probléma. Ugye az Európai Unió próbál ezzel valamit kezdeni, de hát azért azt lássuk, hogy a szabad piac nem erről szól, hogy csak úgy beavatkozgatunk, és azt mondjuk, hogy hát akkor most te ne csináld, légy szíves. És mivel pénz van, az látszik, tehát Kínában van rá pénz. A termékek minősége most már nem az, amin ugye pár évvel ezelőtt még ugye ilyen szóvicceket gyártottunk, hogy az ilyen olyan amolyan termék az hát nagyjából kicsomagod és összeomlik. Most már nem. Tehát most éppen, és tényleg viccet félretéve, tehát van szakállam, most ez podcastben nem fog látszani, de a videón igen. Tehát van szakállam, és akkor járok emberhez, aki néha megigazítja. És akkor mondta neki, hogy tud-e ajánlani valamilyen kis borotvát, amivel magamnak ugye a formákat megtudom csinálni, és mondta, nyugodtan rendelj a T betűs, vagy az A betűs, vagy az S betűs webáruházból. Mondta, viccel már mondom, hogy ilyet azért nem. De nyugodtan, azt mondja, nekem is van. Mondta azt egy barber. Azt mondja, boltba nem hoznám be, profi terméknek nem mondanám, de egyébként arra tök, most vettem egyet. Hát viccelni fogsz, 3890 forintért vásároltam egy részből készült, gyönyörű szép dizájnos eszközt, 5 nap alatt meg is érkezett, különböző fejekkel, gondom nincs vele. USB-C-vel feltöltöttem, ez volt február elején, azóta sem kellett újra tölteni, használom, mint 2-3 naponta. Ma is szépen kicsinősítottem magam, hogy jöttem ide hozzátok. Igen, nem, azért annyira nem. De egy tökéletesen jó termék. Tehát arra, amire nekem otthon szükségem van, profi módon lehozza azt a termék minőséget. Ugyanezzel a termék kereséssel bemegyek egy bármilyen boltba, M betűsbe, R betűsbe, D betűsbe, tök mindegy, akkor ugyanezt a terméket, vagy valami hasonló terméket, nyilván egy nagy európai márkától, vagy amerikai márkától meg tudom venni, nem 3000, hanem 33000 forintért. Melyiket fogom megvenni? Nyilván a 3000 forintos, hogyha a minősége megfelelő. Márpedig én most csináltam egy tesztet, most a fiam is mondta, neki is van szakálla, hogy akkor ő is vesz egyet. Tehát igazából 2 mínusz az európai márkának, 2 plusz a kínai márkának. Ugye? Bence, tehát ez rém egyszerű.
4: Igen.
2: Nagyon jó dolgokról beszélgetünk, és hát tudnánk folytatni szerintem még órákig, de sajnos lejárt a műsoridőnk.
4: Vissza kell hívni a Bencét.
2: Így van. Szívesen. Nagyon köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, illetve a nézőknek, illetve a hallgatóknak is nagyon köszönjük a megtisztelő figyelmet. Tartsatok velünk legközelebb is, Média és Valóság. Sziasztok!
4: Sziasztok!
3: Sziasztok!
1: A DIK Rádió Média és Valóság magazinjának elkészítését az Európai Unió a Media Resilience programon keresztül támogatta. A műsorban elhangzottak a megszólalók egyéni véleményét jelenítik meg, és nem tükrözik az Európai Unió és az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség hivatalos álláspontját.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok. Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Példaképpé vált a roma fiatalok szemében a győri fodrász. A fiatal győri fodrász élete nehezen indult, gyerekkorában sokszor ételde is alig futotta. Most mégis éppen Mihácsi Patrik az, aki reményt ad a szegénységből kitörni vágyóknak. Sorstól nehéz csomagot kapott Mihácsi Patrik. Gyerekkorában napról napra éltek, szülei válása után pedig még nehezebb helyzetbe került a család. Édesanyja több műszakot vállalt, hogy a fiainak jusson étel, ám a küzdés mindennapos volt. Egy-egy hétköznapi, ám számukra drága ételt ritkán engedhettek meg maguknak, akkor is hárman osztoztak rajta testvérek. Öccseire rendszeresen Patrik vigyázott, hogy édesanyjuk dolgozhasson. A nincstelenségből kitört, sőt, most ő az, aki reményt ad másoknak is. Saját fodrászüzlete van, több tanuló dolgozik a keze alatt, a csapat rendszeresen nyírja olyanok haját, akik nem engedhetik meg maguknak. Meghívást kaptak újra a Cinka Panna napra, ahol hajvágással egybekötött motivációs előadást tartanak roma fiatalok számára. Számomra mindegy, hogy hogyan hivatkoznak rám, roma vagy cigány. A cigány sem bántó, hanem bántóan mondják, kezdte Mihácsi Patrik. Bízom benne, hogy az utam inspirál másokat, semmivel sem vagyok jobb vagy ügyesebb másoknál, nekem csak annyi a titkom, hogy nem adtam fel sosem. Patrik Szolnokon született, Karcagon nevelkedett, anyai ágon lévő rokonai miatt költözött Győrbe. Újabb csavar a történetben, hogy a szakma fortéjait Németországban tanulta. Édesapám indított el ezen az úton, sokszor engedte, hogy levágjam a haját. A legolcsóbb, sokszor rossz minőségű eszközökkel tanultam meg a szakmát, így még inkább becsülöm, amin van. Németországban egy arab borbélytól tanultam meg a szakma fortéjait. Az arabok nagyon gyorsan dolgoznak, hálás vagyok, hogy ilyen tempó ragadt rám is. A győri fodrász csapat rendszeresen készít olyanoknak frizurát, akik nem engedhetik meg maguknak. Májusban a Bicskei Gyermekotthonban készítettek frizurákat teljesen ingyen, pusztán emberbaráti jó szándékból. Azóta több település rendezvényén vettek részt, legutóbb fedél nélkül élők haját vágták. Az az öröm, amely egy szépen elkészített frizura után az arcokra ül, elmondhatatlan. Más emberek kívánnak, mondta. Patrik egyre ismertebb a social media platformokon, ahol több roma fiatal követi őt, és jelzik a saját profiljukon, hogy példakép előttük. A legnagyobb motiváló erő, hogy példa vagyok előttük, arra, hogy ki lehet törni a szegénységből. Ugyanakkor mindig elmondom, engem nem a pénz érdekel. A pénz csak eszköz arra, hogy segíthessem a szüleimet és támogathassam azokat, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Büszke vagyok arra, hogy vannak, akiknek a szakmát adtam a kezükbe. A jövőben szeretnék még több fiatalt megtanítani hajat vágni, hogy legyen, amivel boldogulnak az életben, mondta el Patrik.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány. Ez a Roma Szalon. A 100.3 Rádió Dickben. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián.
4: Mai vendégem Rácz László gitáros, aki egyébként alapvetően a szórakoztatóiparban ténykedik, de hamarosan szervez magának egy új koncertet, mégpedig június 10-én. Beszéljünk erről egy picit. Köszönöm, hogy elvállaltad a beszélgetést.
5: Üdvözlöm a tisztelt hallgatókat!
4: Jelen pillanatban még szervezés alatt áll.
5: Szervezés alatt áll. Meg lesz hirdetve Facebookon, július 10-én tárgyalás alatt van, és 2000 forint lesz a belépődíj, minden érdeklődött velünk, szülőt, gyereket, mindenkit szeretettel várunk. Gitár duom lesz, amit alapítottam, a romantikus a duó, amelyet Túlsó Gábor gitárművész és Jó Magam Rácz László gitáros fog fellépni színpadon, és hát szeretettel várom minden érdeklődőt.
4: Milyen műsorra számíthat a közönség, aki elmegy?
5: Lesz benne vegyes köret, szóval cigányzele, egy kis cigánygitározás, latinzele, magyar könnyűzele, jazz és klasszikus átiratok, gitáron való átirat az én fantáziám szerint.
4: Ez mindig egy nagyon érdekes kérdés itt a rádióban, hogy mi az a cigányzene? Te mit értesz ez alatt?
5: Ez egy nagyon érdekes fogalom. Másrészt az, hogy a cigány szó mit is jelent. Ez egy faji megkülönböztetés, szóval a cigány az, mivel én vallásos vagyok nagyon mélyen, és én azt mondom, hogy most valaki zsidó, vagy valaki cigány, vagy valaki magyar, vagy német, vagy olasz, nem, ez úgy van, hogy mindenki ember-ember, és ahogy a Jóisten megteremtette, szóval, hogy Ádám és Évától származunk, ugye az Ószövetségben, bár történt a Noé bárkája is, szóval lehet, hogy Noétól is származunk, ugye volt a világ özönvíz, és hát ugye lehet, hogy akkor Noétól származunk, és én azt abban vagyok, hogy mindenki legyen ember-ember, és mindenki tisztelje a másikat, és szeresse, ha úgy van.
4: Visszatérve a cigányzenére, szerinted mi az a cigányzene?
5: Én úgy gondolom, és kicsit utána is olvastam, hogy a cigány maga a cigányság, az szerintem Indiából való vagyunk, szóval Indiából jött, ugye, mert hát az indiai kultúra, meg maga a ma mi romák, magyar cigányok, kávéházi muzsikus cigányok, ha lehet így fogalmazni,

0: vannak szintó cigányok, beász cigányok, ugye a Django Reinhardt is szerintem, meg hát ugye vannak a különböző rumungró, beász cigányok, ugye ezt tanultam a Lakatos Ágnes tanárnőtől.
1: És amikor azt mondjuk, hogy cigányzene, akkor te arra gondolsz, hogy gypsy swinget játszol, flamenkót, vagy magyar kávéházi cigányzenét, vagy esetleg autentikus cigány folklort? Tehát mire gondolsz ilyenkor, amikor azt mondod, hogy cigányzene is lesz a műsorodban?
0: Hát ez elég tágfogalom, mivel hogy maga a cigányzene Magyarország szerint ugye Bartók Béla és Kodály Zoltán ugye szerzett ilyen népdalokat, és ugye meg hát ugye előtte, bocsánat, Liszt Ferenc is állítólag, amikor bárokban vagy kávéházak akkor szerintem épültek Liszt Ferenc idejében, és akkor hallotta Liszt Ferenc a cigány skálát is, ahogy állítólag ő hozta be, meg hát a cigány skálá is van állítólag, és hogy állítólag így jött, hogy ugye gondolom, de ha visszamenőleg most egy kicsit beszéltünk a történelemről is, akkor az is lehet mondani, hogy például ugye mondom, hogy fai, ugye jöttek az indiaiak, és akkor mint tudom, hogy egy indiai elkezdett pengetni, vagy csinált egy olyan pengetős hangszert a jóisten adományozásából, hogy csinált egy olyan hangszert, amivel hallotta, hogy mit tudom én, hárfát, egy kis hárfát, mert én úgy tudom, hogy a Biblia szerint, hogy a hárfa volt a legelső hangszer a mennybe, az Ószövetségben. Én olvastam ilyen most hosszú ilyen bibliai idézeteket, és én úgy tudom, hogy a hárfa, a gitár az testvér hangszer, vagy a húros pengetős hangszer a gitár, ugye, és én szerintem így jött létre, hogy ugye egy ember megfogta, és szerintem a jóisten áldásával olyan tehetséget adott szerintem a cigányoknak az Isten, hogy akkor legyen ez a ti tehetségetek, hogy akkor romák, akkor legyenek zenészek elsősorban, muzsikusok.
1: Térjünk vissza egy kicsit a gyökerekhez, hiszen ez nagyon fontos. Te is zenés családból származol. Igen. Mesélj egy picit a felmenőidről.
0: Hát apai ágon a híres, mondom a híres Rácz család, az öddekás család, úgy ismerik a muzsikus kávéházi cigányok, mivel az öddekás egy cimbalom művész volt. Ő is úgy pont 10 éve halt meg, Isten nyugtassa. Nagyon híres cimbalmos volt. Az idősebb járókassányival, meg a Toki Horváth Gyulával, meg az idősebb Lakatos dinasztia családdal muzsikált. Azt mondják, nagyon virtuóz cimbalmos volt, be is lehet ütni YouTube-on is, hogy Rácz Ferenc, öddekás. A másik részről, anyai ágról, ami nagyon híres zenész, visszamenőleg már déd nagyanyámtól, anyai, nagymamai ágról, meg a Csóka Gyuszi. A híres cimbalmos, az is rokonom, mert kiderült. És hát ugye a Csóka Gyuszi is nagyon híres cimbalmos, ő is Borossal muzsikált, a Járókával. Szóval összesen először is akkor egy cimbalmos család vagyunk. De utána aztán akkor visszatérek apajágról jöttek a bőgősök. A Rácödön, nagy bőgős, ugye a Rácz ödikein, én beszélem az ödikein, híres nagy bőgő, a Bécsi Filharmonikus Orkesztra szólamvezető nagy bőgőse, és már szolisztikus koncertező bőgőművész is. Igen, apai ágról. Ugye, és anyai ágról meg zongorista család, szóval a nagymama részt jött a cimbalom, de jött a hegedűs is, ugye a Hankó Károly, úgy hívták, a Kutyakenyér, az volt a csúfneve, ha szabad itt fogalmazom. Nagyon híres príbás volt Miskolcon. Előtte szerintem Szlovákiában jöttünk, annyit tudok nagyjából, de nagyon híres cigány príbás volt. Miskolcon, kastélyokban, hotelekben játszott a Kutyakenyér. Nagyon híreséged is volt, és annak született azt hiszem 6 gyereke, és a Laci is sajnos az elment, a Hankó Károly, a Kenyér Laci, pont 10 éve híres jazzzongora művész volt, és bárzenész énekes volt, és sajnos a dobos is elment, a Hankó Károly is, úgyhogy híres jazzdobos volt, Isten nyugtassa, és akkor utána a lányok azok énekeltek, ugye, meg hát dolgoztak, polgári munkát végeztek, és akkor ide jött az zongora, ugye nagyapám részéről a Kótai család, az meg inkább munkás cigány volt, de érdekelte őket a bőgő. És akkor innen jött a Kótai Géza, ő primás volt, ő is sajnos elment mostanában, és tudtassa, híres, a Szászlóban játszott meg hajónnal, a feleségével, Buri Katalinnal. És szóval

0: inkább meg a Sarkadi családhoz is van közünk, a Károly az egy híres vendéglátós bőgős, bőgőművész, és hát igen, igen, és a papám is kicsit tudott bőgőzni, mert amikor átmentem hozzá, emlékszem, kicsinek dereg valami, akkor kicsit mindig bőgőzgetett, szóval a nagyapám részéről bőgős család, igen.
1: Édesapád?
0: Édesapám cimbalom művész, de nagyon érte a zeneelmélethez, a zeneoktatáshoz, a szolfésóhoz, nagyon sokat segített rajtam, és hát a mai napig is tanít engem, mert olyan új, jó dolgokat van nekem otthon, hogy egyszerűen csak észhez kapok, hogy mit mondtál, és tényleg igaza van, tényleg olyan hang, terjedelem, meg a frekvenciák, meg a, igen, szóval eszméletlenül okos zenei ember, apukám.
1: Rácz László gitáros a mai vendégem, akitől a következő percekben Albéniz Asturias cím művét hallgathatjuk meg.

0: Albanese Asturias című művét hallhattuk Rácz László gitáros előadásában. Most pedig következzen az előadóval készült beszélgetésem folytatása.
1: Hogy látod, egyébként fontos az, hogy valaki zenés családban nő fel, vagy ez teljesen lényegtelen?
2: Én azt mondom, hogy lényegtelen. Uh-huh. Első rész, mert nagyon sok ember, sok zenésztársat ismerek, aki például nem zenész az apukája, anyukája se is, például egy hegedűs vagy gitáros, és például az már szerintem az Istentől való tehetségáldás, hogy az Isten úgy akarja, hogy belül legyen zenész. Vagy érdekli, mint ember érzésekkel, hogy milyen lehet ez, és akkor elkezd kipróbálni. És akkor szerintem nem kötelező, hogy valaki muzsikus családban legyen, mert ha például az Isten rendelte ki hozzá, hogy ő zenész legyen, akkor az zenész lesz. Uh-huh. Ha ne adj Isten például, mert sajnos az ördög is munkálkodik az világba, a polgári munka lesz, de mellette tanul zenét, akkor az is egy jó pont. Szóval én azt mondom, hogy nem lényeges. Uh-huh. Azért abban a szempontból lényeges, valaki zenész családból születik, hogy már a genetikák azok már szerintem át fognak menni a kisgyerekbe, szóval az öröklődés. De én nekem is azt mondják, hogy a nagyapámra ütöttél, hú, te nagyapádra, stb. Igen, szóval mindig mondják. Hát akkor biztos mondom, hogy biztos. Nem tudom, mert nem értem abban az időben.
1: De ez nyilván egy fontos kérdés, hogy egy gyerek úgy nő fel, hogy mondjuk hallja az édesapját otthon muzsikálni, vagy esetleg elkíséri a munkahelyére, és akkor ott hallja, hogy hogyan muzsikál. Veled is így volt ez? Tehát volt ez a fajta inspiráció?
2: De még mennyire? Aha. Hát én már 7 éves koromban ott a levitt anyukám, hát nem olyan sokszor, de mivel belőlem klasszikus tanár is akartak, az folyamatban lévő tanulási készséggel rendelkezek még ebben a szempontból nézve. Igen, szóval édesanyám mindig havonta levett apukához, de apukám olyan szigorú volt, hogy fiam, nem mehetsz le, mert belőled egy tanárt akarok, zenei tanárt. És hát ugye havonta lementem, és hallottam ilyen csárdásokat, mindent, édesapám mindent cimbalmazott, szóval őt nem érdekelte, jazz, pop, bebop, mindent, nagyon nagy improvizatív készsége van mai napig.
1: Tehát akkor a családodban azért klasszikus zenész is előfordul, kávéházi cigányzenész, jazzzenész.
2: Mindenféle.
1: És aztán végül is az elején a klasszikus zenét kellett, hogy választ, hiszen ez adja mindennek az alapját. Tehát, és akkor így be is iratkoztál a zeneiskolába.
2: Igen, beirattak 7 éves koromba, uh-huh. a Molnár Anta zeneiskolába, ahol a mai napig hálás vagyok is még él. Szeretett tanárom, Tonnai Péter, gitárművész, ahol van egy gitár szaküzletje is, ahol szeretettel járok néha hozzá. Uh-huh.
1: És amikor bekerültél a zeneiskolába, akkor te már az éresekkel tudtál kottát olvasni, tudtál egy kicsit gitározni, vagy valamiféle előnyöd volt ebből a szempontból, hiszen akkor otthon apukát foglalkozhatott fel.
2: Hát nagyszülők, igen. Uh-huh. Meg hát ugye bár az unokatestvérek a Balázs Járózóval művész, Kossuth Díjas, és ugye a Balázs Norbert dalszerző, zongoraművész is foglalkoztak velem, szóval foglalkoztak. Meg hát ugye a Jáger Balázs János szongoraművész is foglalkozott velem zeneileg. Persze, szóval nagyon foglalkoztak velem, mert hát ugye egy gyerek volt a magyarnak, nincs édes testvérem, csak unokák, és hát borzalmasan foglalkoztak velem. Szóval hallottam, hogy ilyen kis dobokat vettek nekem, ilyen pampamokat, tudod, ez a kis gyerek dobok, az a kis kagylócsicsere, ilyen mexikói aztán gitár, bőgő, zongora, szóval mindent püföltem.
1: De akkor természetes volt, hogy akkor zenész leszel, tehát akkor ez az út már ki volt neked kövezve.
2: Hát a szüleim azt akarták, hogy olyan művész legyek, hogy világszenzációs.
1: Akkor egyértelmű volt, hogy olyan középiskolába mész tanulni, mint például a Bartók Béla zeneművészeti szakgimnázium.
2: Igen. Visszatérve rá, Tóthvári György vett át, Tónai Péter, utána meg kell, hogy mondjam a nevét, mert nagyon sokkal, sok gitáros nem mondja be a nevét, és hát ezért sajnos hallom, hogy még ő is él, és rosszul esik neki, de mindegy. Igen, Tóthvári György vett át, ahol olyan
1: de az még zeneiskolában
2: volt. Zeneiskolában átvett 5 évig, de még vissza is jártam hozzá, mert olyan rendkívül jó tanár, hogy olyanokat mond nekem, hogy hihetetlenül egy maga az ember, ő egy zseni művész, mert olyan motivumokat mondott nekem, ahol mondjuk például a Bartókhozival nem nagyon hallottam már. Azt hittem, hogy hallok újakat, de ő visszajártam hozzá, mert ő mondott új formációkat, új jelentéseket. Igen, Tóthvári György.
1: És amikor a Bartók Konziba kerültél, akkor klasszikus zenei szakra vettek föl.
2: Igen, hál' Istennek, igen.
1: És ott kihez jártál?
2: Hát egy nagyon híres gitárművészhez, szerintem ő a korosztályában a legjobb Magyarországon, meg bárhol a világon, Csáki András. Uh-huh. Gitárművészet kezelésben, ott 4 évig.
1: És mi pont ebben az időszakban találkoztunk, hiszen akkor voltam a tagozatvezetője a Rajkó Talentum Tánc és Zeneművészeti Szakgimnáziumnak, és rendeztünk egy tehetségkutató versenyt, amint te kiválóan szerepeltél.
2: Igen, meg is nyertem.
1: Nekem nagyon tetszett egyébként az akkori játékod is.
2: Köszönöm.
1: Ennek a fő díja volt az, hogy készítettünk veled egy CD-t.
2: Igen.
1: Fotózással együtt.
2: Így van.
1: Ez valamit egyébként segített az akkori pályafutásodon?
2: Hát hogy mondjam, mivel sajnos nem voltam még abban, nagyon fiatal voltam, és kiadóban nem voltam még jóba, uh-huh. Szóval csak CD felvétel készült, uh-huh. És hát ugye, Konziba másodikos lettem, 10-es, és egy jó barátom, a Lakatos Robert jazz zongora bűvész, játszott akkor egy fészek étterembe, a Flamingo étterembe, mint szóló zongorista. És akkor jó barátom volt, ismertem 1000 éve, és akkor mondta, hogy gyere csak, Laci, játszok egy helyen, légy szíves, gyere már gitár, fogd meg a gitárt is, gyere. Hát mondom, jó, bemegyek egy 10 percre. Bementem. És akkor jazz, azt mondom, már kiskorom óta apám, nagyon a legjobb gitárosokat hallgattam velem, csak a legjobbakat. Szóval, fiam, erős volt a klasszikus zene, akkor volt egy kis pihenés, hallgatom egy kis roma gitárosokat. És akkor hallgattam velem a Botos Tibiéket, a Rontó Attilát, tehát ez a mai napig a kedvencem a Rontó Attila, gitárművész, és hát csak ezeket a legjobbakat. Utána jött a Babos Gyula, utána már a László Attila, igen, utána később, ugye, meg hát ugye a Mezzo TV volt régen, ugye, nagyon jó gitárosok voltak, a Rosenberg, mai napig a nagy kedvencem, az élő nagy kedvencem, Billy Lagner, hát olyan gitáros szerintem nem lesz, az egy zseni. Uh-huh. Zseni, amit a hangszerem művel. Úgyhogy igen.
1: Rácz László gitáros a mai vendégem, aki a következő percekben Freddie Perren I Will Survive című dalát fogja nekünk játszani.

0: Freddy Perren I Will Survive című dalát hallhattuk Rácz László előadásában. Most pedig következzen az előadóval készült interjúm folytatása.
1: És fontos egyébként, hogy az ember valamiféle inspirációt kapjon a nagyoktól?
2: Hogyne.
1: Tehát őket kell akár követni, az ő útjukat, vagy az ő stílusukat?
2: A zenei útjukat természetesen nyilvánvalóan kell követni, de mint ember is, ha találkozik vele az ember, meg tudja, hogy viszonyuljunk a társadalomhoz. Szóval igen, kell, ez kell. Igen.
1: És ez előre viszi az embernek a fejlődését,
2: hát,
1: a művészetét?
2: Hát, mert én olyan vagyok, én természetesen zenebuzi vagyok, hogy sokszor hallgatok például egy Babos Gyulától egy 3 perc motivumot, akkor én visszatekerem 20-szor, és kicsontozom. Így mondhat, mint amikor ebédre az ember, kicsontozom, hogy fogja, milyen új rendel, milyen hangszint vesz be, hogy pengeti, szóval ezeket ki is szoktam csontozni.
1: És akkor az ember ezt megpróbálja leutánozni, és akkor utána ezt beépíteni a művészetében.
2: Így van, beépíteni, hogy vegyes legyen, hogy ő is legyen egy egyéniség. Igen.
1: Tehát nyilván ettől alakul majd ki egy teljes egész kép, hogy az ember a különböző stílusokat elsajátítja, és magába építi.
2: Igen. Ez természetes dolog, igen. Szóval kell is, szóval minden gitárosnak mondom, hogy ne csak klasszikus zenét hallgassatok. Persze a klasszikus gitárosok vagytok, az egy dolog, de pihenés szempontjából, vagy esetleg ha akartok játszani vendéglátó egységekben, akkor hallgassatok jazz gitárosokat és roma gitárosokat is, mert lehet tőlük tanulni. A mai napig is.
1: Mikor jött neked a jazz? Mikor lépett be az életedbe? Hiszen azért alapvetően azért klasszikus zenét tanultál, tehát mikor volt ez a kis frissítés, ez a kis pihenés?
2: Természetesen kiskoromban, mivel nagyon érdekelt a gitár, mert zenebuzi vagyok, mondom, hogy csúnyán fogalmam, zeneőrült, így mondom magammal. Zeneőrült vagyok, ugye legyakoroltam a kötelező 3 óra hosszát, és akkor Mezó TV-re rákapcsoltam az a zenélésbe, és rákapcsoltam a Mezó TV-re, és akkor hú, apu, mondjad, fiam, nem akarsz aludni, tudod, mindig altatott, de nem, mondtam, nem. Várj, ez a gitáros, és akkor a Grappellit nagyon szerettem, a gitárosait, a Martin Taylort, meg a Mark Fossett, aki sajnos azt hiszem 10 éve talán elhúlt, balkezes gitáros, én is balkezes vagyok, és azt mondom, hogy ő szerintem ő a legjobb balkezes gitáros. Sok balkezes van, de hát a Mark Fossett a kedvenc, ő a példaképe mondjuk, mert ő énekel is, szóval frazíroz, vokálozik, és nagyon jó kísér, de jó kísér, itt a Grappellit, az a kíséret az a mai napig bennem van. Igen.
1: Végül is, hogy döntötted el, hogy akkor mégsem klasszikus gitáros leszel, hanem inkább könnyedebb műfajok irányba vándorolsz? Esetleg felvételiztél a Zeneakadémiára?
2: Hát folyamatban van felvételi, mert egy kicsit most pihenni akartam. Ugye voltak egy kis családi dolgok, szerelmi bánataim voltak, és hát ez és hát ugye anyukám mondta, hogy egy kicsit pihenjünk, Lacika, meg hát a család is mondta, hogy kicsit pihenjek, aztán hát olyan sok minden ért egy év alatt, volt egy olyan 10 évvel ezelőtt pont, volt az a 2015-ös év, hogy minden összejött sajnos, és ezt le kellett évek alatt pihennem. Szóval olyan sok minden ért engem 2015-ben, hogyha így visszaemlékezek rá.
1: Hogy csöppentél bele végül is a vendéglátóba?
2: Ja igen, vissza a Lakatos Robert által, amit mai napig köszönök neki, mert amúgy a vendéglátóból mindent lehet tanulni. Szóval ha valaki fellép a koncertre, akkor csak odafigyel, hogy mit játszik. De az, hogy például a reakciók, hogy például közben mit reagál egy közönség, vagy egy vendég, azt már nem, de például egy kis étterem, egy kávézóba, akkor már tudja nézni, hogy mit kíván, mit akar, vagy mi a kedve az adott embernek. Mert lehet az ember például bánatos, akkor azt fel kell vidítani, vagy fordítva, aki meg mit tudom én, most bánatozni akar, vagy ki akarja magát csinni, akkor egy szomorú számot kell játszani. És erre a vendéglátozás nagyon megtanított, és ugye a Robi is berakott engem, mi dugó voltunk, egy évig játszottunk a Flamingo étteremben, és mindent kellett ott játszani, szóval tanultunk, gyakoroltam vele egész nap, játszottunk, szóval mindent, olasz számokat, német számokat, latin, szóval mindent. Szóval visszamenőleg az esze, amit az eszejelő csinált, azt megcsináltuk nagyjából, a vendéglátozást. Szórakoztató zenészek lettünk, ahogy be lehet mondani, vagy nem tudom, hogy mondják.
0: Rácz László gitáros volt a mai vendégem, aki most a következő percekben Bobby Hebb Sunny című dalát fogja nekünk játszani.
1: A beszélgetésünk folytatását pedig holnap este hallgathatják meg 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Sóki András volt. A viszonthallásra!

0: érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
1: Roma Szalon. Rádió Dick.
2: Rólunk, neked.
0: Korábbi adásunk ismétlését hallott.

0: sa s teba chtále.
1: Rádió Dík, ahol a jó kedv kezdődik.

0: Rádió Dick. Vorba, vorbasza.
1: Rólunk, neked.
2: JPM Music Production.

0: Minden, ami rólunk szól, ez a Rádiódik. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Az Országgyűlés Oktatási Bizottsága szerdai ülésén támogatta azt a törvényjavaslatot, amely azt tartalmazza, hogy ebben a tanévben nem folytatják le a pedagógusok teljesítményének értékelését. Müller Anna, a bizottság tisztás elnöke kiemelte, a jelenlegi rendszer nem alkalmas valós teljesítménymérésére. Hangsúlyozta, az intézményvezetőknek a rendszer felfüggesztése idején is van lehetőségük arra, hogy jutalmazzák a legjobban dolgozó pedagógusokat. A bizottság ülésén a képviselők meghallgatták az oktatási jogok biztosának éves beszámolóját is. Ári Tamás Lajos közölte, eddig összesen 40 ezer panaszt kezeltek a hivatalában, ezek egyharmada a felsőoktatásból, kétharmada a közoktatás és szakképzés területéről érkezett. Tűzgyújtási tilalom lépett életbe az egész országban. A Nébih közleménye szerint a kánikula és az elhúzódó csapadék hiány következtében mostanra az ország egész területén kiszáradt a biomassa az erdőkben és az azokkal szomszédos területeken. Az extrém száraz biomassa miatt a tűz gyorsan terjed már kisebb szél esetén is, ezért megnő a keletkező tüzek intenzitása, és akár 15-30 méteres láng magasságú korona tűzé is fejlődhetnek. A tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, fásításokban. A tilalom a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik. A meteorológiai előrejelzések és az országos tiszti főorvos által elrendelt másodfokú hőségriasztás alapján jövő kedélyfélig meghosszabbították a vörös kódot. Ez azt jelenti, hogy a szociális szektorban működő intézményeknek kötelességük fogadni a hajléktalan embereket, függetlenül attól, hogy alapvetően milyen típusú szolgáltatást nyújtanak vagy kiket látnak el. Ha bárki veszélyben lévő embert lát, ilyenkor azonnal hívnia kell a 112-es segélyhívó vonalat, különös tekintettel a fokozott veszélynek kitett csoportokra, mint az idősek, kisgyermekek, fogyatékossággal élők, krónikus betegek és hajléktalanok. Megdőlt a legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon. Szerda reggel 7 órakor az Agárdi vízmérce 52 cm-t mutatott. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője szerint ez alacsonyabb a 2022. szeptemberében mért korábbi rekordnál, amely 53 cm volt. A szakemberek szerint a mostani negatív rekord várhatóan csak rövid ideig marad érvényben, mert a tóvíz szintje a nyár folyamán tovább csökkenhet. Megalakult a Katolikus Karitász mentőszolgálata. Célja, hogy a segélyszervezet újabb területen tudjon gyors, szakszerű és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutott emberek számára. A mentőszolgálat önkéntes orvosok, mentőtisztek, egészségügyi szakemberek, önkéntesek és támogatók összefogásából jött létre, és az önkéntes mentésben vesznek részt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány. Ez a Roma Szalon. A 100.3 Rádiódikben. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. Mai vendégem Rácz László gitáros, aki klasszikus tanulmányait követően a szórakoztató zenei iparban találta meg önmagát. Mesél nekünk a gyökereiről, tanulmányairól és zenei gondolatairól. Tartsanak velünk a beszélgetésünk második részében is.
4: Milyen helyeken muzsikáltatok, vagy milyen helyeken muzsikáltál akár egyedül szólóban?
5: A Robival egy évet kutattam, utána ő ment, azt hiszem, hajóra lett egy szerződése. Én is külön mentem, én is szólóban játszottam nagyon sok helyen, étterem, hotel, Budapest belvárosában nagyon sok helyen játszottam, kis olasz étterem, stb. És aztán utána elkezdtem egy hegedűssel is, hegedűsökkel is muzsikáltam, akliztam. Igen, szóval soha nagyon, nagyon ilyen tanuló. Visszamentem abba, amit apukám nem nagyon akart, hogy egy ilyen kis vendéglátós zenész legyek, de még sose késő, ugye tanulni mindig kell. Jó, papoltig tanul.
4: Igen. Milyen céljaid vannak a tanulással kapcsolatban?
5: Folyamatosan, szóval az zenét azt nem lehet kielemezni, az ő magától.
4: Úgy értem, hogy iskolarendszer szerint.
5: Ja, iskolarendszer szerint. Hát én szeretnék tanár lenni mindenféle irányzatban, klasszikus és jazz. Meg hát a roma zene is, szóval azt nem értem, hogy iskolában nincsen olyan, hogy cigány zene gitár, vagy roma gitároktatás, olyat még nem hallottam, és ha Isten is megsegít, és ha összefogok pár gitárossal, barátaimmal, akkor szeretnék nyitni egy olyan tanszakot, hogy roma gitárszak.
4: Mit értesz ez alatt, hogy roma gitár?
5: Ez vagy cigány gitárszak.
4: És ez mit jelent, hogy cigány gitár?
5: Hát például, ami például a Boros csinált meg az idősebb Járóka Sándor, ugye nótacsárdást. De most azt meg lehet oldani gitáron is, hogy először a nótát megtanítjuk, ugye szólóba, a hangszeren, témát, és utána rá az akkordokat. Szóval ilyen egyszerű. Ezt a testvéreim ezt nagyon kitanítottak ebbe, és ezért vagyok egy különleges roma gitáros is, mondom, több jazz is klasszikus vagyok is, és ezért is tudok én roma zenét gitározni.
4: Na de tulajdonképpen ezt jelen pillanatban a Rajkóban tanítják szórakoztató zenén belül cigányzenei tanszakon.
5: Én nem tudtam, hogy van cigányzenei tanszak.
4: Tehát a szórakoztató zenén igen. Belül van ugyebár a cigányzene, uh-huh. És valójában ezt tanulják hegedűvel, brácsával, nagybőgővel, cimbalommal.
5: Ezt mondom neked.
4: És tulajdonképpen ennek a gitára átültetett verziója, ez a roma gitározás, amiről
5: te igen, és sajnos, azt kell mondjuk, nincs átirat cigányzenébe. Például nem írtak át, nem akarok neveket mondani, például szép a rózsám, akkor azt át kellett volna írni kottaszerűek. Meg például ilyen csárdásokat, amit kett játszottak, mert gitáron is meg lehet oldani, mert a gitár amúgy olyan, mint a cimbalom. Ugyanaz. Csak a cimbalmot ütsük verővel, mi meg peggessük a gitárt. És ezért ezt nem értem a mai napig. De hát majd, ha Isten megsegít, akkor összefogok a gitárosokkal, ha keresnek.
4: És terve van esetleg valamiféle tananyagnak a gyártása, elkészítése, ami igen. Erre irányul, hogy ez a kávéházi cigányzene igen. Tulajdonképpen létezzen gitáron is, klasszikus gitáron?
5: Igen, szeretném. Uh-huh. Szeretném majd, igen, meg szeretik egy olyan is,

0: megbízható, hiszen hogyha az ember beiratkozik egy átlagos zeneiskolai képzésre, elsősorban mondjuk klasszikus zenei szakra, annak hozzávetőlegesen mondjuk 10-15 ezer forint a fél éves díja. Igen, ezzel viszont nehezen veszi.
1: Szuper.
0: Igen, ezzel nehezen veszi fel a privát oktatás a versenyt. Hogy képzeled ennek a finanszírozását?
1: Hát nem tudom, pályázat alapján majd beadunk egy pályázatot, ha összefogunk gitárosok, és akkor beadunk egy pályázatot, hogy segítsen, finanszírozzák.
0: Rácz László gitáros a mai vendégem, aki a következő percekben Antonio Carlos Jobim-től fogja előadni nekünk Girl from Ipanema című számát.

0: Antonio Carlos Jobim Girl from Ipanema című dalát hallhattuk Rácz László előadásában. Most pedig folytassuk az előadóval készült beszélgetésemet.
1: És milyen terveid vannak még a jövőre nézve, akár nem csak tanulmányokkal kapcsolatban, hanem fellépések, koncertek, illetve

0: szakmai szempontból.
1: Nem tudom, hallottál az Antonio Carlos Jobimról? Nagyon híres brazil zeneszerző, zenész volt, koncertmester, ha így mondani.
0: Én a leghíresebb szám a Waves, ha jól tudom.
1: A Girl from Ipanema, inkább mindenki azt kérte tőlem, de a Wave igazad van, én azt is szerettem játszani. Igen, igen, nagyon sok bossanovát írt, rengeteg bossanovát írt, és hát amúgy ő az alapja a mai cigány bossanovának, ugye, hogy akik mostanában régen a Kökény Attila, a régi felvételekről gondolom, a 2000-es felvételekről, 2009-esekről, ugye a Csiklacinak és a régebbi felvételi, szóval minden a bossanová Antonio Carlos Jobimtól származik, szóval mindenki őtől mondhatni így lesz csor. Puskáziknak, puskáznak, igen. De a régi dolgok, azért mondom, hogy nem most, de hallatszódik motivumok, amit tőle hallak. De ez nem baj, mert én is lopom, bevallom őszintén.
0: Szoktál esetleg magánnövendékeket vállalni?
1: Igen, igen, nagyon sok magánnövendékem volt, az elmúlt 10 év alatt szerintem egy ilyen 20-15-20 növendékem volt. Nagyon nehéz tanítani amúgy. Szóval a tanítás az tényleg az évek során is tanulni kell, mert nem tudni, hogy sosem mit akar a gyerek, vagy mit akar egy... Volt egy 50 éves növendékem is, az akart kitártanulni, szóval nagyon nehéz a tanítás. Minden oda kell figyelni, hogy most ilyen helyzetben van, vagy honnan jött, milyen a kedve, szóval ez nagyon-nagyon érzékeny dolog a tanítás.
0: Hát ez egy hivatás, és tulajdonképpen aki tanár szakon tanul mondjuk az egyetemen, az pontosan ezt tanulja, hogy hogyan kell tanítani, miként, és ennek milyen a pszichológiája.
1: A pszichológia az nagyon pontos, igen.
0: Persze, és akkor még mondhatnánk, hogy milyen összetett folyamat ez a tanítás, de hát ezt tudjuk, hogy ez erről szól.
1: Igen, igen, igen, ez így van. Szóval azt mondom, hogy tanítani kell, és tanítani mindig is kell a zenész társakat is. És nem úgy kell felvenni, hogy most rosszul essen neki, hanem szépen el kell mondani neki az ő nyelvén.
0: Egy picit térjünk vissza a szórakoztató zenére, hiszen azért nekem legalábbis az a tapasztalatom, azt hallom, hogy a szórakoztató zene azért nem biztos, hogy mostanában a fénykorát éli, hiszen maga az élő zene az utóbbi években, évtizedekben azért viszonylag háttérbe szorult, mondjuk most, a 20. század második feléhez képest.
1: Nem, meg most erről akarok beszélni, ugye megkapták most ezt a Dankó cigányzenei támogatást, a cigányzenészek, ugye volt ez a program, és gitár nem fér bele, nem tudom miért nem fér bele gitár, amikor pedig nagyon régi felvételeket kaptam barátaimtól, hogy a orosz cigány zene is létezik, és ott gitároznak, szóval nem cimbalommal. Meg hát apám is tud gitározni, kísérő gitárosként, szóval úgy ment oda a vendégekhez, hogy gitárral ment oda régen az éttermekbe, igen.
0: Nyilván a gitár az sokkal mobilabb, sokkal könnyebben hordozható hangszer, mint
1: így
0: egy cimbalom, úgyhogy nyilván ezért is
1: van.
0: Alakult ki ez a tendencia. Igen. Viszont azért alapvetően a kávéházi cigányzene, most hívjuk így,
1: igen,
0: alapvetően azért bőgő, brácsa, cimbalom,
1: klarinét
0: és természetesen hegedű.
1: És akkor hol a gitár? Akkor... Kérdezem én, hol a gitár?
0: Igen, valóban, tehát hogy kevesebb
1: így
0: szeret
1: van.
0: Jut azért általában.
1: Ezért szeretném,
0: gitárra.
1: Hogyha ma kormányváltás volt, akkor legyen olyan váltás, és hogy kerüljön be a gitár is, mint a cigányzenei hangszer. Igen, ezért.
2: Rácz László gitáros a mai vendégem, akitől a következő percekben Albéniz Asturias című művét hallgathatjuk meg.

0: Albanese Asturias című művét hallhattuk Rácz László gitáros előadásában. Most pedig következzen az előadóval készült beszélgetésem folytatása.
1: És milyen tapasztalatod van? Mennyire van lehetősége egy szórakoztató zenésznek megélni manapság?
2: Hát eléggé relatív dolog, mivel sajnos a DJ korszakot éljük, a gépek korszakát, és hát sajnos az a gép zene sajnos nem elviszi a élő zenét. Sajnos úgy azt hittem, hogy minden nem muzsikát mondom. Anyukámnak mondtam, amikor volt az a 20 éves évem, 20-as évem, hogy anyu, én minden nap akarok muzsikálni. Jó, fiam, menjél muzsikáját. Mit mondja egy anya, menjél muzsikáljál. 20 éves vagy. Én azt hittem, minden nap muzsikálok, mint apám is, apám is minden nap muzsikált, annak idejében. És ez évek során egyre lecsökkent. Lett belőle 6 nap. Bár a Covid időszakban már online-on is voltam. Utána lecsökkent 3 napra, 2 napra. És ez így ment. Heti egy, utána már csak havi. Hakni lett. Szóval ezt nem értem, hogy miért. Persze a világ ugye körülnézett, hogy betegségek, járványok, persze megint az ember, de utána, ha mindenek vége, akkor miért nem lett? Minden nap játszol az ember.
1: Megváltoztak az igények?
2: Igen, nagyon-nagyon megváltoztak.
1: Sajnos. És már nincs kereslet az élő zenére? Akkora?
2: Sajnos nincs. Nincs.
1: Akkor hogy látod ennek a műfajnak a jövőjét?
2: Hát én mindent a Jóistenre bízok. Szóval én olyan vagyok, hogy este is mondok egy imát, hogy Istenem, tégy velem azt, amit akarsz, és ha te szállsz rám, és valamikor úgy megsegítettem, hogy kapok reggel 10-kor egy hívást, hogy Lacika, gyere játszani, mit tudom én, a Bazilika kávéba, este 6-tól 8-ig, énekessel, vagy egy gitárossal, és akkor gyere, menj be. És tényleg igaz, én igazolom, hogy tényleg volt ilyen, hogy hírtek, kaptam egy hívást, hogy menjek bejátszani. Mondom, most nyitottak, és ugye én olyan vagyok, hogy ajánlkozom magamat, hogy Facebookon, internet kapcsán, mert az internet az segédeszköz is lett, mivel hogy a Jóisten tett mindent amúgy.
1: Az internetet is?
2: Hát persze, nem az ördög. Uh-huh. Istentől van az ördög is, ugye legszebb angyala volt az ördög, és csak hát ugye az ördög az fellázadt, mert ugye jött belőle az irigység. Onnan jött a rosszaság, igen.
1: De visszatérve egy kicsit, azt is szoktuk mondani, hogy segíts magadon, az Isten is megsegít. Igen. Tehát, hogyha az ember...
2: Esetleg... Azért mondom, hogy én interneten ajánlkozom magamat, hogy segítek magamon. Nekem van önletrajzom, és így segítem magamat. És segített is az Isten, érzem nagyon. Sok helyen megfordultam.
1: Sokan akár egy nótaénekes, de sorolhatnánk természetesen akár a cigányzenészek közül is, akik pont ugyanerre panaszkodnak, hogy manapság azért nagyon nehéz megélni a zenélésből, a szórakoztató zenei műfajból, és gyakran arra kényszerülnek, hogy polgári foglalkozásuk legyen.
2: Ezzel nem nagyon sok zenészet találkozok, hogy biztonsági őrök, kultusok, igen, a takarítók, eladósok, hát igen, tudom, és ez nagyon-nagyon nagy szívfájdalmam, hogy például a járóka idejében, meg a boros idejében, ugye a virágzó arany korszak, így mondták, 70-80-as évek, 60-as, hogy tényleg a muzsikusok öntötték a pénzt. A jazzzenészek is, a muzsikusok is öntötték a pénzt, és nem volt kompromisszum. És ez mai napig nem értem, hogy miért nincsen ez a hogy összetartás, hogy a jazzzenész is jobban van a cigányzenésszel, és a cigányzenész is jobban van a jazzzenésszel. A mai világban arról hallottam, hogy olyat is láttam, hogy összeverekednek, arrébb mennek, nem beszélgetnek egymással, lenézik a másikat, kicsúfolják interneten is, szóval volt ilyen tapasztalatom is, és én ezt nagyon sértőnek tartom, és bűnnek, hogy ilyen lett az emberiség.
0: Rácz László gitáros a mai vendégem, aki a következő percekben Freddie Perren I Will Survive című dalát fogja nekünk játszani.

0: Freddie Perren I Will Survive című dalát hallhattuk Rácz László előadásában. Most pedig következzen az előadóval készült interjúm folytatása. Nagyon megváltozott az elmúlt években, évtizedekben a világ. Az internet is természetesen megváltoztatta az emberek gondolkodását, a globalizációs, itt még most különféle külső tényezőket sorolhatnánk. De most a legújabb az a mesterséges intelligencia, az AI. És itt a műsor előtt mutattam is neked egy felvételt, sőt kettőt is, ahol tulajdonképpen egy picit szembesülhettünk azzal, hogy néhány perc alatt egy kiváló minőségű zenét tudtunk megalkotni. Akár a szöveget, és akár pedig a kísérletet, sőt, még egy énekes is kiválóan felénekelte azt a dalt, amit éppen megírtunk neki, bármilyen műfajban. Mit gondolsz erről, hogy ez mennyire veszélyezteti a zenészeknek a léttét, a jövőjét?
1: Én a helyemben fognám ezt az élet, és lelőném puskával, sörétes puskával. Hát igen, mert hát nem.
0: Te mondtad akkor, hogy ez a gépek lázadása.
1: Igen, volt régen, igen, gépek lázadása, igen. Hát most, mit mondjon az ember? Hát hirtelen poénból.
0: Persze.
1: Találtam ki, nem rossz indulatból. Igen. Még amikor bejött az internet a 2000-es évek elején, akkor ott le kellett volna állni, amikor 2001-ig, amikor bejöttek a Pentiumok. Pentium 2-es, biztos emlékszel rá. Akkor le kellett volna állni, és akkor... Úgy, mint a korszakok is. Ugye 100 évente volt a korszakok. Barokk, romantika, nem egyből, hogy izé. Szóval így kellett volna a világnak is lenni, hogy kicsit lelassabban tudunk volna. Nem egyből már ilyen izé túlcselefon, meg az, ami volt a származban, hogy ilyen izé előjöttek a Jedik lázadása, a jó cigányok, tudod, ilyen szoktam viccelődni a barátaimban, a jó cigányság. Jedik vagyunk. Igen. Szóval le kellett volna lassítani. Én azt mondom.
0: Viszont az internetnek azért van egy olyan oldala is, amit például a Facebook biztosít.
1: Igen.
0: Ezt a fajta publicitást egy zenésznek. Tehát könnyen el tudod érni akár a hallgatóidat, akár a rajongóidat.
1: Így van.
0: És ez mondjuk az előnye. Ezt ki szoktad használni? Ezt
1: hogyne,
0: a lehetőséget?
1: Természetesen. Én őszintén vagyok. Én Facebookot használom, meg YouTube-ot, ezt a kettőt, mert az e-mailt persze. Meg a hívást, a telefonon.
0: Na de akkor mégiscsak jó, hogy vannak ezek a technológiai fejlesztések.
1: De sajnos vannak olyan rossz dolgok az interneten, ahol például egy 5 éves gyerek lát egy olyan, hogy mondjam, szexualitást, ami örök életében, érted? Szóval vannak olyan oldalak, ami sajnos az ördög művelt, és ez nem kellene. Meg hát ugye a tévében is, szóval a média, ez egy eléggé húzós ügy.
0: Mit jelent számodra a vallás? Mennyire fontos ez az életedben?
1: Most, hogy mivel helyreépültem, sokat betegeskedtem, egy évig lábadoztam otthon, ugye eltört a lábam, és most kezdek helyreállni, hál' Istennek, le is kopogom. Most kezdek helyreállni, hát az, hogy a Jóisten tényleg engem megsegített, mert meg a család. Ugye folyamatosan kaptam a hívásokat, stb. De hát amúgy egy igaza van anyámnak, a legnagyobb dolog az a szülő. Szóval a szülőnek mindig hálát kell adni, mert ők voltak mellettem egész nap. Nem a család. Ők voltak vele a napi 24 órájában, ők segítettek rajta, úgyhogy hát mai napig is köszönök mondok édesanyámnak és édesapámnak, hogy így neveltek. Hogy nem hagytak el.
0: Mit tanácsolnál egy fiatalnak, akár egy tizenévesnek, aki most kezdi a pályáját és szeretne akár szórakoztató zenével, akár jazzzel foglalkozni a következő évtizedekben?
1: Hát én amondó vagyok, hogy kezdjék klasszikussal, akár 5 évig, vagy 4 évig, tanulja meg az alapokat, és utána nyugodtan, ha érdekli a roma zene, vagy a rock zene, akkor keresse fel interneten a tanárokat, magántanárokat is, mert tanulni lehet tőlük. Roma gitárosokat is. És ajánlom a Rajkó iskolát, mivel hogyha ott van ilyen, mondod, van ilyen cigányzeli oktatás, akkor ajánlom a Rajkó talentum iskolát.
0: Hát tulajdonképpen Botos Tibor bácsi ott tanít a Rajkónak egy kihelyezett tagozatán.
1: És
0: valójában ő is ezt a fajta utat követi.
1: Igen. Uh-huh. Igen, de azt hiszem valamire, azt mondta nekem már, ő volt benne a zsűribe is, azt hiszem, hogy ő volt az elnök is. Annyit volt nekem, hogy öcsém, már én nem tudok mutatni neked, mert olyan fantasztikusan gitározol, hogy már csak tanuljad az elméletet. És inkább most én az elméletet tanulom. Igen, szóval ezt mondta nekem.
0: Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, örülök, hogy megismerkedhettünk egy picit, és remélem, hogy hallunk még rólad a következő időszakban
1: is. Remélem is, 1000 évig.
0: Köszönöm.
1: Köszönöm.
0: Rácz László gitáros volt a mai vendégem, aki klasszikus tanulmányait követően a szórakoztató zenei iparban találta meg önmagát. Mesélt nekünk a gyökereiről, tanulmányairól és zenei gondolatairól. Befejezésként hallgassuk meg Jerry Herman Hello Dolly című számát, Bódi Edina ének és Rácz László gitár előadásában. Ezzel búcsúzik önöktől a mai szerkesztő műsorvezető, dr. Suki András. Tartsanak velem a jövő héten is, a viszonthallásra!

0: érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
1: Roma Szalon. Rádió Dík.
0: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják.
2: Olá Gergő, az X-Faktor sztárja, Értényben érkezik, ingyenes roma nap lesz, különleges programokkal. Különleges kulturális utazásra várják az érdeklődőket jövő hét pénteken Értényben a Művelődési Házban. A program a roma kultúrát mutatja be tudományon, képzőművészeten, gasztronómián, zenén és táncon keresztül. Olá Gergő fellép, és az alig 700 fős településen. Utazás a cigány kultúra világába címmel rendeznek kulturális programot 2026. július 3-án, pénteken, Értényben. A Művelődési Házban délután 1 órától. Az eseményen tehát fellép Olá Gergő, az X-Faktor 3. évadának győztese. A látogatók több művészeti és tudományos területen keresztül ismerkedhetnek meg a cigány kultúrával. Az eseményen közreműködik még Csányi Dávid színművész, az Etnorom zenekar, valamint a Színek Gyöngyök Egyesület is. A szervezők hangsúlyt fektetnek a személyes találkozásokra és a párbeszédre. Az interaktív beszélgetések során a résztvevők közvetlenül kérdezhetnek a meghívott vendégektől, így első kézből kaphatnak képet a cigányság múltjáról és jelenéről. A program különlegessége, hogy aktív részvételre ösztönöz. A rendezvény részeként mini workshopot tartanak, amelynek során kiállítás és közös alkotás várja a résztvevőket képzőművészekkel. Emellett gasztronómiai bemutatót is szerveznek, a látogatók nem csak megismerhetik a roma konyha jellegzetességeit, hanem közösen el is készíthetnek egy hagyományos ételt, a punyát. Értény Tolna vármegye egyik legkisebb települése, ahol a 2022-es népszámlálási adatok szerint 669 fő él. A település lakosságának közel egyharmada vallja magát roma nemzetiségűnek, ami a helyi közösség identitását és kulturális sokszínűségét tükrözi. A Petőfi kulturális programnak köszönhetően megvalósuló esemény célja, hogy közelebb hozza a roma közösség történelmét, hagyományait és kortárs értékeit. A rendezvényt a Petőfi kulturális ügynökség és a Gandhi közhasznú non-profit Kft. Szervezi. A belépés mindenki számára díjtalan. De mi is az a punya? A punya a roma gasztronómia egyik hagyományos, egyszerű, mégis laktató étele. Leggyakrabban kelt tésztából készült lepény, amelyet sütőben, kemencében vagy parázson sütnek meg. Elkészítése gyakran közösség.